0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm napindító hírmagazinunk hallgatóit 2026. június 26-án, pénteken. Állandó rovataink után először a nők elleni erőszakról hallhatnak, majd 4-8-kor a csehországi alkotmányos vita részleteivel ismertetjük meg önöket. 7:30-kor Nagy József volt környezetvédelmi minisztert várjuk a reggeli stúdiójába, vele a szélerőművek körül fellángolt vita kapcsán beszélgetünk. Műsorunk utolsó órájának témája a venezuelai földrengés, illetve Ukrajna Európai Uniós csatlakozása. Ennyit dióhéjban a reggeli tartalmáról, melynek szerkesztője Bábel Ivett, a keverőpultnál Zsabka Levente. A legfrissebb információkkal pedig most Paszmár Lívia érkezett a stúdióba.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Magyar Péter és Robert Fico megállapodtak a Benes dekrétumokkal foglalkozó munkacsoport létrehozásáról. Legkevesebb 235-re emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Pozsonyban 21, Kassán 18 fok van, következnek a részletek. A szlovák és az ukrán külügyminiszter tegnap telefonbeszélgetést folytatott, amelynek célja a tervezett kormányközi és kétoldalú tárgyalások szervezésének megvitatása volt. Erről a külügyi tárca kommunikációs osztálya tájékoztatott. A tegnapi Gdanszkban tartott Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián Robert Fico miniszterelnök és Julija Svyridenko ukrán miniszterelnök megállapodtak abban, hogy a találkozó Lvivben kerül megrendezésre. Az ukrán diplomácia vezetője a beszélgetés során azt is megerősítette, hogy Zelenszky szívesen ellátogatna Pozsonyba, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter, hozzátéve, hogy már csak a felek számára megfelelő időpontokat kell egyeztetni. Andrej Sibiha az X-en azt írta, hogy Blanárral Szlovákia Ukrajna újjáépítéséhez való hozzájárulásáról beszélgettek, és megállapodtak a kölcsönösen előnyös együttműködés elmélyítéséről, az energetika, az infrastruktúra, a határon átnyúló összeköttetések, a kereskedelem és a védelmi ipar területén. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Robert Fico miniszterelnökkel megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, amelynek feladata a Benes dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdések megoldása. Emellett kétoldalú találkozókra is sor kerülhet. Magyar ezt tegnap egy sajtótájékoztató mondta el arra a kérdésre válaszolva, hogy a Benes dekrétumok milyen mértékben befolyásolják a visegrádi négyek keretében folyó együttműködést. Elmondása szerint azonban ez nem volt témája a Gödöllőn tartott csúcs találkozónak. Magyar azt állítja, hogy Ficoval egyetértettek abban, hogy fontos a szlovák-magyar kapcsolatok javítása. Fico kedden Gödöllőn kijelentette, hogy a visegrádi négyek országai elég bölcsek ahhoz, hogy csak azokat a témákat tegyék napirendre, amelyek összekötik őket. A közelgő szlovák elnökség kapcsán egyúttal megígérte, hogy nem fog olyan témákat felvetni, amelyek megosztják a V4-et. A júniusban parlamenti választás lett volna, a progresszív Szlovákia nyert volna a szavazatok kerek 20%-ával. Mögötte a Smer végzett volna 18,6%-kal, a harmadik a Republika lenne 9,5%-kal, derült ki az AKO ügynökség Jói 24 televízió számára készített közvéleménykutatásából. Bejutna a parlamentbe a HLAS, az SAS, a KDH, a Szlovenszko mozgalom és a Demokratyi is. Kimaradna az SNS, a Magyar Szövetség 3,2%-kal, az Merodina, a Právo na Pravdu, a Strana Vidieka és a Karma. A közvéleménykutatás június 10-e és 18-a között végezték 1000 megkérdezett bevonásával. A venezuelai két erős földrengés áldozatainak száma legkevesebb 235-re emelkedett, és több mint 4300 személy szenvedett sérüléseket, közölte helyi idő szerint csütörtök este az ottani egészségügyi minisztérium. A 7,2-es és a 7,5-es erősségű egymást követő földrengések, amelyek epicentruma körülbelül 160 kilométerre nyugatra feküdt a fővárostól, Caracastól, több mint 100 éve a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában. Az amerikai kormány tegnap 150 millió dollár értékű humanitárius segélyt ígért Venezuelának. Az amerikai fegyveres erők téli parancsnoksága később bejelentette, hogy a logisztikai segítségnyújtás érdekében szállító repülőgépeket és két hadihajót küld a térségbe. Az ukrán fővárost Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte, közölték tegnap a helyi hatóságok. Vitalij Kličko polgármester a közösségi médiában közzétett bejegyzésében robbanásokról számolt be a fővárosban, valamint a légvédelem tevékenységéről, amely az orosz támadás visszaverésén dolgozik. Az áldozatokról vagy a károkról egyelőre nincsenek információk. Mivel az orosz csapatok előrenyomulása a frontvonalon megtorpant, Moszkva egyre inkább a ballisztikus rakétákra támaszkodik, hogy az ukrán városok ellen indított nagyszabású légitámadások során a lehető legnagyobb károkat okozza. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jóváhagyta az ukrán biztonsági szolgálat 40 napos műveletét, amelynek célja, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra és rákényszerítse a háború befejezésére. Ez a bejelentés akkor érkezett, amikor Ukrajna drónokkal végrehajtott támadásaival már az orosz szárazföld mélyen lévő célpontokat is eléri.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcs hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMO a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan ügyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak két nap maradt hátra a tengeren túli futball VB csoportköréből. A 15. játéknapon újabb három kvartetben értek véget a küzdelmek. Az eljelő négyesben Ecuador nem kis meglepetésre hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a már csoportgyőztes Németországot, és a 8 legjobb csoportharmadikok egyikeként kiharcolta a legjobb 32 közé jutást. A németek már a második percben Leroy Sané góljával megszerezték a vezetést, ám ezzel el is lőtték a puskaporukat. 7 perc múlva Nilsson Angulo kiegyenlített. A második félidő elején az amerikai játékvezető hölgy a varozás után visszavonta a németeknek megadott 11-est. A 78. percben aztán a szemfüles Gonzalo Plata közelről a hálóba emelte a labdát, és megszerezte csapata továbbjutást jelentő gólját. A négyes másik találkozóján Elefántcsontpart 2-0-ra verte a VB újonc Curaçaót, és először jutott túl a csoportkörön a VB-ken. Az F csoportban a már 16-ot döntős Hollandia könnyedén győzte le 3-1 arányban a pont nélkül sereghajtó Tunéziát. A nagy esélyes narancsmezesek a 7. percben már 2-0-ra vezettek. Aztán az 54. percben váratlanul szépítettek az észak-afrikaiak, de 8 perccel később ismét betaláltak a hollandok, akik félgőzzel is magabiztosan nyertek. A kvartett másik találkozója a Svédország-Japán összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult. Ez azt jelenti, hogy a hollandok mellett a japánok és a 4 pontos svédek is bejutottak a legjobb 32 közé, mivel biztosan ott vannak a legjobb csoportharmadikok között. Ezekben a pillanatokban ér véget a D csoport záró felvonásának 2 mérkőzése, az Egyesült Államok Törökország és a Paraguay-Ausztrália találkozó. Nem szerepel többé a cseh válogatottban a Leverkusen 30 éves középcsatára Patrik Schick, aki 56 meccsen 26 gólt szerzett nemzeti színekben. A csehek 3 mérkőzésen csupán 1 pontot gyűjtöttek a VB-n, az A csoport utolsó helyén végeztek és búcsúztak a további küzdelmektől. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első 2 fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a majorkai férfi tenisztorna negyed döntőjében. A legjobb 4 között a második kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával találkozik. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős bejutott a Bad-Homburgi teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjébe, miután 6-3-6-2-re legyőzte a Venus Williams Alexandra Eala amerikai Fülöp-szigeteki duót. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Kisbán Zsófia pedig bronzérmet szerzett rövid körben a romániai Pitestiben zajló maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. A diszkoszvető Huszák János a 3. helyen végzett a jeruzsálemi ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai viadalon. A Bajnokok Ligája ezüstérmes Ferencváros női vízilabda csapata 5.-ként zárta a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A BL győztes görög Olympiakos áll az élen. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 8. állomás Spielberg, ahol az osztrák nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-kor kezdődik az első, 17 órakor pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös verseny. Tegnap hőségriadót rendelt el az osztrák nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, június 26-án a hivatalos magyar naptár szerint a János és a Pál nevek viselői ünneplik a névnapjukat. A János héber eredetű férfi név, jelentése Jahve kegyelmes. A Pál latin eredetű, jelentése kicsi, kistermetű. A szlovák naptár szerint ma ünnepelnek az Adriánák. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 22 perc van. Kína megelőzte az Amerikai Egyesült Államokat a szuperszámítógépek rangsorában, Viking kori textilgyárat tártak fel Dániában, és felnyitottak egy 1500 éves szarkofágot Horvátországban. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Első helyre került a LineShine nevű rendszerrel Kína a világ leggyorsabb szuperszámítógépeinek rangsorában. Ezzel véget vetett az Amerikai Egyesült Államok közel egy évtizedes vezetésének. A rangsor második helyére az amerikai El Capitan került, amelyet az amerikai energiaügyi minisztérium használ, többek között nukleáris fegyverek kutatására és fenntartására. A harmadik és negyedik helyet továbbra is amerikai rendszerek foglalják el, míg az ötödik helyen egy német szuperszámítógép, a Jupiter Booster áll. A kínai LineShine különlegessége, hogy kizárólag Kínában fejlesztett csipeket használ. A rangsort 1993 óta évente kétszer publikálják, és a világ szuperszámítógépeit különböző teljesítménytesztek alapján rangsorolja. Dánia területén Aarhus közelében a régészek egy hatalmas vikingkori textilgyártó központot tártak fel, amely körülbelül időszámításunk szerint 600 és 950 között működött. A lelőhely mintegy 100 000 négyzetméteres területen fekszik, és több mint 80 félig földbe süllyesztett házat találtak, amelyek egyszerre szolgáltak műhelyekként és lakóhelyekként is. A kutatók fonói szövőeszközöket találtak, ami egyértelműen bizonyítja a textilgyártást. Emellett előkerültek ezüstpénzek, üveggyöngyök és kerámiák is, ami arra utal, hogy a hely fontos gazdasági és kereskedelmi központ lehetett. A különálló lakó és munkaterületek pedig arra utalnak, hogy egy befolyásos személy irányíthatta a termelést. A kutatók szerint a környék a viking korban fontos kereskedelmi hálózat része volt, és az itt készült textíliák valószínűleg nem csak helyi, hanem nemzetközi kereskedelembe is bekerültek. Horvátország déli partvidékén Kavtat településen a régészek egy körülbelül 1500 éves késő római kori szarkofágot tártak fel. A lelet az egykori Epidaurum római város temetőjének területén került elő. A kőkoporsó különlegessége, hogy rendkívül jó állapotban maradt fenn, és lezárva háborítatlanul találták meg. A szarkofágot felnyitva egy ember maradványait azonosították, bár a csontváz nem maradt meg teljesen jó állapotban. Ennek ellenére sikerült mintákat venni, amelyeket laboratóriumban elemeztek majd. A kutatók szerint ezek a vizsgálatok segíthetnek jobban megérteni az egykori Epidaurum lakóinak életét és temetkezési szokásait. A nehéz, mintegy 5 tonnás szarkofág mozgatása komoly kihívást jelentett, végül pedig a leletet kiállították egy könnyen hozzáférhető helyen, hogy a nagy közönség is megtekinthesse.

0: Szinte egész Nyugat-Szlovákiában és az ország legkeletibb járásaiban is fokozott tűzveszély van. A figyelmeztetés Közép-Szlovákia egyes járásaiban is érvényes, figyelmeztetett a belügyminisztérium weboldalán a tűzoltó és mentő szolgálat. Figyelmeztetés van érvényben a magyar lakta régiókat tekintve a lévai, az érsekújvári, a komáromi, a dunaszerdahelyi, a galántai, a szenci és a pozsonyi járásban. Tűzveszélyes időszakokban mindenki köteles betartani a tűzbiztonsági előírásokat. Tilos nyílt lángot használni, füvet, száraz növényeket égetni, tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan tovább terjedhetnek a lángok. Losonc több lakótelepi helyszíneken és a Styefánik utcában is új félig földbe süllyesztett hulladékgyűjtő állomásokat épít. A konténereket csipkártyás hozzáférési rendszerrel szerelik fel, miközben a város a meglévő gyűjtőpontokon is kiterjeszti az elektronikus beléptetést, tudatta a város hivatalos honlapja. A kivitelezés várhatóan július végéig befejeződik. Losonc 2018 óta fokozatosan bővíti a földbe süllyesztett hulladékgyűjtők hálózatát. A fejlesztések következő lépéseként a város közel 600 ezer eurós támogatásból valamennyi meglévő földbe süllyesztett konténert és zárható hulladékgyűjtő állomást elektronikus hozzáférési rendszerrel látja el. A városvezetés szerint ez csökkentheti az illegális hulladéklerakás és az illetéktelen használat problémáját, miközben pontosabb adatokat szolgáltat a hulladéktermelésről és az egyes gyűjtőpontok kihasználtságáról. Június közepétől szeptember elejéig ingyenes shuttle buszjárat segíti a közlekedést a Csallóköz kiemelt turisztikai célpontjai között. A szolgáltatás a nagymegyeri Termál Corvinust, a Dunaszerdai Termálparkot, a Diós-Patonyi Málkia Parkot és a Szlovákia Ringet kapcsolja össze. A szolgáltatásnak köszönhetően a turisták és a helyi lakosok autó nélkül is könnyedén felkereshetik a térség legnagyobb attrakcióit. A buszjárat minden kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik, lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők egyetlen nap alatt akár több turisztikai helyszínt is felkereshessenek. A shuttle busz szolgáltatás működtetését a Csalló Közterületi Idegenforgalmi Szövetség, a Nagyszombat megyei regionális turisztikai szervezet, valamint az Idegenforgalmi és Sportminisztérium biztosítja. A buszjárattal kapcsolatos további információkat az SZAD Dunaszerdahelyi munkatársai nyújtanak.
1: Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcs hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást. Fogyasszunk sok folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Nyitrán, a Bratislavskán, a városközpont felé, Nyitra előtt, Aranyosmarót irányából, és Szepsiben, a Csehszlovenske Jármádi és a Rozsnyavská kereszteződésénél. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: 6 óra 34 perc van. Gölnicbányán meggyilkoltak egy 47 éves tanítónőt. A gyanú szerint a férje ölte meg, aki néhány nappal korábban került szabadlábra. A férfi ellen már korábban is eljárás indult, amiért februárban rátámadta feleségére. A nő akkor jelezte, hogy fél a támadójától, és távoltartási végzést is kért. Ezt azonban a bíróság elutasította, mert a férfi akkor előzetesben volt. Az ügyből most politikai és szakmai vita lett. Boris Szuszka igazságügyi miniszter szerint a bíróság az eddigi információk alapján standard módon járt el, és egyelőre inkább egyéni kudarcról lehet beszélni. Az ellenzék viszont rendszer szintű problémát lát, és már a főügyész is megszólalt az ügyben. A témáról Bolemant Lilla nőjogi szakértővel Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
3: Na hát úgymond ismerős a sztori. Talán a hallgatóknak is rémlik Dagmár esete, 2016 Pozsony. Dagmárt a féltékeny partnere lőtte agyon, a rendőrség később elismerte, hogy a nő korábban összesen 6 bejelentést tett, az egyik későbbi gyilkosával szembeni feljelentést a rendőrség szabálysértésként kezelte, az

0: Az ott volt férje szerint Dagmár többször is segítséget kért, de azt érezte, hogy a rendőrök csak akkor tudnak lépni, ha már késsel megszúrják. Ez egy nagyon közeli eset, ugye azt szokták mondani, hogy a rendőrök akkor lépnek, amikor már baj van. Hát ebből az látszódik, hogy akkor sem lépnek, amikor baj van.
1: Igen, sajnos ez tényleg egy rendszer szintű probléma, és több ilyen esetről is tudunk már. Természetesen csak azok az esetek kerülnek nyilvánosságra, amik már valóban gyilkossággal végződnek, de nagyon sok tragikus esetről tudunk. És éppen most hozták azt is nyilvánosságra, hogy az elmúlt évben 17 olyan gyilkosság történt, aminek, hát ezt úgy szokták mondani, hogy féltékenység az oka, de ez nem féltékenység, mert a féltékenység az, amikor féltek valakit, féltékeny vagyok rá, de az nem egyenlő az agresszióval, tehát ez egy olyan bántalmazó folyamat, amit nem lehet a féltékenység. Sőt, még a magyarban szoktak ilyen gyönyörű kifejezést használni, hogy szerelemféltésből ölte meg. Ez a romantizálása az erőszaknak, és nálunk is ugyanez működik, tehát bizonyára a hallgatók is el tudnak idézni olyan sajtóhíreket, akár a tévében, vagy más sajtó orgánumokban, amikor ilyen tragédiákról tudósítanak, hogy egyrészt a szomszédok elmondják, hogy hisz milyen rendes ember volt, hát hallottuk őket néha veszekedni, de mindig köszönt az utcán, tehát ez pontosan leírja azt, hogy hogyan működik a bántalmazás, hogy a bántalmazó lehet, hogy az egész világgal szemben olyan arcát mutatja, hogy nagyon szeretik, elismerik a munkáját, udvarias, kedves mindenkihez, és hazamegy, és kínozza a családját, bántalmazza a feleségét, a partnerét, vagy a gyerekeit is, és aki a szomszédban él, aki tud is róla, az úgy gondolja, hogy ezek csak családi veszekedések, vagy egyáltalán nem vesz róla tudomást, mivel abban olyan társadalomban élünk, ahol ez még mindig családi ügynek tekinthető, és sajnos rendszer szinten egyáltalán nem kezeli a politikai rendszer, nálunk se, és Magyarországon is, és még sok országban.
0: Ugye említette ezt a 16-an haltak meg tavaly, ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezt Lucia Plaváková, progresszív Szlovákia képviselője mondta azzal, igen, hogy neki Jana Maškarová, országos rendőrfőkapitány nemrég tett találkozón mondta ezt, tehát hogy ez a rendőrségi megerősítésből, közleményből eddig még ez azért nem derült ki. Ugye itt van az, mondja ön is, hogy hát a kormány nem tesz ezért semmi, pedig a kormány programnyilatkozatában benne van, ez a mostani kormány is nagyobb védelmet ígért a nőknek, mégpedig a következő módon a kormány olyan változtatásokat fog támogatni, amelyek javítják a nők és gyermekek családon belüli erőszakkal szembeni védelmét, hatékonyabbá teszik a gyermekek elleni erőszak, a szexuális kizsákmányolás és zaklatás elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonását és szankcionálását, beleértve az online térben elkövetett cselekmények büntetését is. Na most, hát legtöbbször, én utána néztem, ez benne szokott lenni a kormányprogramban, a régebbi Fico kormány, Fico Pellegrini kormány programjában is, aztán a Matovics-Héger kormány programjában is, ott már tettek is valami gyakorlati lépést, kialakítottak ilyen intervenciós hivataloknak, talán ezt lehet mondani, de az erős szó. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy belerakni, meg megemlíteni, ugye nem kunszt, nézve konkrétan ezt a kormányt, ugye, mert mégis most ezt éljük. Igen. Hagyjuk most azt a jogetikai minimumot, hogy hát ha megemlítek, már teszek is valamit. Szóval, hogyha ezt bele szokták tenni, akkor miért nem történik évekig, vagy évtizedekig valós, hathatós változás? Tehát, hogy valami ebben a jogáltali társadalmi formálásban kivitelezhetetlen, vagy elképesztően nehéz?
1: Szerintem ez döntés kérdése, tehát nagyon jól hangzó szlogeneket szoktak beleírni a kormányprogramokba, a Fico kormány különösen, és ez mivel, hogy ez az Európai Uniónak egy elvárása, hogy ez a téma valamilyen megoldást találjon, ezért ilyen hangzatos valamokként beírják a kormányprogramba, de én azt gondolom, hogy eszük ágában sincs ezt teljesíteni, mivel nekik ez nem szempont. Tehát most is látni, hogy hogyan reagáltak erre, vagy nem reagáltak erre a tragédiára, nem érdekli őket, nem fogja megoldani, mert ha szeretnék megoldani, akkor már adtak volna be olyan javaslatokat, ugye. Hát mindenki szerintem emlékszik arra, hogy milyen gyorsan végig tudnak nyomni egy törvényjavaslatot az egész parlamenten és a kormányon. ebben az esetben semmi ilyen javaslat nem történt, és ha az ellenzék ad be hasonló javaslatot, vagy be sem adhatja, vagy egyáltalán nem jut el odáig, hogy szavazzanak róla, mint ahogy ezt a Progresszív Szlovákia is most eltüntette. És meg egy pillanatra visszatérnék ehhez a számhoz, amit Lucia Plavákova mondott, ezt a 17 tragikus gyilkosságot. 1998-tól Magyarországon működik egy Néma Tanúk kiállítás, amit a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen emberjogi, nőjogi szervezet állít fel minden évben, és ez arról szól, hogy abban, hogy az előző évben hány nőt gyilkolt meg az élettársa, vagy volt élettársa, vagy az a férfi, aki valamilyen kapcsolatban volt vele előtte, és itt évente a hivatalos felmérések szerint 40 és 70 az a szám, ami között ez a gyilkosság megtörténik, tehát én azt gondolom, hogy nálunk is remélem, hogy nem közelítünk ezzel, ehhez, de hogyha hivatalosan végre ezt elkezdenék felmérni, attól félek, hogy hasonló számokhoz jutnánk.
0: Nem tudom, hogy erre mit lehet mondani. Tehát én emlékszem a beszélgetéseinkre korábban is, mindig az a végső következtetés, hogy az állam valahogy ezt alábecsüli. Én meg úgy érzem, hogy akkor mindig megállapítunk valamit, aztán mindamikor mindenki azt várja, hogy a másik induljon el előbb. Tehát, hogy itt is nem túl egyszerű azt mondani, hogy az állam lebecsüli a családon belüli erőszakot, és nem tudom, nem arról van inkább szó, hogy az állam egy olyan áldozati viselkedéssel nem tud mit kezdeni, ami félelemből, szégyenből, függésből, visszalépésekből áll, mind a mellett, hogy van egy kulturális beidegződés, hogy a család legbelsőbb ügyeibe, ami mindig azért sajátos, egyéni és bonyolult tud lenni, hát abba hivatal nem tud belemenni a rendszer.
1: Igen, pont erre vannak már olyan kidolgozott rendszerek, amivel ezt meg lehet oldani. Tehát ezért írták meg az isztambuli egyezmény néven elhíresült anyagot, ami a nők elleni erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól, amit az Európa Tanács dolgozott ki, és 2011-ben sok ország, tehát a tagországok nagy része aláírta, csak aztán nem ratifikálták, tehát nem vezették be a saját jogrendszerükbe, úgyhogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, mert itt pontosan le van írva minden, és nem arról szól, hogy beavatkoznak a családok életébe, mert ugye az, ami itt történt például ebben a tragédiában, ez semmilyen beavatkozás nem volt. Ők nem tették meg a kötelességüket, mert nagyon gyakran megtörténik, hogy a nők hiába szólnak a rendőrségen, a bíróságon, bárhol, egyszerűen nem teszik meg azt a hivatalos szervek, amit tenniük kéne. Az egy másik része a problémának, hogy nem tudják esetleg, hogy mit kéne tenniük, nincsenek felhatalmazva rá, nincsenek meg hozzá az eszközeik, és nem tudnak cselekedni, mint ahogy most is azzal védekeznek, amit én nagyon silány és szánalmas védekezésnek tartok, hogy a hölgynek kérvényeznie kellett volna, hogy értesítsék őt arról, hogy a férjét kiengedték az előzetes letartóztatásból. Egy bántalmazott nőnek kötelességük kellene, hogy legyen, hogy őt tájékoztassák minden egyes dologról, ami azzal a bántalmazóval történik, aki őt neki az életét veszélyezteti. Tehát én a másik oldalt is értem, hogy néha ők nem tudják, hogy mi az, amit tehetnek, vagy nem tehetik meg, és ezért szokott történni az nálunk is, és Magyarországon is, hogy a bántalmazott feljelentést tesz, és a bántalmazó rögtön utána tesz egy másik feljelentést, hogy betületsértés, és még nem tudom, mi történt, és ezt sokkal gyorsabban meg tudja ítélni, el tudja intézni a bíróság, és sokkal gyorsabban dönt róla, mint arról, hogy bántalmazás történt-e. Ez is rendszerhiba, ez is lehet, adódhat abból is, hogy lehet, hogy gyorsabban eldönthető ez, mert jobban járható út, de minden egyes embernek és szakembernek, aki ezen a téren dolgozik, ott van a saját felelőssége is, és azért rendszerhiba, mert nincs bevezetve a rendszerbe, nincsenek meg azok a mechanizmusok, amik működni tudnának ilyen esetben. És tehát nem az egyén a felelős azért, ami ilyenkor történik, mert főként ez a hölgy is megtett mindent annak érdekében, hogy megvédje saját magát és a gyerekeit, és nem tudta megtenni, mivel az állam, azok a szervek, amiknek kellett volna, nem védték meg őt, pedig meg lett volna rá a lehetőségük, ha ha odafigyelnek rá. Tehát azért mondom én, hogy ez egy olyan rendszerhiba, amin változtatni kéne, és főként, hogyha a kormány mindig belerakja a kormányprogramjába, akkor ideje lenne, hogy foglalkozzanak vele.
0: Az a baj ezzel az isztambuli egyezménnyel, hogy ez tájainkon amolyan kultúrharcos felvetésnek fog hangzani, innentől kezdve megint a társadalom jelentős része elutasítja, a politika pedig valószínűleg egy vörös posztót csinál belőle, és ennek mentén megint nem történik semmi. Amit mondott, én utána néztem ennek Csehországban például, ugye az a rész, hogy kell értesíteni az áldozatot, hogy kijön a börtönből, vagy az előzetesből az, akit ő följelentett, mert mondjuk bántalmazta. Tehát, hogy azt mondja a cseh jog, hogy ha nem adott be kérelmet az áldozat, akkor ha alapos okkal tartani lehet a veszélytől, akkor a hatóságoknak lépniük kell, de itt is az van, hogy be kell adni azt a kérvényt, hogy értesítsék őt. Ausztriában nem kell egyébként, csak így zárjálva onnan. Hát megint csak egyfajta amolyan ellenvetésként ennek az isztambuli egyezménynek. Ez a legmodernebb hozzáállást, ez valami észak-ír eljárásnál találtam meg, ott a rutin rákérdezési útmutató kifejezetten azt mondja, hogy ne egyszeri esemény legyen a rákérdezés. Ugye arról az élethelyzetről beszélünk, hogy a nő szégyenkezik, letagadja, nem mer vallani a férje ellen, stb. Igen. Stb. Ha a nő eleve külön kell kikérdezni őket, ha a nő nemet mond, akkor nyitottabb kérdéssel kell folytatni, szól az ottani policy, hogy van-e bármi, ami aggasztja a kapcsolatában. Ha erre is nem a válasz, akkor is támogatóan kell viselkedni, és szakmai kíváncsisággal kell tovább kommunikálni. Na most, tehát, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy itt ez az eljárásmód, hanem ez egy kulturális jellegű hozzáállás, amit mondjuk ők csinálnak. Most épp egy északírt mondtam, nem tudom, lehet Finnországban is van hasonló van, de hogy érti, olyan problémával állunk szembe, ahol itt megint ott vagyunk a parton, várjuk, hogy a másik elinduljon, és minden irányba a falak vannak, és maradnak az amúgy hangzatos jelszavak, hogy de hát a hozzáállást kell valahogy átalakítani, de azt meg hogyan?
1: De ki lenne a másik, akinek el kéne indulnia? Mert az egyik ugye az állam, aki működteti a rendszert, aki felelős azért az emberekért, akik az államban élnek. És kinek kéne még rajta kívül elindulni?
0: Valami indíció kellene, hogy lépjen az állam. Valószínűleg erre gondolja az állam az, hogy ami éppenséggel az, hogy hát igen, az állam olyan kicsit, mint aki a tökéletes áldozatot várja el, aki bemegy, jelent és kitart a hivatali marazmus, meg a hivatali komótosság ellenére is az érve mellett, és tulajdonképpen jelent.
1: Igen, igen, értem. Erre nagyon sok évvel ezelőtt rájöttek azok az államok, akik ezt a problémát komolyan vették, mint amit el is mondott, hogy hogyan kell egy ilyen bántalmazott nővel, akár nevezzük áldozatnak, de nem szeretik, ha áldozatnak nevezik őket, mert a szakma ezt nem szereti, tehát a nőjog, de nevezzük áldozatnak, tehát nem lehet vele úgy bánni, mint egy bűnözővel, akit kihallgatnak. Mert ő az áldozat, tehát ő nem fogja bevallani azt, hogy őt bántalmazták, mivel őt évek óta az önbizalmát, az önértékelését letörték, tehát ő nem bízik saját magában egyrészt, mert úgy gondolja, hogy ő a felelős azért, mert bántalmazták, mert ez pontosan egy ilyen hosszú folyamat, nem azzal kezdődik, hogy valaki fölpofoz és én följelentem, hanem azzal, hogy a bántalmazás az egy hosszú folyamat, amit tudatosan végez a bántalmazó, és lelkileg és testileg is tönkre teszi az áldozatát, és aki összeszedi a bátorságát, és elbír menni a bíróságig, vagy egy feljelentésig, vagy bármeddig, neki biztosnak kéne lennie abba, hogy megtartja őt az a védelmi háló, amit hívjuk bármilyen rendszernek, és ezt a védelmi hálót már régen megtalálták, hogy hogyan működik ennek egyik része az, amit elmondott, hogy olyan úgy képezzék azokat a szakembereket, akik ezeket a bántalmazott nőket meghallgatják, kihallgatják, szeretnék megtudni, hogy valóságban mi történt, hogy tényleg megtudják tőlük azt, hogy mi az, ami történt, ne zárkozzanak magukba, és merjenek vallani, és meglegyen az a háttér, hogyha ő elmondja, hogy mi a problémája, akkor meg is védjék őt, ne küldjék haza, vagy ne mondják azt, hogy ez semmi, mert nem is erről van szó. Ugyanis például, ha egy bántalmazott helyzetben éppen miután bántalmazás megtörtént, akár fizikai, akár lelki erőszak, és a nő segítséget hív, mert félti az életét, akkor oda megérkezik a rendőrség, az aktuális szakembereknek kéne oda megérkezni, akiket a bántalmazó nem tud meggyőzni arról, hogy nézzék meg, itt van egy reszkető nő, hát nem normális, mert ő idegbeteg, és így viselkedik mindig, most mit csináljak vele. Ő meg éppen megnyugodott, mert kiadta magából a feszültséget, ami benne gyűlemlett esetleg hetekig, és akkor egy olyan képet látnak maguk előtt, hogy itt van egy normális férfi, itt van egy idegbeteg nő, és akkor hát nem történt semmi, bocsánat, és még a nő is bocsánatot kér, mert de tudja, hogyha nem hisznek neki, és tudja, hogyha elmegy onnan a rendőrség, akkor ugyanúgy folytatódik a bántalmazás. Tehát ez pontosan így van, ahogy elmondta, hogy így kellene működni a rendszernek, és ez csak egy kis része, és ezt már régen leírták, és erről szól az isztambuli egyezmény, hogy ne az emberek személyes életébe vájkáljunk, hanem hogy pontosan tudjuk, hogy mikor mi történik, és meg tudjuk ezt állapítani, és minden szakember fel legyen erre készülve. És az, hogy ezt vörös posztóként kezelik, az csak is a politikai garnitúrának a problémája, azért, mert ezzel politikai sikert akarnak azzal elérni, és akkor belemagyaráznak mindenféle olyan dolgokat, ami nincs is benne. De nem, tehát azért, mert ezt felhasználják a saját érdekeikre. Tehát nem általában az államról beszéljünk, hanem azokról a politikai garnitúrákról, amik eddig itt, tehát most a Fico kormány valahány évéről akár konkrétan, akik visszaélnek ezzel a helyzettel. Ajánlom mindenkinek, hogy keresse ki, könnyen elérhető az isztambuli egyezmény nők elleni erőszak megoldására, most nem tudom pontosan idézni a címét, és el lehet olvasni, hogy mi van ott benne leírva, semmilyen veszélyt nem jelent senki számára, hanem segítséget azoknak a nőknek és gyerekeknek, akik bántalmazás áldozatai.
0: Hát igen, az a kérdés, hogy azt a fajta ellenkampányt, amit ezzel az isztambuli egyezménnyel szemben folytattak, és amolyan tudatformálást hajtottak végre a választóik fejben, azt vissza lehet-e fordítani valahogy? Hát ez meglátjuk.
1: Hát biztos, hogy nem akarják visszafordítani.
0: Mert így predesztinálva van, hogy lesz még ilyen eset, csak ennyi. Egy gölnicbányai tanárnő lett családon belüli erőszak áldozata, a 47 éves nő halála a politikai térben is egyre nagyobb hullámokat ver, a főügyész cselekvésre szólítja fel a kormány. De ha el is indul valami, egy újabb bántalmazott nő halála kellett hozzá. A részletekről Balemant Lilla nőjogi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.

0: úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
1: Czábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki szerint elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. június 26-án, pénteken. Műsorunk második órájában először arról beszélgetünk, hogy Csehországban alkotmányos vita robbant ki a törökországi NATO csúcs miatt. Majd 7:30 után vendéget várunk ide a stúdióba. Nagy József volt környezetvédelmi minisztert, a Csalló közbe tervezett szélerőművekről kérdezzük. A hírek után is maradjanak velünk, most Paszmár Líviáé a szó.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Magyar Péter és Robert Fico megállapodtak a benes dekrétumokkal foglalkozó munkacsoport létrehozásáról. Legkevesebb 235-re emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Ma 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A szlovák és az ukrán külügyminiszter tegnap telefonbeszélgetést folytatott, amelynek célja a tervezett kormányközi és kétoldalú tárgyalások szervezésének megvitatása volt. Erről a külügyi tárca kommunikációs osztálya tájékoztatott. A tegnapi Gdanskban tartott Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián Robert Fico miniszterelnök és Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök megállapodtak abban, hogy a találkozó Lvivben kerül megrendezésre. Az ukrán diplomácia vezetője a beszélgetés során azt is megerősítette, hogy Zelenszky szívesen ellátogatna Pozsonyba, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter, hozzátéve, hogy már csak a felek számára megfelelő időpontokat kell egyeztetni. Andrej Sibiha az X-en azt írta, hogy Blanárral Szlovákia Ukrajna újjáépítéséhez való hozzájárulásáról beszélgettek, és megállapodtak a kölcsönösen előnyös együttműködés elmélyítéséről, az energetika, az infrastruktúra, a határon átnyúló összeköttetések, a kereskedelem és a védelmi ipar területén. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Robert Fico miniszterelnökkel megállapodtak egy munkacsoport létrehozásáról, amelynek feladata a benes dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdések megoldása. Emellett kétoldalú találkozókra is sor kerülhet. Magyar ezt tegnap egy sajtótájékoztató mondta el arra a kérdésre válaszolva, hogy a benes dekrétumok milyen mértékben befolyásolják a visegrádi négyek keretében folyó együttműködést. Elmondása szerint azonban ez nem volt témája a Gödöllőn tartott csúcs találkozónak. Magyar azt állítja, hogy Ficoval egyetértettek abban, hogy fontos a szlovák-magyar kapcsolatok javítása. Fico kedden Gödöllőn kijelentette, hogy a visegrádi négyek országai elég bölcsek ahhoz, hogy csak azokat a témákat tegyék napirendre, amelyek összekötik őket. A közelgő szlovák elnökség kapcsán egyúttal megígérte, hogy nem fog olyan témákat felvetni, amelyek megosztják a V4-et. Ha júniusban parlamenti választás lett volna, a Progresszív Szlovákia nyert volna a szavazatok kerek 20%-ával. Mögötte a Smer végzett volna 18,6%-kal, a harmadik a Republika lenne 9,5%-kal, derült ki az AKO ügynökség Jóly 24 televízió számára készített közvéleménykutatásából. Bejutna a parlamentbe a HLAS, az SAS, a KDH, a Szlovenszko mozgalom és a Demokrati is. Kimaradna az SNS, a Magyar Szövetség 3,2%-kal, az Merodina, a Pravona Pravdu, a Strana Vidjéka és a Karma. A közvéleménykutatás június 10-e és 18-a között végezték 1000 megkérdezett bevonásával. A venezuelai két erős földrengés áldozatainak száma legkevesebb 235-re emelkedett, és több mint 4300 személy szenvedett sérüléseket, közölte helyi idő szerint csütörtök este az ottani egészségügyi minisztérium. A 7,2-es és a 7,5-es erősségű egymást követő földrengések, amelyek epicentruma körülbelül 160 kilométerre nyugatra feküdt a fővárostól, Caracastól, több mint 100 éve a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában. Az amerikai kormány tegnap 150 millió dollár értékű humanitárius segélyt ígért Venezuelának. Az amerikai fegyveres erők téli parancsnoksága később bejelentette, hogy a logisztikai segítségnyújtás érdekében szállító repülőgépeket és két hadihajót küld a térségbe. Az ukrán fővárost kijevett ballisztikus rakétatámadás érte, közölték tegnap a helyi hatóságok. Vitali Klitschko polgármester a közösségi hálón közzétett bejegyzésében robbanásokról számolt be a fővárosban, valamint a légvédelem tevékenységéről, amely az orosz támadás visszaverésén dolgozik. Áldozatokról vagy a károkról egyelőre nincsenek információk. Mivel az orosz csapatok előrenyomulása a frontvonalon megtorpant, Moszkva egyre inkább a ballisztikus rakétákra támaszkodik, hogy az ukrán városok ellen indított nagyszabású légitámadások során a lehető legnagyobb károkat okozza. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jóváhagyta az ukrán biztonsági szolgálat 40 napos műveletét, amelynek célja, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra és rákényszerítse a háború befejezésére. Ez a bejelentés akkor érkezett, amikor Ukrajna drónokkal végrehajtott támadásaival már az orosz szárazföld mélyén lévő célpontokat is eléri.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk országszerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a D2-esen Pozsony előtt Stonfa irányából, 10 perc a várakozási idő, és radar méri a sebességet Nyitrán, a Bratislavskán, a városközpont felé, Nyitra előtt, Aranyosmarót felől, és Szepsiben, a Csehszlovenszkij Ármádi és a Rozsnyavszká kereszteződésénél. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Sport. Žigárdy Vásfóro. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak két nap maradt hátra a tengeren túli futball VB csoportköréből. A 15. játéknapon újabb három kvartetben értek véget a küzdelmek. Az eljelő négyesben Ecuador nem kis meglepetésre hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a már csoportgyőztes Németországot, és a 8 legjobb csoport harmadikok egyikeként kiharcolta a legjobb 32 közé jutást. A németek már a második percben Leroy Sané góljával megszerezték a vezetést, ám ezzel el is lőtték a puskaporukat. 7 perc múlva Nilsson Angulo kiegyenlített. A második félidő elején az amerikai játékvezető hölgy a varozás után visszavonta a németeknek megadott 11-est. A 78. percben aztán a szemfüles Gonzalo Plata közelről a hálóba emelte a labdát, és megszerezte csapata továbbjutást jelentő gólját. A négyes másik találkozóján Elefántcsontpart 2-0-ra verte a VB újonc Curaçaót, és először jutott túl a csoportkörön a VB-ken. Az F csoportban a már 16-ot döntős Hollandia könnyedén győzte le 3-1 arányban a pont nélkül sereghajtó Tunéziát. A nagy esélyes narancsmezesek a 7. percben már 2-0-ra vezettek. Aztán az 54. percben váratlanul szépítettek az észak-afrikaiak, de 8 perccel később ismét betaláltak a hollandok, akik félgőzzel is magabiztosan nyertek. A kvartett másik találkozója a Svédország-Japán összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult. Ez azt jelenti, hogy a hollandok mellett a japánok és a 4 pontos svédek is bejutottak a legjobb 32 közé, mivel biztosan ott vannak a legjobb csoport harmadikok között. A D csoport záró felvonásának ma reggeli eredményei: Törökország Egyesült Államok meglepetésre 3-2 és Paraguay Ausztrália 0-0. Az már korábban eldőlt, hogy a társházigazda amerikaiak csoport elsőként jutnak tovább. Az egyaránt 4 pontos ausztrálok és paraguaiak is kiharcolták a legjobb 32 közé kerülést. Nem szerepel többé a cseh válogatottban a Leverkusen 30 éves középcsatára Patrik Schick, aki 56 meccsen 26 gólt szerzett nemzeti színekben. A csehek 3 mérkőzésen csupán 1 pontot gyűjtöttek a VB-n, az A csoport utolsó helyén végeztek, és búcsúztak a további küzdelmektől. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a majorkai férfi tenisztorna negyed döntőjében. A legjobb 4 között a második kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával találkozik. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős bejutott a Bad Homburgi teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjébe, miután 6-3-6-2-re legyőzte a Venus Williams Alexandra Eala amerikai Fülöp-szigeteki duót. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Kisbán Zsófia pedig bronzérmet szerzett rövid körben a romániai Pitestiben zajló maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. A diszkoszvető Huszák János a 3. helyen végzett a jeruzsálemi ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai viadalon. A Bajnokok Ligája ezüstérmes Ferencváros női vízilabda csapata 5. zárta a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A BL győztes görög Olimpiakosz áll az élen. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 8. állomás Spielberg, ahol az osztrák nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-kor kezdődik az első, 17 órakor pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös verseny. Tegnap hőségriadót rendelt el az osztrák nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség.

0: 7 óra 18 perc van. Alkotmányos vita robbant ki Csehországban amiatt, hogy kiképviselje az országot a júliusi NATO csúcson. A kormány eredetileg úgy döntött, hogy Petr Pavel államfő nem lesz tagja a delegációnak, Pavel szerint viszont a külföldi képviselet az elnök alkotmányos feladatai közé tartozik, ezért az alkotmánybírósághoz fordult. Hogy ez csak protokoll vita vagy mélyebb hatalmi konfliktus a cseh kormány és az államfő között, arról Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Miről szól valójában ez a vita Csehországban? Egy NATO csúcs delegációjáról, vagy inkább arról, hogy ki irányítja a cseh külpolitikát?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően ennek a helyzetnek egyből három dimenziója is van. Az egyik az egy nagyon érdekes alkotmányjogi kérdés, hiszen ilyenre, amit most a köztársasági elnök csinált, illetve amilyen döntés az Alkotmánybíróság részéről született, ilyenre nem igazán volt még precedens Csehország történetében. Itt ugye erről a hatásköri keresetről van szó, amelyet a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz benyújtott a héten, miután ugye kiderült, hogy a Babiš kormány nem támogatja az ő részvételét, vagy nem engedi meg az ő részvételét a NATO csúcson. A másik dimenziója az egyértelműen egy ilyen belpolitikai dimenzió, hiszen itt ugye van egy koalíciós kormány, a koalíciós kormánynak ugye tagja ez a motoriszti párt, vagy autós párt, aki ugye adja a külügyminisztert, és közte és a párt között, illetve a köztársasági elnök között már a kezdetektől végighúzódik egy ilyen konfliktus, amelynek az egyik példája ez, amit a héten láthattunk. És van egy harmadik dimenziója, az pedig a védelmi kiadásokról szóló kérdés, amely nagyon jól, Csehország példája nagyon jól szemlélteti azt a dilemmát, amiben az európai államok sok esetben kerülnek a NATO kiadások, a védelmi kiadások növelése szempontjából. Itt ugye arról van szó, hogy Csehországnak sem az előző évben, sem idén nem sikerül elérni a NATO által irányzott 2%-ot, vagyis hogy a GDP 2%-át védelmi kiadásokra költsék, és ugye tavaly született a tavalyi NATO csúcson egy olyan döntés, hogy ezt a 2%-ot ezt fokozatosan 5%-ra fogják növelni. Ez ugye Csehország számára egy jóval hosszabb távú kihívást jelent, mert hogy ugye ezt az alapvető 2%-ot, amit még 2014-ben irányoztak elő, ez sem sikerült teljesítenie.
0: A cseh alkotmány szerint az államfőnek feladata az ország külföldi képviselete. Most hol húzódik a határ az elnök és a kormány jogkörei, vagy külpolitikai jogkörei között? Ugye erre valamelyest talán már választ is adott az Alkotmánybíróság.
1: Így van, ugye itt Petr Pavel beadott egy ilyen hatásköri keresetet, amit kiegészített ezzel az ideiglenes intézkedési kérelemmel. Tehát itt alapvetően két dologról van szó, de ezek összefüggenek egymással. Itt ugye nagyon gyorsan kellett az Alkotmánybíróságnak döntenie, hiszen a csúcs az július 7-8-án lesz, és 28-áig, vagy 26-ig, tehát ma, vagy ezen a héten kell az akkreditációt véglegesíteni, és ugye a kormány nem akkreditálta a köztársasági elnököt. Itt ugye arról van szó, hogy ezen a NATO csúcson részt vehette a köztársasági elnök, és arra kérte az Alkotmánybíróságot ugye Pavel, hogy döntsön arról, hogy vagy mondja ki, hogy kizárólag a köztársasági elnök dönthet arról, hogy részt vesz a NATO csúcson, hogy sem a kormány, sem a külügyminiszter, sem pedig maga a külügyminisztérium nem akadályozhatja ebben, és hogy kötelesek időben biztosítani számára az akkreditációt, valamint ugye a repülőgépet is, tehát semmivel nem akadályozhatják a részvételét. És ugye külön kérte, hogy az ankarai csúccsal kapcsolatban minél hamarabb hozzanak döntést, tehát erre megszületett az Alkotmánybíróság álláspontja, hogy Pavelnek képviselnie kell Csehországot. Itt ugye egy alkotmányos szokásról is tulajdonképpen szó van, hiszen amióta világ a világ, egyszer nem vett részt, vagy egyszer volt olyan eset, amikor nem vett részt cseh elnök, tehát köztársasági elnök NATO csúcson, ez ugye a 2022-es csúcs volt, ott Zeman már egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni. De alapvetően ugye Csehországban az elnök vesz részt, képviseli vagy vezeti a delegációt ezeken a NATO csúcsokon. Ugye tavaly is Pavel vezette, és még az akkori külügyminiszter volt a delegáció része. Itt Babiséknál ez változik, hiszen ugye, és az, azért az európai országok dilemmáját is mutatja, hogy egy dolog aláírni és megígérni azt, hogy a védelmi kiadásokat növeli egy adott kormányzat, de egy másik dolog ezekért felelősséget vállalni és ezeket meg is valósítani. Nem csak Csehország jár, vagy van ebben a pozícióban, de ugye itt ketté ágazik az, hogy itt az ország milyen álláspontot képviseljen. Ugye Pavel egy olyan NATO-s háttérrel rendelkező köztársasági elnök, aki alapvetően nagyon fontosnak tartja ezeknek a védelmi kiadásoknak a növelését, míg Andrej Babis, aki ugye a költségvetéssel ténylegesen dolgozik, ezzel szemben jóval szkeptikusabb, és bár ígéri, hogy ezeket a kiadásokat növeli, itt alapvetően azt látjuk, hogy nem nagyon tudja, tehát hamarabb ugye most lehetővé tette azt, hogy az energiaárakban támogatást kapjanak a lakosok, vagy hogy infrastruktúrális fejlesztéseket hajtsanak végre, míg a védelmi kiadásokra való költés az inkább egy ilyen másodlagos, harmadlagos kérdés. Ez ugye egy érdekes dolog, ha csak az európai térképre tekintünk, hogy azok az államok, amelyek a külső határon vannak, azok az államok jóval hamarabb teljesítik ezeket a követelményeket, míg ugye Csehországgal együtt például Albániának vagy Szlovéniának sem sikerült ezt a 2%-os követelményt teljesítenie idén. Azok az államok, amelyek egy kicsit így távolabb vannak a földrajzilag a feszültebb régióktól, azok nem annyira figyelnek arra, vagy éreznek arra a késztetést, hogy ezeket a kiadásokat növeljék. Tehát van egy ilyen konfliktus is a két fél között, és ugye itt alapvetően Babis azzal érvel, hogy lehet, hogy ki lehet pipálni, hogy az adott NATO-s elvárás teljesítette egy ország, de nem biztos, hogy azok a költések hatékonyak és megfelelőek, míg Petro Pavel azzal érvel, hogy igenis ezeket mindenképpen teljesíteni kell, ezeket a vállalásokat.
0: Ön az előbb a cseh köztársasági elnökről szólva azt mondta, hogy NATO-s háttérrel rendelkezik. Hát ugye ez azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy Petro Pavel korábban NATO tábornok volt, tehát ugye a védelmi ügyekben különösen otthon van. Ez mennyire játszhat szerepet abban, hogy nem akarta elfogadni a kormány döntését?
1: Ez is természetesen abszolút szerepet játszik abban, hogy a NATO csúcson ott szeretne lenni, tehát itt alapvetően van egy ilyen belpolitikai és személyes összefonódás is abban, hogy Pavel ezeken a találkozókon, vagy itt ebben az esetben az ankarai csúcson részt vegyen.
0: Lehet ennek az ügynek hosszabb távú következménye, mondjuk a cseh belpolitikai rendszerre nézve? Tehát arra gondolok, hogy várható, hogy pontosabban kell majd szabályozni az elnök és a kormány külpolitikai szerepét?
1: Itt ugye az előbb mondtam, hogy itt tulajdonképpen két dolog van, ha alkotmányjogi szempontból nézzük. Az egyik az, amiben most gyors döntés született, de magát a hatásköri keresetét, amit hétfőn beadott, azt még hónapokon keresztül akár tárgyalni fogja az Alkotmánybíróság. És ugye, hát hogyha tisztán jogi szempontból nézzük, akkor nem feltétlenül kell neki hasonló döntést hozni a hatásköri keresetet illetően, mint ahogy az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban most ugye láthattuk, hogy milyen döntést hozott. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy itt egy közvetlenül választott elnöki pozícióról van szó, tehát alapvetően máshogy működik a köztársasági elnök jogköre, vagy más tehát a szimbolikusnál jóval több szerepe van a Csehország köztársasági elnökének, mint ami például Magyarországon megfigyelhető. Úgyhogy igazából itt az várható elsősorban, nyilván fontos lesz az, hogy az Alkotmánybíróság a hatásköri keresetet illetően milyen döntést fog hozni, de az várható, hogy itt még tovább fog folytatódni a szkanderezés, úgymond a Babis kormányzat és Pavel között abban, hogy a köztársasági elnök ugye mennyire tudja képviselni majd Csehország külpolitikáját, akár az ilyen fórumokon is, mint amilyen a júliusi NATO csúcs lesz.
0: A cseh NATO delegáció körüli vita jóval többről szólhat tehát, mint egyetlen külföldi út megszervezéséről. A kérdés az, hogy a külpolitikai képviseletben hol húzódik a kormány és az államfő hatáskörei közötti határ, és mit jelent mindez egy olyan időszakban, amikor a NATO-n belül is komoly politikai és védelmi döntések születnek. Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Hatalmas indulatokat váltott ki az a pozsonyi találkozó, amelyen a gazdasági minisztérium illetékesei szerették volna megvitatni az érintettekkel a csallóközi szélerőművekre vonatkozó elképzeléseiket. A rendezvény botrányba fulladt. De vajon miért félnek ennyire

0: Növényeket égetni, tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan tovább terjedhetnek a lángok. Losonc több lakótelepi helyszíneken és a Styefánik utcában is új félig földbe süllyesztett hulladékgyűjtő állomásokat épít. A konténereket csipkártyás hozzáférési rendszerrel szerelik fel, miközben a város a meglévő gyűjtőpontokon is kiterjeszti az elektronikus beléptetést, tudatta a város hivatalos honlapja. A kivitelezés várhatóan július végéig befejeződik. Losonc 2018 óta fokozatosan bővíti a földbe süllyesztett hulladékgyűjtők hálózatát. A fejlesztések következő lépéseként a város közel 600 ezer eurós támogatásból valamennyi meglévő földbe süllyesztett konténert és zárható hulladékgyűjtőállomást elektronikus hozzáférési rendszerrel látja el. A városvezetés szerint ez csökkentheti az illegális hulladéklerakás és az illetéktelen használat problémáját, miközben pontosabb adatokat szolgáltat a hulladéktermelésről és az egyes gyűjtőpontok kihasználtságáról. Június közepétől szeptember elejéig ingyenes shuttle buszjárat segíti a közlekedést a Csallóköz kiemelt turisztikai célpontjai között. A szolgáltatás a nagymegyeri Termál Corvinust, a Dunaszerdahelyi Termálparkot, a Diós-Patonyi Málkia Parkot és a Szlovákia Ringet kapcsolja össze. A szolgáltatásnak köszönhetően a turisták és a helyi lakosok autó nélkül is könnyedén felkereskedik a térség legnagyobb attrakcióit. A buszjárat minden kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik, lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők egyetlen nap alatt akár több turisztikai helyszínt is felkereshessenek. A shuttlebusz szolgáltatás működtetését a Csallóköz területi idegenforgalmi szövetség, a Nagyszombat megyei regionális turisztikai szervezet, valamint az idegenforgalmi és sportminisztérium biztosítja. A buszjárattal kapcsolatos további információkat az SZAD Dunaszerdahelyi munkatársai nyújtanak.
1: Időjárás.
0: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást. Fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban Oroszvár után Ligetfalu irányában a Szlonyecsnicennél biciklist gázoltak, fennakadással kell számolni. Torlódik a forgalom Kassa Krásznán a városközpont irányában, itt 10 percet várakozhatnak, és radar méri a sebességet Kassán, a Moszkovszká triéden a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
2: 7 óra 35 perc van. A gazdasági minisztérium 8 olyan térséget jelölt ki Szlovákiában, ahol a jövőben gyorsított eljárásban épülhetnének szélerőművek. A kijelölt zónák közül 2 a Csallóközt is érinti, ami komoly vitát váltott ki. A helyiek egy része attól tart, hogy a több mint 260 méter magas szélturbinák megváltoztatják a tájat, veszélyeztetik a természeti értékeket és rontják az életminőséget. A támogatók szerint viszont a szélenergia nélkül nehezen teljesíthetők a klímavédelmi célok és az ország energiafüggetlensége is erősödhet. A témáról Nagy József volt környezetvédelmi miniszterrel, a Magyar Szövetség elnökségi tagjával beszélgetünk, akit most itt köszönthetek a Pátria Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem égetnek el szenet vagy földgázt, nem bocsátanak ki széndioxidot, és gyakorlatilag nem használnak fel vizet sem energiatermelésre. Mégis rengetegen félnek a szélerőművektől. Ön szerint miért?
3: Hát kezdjük ott, hogy a szélerőművek valóban tudnak hatékony energiát termelni, vagy hatékonyan termelni elektromos energiát, de nem mindegy, hogy hol állítjuk ezeket fel. Tehát azért, ha megnézzük utóbbi 50 évet, amióta már talán szélenergiát nagyban hasznosítanak az egész világon, mindenhol a befektetők keresik azokat a helyeket, ahol ez igazán megéri. Tengerpartokon, hegygerinceken, tehát ott a leggyorsabb, legerősebb a szél. És ugye elterjedt ezekről

0: a projektekről, amit itt most készítenek a csaló közben, hogy nem éppen hatékonyak, és hát az igazság, hogy valóban így van, tehát itt a hatékonyságot abban látjuk, hogy egyszerű építkezni. Tehát a csaló közben, főleg ahol kavicsos talaj van, nagyon egyszerű betonozni, nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen szélturbának akár 2000 köbméter beton alapja is van, tehát ilyen, hogy 6-7 méterre lemegy, és 15x15 méteres nagy betonlap, tehát ami ugye veszélyezteti például az ivóvízforrásokat is, ez az egyik nagyon komoly, amiért talán vagyunk, a másik pedig a gyenge szél. Tehát ezek olyan műszaki kérdések, faktumok, amik nem vitathatók. Tehát, hogyha a csaló közben 4,5-5,5 méter per szekundum az átlag szélsebesség, amit a műszaki adatai ilyen szélturbinának eleve megadnak, hogy 6,5 alatt teljesen értelmetlen, nem gazdaságos üzemeltetni. Ezt megkérdőjelezni. Na most ezt úgy kompenzálják, hogy 100 méter magasan, 1,5 méter szekundummal erősebb ez a szél, ezért próbálnak telepíteni 260 méteres turbinákat a szokásos 70 vagy 80 méteres turbinák helyett, ami természetesen, hogy befolyásolja a tájképet, befolyásolja a vibrációt, tehát egy háromszor magasabb turbina, nem háromszor, hanem lehet, hogy 6-szor erősebb vibrációt okoz. Miközben a szlovák egészségügyi norma például nem számolt ekkora berendezésekkel, úgyhogy jogos az emberek félelme és aggodalma, mert ez is bizonyítható. Tehát nem teljesen mindegy az, hogy egy ilyen közeli autópálya szintű zúgást fog az ember hallani, hogyha rákapcsolnak a turbinák, és hát a Magyar Szövetség az elejétől kezdve próbálja elérni azt, hogy a szélturbinákat olyan helyre helyezzék el, ahol a legkevesebb természeti vagy környezeti hatást fogják kiváltani, és hát ez nem éppen egy falutól 1 kilométerre való távolság.
1: A szavaiból azt veszem ki, hogy önnek, illetve a Magyar Szövetségnek nem az a problémája, hogy Szlovákiában szélerőműveket telepítsenek, hanem az, hogy ezt a csaló közben tervezik. Jól értem?
0: Hát természetesen jobban odafigyelünk a csaló közben, mint a Magas Tátra, de azt se támogatnám, hogyha a Magas Tátra csúcsán vagy a Pozsonyi Vár mellett telepítenek.
1: De van létjogosultságuk a szélturbináknak Szlovákiában, vagy pedig tehát hogy volt környezetvédelmi miniszterként, hogy látja, hogy szüksége van-e Szlovákiának a szélerőművekre?
0: Hát én úgy gondolom egyébként, hogy Szlovákia alapból nem a legmegfelelőbb hely a szélturbinák telepítésére, hogy előbb elmondtam, a átlag szélsebesség egész Szlovákiában, és az alsó hangon van a szélturbinák üzemeltetése bekapcsolására. A másik nagy probléma, hogy Szlovákiában átlagosan 25%-ot fúj a szél. Tehát, hogyha 25%-ot átszorozzuk azzal a alsó 30%-os hatékonyság, akkor valami 10%-nál fogunk tartani, és ez egyszerűen gazdaságilag értelmetlen. Na most, ha azt veszük, hogy ezt az elektromos áramot utána majd a közös energetikai bevételünkből fog kelleni támogatni, hogy föl lehessen tartani ezt az egész üzemeltetést, tehát az is nagyon drága, tehát egy évben egy turbinák 400-500 ezer eurós fenntartási költsége van, amit a karbantartásra, olajokra, stb. Ilyesmire fedeznek, plusz hát minden egyes turbin 6-7 millió euróba került, tehát annak a visszatérülése is valahol meg kell történjen, még hogyha ezt európai alapokból is támogatják. Ezért úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ezt a pénzt Szlovákiának a számlájára, ugye, mert a számlánkra írják végül is, hogy na, ti akkor a Brüsszelből kaptatok most itt, mit tudom, 200 turbinát, 1,5 milliárd euróra, mit akartok még? Tehát én szeretnénk ezt a 1,5 milliárd eurót, mondjuk inkább van másra, kapjunk napelemeket, lapos tetőkre, ez sokkal hatékonyabb, vagy ugyanolyan hatékony mondjuk rá, de nem zavar senkit. Például vízierőművek, van kapacitásunk, tehát ha nekünk is figyelembe kell venni, nem mondhatjuk azt, hiszen ez nem a mi pénzünk, ez brüsszeli pénz, hát végül is a mi számlánkra jött brüsszeli pénz.
1: Ha Pozsonynál ugye átmegyünk Ausztriába, sok száz szélerőművet láthatunk. Miért nincs bajuk az osztrákoknak ezekkel a szélerőművekkel? Ott is sík területen vannak, hasonló időjárási feltételek között gondolom, tehát hogy mégis hatalmas a térhódítása a szélturbináknak, ugye nem csak Ausztriában, Németországban is, ők mindjárt tévednek?
0: De nem akkora hatalmas a térhódítás.
1: Csak úgy tűnik, ha ránézünk.
0: Hát igen, hogyha mi megyünk, ugye utazunk a bécsi repülőtérre, akkor persze alig tudunk átvágni a sok szélturbina között, de utána utazhatunk.
1: Ők ráfizetnek? Vagy miért csinálják akkor ezt?
0: Hát, hogyha van egy államnak, vagy egy Európai Uniónak egy olyan politikája, hogy energia, tehát zöld energiát, illetve energiafüggetlenséget, tehát a fosszilis energiákról átlépést támogatja, és amellett, ugye ez nem mai, hanem ez egy 10 éves politika, amikor Németország lekapcsolta az összes atomerőművét, kellett valami választ adniuk, na jó, de akkor honnan lesz a villany, ugye? Hát ekkor lett ráerősítve erre, hogy akkor jó, támogatjuk, amennyibe kerül, annyiba kerül, mert ugye se Ausztriában, se Németországban az atomerőműveket nem támogatja a társadalom, ugye? Tehát nem annak sincs műszaki oka, hanem társadalom nem támogatja. Ugyan nálunk nem támogatja a Nagymadba például a társadalom, vagy Dunaszerdáján a szélerőműveket, és ezért akkor szerintem ezt figyelembe kell venni. Tehát emiatt szélerőművekbe mentek, illetve üzemerőművekbe Ausztriába. Viszont nálunk nincs ezzel probléma, egyhogy már adottan van is 2 atomerőművünk, és ezzel talán be is fejezhetjük azt a kérdést, hogy úgy, hogy a Franciaországban például, hogy Szlovákia mondhatni, hogy zöld energia, mint ugye végül is annak nyilvánították az utóbbi 3 évben az atomenergiát is, hiszen semmiféle mellékhatása nincs, csak veszélyes, ugye? Tehát, de ha azt veszük figyelembe, hogy mindennek van veszély, akkor ez még így is a legelviselhetőbb, főleg, hogyha már egyszer megvan. Tehát nem vagyunk ilyen nyomás alatt. Vízenergiában is elég jól állunk, tehát semmiféle olyan elvárás nem áll mögötte, ami miatt ezt kellene csinálnunk. A másik oldalon pedig az Európai Unió nem azt mondja, hogy nekünk szélenergiát kell tennünk, hanem azt mondja, hogy próbáljunk annak ellenére is előre mozdulni a fosszilisok hátrányára, tehát a gáz hátrányára, ugye, mert most itt a orosz problémával abszolút, tehát ez kiéleződik, bármilyen irányba. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha inkább a lakossági, illetve az ipari területeken ezt a pénzt a fotovoltaikus villanytermelésbe fektetnék, illetve olyan vízi erőművekbe, ahol dupla hasznot hozna azzal, hogy egyúttal a folyamoknak a árvízvédelmét is ezzel meg tudnánk oldani. A szélerőmű semmilyen plusz hozamot nem hoz, negatívat viszont egészségnek, és hát a tájkép, a látvány, egyszerűen miért kellene egy felőkarcolót hagynunk építeni a szomszédunkba?
1: A minisztérium által kijelölt akcelerációs zónákkal kapcsolatban azt mondta, hogy a stratégiai dokumentum több ponton is törvénysértő lehet. Melyek, vagy a legsúlyosabb problémák mondjuk ezzel a dokumentummal ön szerint?
0: Hát rengeteg olyan pont van benne, ugye azt szeret...
1: A legfontosabbat, ha kiemelni.
0: Oké. Hát amit a legfontosabb szeretném, hát ez például nem törvénysértő, a legfontosabb, hogy rossz. Tehát az a rossz benne, hogy például 1 kilométeres védősávot állapít meg a zóna mellett, a zóna környékén. Tehát nem a turbinától, hanem a zónától. Úgy képzeljük el, hogy telepítenek a járásba egy nemzeti parkot, ahol jóformán minden tilos, ugye, és ez alatt minden tilos, tehát a turbinák alatt tessék elmenni Ausztriába, láthatni, ott esetleg a traktor mehet be, semmiféle más aktivitás nem lehetséges, még vadászni sem lehet, és tehát telepítenek egy nemzeti parkot. Na most az a törvény, hogy 1 kilométeres védőzónája van az embereknek, ugye, hogy ez a negatív vibrációs, villogó, stb. Hatás, tehát hogy rájuk se essen 260 méteres kolosszus. Viszont ez védősáv a turbináknak is, tehát ez még ennyivel is ki van szélesítve, és ezek a mai zónák, amik be vannak rajzolva, például a Dunaszerdai járásban, de bárhol, mivel ugye eléggé sűrűn lakott terület, tehát úgy rajzolták meg, hogy éppen beférjen, tehát körzővel a falu köré egy 1 kilométeres sáv, és onnantól kezdve ez már minden akcelerációs zóna, tehát nemzeti park a szélturbináknak. Az azt jelenti, hogy a falvakat még abban 1 kilométeres határkörzetben is teljesen lefékezik, magyarul a terjeszkedés, a területeknek az értéke, a fejlesztés, az attraktivitás egyáltalán egy ilyen községnek, az azt jelenti ingatlanoknak a ára, ipar nem fog oda akarni jönni, tehát ez egy olyan valamit hozunk a környékünkre, nagyon meg kell gondolni, de hogyha az emberek úgy döntenek, hogy ennek ellenőrök ezt szeretnék, én azt gondolom, hogy rendben van, de akkor legyen meg a lehetőségük. Mi azt javasolnánk például ebbe a törvényváltoztatásba, hogy a Bajor minta szerint, ugye mindig a németekre mutogatunk, ott 10-szer a a turbina magassága ez a védőzóna. Uh-huh. 10-szer. Most miért nem elég 1 kilométer? 1 kilométer akkor elég, hogyha 70 méteres lesz a turbina, ugye, mert akkor 700 méter lenne elvileg. Nem, mint hogyha ezt csökkenteni szeretnénk. Na, de itt 260 méteres. Tehát, hogyha itt 2,6 kilométerre fölnöveljük, akkor ezzel elég elegánsan megúszuk a legalábbis a mi vidékünkön, a sűrűn lakott vidéken a szélturbina telepítés, mivel úgy kinyúlnának ezek a védőzónák, hogy már nem éri meg, nem maradt hely egyáltalán a szélturbina parknak. Tehát ez egy olyan megoldás volna, ahol nem kellene minden falunak külön megvívni a harcát a területrendezési tervben, mert amit sikerült egy évvel ezelőtt elérnünk, hogy az EIA-ról szóló, tehát a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló, gyorsított hatástanulmányról szóló törvénybe sikerült átverni szószoros értelmében Tomás Taraba miniszteren, aki mindig azt mondta, hogy ő nem engedi a szélturbánkat, akkor vigye bele azt, hogy az embereknek legyen beleszólásuk ebbe. Tehát nélkülük ne lehessen ott élő érintettek nélkül, az nem csak azt a falut érinti, de a szomszédosakat is például, ne csak a kataszterből, akik többnyire a szomszéd kataszter szélére teszik, ugye? Tehát, hogy legyen beleszólás. Bele is került ebbe a törvénybe. Ami a probléma, hogy most ezt úgy értelmezik, ugye, ügyesen, hogy akkor nem szabad bevinni a stratégiai dokumentumba, amit ugye ez most készül, abba a zónába ezt a szélmalomparkot, hogyha már benne van, de az kell legyen benne a területrendezési terve, hogy nem szabad szélturbina parkot építeni. Nem az, hogy nincs benne, hogy lehet, hanem az, hogy nem szabad. Tehát ha nem tiltja, akkor szabad, ilyen alapon mondják, hogy akkor szabad, és akkor beleteheti az állam a erőszakkal, ugye megkérdezése nélkül, a polgárok megkérdezése nélkül a stratégia dokumentumba, ami onnantól kezdve egy olyan hivatkozási alap, mint egy törvény. Tehát utána átfuttatják az EIA-t, ami 12 hónap alatt van, építkezés engedélyt, sőt, kötelezik a községeket ehhez idomítani a területrendezési tervüket, hogy oda már nem szabad építkezni, nem szabad ipart fejleszteni, nem szabad utat építeni, stb. Tehát ez a legveszélyesebb része, és akkor egyáltalán ugye nem beszéltünk még arról, hogy az emberek mit gondolnak erről, tehát hogy mik azok a sajnálat, nem jut idő a félelmeikre, illetve hát azokra a dolgokra, amiket lehet, hogy azt mondhatja valaki, hogy szubjektív dolog. De hadd döntse az ember úgy, ahogy Németországban vagy Ausztriában eldöntötték, hogy nem akarnak atomerőművet, hát ha nem akarunk mi itt szélerőműveket ezen a nyílt vidéken, ahol elrontja az egész kilátást a vidéket, és semmi hasznunk nincs belőle, teszem hozzá, csak kárunk, persze, hogy nem akarunk.
1: Hát azért mondjuk haszna van az egyes önkormányzatoknak, hiszen évente több százezer eurós kompenzációt kaphatnak ezek a települések.
0: Hogyha ez nekik, tehát hogyha azt mondom, hogyha ők ezt ki tudják számítani, és meg tudják győzni, vagy egyszerűen rábólintanak a lakosok, hogy az a veszteség, amit előbb felsoroltam, az messze nem akkora, mint amekkora nyereség. Természetesen, tehát én azt gondolom, hogy ebbe nem az a kérdés, hogy jó-e vagy rossz a szélturbina, hanem az a kérdés, hogy akarhassák, szólhassanak bele, de ne olyan komplikáltan, hogy végül is nem.
1: Meg az is fontos, hogy tudjanak róla valamit, mielőtt döntenek erről a kérdésről. Tehát nagyon fontos az objektív tájékoztatása a lakosságnak szerintem.
0: Hát én azt gondolom, hogy a maximálisat meg tudja. Többet nem tudnak pozitív kampányt csinálni, ezek a cégek, nagyon jó biznisz ez a szélturbina gyártás és telepítés, és főleg a telepítés, nem pedig a üzemeltetés sajnos, mivel nagyon komoly támogatásokat kap az Európai Unióból, ezért ők megteszik azt a pozitív munkát, hogy elmondják, hogy ez mennyire green, mennyire szuper. Nekünk az a dolgunk a politikusoknak, hogy arra figyelmeztessük őket, hogy azért mit nem mondtak el. Tehát ezért vállaljuk mi ezt a Magyar Szövetségbe, hogy egyszerűen az emberek legyenek informálisak, tudják mindkét oldalát, és utána eldöntetik. Ha tényleg, ha azt mondanák, hogy átépítik az egész falut, meg mindenki kap kolbászból kerítést, persze, hogy belemennek, de nem, azért nem ez a jellemző.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió stúdiójában továbbra is Nagy József, korábbi környezetvédelmi miniszter. Beszélgetünk. Ön azt mondta, hogy a szélerőművekről csak regionális népszavazás után lehessen dönteni. Akkor, hogyha következetességből ugyanezt az elvet alkalmazná ön más hasonló jellegű beruházásoknál is, tehát hogy például autógyárakra, ipari parkokra, akkumulátorgyárakra, vagy naperőművekre is ezt a feltételt, vagy pedig ezt kizárólag a szélerőműveknél használná ezt a feltételt?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mi eleve, tehát itt a stratégiai dokumentumoknak a elfogadásához szeretnénk ezt becsatolni, tehát bármilyenre, gondoljunk csak ezekre a több tízezer nagyságméretű disznófarmokra például. Tehát amiről szintén a befektetők elmagyarázzák, hogy mennyire nem káros, nem bűzös, de utána, hogy mennyi millió kamionnal lesz több a falunk keresztül, stb. Arról már elfelejtenek szólni. Tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen nagyobb befektetést meg kellene tárgyalni. Akit érdekelt, az el tudja mondani a pozitívumát. A politikus mondja el azt, hogy vigyázzatok azért erre-arra, és az emberek meg döntsék el. Igazából, amikor területrendezésről van szó, nagyon gyakran használják egyébként a népszavazást mindenféle törvény nélkül. Tehát a önkormányzatnak megvan lehetősége. Mi azt akarjuk, hogy regionális legyen, ugyanis nem mindegy, és ezzel nagy viták vannak, hogy például, ahogy mondtam, a községet meggyőzik mondjuk a lakosságot, az egyik községet, amelynek a legtávolabb eső kataszteri pontjába kihelyezik ezt a szélturbinaparkot, úgyhogy a szomszéd községnek a házai mellett vannak. Tehát ők belemennek, és a szomszéd községnek esetleg elmondhatja, nem tetszik, de egyébként nincs döntési joga. Ezért szeretnénk, hogy regionális legyen. Elmondhatom például, hogy vannak olyan országok, ahol ahonnan látszik a szélturbinapark, az érintett. Uh-huh. Például. Ilyen feltételek is vannak. Nem véletlenül jönnek Dániából, de nem tudnak már tereszkedni, mert egyszerűen annyi jogot kaptak a lakosok, mint amennyit a disznófarmoknál körülbelül, hogy azt is azért hozzák ide.
1: Egy bejegyzésben ön úgy fogalmaz, hogy a szélturbinák ügye valójában a magyar régiók ellen irányul, és azt írta, hogy ez mind a magyar régiókba vinnék ezeket a szélturbinákat. Mire alapozza ezt az állítást? Tehát van olyan bizonyíték, hogy a zónákat etnikai szempontok alapján jelölték ki, vagy ez inkább csak ilyen politikai megnyilvánulás az ön részéről?
0: Hát én, hogyha ránézek a térképre, hogy hol jelölték ki ezeket a zónákat, akkor a 8-ból 5-öt magyar lakta régióba. 2-t a Dunaszerdai járásba, 1-et a Komáromiba, 2-t az Érsekújvári járásba. Emellett még 2 zóna van a cseh határon, teljesen a csehországi határon, Erdőháltnál, és egy teljesen az ukrán határon valahol, nem is tudom hol, távol-keleten. Tehát azért ebből elég jól látszik, hogy a szlovák politikai pártok, és ez teljesen most mindegy, hogy az a kormánypártok vagy ellenzéki pártok, ezt valahogy úgy szeretnénk megvalósítani, hogy azért lehetőleg ne a saját választói környezetét kell megerőszakolniuk, és mi jól tudjuk, hogy úgy, ahogy Dél-Szlovákia mindig is a legutolsó a prioritások között a fejlesztésekbe, a infrastruktúrába, a vasútépítésbe, az autópályát és bármibe, ugyanúgy fordítva az összes kínos, bűzös, nehéz, ronda dolgot azt megpróbálják ide nyomni, hiszen itt nincs akkora politikai ár ennek a befektetésnek.
1: Nem tart attól, hogyha minden térség azt mondja, hogy nálunk ne épüljön, akkor végül ellehetetlenül ez a fajta megújuló energia Szlovákia számára?
0: Ahogy mondtam, Szlovákiának rengeteg más lehetőség van, sokkal hatékonyabbak, sőt olyanok, amiben a lakosság is részt tud venni, tehát ha egy lakossági fotovoltaikus telepítést így kaphatna meg a lakosság, hogy ingyen kapják ezek a cégek ezt a befektetésre a pénzt az uniótól, akkor sokkal többet érne, tehát én egyáltalán nem bánnám. Ezek a szélturbinák leginkább a csekély tengerekbe valók, van Európa körül rengeteg olyan hely van, ahol a turizmus gátolna és lehetne hegygerincekre, mint Horvátországban láthatjuk, Görögországban láthatjuk, sokkal hatékonyabbak. Vigyék ezeket a turbinákat inkább oda.
1: De azt is elcsúnyítaná, nem?
0: A vezetéken előnőd az áram. Majd ott ők megmondják, akik ott laknak, akik ők nézik. Tehát mi törődjünk a saját vidékünkkel, és hogyha nekünk van más lehetőségünk, amellett, hogy atomenergia bebiztosítja azt, hogy energiafüggetlenjünk akár, csak egy kicsit rá kell kapcsolni, akkor nem gondolom azt, hogy itt valakinek azon kellene sopánkodnia, hogy na de mi lesz, hogyha Szlovákiában nem lesz szélturbina. Hát nem lesz, sok minden nincs itt, aranybányaink sincsenek, hát szélturbinánk sem lesz.
1: Ön ugye említette azt, hogy a tájképet is elrontanák ezek a turbinák. Hát ön szerint egy több száz hektáros ipari park, vagy logisztikai központ, autógyár, vagy napelempark nem változtatja meg a tájat, vagy nem ugyanúgy változtatja meg a tájat, mint néhány szélturbina?
0: De hogy nem, éppen úgy megváltoz, nem csak a tájat, tehát ott megint mások
1: meg a határt.
0: De megint mások a paraméterei. Tehát ugye részt vett a Magyar Szövetség, és sikeresen részt vettünk el abban, hogy például egy 400 hektáros ipari parkot ne építsenek Dunaszerde és Balázsfa közé, ugye 2 évvel ezelőtt rengeteg tüntetés volt és ellenállás. Nem azért, mert magas volt az épület, és mindenhonnan látszott. Ott az volt a gond, hogy odahozna napi 600 kamiont. Például egy olyan térségbe, ahol családi házakba új, most kiköltözött embereknek teljesen áthúzták volna a számításaikat. Tehát mindennek megvan a maga negatív hatása, és hát oda kell vinni, hogy ahol ez minimalizálódik. De itt beszéltünk a ivóvízvédelemről például, tehát ezekbe a térségekbe. A törvény maga beírja, ha csak így mondom, hogy mik voltak a fontos hibái, hogy például természet ásványkincsek és a geotermális energia, tehát a geotermális víz is ásványi kincs, tehát az mellé például tilos kihelyezni szélmalomparkokat, ez benne van az anyagban, tehát hogy mik az alapvetések, benne van az EIA feltételeiben, és mégis berajzolták oda, de ez nem egyedi, hát amit tavasszal még, ami ellen ősszel még nagyon, nagyon harcoltunk, hogy Pöstjén és Jaszlovszke-Bohonyica mellé terveztek igazából oda tervezték ezt a akcelerációs zónát eredetileg a gazdasági minisztérium, olyan helyekre tervezték be, hogy a katonai radarállomás mellé, a légvédelmi ágyuk fölé, tehát annyira slendrián munkát végeznek, tehát akkor ezt az Európai Unióból 2 telefonnal leállították, nem is kellett hozzá népszavazás, most behozták ide, de itt is rengeteg ilyen dolog van. Mi a Nagyszombat megyei önkormányzatban tegnap éppen bejelentettük, hogy egy olyan levél fog kimenni, hogy még van pár napunk a válaszra ebben az egész rendszerben, tehát a jóváhagyásban. Teljesen ellen vagyunk mind az 5 zónának, illetve 7 zóna van a megyében, tehát 2 ugye Erdőháton, és fel van ott sorolva pontosan, tehát a geotermális energiavédelme miatt, az ivóvízvédelem miatt, ott pedig az épített, tehát a várak épített környezetnek a tájkép miatt, tájképrontás miatt, tehát Nagyszombat megye nem fog belemenni, és hogyha arra lesz szükség, akkor meg fogjuk támadni ezt akár a bíróságon is, mivel az az értelmezés, hogy miért nincs benne a falunak a rendezés tervbe, hogy itt tilos, tehát én nem gondolom ezt, hogy ez egy jogos elvárás, hogy minden bele lenne írva, és hogy de atomművet se építsenek a faluban, meg még mi minden ne építsenek, tehát azért ez nem így működik.
1: A gazdasági minisztérium 8 olyan térséget jelölt ki Szlovákiában, ahol a jövőben gyorsított eljárásban épülhetnének szélerőművek. A kijelölt zónák közül 2 a Csalló közt is érinti, ami komoly vitát váltott ki. Nagy József volt környezetvédelmi miniszter, a Magyar Szövetség elnökségi tagját hallották. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen, és kellemes kánikulai napot kívánok mindenkinek.
2: Úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
3: Czábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szúrműves Páholy vendége, aki szerint elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 26-án, pénteken. Műsorunk utolsó órájában először arról beszélgetünk Csicsai Krisztián szeizmológussal, hogy Venezuelában és Japánban is komoly földrengés volt. Majd 8:30-kor Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása lesz a témánk. Előtte azonban a hírszerkesztői Paszmár Léviáé a szó.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Kalinyák Budapesten elmondta, V4 közös állásponttal vesz részt az idei NATO csúcs találkozón. Legkevesebb 235-re emelkedett a venezuelai földrengések áldozatainak száma. 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A visegrádi négyek országai közös álláspontot képviselnek az idei NATO csúcs találkozón, amelyről a csoport védelmi miniszterei tegnapi budapesti találkozójukon egyeztettek. Erről Robert Kalinyák védelmi miniszter beszélt. Hozzátette, hogy Budapesten az infrastruktúra fejlesztése mellett a katonai együttműködésről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint a drónok elleni védekezés területén folytatható együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Ruszin Szenti Romulus magyar honvédelmi miniszter szerint a mostani találkozó jelentős előrelépést jelent, mert bebizonyította, hogy a V4-ek védelmi együttműködése ismét működik. A tanácskozáson részt vett Jaromír Zuna cseh és Vladislav Kosiniak-Kamis lengyel védelmi miniszter is. A Progresszív Szlovákia beadvánnyal fordul a parlament összeférhetetlenségi bizottságához, a kormánypárti Ján Másgút parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatban. A PS azt kifogásolja, hogy a képviselő nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában azt a lakást, amelyet használ. Erről Zuzana Mesterová, a PS parlamenti frakciójának vezetője beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Másgút visszautasította a bírálatokat, és jelezte, a képviselő által nyilvánosságra hozott információkat a közvélemény és a bizottság tagjai előtt is tisztázni fogja. Mesterová feltette a kérdést, hogy Másgút vállalkozása kötötte bérleti szerződést vele és családjával, illetve ha igen, milyen összegben. Emellett felvetette az adókötelezettség csökkentésének lehetőségét is. Másgút a PS frakció vezetőjének kijelentéseire reagálva azt mondta, a képviselő naív módon próbálja elfedni a pártelnök Mihály Simecska ügyeit. A venezuelai két erős földrengés áldozatainak száma legkevesebb 235-re emelkedett, és több mint 4300 személy szenvedett sérüléseket, közölte helyi idő szerint csütörtök este az ottani egészségügyi minisztérium. A 7,2-es és 7,5-es erősségű egymást követő földrengések, amelyek epicentruma körülbelül 160 kilométerre nyugatra feküdt a fővárostól, Caracastól, több mint 100 éve a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában. Az amerikai kormány tegnap 150 millió dollár értékű humanitárius segélyt ígért Venezuelának. Az amerikai fegyveres erők déli parancsnoksága később bejelentette, hogy a logisztikai segítségnyújtás érdekében szállító repülőgépeket és két hadihajót küld a térségbe. Bezárták a floridai fogvatartási központot, amely Alligator Alcatraz néven is ismert, és amely Donald Trump amerikai elnök kitoloncolási politikájának szimbólumává vált. A létesítmény kevesebb, mint egy év működés után zárta be kapuit. Florida kormányzója Ron DeSantis elmondta, hogy jelenleg senki sem tartózkodik a központban, amely szerinte teljesítette a feladatát. A központot éles bírálatok érték, ügyvédek, a fogvatartottak családtagjai, emberjogi szervezetek és aktivisták részéről. Bírálóik azzal vádolták az amerikai kormányt, hogy embertelen körülmények között tartja fogva a migránsokat, valamint megfosztja őket a tisztességes bírósági eljáráshoz való joguktól. DeSantis májusban azt közölte, hogy a központ működése során összesen csak nem 21 ezer kitoloncolást hajtott végre. A tábort egy elhagyott repülőtéren, a védett Everglades Nemzeti Park térségében nyitották, amely az aligátorok természetes élőhelye. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az igazolt ebola fertőzések száma 1155-re emelkedett, a járvány pedig eddig legkevesebb 304 halálos áldozatot követelt. Ez derül ki a tegnap közzétett hivatalos adatokból. A térséget évek óta fegyveres konfliktusok és különböző fegyveres csoportok tevékenysége sújtja. A járvány összesen 3 tartományt érint, amelyekben mintegy 15 millió ember él. A vírus a szomszédos Ugandába is átterjedt. A vírus változat ellen jelenleg jelenleg sem védőoltás, sem célzott kezelés nem áll rendelkezésre. Az Egészségügyi Világszervezet ezért nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, és arra figyelmeztetett, hogy a járvány hónapokig is elhúzódhat.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMO a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Somorja után Dunajszkálózsnya irányából, de jelentősebb fennakadással nem kell számolni. Torlódik a forgalom Pozsonyban, Oroszvár után Ligetfalu felé a Szlonyecsnicenél, 10 perc a várakozási idő, akár csak Kassa, Krásznán a városközpont felé, és radar méri a sebességet Kassán a Moszkovszkátrieden a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Már csak két nap maradt hátra a tengeren túli futball VB csoportköréből. A 15. játéknapon újabb három kvartetben értek véget a küzdelmek. Az eljelő négyesben Ecuador nem kis meglepetésre hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte a már csoportgyőztes Németországot, és a 8 legjobb csoportharmadikok egyikeként kiharcolta a legjobb 32 közé jutást. A németek már a második percben Leroy Sané góljával megszerezték a vezetést, ám ezzel el is lőtték a puskaporukat. 7 perc múlva Nelson Angulo kiegyenlített. A második félidő elején az amerikai játékvezető hölgy a varozás után visszavonta a németeknek megadott 11-est. A 78. percben aztán a szemfüles Gonzalo Plata közelről a hálóba emelte a labdát, és megszerezte csapata továbbjutást jelentő gólját. A négyes másik találkozóján Elefántcsontpark 2-0-ra verte a VB újonc Curaçaót, és először jutott túl a csoportkörön a VB-ken. Az F csoportban a már 16-ot döntős Hollandia könnyedén győzte le 3-1 arányban a pont nélkül sereghajtó Tunéziát. A nagy esélyes narancsmezesek a 7. percben már 2-0-ra vezettek. Aztán az 54. percben váratlanul szépítettek az észak-afrikaiak, de 8 perccel később ismét betaláltak a hollandok, akik félgőzzel is magabiztosan nyertek. A kvartett másik találkozója, a Svédország-Japán összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult. Ez azt jelenti, hogy a hollandok mellett a japánok és a 4 pontos svédek is bejutottak a legjobb 32 közé, mivel biztosan ott vannak a legjobb csoportharmadikok között. A D csoport záró felvonásának ma reggeli eredményei: Törökország Egyesült Államok meglepetésre 3-2 és Paraguay Ausztrália 0-0. Az már korábban eldőlt, hogy a társházigazda amerikaiak csoport elsőként jutnak tovább. Az egyaránt 4 pontos ausztrálok és paraguaiak is kiharcolták a legjobb 32 közé kerülést. Nem szerepel többé a cseh válogatottban a Leverkusen 30 éves középcsatára Patrik Schick, aki 56 meccsen 26 gólt szerzett nemzeti színekben. A csehek 3 mérkőzésen csupán 1 pontot gyűjtöttek a VB-n, az A csoport utolsó helyén végeztek, és búcsúztak a további küzdelmektől. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra nyert a szerb Miomir Kecmanovic ellen a majorkai férfi tenisztorna negyed döntőjében. A legjobb 4 között a második kiemelt spanyol Alejandro Davidovic Fokinával találkozik. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős bejutott a Bad Homburgi teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjébe, miután 6-3-6-2-re legyőzte a Venus Williams Alexandra Eala amerikai Fülöp-szigeteki duót. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Kisbán Zsófia pedig bronzérmet szerzett rövid körben a romániai Pitestiben zajló maratoni kajakkenu Európa-bajnokságon. A diszkoszvető Huszák János a 3. helyen végzett a jeruzsálemi ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai viadalon. A Bajnokok Ligája ezüstérmes Ferencváros női vízilabda csapata 5. zárta a szezont az Európai Szövetség rangsorában. A BL győztes görög Olympiakos áll az élen. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 8. állomás Spielberg, ahol az osztrák nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-kor kezdődik az első, 17 órakor pedig a második szabad edzés. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös verseny. Tegnap hőségriadót rendelt el az osztrák nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség.

0: 8 óra 19 perc van. Venezuela és Japán is erős földrengéseket élt át szerda este. Venezuelában egymás után két nagy erejű rengés okozott súlyos károkat. Japán északkeleti részén pedig szintén komoly földmozgást mértek, bár ott a jelek szerint nem alakult ki hasonló katasztrófa helyzet. A reggeli műsorának vendége Csicsai Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológusa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Miért éppen Venezuela, vagyis lehetett-e számítani ebben a térségben arra, hogy megmozdul a föld, mennyire gyakoriak ott az ilyen földmozgások?
1: Venezuela északi része az szeizmikusan nagyon aktív terület. Itt egy úgynevezett transform törésvonal található, ami azt jelenti, hogy két litoszféra lemez egymás mellett csúszik el. Venezuela esetében egy kisebb karib lemez csúszik, vagy végez horizontális mozgást jobboldali irányba a nagy dél-amerikai lemez mellett. Az ilyen típusú törésvonalaknál az ilyen erősségű földrengések elég gyakoriak, sőt néhány esetben még 8-as erősségű, vagy annál erősebb is keletkezhet. De Venezuela esetében ez a 6-os, 7-es erősségű földrengések viszonylag gyakoriak. Ha megnézzük a statisztikát, a katalógust, a földrengés katalógust Venezuelára értelmezve, akkor az elmúlt 400 év alatt 9 darab földrengés volt, ami 7-esnél erősebb, és 8 darab földrengés, ami 6-osnál erősebb. És ha a pontosabb katalógust nézzük, akkor az utolsó 120 évben volt 12 darab nagyon erős földrengés. Tehát statisztikailag 10 évente keletkezik, vagy pattant ki Venezuela területén ilyen erős földrengés.
0: Ugye ön is említette a magnitúdót, ugye a laikusok, mint amilyen én is vagyok, sokan csak a magnitúdót nézzük, vagy ezt olvassuk ki a hírekből, de mitől függ valójában az, hogy egy földrengés mennyire lesz pusztító? Tehát, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt még a magnitúdon kívül?
1: Nem minden esetben maga a földrengés okozza a legnagyobb pusztítást, de annyit elmondhatunk, hogyha minél sekélyebb egy földrengés fészke, annál nagyobb kárt tud okozni. És sok esetben az úgynevezett másodlagos hatások okozzák a legnagyobb kárt. Ezek közé tartozik a szökőár, sárlavinák, kőlavinák, vagy az úgynevezett talajfolyósodás. A másik nagyon fontos tényező, hogy az adott országban hogyan van kiépítve az infrastruktúra, esetleg az épületek földrengés ellenálló képessége milyen szinten van.
0: Ezért pusztított kevésbé a Japánban bekövetkezett földrengés, mert ez gyakorlatilag egy időben volt a kettő, ott pedig alig hallani károkról.
1: Ez is közrejátszik, például ha Japánt vesszük, akkor talán az első helyen lévő ország, amelyik föl vannak készülve a földrengések ellen, mind gyakorlatban, mind az építkezés területén. Például Japánban egy híd úgy van megépítve, hogy egy 7-es erősségű földrengést ki kell bírnia. Nem tudom, hogy Venezuelában az létezik-e. Biztos ott is van egy pici, az épületeknek pici antiszeizmikus képessége, de az elenyésző Japánhoz képest.
0: Egy ilyen nagy földrengés után mennyire kell tartani akár napokkal később is utórengésektől? Tehát lehetnek ezek az utórengések önmagukban is veszélyesek? Mondjuk gondolom, hogy főleg akkor, amikor már a nagy vagy a fő rengés megingatta az épületeket, vagy meggyengültek ezek a lakóházak.
1: Ilyen erős földrengéseknél a szeizmikus aktivitás az adott területen az megélénkül, és ez eltarthat pár hónapig, esetleg évekig. És ha megyünk az időben előre, akkor az intenzitás ezeknek a földrengéseknek csökken, gyengébb földrengésből mindig több lesz, és erősebb földrengésből mindig, tehát utórengésből kevesebb. Igen pici az esély, hogy jön egy olyan földrengés, ami erősebb, ennél az úgynevezett ikerföldrengésnél. De a lényeg az, hogy a már a főrengés alatt megsérült épületeket ezek a utórengések tovább gyengíthetik.
0: Uh-huh. Ugye sok ezer kilométerre vagyunk ezeknek a földrengéseknek a helyétől, de mégis Szlovákiában is érezhető, illetve nem érezhető, hanem érzékelhető, mérhető az ilyen földrengés. Én arra vagyok kíváncsi, hogy önök, a szeizmológusok ilyenkor mit látnak Szlovákiában egy mérőállomás, vagy mérőműszeren, tehát hogy hogyan, mennyire érzékelik ezek az itteni szeizmométerek ezeket a földrengéseket?
1: Mivel ilyen erős földrengéseknél hatalmas energia szabadul fel, tehát a műszerek azok regisztrálják ezeket az erős földrengéseket. A Szlovák Nemzeti Szeizmológiai Hálózat olyan érzékeny, hogy 5 és feles erősségű magnitúdójú földrengést bárhol tud lokalizálni, regisztrálni, és az epicentruma lehet a föld másik felén is. Természetesen hozzánk közelebbi földrengéseket, gyengébbeket is jelzi, de mondom, ilyen 6-os, 7-es erősségű földrengéseknél annyira hatalmas energia szabadul fel, hogy ezeket a mérőműszereket, amik nagyon érzékenyek, és arra vannak tervezve, hogy a lehető legtöbb földrengést regisztrálják, tehát sokkolja ezeket a műszereket az a földrengés.
0: És mennyire látják, vagy láthatják, vagy jelezhetik előre a műszerek a földrengést, vagy ez utópia?
1: Előre a műszerek nem tudják jelezni. Hmm. Vannak pár ilyen markér jelenségek, amik tudják, hogy talán erősebb földrengés keletkezik. Valahol tudják jelezni pár perccel előtte, hogy valószínűleg lesz egy erősebb földrengés, de ez nem a adatok alapján, ezek más jelenségek alapján.
0: És ilyenkor elég idő van arra, hogy mondjuk fedezékbe bújjanak az emberek, vagy ez túl kevés ez a néhány másodperc arra, hogy segítsen, hogy időt adjon az embereknek?
1: Ez a pár perc elég arra, hogy valami kis búvóhelyet keressenek, és maximum vizet, vagy valamilyen ételt vegyenek magukhoz. Az arra elég.
0: Végezetül kicsit hozzuk közelebb a témát Szlovákiához. Ugye nálunk mennyire kell komoly földrengés kockázattal számolni? Ugye mindjárt emlékszünk még, hogy februárban már átéltünk egy földrengést itt Dél-Szlovákiában is. Van okunk félni, vagy inkább arra kéne odafigyelni, hogy az emberek tudják, hogy mit kell tenni ilyen esetben, hogyha megmozdul a föld?
1: Inkább a megelőzésre kell tennünk a hangsúlyt, hogy a földrengés ne lepjen meg minket. Tehát statisztika alapján tudjuk, hogy Szlovákia területén voltak erős földrengések. Nem állt le a tektonikai mozgás, tehát a jövőben is számítunk, hogy előbb-utóbb lesz erősebb földmozgás, mint ami például volt most februárban Somorjánál, vagy 3 éve Kelet-Szlovákiában. 3 éve Kelet-Szlovákiában volt 4,9-es erősségű földmozgás, és Szlovákia területén még annál erősebb is volt. Mi úgy mondjuk, hogy statisztikailag Szlovákia területén 100 évente pattan ki egy földrengés, aminek a magnitúdója 5 vagy több.
0: Akkor most 100 évig nyugalmunk lesz ezek szerint Szlovákiában, a statisztika alapján legalábbis.
1: Hát durván fogalmazva igen, de inkább úgy mondanám, hogy nem, mert Szlovákia területén több ilyen szeizmikus zóna van, ahol 5-ös erősségű, vagy annál kicsit erősebb földrengéshez vezethetnek ezek a tektonikus mozgások. Például egyik ilyen zóna az a Kis-Kárpátokban van, másik zóna Komárom és környéke, harmadik zóna az pont keleten, Varanó környékén, és nem szabad elfeledkezni Besztercebánya környékéről is. Ott is volt a múltban nagyon erős földrengés.
0: Csicsai Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológusa volt a reggeli vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített értelmezni a történteket.
1: Én is köszönöm. Mit hall?

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Még egy témát tartogatunk önöknek a reggeliben. A régiós hírek után Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról lesz szó. Azt már Líbiát hallják.
2: Szinte egész Nyugat-Szlovákiában és az ország legkeletibb járásaiban is fokozott tűzveszély van. A figyelmeztetés Közép-Szlovákia egyes járásaiban is érvényes, figyelmeztetett a belügyminisztérium weboldalán a tűzoltó és mentőszolgálat. Figyelmeztetés van érvényben a magyar lakta régiókat tekintve a lévai, az érsekújvári, a komáromi, a dunaszerdahelyi, a galántai, a szenci és a pozsonyi járásban. Tűzveszélyes időszakokban mindenki köteles betartani a tűzbiztonsági előírásokat. Tilos nyílt lángot használni, füvet, száraz növényeket égetni, tüzet gyújtani olyan területen, ahonnan tovább terjedhetnek a lángok. Losonc több lakótelepi helyszíneken és a Stefányik utcában is új félig földbe süllyesztett hulladékgyűjtő állomásokat épít. A konténereket csipkártyás hozzáférésű rendszerrel szerelik fel, miközben

0: ünnepétől szeptember elejéig ingyenes shuttle buszjárat segíti a közlekedést a Csallóköz kiemelt turisztikai célpontjai között. A szolgáltatás a Nagymegyeri Termál Corvinust, a Dunaszerdahelyi Termálparkot, a Diós-Patonyi Malkia Parkot és a Szlovákia Ringet kapcsolja össze. A szolgáltatásnak köszönhetően a turisták és a helyi lakosok autó nélkül is könnyedén felkereshetik a térség legnépszerűbb attrakcióit. A buszjárat minden kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik, lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők egyetlen nap alatt akár több turisztikai helyszínt is felkereshessenek. A shuttlebusz szolgáltatás működtetését a Csallóköz területi Idegenforgalmi Szövetség, a Nagyszombat megyei regionális turisztikai szervezet, valamint az Idegenforgalmi és Sportminisztérium biztosítja. A buszjárattal kapcsolatos további információkat az SAD Dunaszerdahelyi munkatársai nyújtanak.
1: Időjárás.
0: A túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú figyelmeztetést adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a háziállatokra.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Lekenye után Pelsőc felé, Kassán a Moszkoszkátrieden a városközpont irányában, és Dargon, Kosicki, Klecsenov, azaz Kelecsenyborda felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. Újra megakadt Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamata. Magyarország nem támogatta annak a levélnek az elküldését, amely a csatlakozási tárgyalások következő szakaszához, a klaszterek megnyitásához kellett volna. A vita egyszerre szól Ukrajnáról, Moldováról, a magyar kisebbségi jogokról, a nyugat-balkáni országoknak küldött üzenetről és arról is, meddig bírja az Európai Unió az egyhangúsági döntéshozatalt. Erről is kérdezem Arató László brüsszeli tudósítót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Tulajdonképpen mit is vétózott meg most Magyarország, illetve miért fontos ez az uniós bővítés folyamatában?
1: Ugye ott tartunk, hogy két év után megnyilhatott az első tárgyalási klaszter, az alapok című fejezet. Ez volt az, amit az előző magyar kormány nem engedett megnyitni. Ez a hagyományos az első fejezet, ami megnyílik, és az utolsó, ami lezárul, és minden tagállam az ajánlása szükséges megnyitáshoz és lezáráshoz is. A következő lépésekben 6 ilyen tárgyalási klaszter van, ez az Európai Uniós joganyagnak a 6 nagy területe, és a következő lépésben ugye nyilván a további tárgyalási klasztereket kellene megnyitni, van ennek egy metodológiája, hogy milyen sorrendben, meg hogy épülnek egymásra a különböző jogterületek, és ezek úgy történnek, hogy a tagállamok ismertetik az adott területtel kapcsolatos, meg a tagjelölt állammal kapcsolatos álláspontjukat. Tehát, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mennyire felkészült azon a téren a tagállam, mi az, ami hiányosság, mivel kéne még foglalkozni, és akkor ezt egy levélben rögzítik, amit elküldnek az Európai Bizottságnak, és az Európai Bizottság, aki ezt az egész folyamatot koordinálja, ennek birtokában tudja aztán a tagjelölt országot felkérni arra, hogy akkor a következő klasztert nyissuk meg, és hát itt a tagállami álláspont ez, nézzük meg a ti álláspontotok mi a tárgyalás során. Na most ez a levél hiányzik. Az Európai Unió tagállamainak egy jó része, most egy gondba vagyok a határozóval, mert a jelentős rész az túlzás lenne, a nagy része is túlzás lenne, de azért számosan azon vannak, hogy már most megnyissuk az összes többi hiányzó 5 klasztert, és hát úgy néz ki, hogy ezt biztos, hogy nem fogjuk egyelőre elérni. Itt az a cél, hogy sikerül egy olyan kompromisszumot kötni, hogy az 5 helyet nem, 5 helyet mondjuk 1 vagy 2 klaszterben legyen tagállami álláspont, vagyis, hogy a magyarok is hozzájáruljanak ehhez a tagállami állásponthoz, mondjuk 1 vagy 2 klaszter esetében. Tehát itt tartunk most, ez egy folyamat, szóval ez azért változhat, a nagykövetek folyamatosan tárgyalnak róla.
0: Mennyire örökölte meg a Tisza kormány, az Orbán kormánytól, vagy a Fidesz kormánytól ezt az álláspontot, és mennyire sajátja ez Magyar Péter miniszterelnöknek?
1: Én inkább úgy látom, hogy ezt a kampányból hozta magával Magyar Péter, tehát ugye a kampányban azért, hogyha Ukrajnáról volt szó, akkor egy pragmatikus álláspontot képviselt Magyar Péter, de mondjuk ez elég messze volt a húrá optimizmustól, szóval én azt hiszem, hogy valami nagyon mérsékelt vagy fontolva haladás dolog az, amit ő Ukrajna kapcsán elképzel, és úgy gondolhatja, hogy ha itt megnyílik egy csatlakozási fejezet, és utána egy héttel később már megnyílik még 5, akkor az olyan tempó, ami ellentmondhat az ő választási ígéreteivel, vagy a kampányban megfogalmazott tézisekkel. Szerintem ezen próbál ő egyensúlyozni. Egyébként van némi ellentmondás abban, ami az ő álláspontja, mert hogy azt mondja, hogy most az ukránok, na akkor megnyitottuk egy fejezetet, megnyitunk még 5-öt, hát mennyire igazságtalan ez a nyugat-balkáni országokkal szemben. Ugyanakkor azt is mondja, hogy a csatlakozási folyamatnak merit-based-nek, tehát érdemeken alapulónak kell lenni. Hogyha érdemeken alapuló, akkor teljesen mindenféle többi tagállam, tagjelölt állam, az hol tart ebben a folyamatban, hány fejezet nyílt meg, hány zárult le, miért, stb. Teljesen mindegy, mindig csak az adott tagállamnak a meridjeit, tehát az érdemeit kell nézni, hogy ő azzal kapcsolatban, azzal a területtel kapcsolatban mennyire felkészült, és hogy adjunk-e neki lehetőséget, hogy ezt megmutassa, hogy mennyire felkészült. Egyébként a nyugat-balkáni országok is hát nagyon eltérő fokozaton állnak, hiszen van köztük két ország, Albánia és Montenegró, akiknek a csatlakozás folyamata nagyon jól halad, nagyon sok minden történik, jövőre mind a kettőnek mindegyik fejezete és mindegyik klaszterje le fog zárulni, szóval vannak ott éltanulók, meg vannak olyanok is, akik kevésbé haladnak, és akikkel az EU sem nagyon tud bizonyos területeken mit kezdeni, de hát ez a merit-based, az érdemeken alapuló csatlakozási folyamat.
0: Mielőtt rátérnénk a nyugat-balkáni országokra, illetve Moldovára, még egy kérdés erejéig maradjunk Ukrajnánál. Ugye a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira is hivatkozik Budapest, tehát hogy mi lenne az a konkrét ukrán lépés, amely után Budapest már nem tudná hitelesen fönntartani a blokkolást, tehát hogy amikor már nem kisebbségvédelmi kérdés lenne ebből?
1: A kisebbségvédelem az ügye az egész csatlakozási folyamaton át fog húzódni, mert hogy ez abban a fejezetben, abban a klaszterben van kezelve, amit megnyitottak először, és amit lezárnak utoljára. Tehát Magyarország, és ez így is van egy a politikai megállapodásban, Magyarország bármikor behúzhatja ezzel kapcsolatban a kéziféket. Ez egy erős politikai fegyver, plusz ezt a megállapodást beemelték az uniós dokumentumok közé, ami azért jelentős, mert a többi tagállam is látja, és kvázi ez a többi tagállamnak is az álláspontja. Tehát az összes tagállam tudja azt, hogy a magyaroknak milyen elvárásai vannak, és az ukránok mit vállaltak ezzel kapcsolatban. Hogyha ott valami sérül, akkor az EU érdekeivel megy szembe, és akkor a többi tagállamnak is fel kell lépni ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy jó fegyver itt a csatlakozási folyamat során. Az ukránok nem nagyon tehetik meg, hogy ez figyelmen kívül, nem tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják, hogyha uniós tagok akarnak lenni.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Arató László brüsszeli tudósítóval beszélgetünk. Moldova ugye eddig Ukrajnával együtt haladt a csatlakozási folyamatban, most reálisan leválaszthatják, vagy elválaszthatják ezt a két országot, vagy pedig politikailag továbbra is együtt kezelik Moldovát és Ukrajnát?
1: Igen, pontosabban Ukrajnával együtt nem haladt, hiszen ugyanúgy ez a két éves blokkolás, ami Magyarországot érintette, az érintette Moldovát is. Felmerült már komolyan az, hogy ennek a két országnak a folyamatának a szétválasztása az történjen meg, mert hogyha Ukrajna politikai okokból valamilyen akadályba ütközik már megint, akkor Moldova ne veszítse el újra ezt az időt. És nincs erről döntés. Volt most egy EU-Moldova csúcs, itt többen is felvetették, hogy ezt inkább szedjük külön, de még erről nem született döntés. Moldova egyébként hasonlóan az ukránokhoz azt csinálta ebben a két évben. Ugye az, hogy őket együtt kezelik, az egy politikai döntés volt, tehát az egész csatlakozási folyamatuk együtt indult, és együtt tart, ahol tart. Olyan politikai döntés, ahogy mondtam, hogy ezt választjuk külön, olyan nincsen, talán egyébként logikus lenne, hogy legyen. Szóval, hogy Moldova ott tart, ahol amit az ukránok is csináltak, hogy ebben a két évben, függetlenül attól, hogy nem voltak megnyitva tárgyalási fejezetek, ők az adott tárgyalási fejezeteknél az Európai Bizottság közreműködésével a jogharmonizációs folyamatot jelentős részben elvégezték. Tehát ahogy az ukránok, ugye a moldávok is az EU-s joganyagot megkezdték átültetni a saját jogrendjükbe, saját joganyagukon hajtottak végre olyan változásokat, amit az EU-s csatlakozás megkíván, annak érdekében, hogyha majd akkor megnyílik az a tárgyalási fejezet, akkor azt mondják, mert kérem szépen, mi ezt a házi feladatot már itt elvégeztük, tessék nézni, itt vannak a vonatkozó jogszabályok, intézményi változások, stb. Ez egyébként egy nagyon pozitív dolog, és amikor arról beszélünk, hogy talán azt én mondhattam volna, hogy gyorsított csatlakozás, nincs olyan, hogy gyorsított csatlakozás, tehát nincs ilyen eljárás, olyan van, hogy egy csatlakozás gyorsabb vagy lassabb. Az ukránok és a moldávok is gyorsabban szeretnék ezt a folyamatot, vagy gyorsabban akarják csinálni ezt a folyamatot, de hogyha nézzünk egy hát idézőjeles török, és akkor a csatlakozási folyamat van idézőjelbe, ők meg nem olyan gyorsan akarják csinálni, mert 20-valahány éve csinálják, vagyis hogy nem csinálják. Szóval, hogy és akkor itt visszakanyarodhatunk az érdemeken alapuló bővítésre. Szóval, hogy a moldávok is érdekeltek lennének abban abszolút, hogy gyorsabban haladjanak, de ahogy Ukrajnának nagyban ott van a háború, ott Moldáviának kicsiben ott van Transnistria kérdése, amelyik egy olyan terület, ahol nem ellenőriz a moldáv kormány, de bejönne az EU-ba. Tehát ez így eléggé ellentmondásos, csak úgy, mint a háború, ez is kizáró tulajdonképpen, szóval, hogy ott, amíg nem lesz politikai megállapodás, addig teljesen mindegy, hogy hány jogszabályokat közelítik az Európai Uniós joghoz.
0: Most a magyar blokkolás vagy vétó kapcsán az jutott eszembe, hogy Moldova szempontjából mennyire igazságtalan ez a helyzet. Tehát, hogy nem az van most, hogy Moldova ráfizet arra, hogy Magyarországnak Ukrajnával van baja?
1: De, és ez eddig is így volt. Sajnos igen, ezért lenne értelme annak, hogy szétválasszák az ő folyamatukat. Itt a háttérben sok minden lehet. Én leginkább arra gyanakszom, hogy magát ezt az egész bővítést, ugye van, tehát első körben ott van a hadnyugat-balkáni ország, meg ott van ez az ukrán-moldovai duó, akik ugye a legfelkészültebbek, de ezek is vannak fokozatai. Szóval, hogyha az EU bővül, akkor az EU-nak is változnia kell. Tehát a jelenlegi EU nem lesz képes, a jelenlegi EU struktúra nem fog tudni működtetni egy 35 tagú Európai Uniót, különösen, hogyha a további országok, akkor ezek, mert hogyha San Marinoval kellene bővülni, az nem jelentene különösen problémát. Szóval itt az EU saját magára is vár tulajdonképpen, és ha valaki úgy érzi, hogy az EU húzza az időt, akkor szerintem jól érzi, mert hogy először az Európai Uniónak a saját belső szerkezetét is át kell gondolnia, hogy ebben a konstrukcióban akarja-e behívni ezeket az új tagállamokat, és akkor itt eljuthatunk az egyhangú szavazás eltörléséig, vagy ahhoz, hogy például most ugye minden tagállam ad egy biztos, akkor kell-e ide 35 biztos, szóval ez csak a felszín, de hogy ilyen jellegű kérdéseket is tisztázni kell, plusz az, hogyha becsatlakoznak, akkor az EU-s GDP rendkívül le fog csökkenni, ez lehúzza a különböző átlagokat, és gyakorlatilag a mostani uniós országok közül senki nem lesz az, aki uniós forrásokra jogosult lehet. Tehát az egész finanszírozási szisztémát is újra kellene gondolnia az Európai Uniónak, és ezt a munkát még nem végezték el a jelenlegi tagállamok, és hát ez könnyű másra kenni az, hogy miért nem haladunk, de azért az EU-nak is megvan a felelőssége.
0: Tényleg, és ha már említette az egyhangúsági döntéshozatal problematikáját, ebben a kérdésben körvonalozódik valamilyen megoldás vagy változás?
1: De ugye ahhoz, hogy eltörjük az egyhangúságot, ahhoz kellene egy egyhangú döntés arról, hogy eltöröljük. És ez egész egyébként a szerződések módosításával kellene járjon. És hát legtöbb tagállam azt mondja, hogy erre az útra kell lépni. Sokan éppen Magyarország példája miatt, amikor az előző magyar kormány ok nélkül használta a vétót, tehát nagyon sokat átadt az Orbán kormány a vétó intézményének, azt tegyük hozzá, de azért kis tagállamok, Málta, Ciprus, én el tudom képzelni, hogy nagyon aggódik a vétójoga miatt, mert nekik tényleg nagyon kis tagállam, pár százezer lakossal, nekik az egyetlen érdek érvényesítő képességük a vétó, ami egyébként nem egy általános fegyver, mert a vétó az a kivétel a szavazási eljárások során, tehát főszabály szerint nem egyhangúan szavaznak már most sem az EU-ban. Van néhány terület, és akkor ide korlátozódik ez az érdekérvényesítési képesség ezeknek az országoknak. Szóval ezt a vitát időnként megnyitják, de hát nem olyan fórumon, ami erről döntést tudna hozni. Tehát itt mindenképpen el kellene dönteni azt, hogy az EU-nak a jövője az mi lesz, és akkor ehhez hogyan viszonyulnak majd a szerződések. De egyébként most, hogy lehet látni a következő 7 éves költségvetésnek a számait, azok olyan számok, és ugye ez 2035-ig van, azok olyan számok, amik 27 tagállamra vannak szabva. Tehát nincs benne az, hogy bővülne bárhogy. Persze időközben is lehet költségvetéseket módosítgatni, de én inkább egy új EU-t az 2035-től számolnék.
0: Végezetül mi lehet a következő lépés? Tehát az Európai Unió megpróbálja megkerülni a magyar vétót, vagy ebben a folyamatban nincs is ilyen jogi lehetősége?
1: Nem lehet megkerülni. Szerintem ez a vita nem olyan borzasztó nagy most még. Én azt gondolom, hogy ennek lesz egy kompromisszumos megoldása, mondjuk egy hónapon belül majd az új ír elnökség az be tudja jelenteni, hogy hát ha nem is öt, hanem egy vagy két területen, akkor ezt a levelet elküldik az ukránoknak, és akkor mondjuk év végéig megnyithatnak új tárgyalási fejezeteket, szóval szerintem fog haladni ez a dolog, de hát kompromisszumokat kell majd kötni mindenkinek, az új magyar kormány is egyébként látható hajlandó a kompromisszumokra, és a többi tagállamnak is ezt valamilyen szinten kezelnie kell, de én mondjuk nem érzek túl nagy pánik hangulatot ezzel kapcsolatban, sok minden, tehát nem végérvényesen nem veszett el semmi. Inkább egyébként az, amiről beszéltünk is, az egy probléma, hogy a moldávok ennek mindnek a kárvallottjai.
0: Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása tehát továbbra sem pusztán technikai folyamat, hanem erős politikai alkú is. Magyarország vétója egyszerre veti fel a kisebbségi jogok, az uniós bővítés hitelessége, a nyugat-balkáni országok helyzete és az egyhangúsági döntéshozatal problémáját. Arató László brüsszeli tudósítót hallották. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
1: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
0: 8 óra 55 perc van. Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért a mai reggelibe, június 26-án, pénteken. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Fica János várja önöket. A mai műsor összeállításában Bábel Ivett volt a segítségemre, a műszaki berendezéseket pedig Zsabka Levente kezelte. Reggelizzenek velünk holnap is. Juhász László köszön el, a viszonthallásra.

0: van valami, ami most én általam történik meg. És akkor én csak egy eszköze vagyok annak, hogy ezek a hamvak megtalálják az útját, a saját útját, hogy tudjanak föloldódni a szélben.
1: Nyugaton a helyzet című műsorunkban ezúttal Antal Ágotával, a Tündérkert Művészeti Fesztivál megálmodójával beszélgetünk, egy mélyen személyes indiai útról, amely egyszerre volt egy végakarat teljesítése, gyászút és valamiféle elengedés kezdete is egyben. Jakubecz László számít figyelmükre szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Könnyed témákkal tesszük színesebbé azt a mai kánikulai délelőttöt. Lesz szó befőzésről, filmekről, a labdarúgó világbajnokságról és egy új kiállításról is. Hamarosan jövök a részletekkel, de előbb átadom a szót Paszmár Lívia hírszerkesztőnek.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A V4 közös állásponttal vesz részt az idei NATO csúcson, mondta Robert Kalinyák Budapesten. Az Egyesült Államokban bezárták az Alligator Alcatraz nevű fogvatartási központot. Ma 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. A visegrádi négyek országai közös álláspontot képviselnek az idei NATO csúcs találkozón, amelyről a csoport védelmi miniszterei tegnapi budapesti találkozójukon egyeztettek. Erről Robert Kalinyák védelmi miniszter beszélt. Hozzátette, hogy Budapesten az infrastruktúra fejlesztése mellett a katonai együttműködésről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint a drónok elleni védekezés területén folytatható együttműködés lehetőségeiről is tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus, magyar honvédelmi miniszter szerint a mostani találkozó jelentős előrelépést jelent, mert bebizonyította, hogy a V4-ek védelmi együttműködése ismét működik. A tanácskozáson részt vett Jaromír Zuna cseh és Vladislav Kosiniak-Kam is lengyel védelmi miniszter is. A Progresszív Szlovákia beadvánnyal fordul a parlament összeférhetetlenségi bizottságához a kormánypárti Ján Máskút parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatban. A PS azt kifogásolja, hogy a képviselő nem tüntette fel a vagyonnyilatkozatában azt a lakást, amelyet használ. Erről Zuzana Mesterová, a PS parlamenti frakciójának vezetője beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Máskút visszautasította a bírálatokat és jelezte, a képviselő által nyilvánosságra hozott információkat a közvélemény és a bizottság tagjai előtt is tisztázni fogja. Mesterová feltette a kérdést, hogy Máskút vállalkozása kötötte bérleti szerződést vele és családjával, illetve ha igen, milyen összegben. Emellett felvetette az adókötelezettség csökkentésének lehetőségét is. Máskút a PS frakció vezetőjének kijelentéseire reagálva azt mondta, a képviselő naív módon próbálja elfedni a pártelnök Mihály Simecska ügyeit. Bezárták a floridai fogvatartási központot, amely Alligator Alcatraz néven is ismert, és amely Donald Trump amerikai elnök kitoloncolási politikájának szimbólumává vált. A létesítmény kevesebb mint egy év működés után zárta be kapuit. Florida kormányzója Ron DeSantis elmondta, hogy jelenleg senki sem tartózkodik a központban, amely szerinte teljesítette a feladatát. A központot éles bírálatok érték, ügyvédek, a fogvatartottak családtagjai, emberi jogi szervezetek és aktivisták részéről. Bírálóik azzal vádolták az amerikai kormányt, hogy embertelen körülmények között tartja fogva a migránsokat, valamint megfosztja őket a tisztességes bírósági eljáráshoz való joguktól. DeSantis májusban azt közölte, hogy a központ működése során összesen csak nem 21 ezer kitoloncolást hajtottak végre. A tábort egy elhagyott repülőtéren a védett Everglades Nemzeti Park térségében nyitották, amely az alligátorok természetes élőhelye. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az igazolt ebola fertőzések száma 1155-re emelkedett, a járvány pedig eddig legkevesebb 304 halálos áldozatot követelt. Ez derül ki a tegnap közzétett hivatalos adatokból. A térséget évek óta fegyveres konfliktusok és különböző fegyveres csoportok tevékenysége sújtja. A járvány összesen 3 tartományt érint, amelyekben mintegy 15 millió ember él. A vírus a szomszédos Ugandába is átterjedt. A vírus változat ellen jelenleg sem védőoltás, sem célzott kezelés nem áll rendelkezésre. Az egészségügyi világszervezet ezért nemzetközi közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, és arra figyelmeztetett, hogy a járvány hónapokig is elhúzódhat. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Ecuador-Németország 2-1, Elefántcsontpart Curaçao 2-0, Hollandia-Tunézia 3-1, Svédország-Japán 1-1, Törökország-Egyesült Államok 3-2 és Ausztrália-Paraguay 0-0. Németország-Hollandia, az Egyesült Államok, Elefántcsontpart, Ecuador, Japán, Svédország és Ausztrália jutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián kiharcolta az elődöntőbe kerülést a majorkai tenisztornán.
2: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcs hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radarméri a sebességet Lekenye után Pelsőc felé és Kassán a Moszoszkáti Triadán a városközpont irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Hallgassák meg mai műsorunk tartalmát. Tombol a nyár, roskadoznak a fák a gyümölcsöktől, érnek a zöldségek, és sok háztartásban ilyenkor kezdődik a befőzés időszaka. De vajon milyen hagyományai vannak a befőzésnek, mit és hogyan érdemes befőzni? A mai gasztro rovatban a befőzés, a lekvárok, a dzsemek és a konzerválás világában kalandozunk. Vendégem ezúttal is Kosár Lajos gasztroblogger lesz 9:30-tól. 10 óra után pedig a Hangos Film című filmes rovatunkkal jelentkezünk, ahol állandó vendégeimmel, Kulcsár Gábor filmes újságíróval és Forgács Attila producerrel közösen vesszük át a mozi világának aktualitásait. Reneszánszukat élik a horrorfilmek, jönnek a nyári slágerek a mozikba, és 40 éves lett A bolygó neve a halál, fél évszázados pedig a Taxisofőr című film. Ezekről a klasszikusokról is szó esik majd műsorunk második órájában. És újabb egy hét telt el a labdarúgó világbajnokságból. Újabb meglepetések, rekordok és izgalmak történtek. Lassan az is kikristályozódik, hogy mely csapatok számítanak az idei foci VB esélyeseinek, és azt is tudjuk már, hogy kik estek ki biztosan. De vajon mi várható a folytatásban? Erről beszélgetünk ezen a héten is Lencsés Zoltán sportújságíróval a 11 órai híreket követően. És mit árulhatnak el egy régi épület tégláiba vésett és karcolt jelek az egykor ott élő emberekről? Ferdics Béla Transposition című kiállítása ezeket a hétköznapi nyomokat értelmezi újra, és azt mutatja meg, hogyan válhatnak a személyes üzenetek a közös emlékezet részévé. A képző művésszel a kiállításról és a mögötte álló gondolatokról beszélgetünk 11:30-kor. Ha tehetik, tartsanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre. Sapka Levente hangmérnök nevében is kellemes délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

0: láttál.
1: Kedves hallgatóink, ma János és Pál névnapja van. A Pál latin eredetű név a Paulusból származik, jelentése pedig kicsi és szerény. Európa szerte elterjedését elsősorban Szent Pál apostolnak köszönheti, aki a kereszténység egyik legfontosabb alakja volt. A János pedig héber eredetű név, jelentése Isten kegyelmes vagy Isten megkegyelmezett. A magyar történelem és kultúra egyik leggyakoribb férfi neve, amely évszázadok óta töretlen népszerűségnek örvend. Engedjék meg, hogy ezúttal különösen szívből kívánjak minden névrokonomnak, vagyis a Jánosoknak, de természetesen a Páloknak is nagyon boldog névnapot.

0: Balaton parton.
1: 9 óra 19 perc van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Folytatjuk műsorunkat, a mai nap eseménynaptára következik. június 26-án San Franciscóban 50 ország képviselői aláírták az Egyesült Nemzetek Szervezetének, vagyis az ENSZ-nek az alapokmányát, ezzel megteremtve a II. Világháború utáni nemzetközi együttműködés egyik legfontosabb intézményét. 1974-ben ezen a napon használtak először vonalkódot, kereskedelmi forgalomban az Amerikai Egyesült Államokban egy ohiói szupermarketben. Az első leolvasott termék egy csomag Wrigley's rágógumi volt, az esemény pedig forradalmasította a kereskedelmet, mivel jelentősen felgyorsította a pénztári kiszolgálást és a készletnyilvántartást világszerte. 1977-ben ezen a napon adta utolsó koncertjét Elvis Presley az Indianapolis-i Market Square arénában, mindössze néhány héttel halála előtt. A legendás énekes állapota az utolsó hónapokban kétségbejtővé vált, önmaga groteszk figurája lett, elhízott, állandóan gyógyszereket szedett és különféle betegségek is gyötörték. A mindössze 80 perces koncert végén a Can't Help Falling in Love című slágerével búcsúzott a közönségtől, akkor még senki sem sejtette, hogy ez lesz a rock'n'roll királyának utolsó dala a színpadon. június 26-án született Hermann Otto, magyar természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. A magyar természettudomány egyik legjelentősebb alakja volt, aki úttörő kutatásokat végzett a madarak, a pókok és a halászat területén, miközben néprajzi gyűjtéseivel is maradandót alkotott. Tudományos munkája mellett országgyűlési képviselőként is tevékenykedett, és sokat tett a természetvédelem népszerűsítéséért. Érdekesség, hogy jegyben járt a kor nagy művésznőjével, Jászai Marival, 1900-ban pedig francia becsületrendet is kapott. Hermann Otto egy felvidéki szász családba született, Breznó bányán, majd Budapesten hunyt el 1914-ben, és örökségét ma több intézmény, köztük a miskolci Hermann Otto Múzeum is őrzi. 1824-ben ezen a napon született William Thomson, vagyis Lord Kelvin, ír nemzetiségű brit matematikus, mérnök, a 19. század egyik meghatározó fizikusa. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is volt, a hőtan és az elektromosságtan területén végzett kutatásai alapvetően formálták a modern fizikát, nevét pedig az abszolút hőmérsékleti skála, a Kelvin skála őrzi. Jelentős szerepet játszott az Atlanti-óceán alatti távíró kábel megvalósításában is, tudományos munkásságáért pedig nemesi rangot kapott, így lett Kelvin első bárója. …1861-ben ezen a napon hunyt el Pavel József Safárik, szlovák költő, történész, néprajzkutató és egyetemi professzor, a 19. századi szláv tudományosság egyik legjelentősebb alakjaként a szláv népek történetét, nyelvét és kultúráját kutatta, munkáival pedig nemzetközi elismerést szerzett. Legismertebb műve a Szláv régiségek, alapműnek számít a szlavisztikában, és nagy hatással volt a szlovák nemzeti ébredésre is. Életének jelentős részét Prágában töltötte, ahol tudósként és könyvtárosként is maradandót alkotott. 1943-ban ezen a napon hunyt el Karl Landsteiner, osztrák orvos, fiziológus és immunológus, a modern transfúziológia megalapozójaként ő fedezte fel az emberi vércsoportokat, az AB0 rendszer felismeréséért pedig 1930-ban orvosi Nobel-díjat kapott. Kutatásai alapvetően járultak hozzá a biztonságos vérátömlesztés elterjedéséhez, és jelentős eredményeket ért el az immunológia területén is. 30 éve ezen a napon vesztette életét Veronika Guerin, ír újságíró, oknyomozó riporterként a 90-es években az ír alvilág, különösen a kábítószer kereskedő hálózatok működését tárta fel, gyakran név szerint is megnevezve a bűnszervezetek vezetőjét. Munkája miatt többször megfenyegették, megtámadták, sőt egy alkalomban lábon is lőtték, de ennek ellenére folytatta a nyomozásait. 1996-ban ezen a napon Dublin közelében autójában ülve lőtték agyon egy piros lámpánál. Meggyilkolása egész Írországot megrázta, és jelentősen hozzájárult a szervezett bűnözés elleni fellépés szigorításához, történetét pedig később egy film is feldolgozta.

Ma ünnepli 56. születésnapját Paul Thomas Anderson, amerikai filmrendező, író és producer. A kortárs amerikai filmművészet egyik legnagyobb alakjának tartják, olyan filmek alkotójaként, mint a Vérzőolaj, a Magnólia, a Boogie Nights vagy a Fantomszál. 2026-ban, vagyis idén pedig az Egyik csata a másik után című filmjéért elnyerte a legjobb rendezőnek és a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat, producerként pedig a legjobb filmdíját is megkapta. Emellett számos további Oscar, BAFTA és Golden Globe jelöléssel, valamint fesztivál díjjal rendelkezik. Ma lett 55 éves Max Biaggi olasz motorversenyző, 6-szoros világbajnok, a római császár vagy a Mad Max becenéven ismert versenyző, a gyorsasági motoros világbajnokság 250 köbcentis kategóriájában 4-szeres világbajnok lett, és hosszú éveken át nagy riválisa volt, többek között Valentino Rossinak is a király kategóriában. Később a Superbike világbajnokságban is maradandót alkotott, ahol 2010-ben és 2012-ben világbajnoki címet szerzett. És ma ünnepli 33. születésnapját Ariana Grande, 3-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és Golden Globe, valamint Oscar-díjra jelölt színésznő. Pályafutását gyermekszínészként kezdte, világhírűvé azonban olyan slágerekkel vált, mint a Problem, a Thank You Next, a Seven Rings vagy az Into You. Az elmúlt években a filmvilágban is egyre sikeresebb lett, a Wicked című musical filmben nyújtott alakításáért rangos díjakra jelölték, miközben a világ egyik legnépszerűbb popelőadója maradt.

0: Tombol a nyár, roskadoznak a fák a gyümölcsöktől, érnek a zöldségek, és sok háztartásban ilyenkor kezdődik a befőzés időszaka. De vajon milyen hagyományai vannak a befőzésnek, mit és hogyan érdemes befőzni, és milyen jó vagy divatos, illetve új receptek vannak? A mai gasztrorovatban a befőzés, a lekvárok, a dzsemek és a konzerválás világában kalandozunk. Köszöntöm a stúdióban Kosár Lajos gasztrobloggert. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok! Szia!
0: Nos, már megszokhattuk minden gasztrorovatban, hogy minden étellel kapcsolatban elmondod a hagyományokat, a történetet. Vajon a befőzéssel kapcsolatban mit tudsz nekünk mesélni? Mióta főzünk be? 1000 évek óta? Illetve hogyan? Milyen története van a befőzésnek?
1: Hát attól függ, mert ha magát a szót, értelmét veszük, hogy befőzzük, tehát főzésről van szó, mint olyanról, de a befőzés is csak a zöldségek és a gyümölcsök tartósításának egy bizonyos folyamata, illetve lehetősége. Tehát ha belegondolunk, hogy annak idején volt-e ilyen, hogy befőzni, hát nem is nagyon, mert inkább lecukrosítani, illetve eltenni voltak, hogy úgy mondjam. Ez az eltevés, ez ma is meg sok esetben azt jelenti, hogy befőznek.
0: Ugyanis, igen, elteszik.
1: Mármint azért teszik el, mert elteszik ugye jobb időkre, illetve térre, amikor már ugye nincsen szezonja a gyümölcsnek, vagy a gyümölcsnek. És arról van szó, hogy igen, annap idején tudjuk, hogy általában

0: mézzel, nagyon-nagyon sok mézzel fertőtlenítve, eltéve, tehát lemacerálva, hogy úgy mondjam, használták, tehát különböző virágokat, rózsaszirmot, levandulát, bármit tudtak, hogy úgy mondjam, mézbe tenni, és ezt később felhasználni, mint szörpöt, ízesíteni a bort, ízesíteni a vizet, ami ugye tudjuk, hogy sokáig nagyon egészségtelen volt, illetve nem volt higiénikus, úgyhogy ez már akkor is volt, sőt a középkori kolostorokban is megvoltak a maguk, hogy mondjam, technikája, technológiái, amikor vagy borban, érdekes, hogy ez is, hogy lemacerálták a különböző gyógynövényeket, amiből később valóban ilyen tinktúrákat csináltak, tehát ez a folyamat később addig alakult ki, amíg valóban a 18. században volt ugye, már előtte is gond volt például a katonáknak az ellátásával. Tudjuk, hogyha ugye háború van, azért a katonákat etetni kell, és azért a katona, hogy mondjam, kell, hogy magánál tartson valamit, tehát hogy mégis az étel friss legyen és legyen ehessenek. És ilyenkor jöttek először, azt hiszem Appel vagy Franciaországban volt az első technológia, hogy üvegbe töltötték és fertőtlenítették, illetve hát dunsztolták, hogy úgy mondjam, lezárták a különböző húsokat, a különböző zöldségeket, ahol ugye erjedt, de ez se volt nagyon jó sokáig, mert ugyanis a háború folyamán ez összetörhetett, tehát a üveg az túl törékeny volt. Ezután találták ki később technológiailag a konzervet, tehát a prédobozokat, ami már sokkal jobban volt. De visszatérve a befőzés hagyományához, valóban ez a technológia, amikor úgy beindult, tehát maga az üvegbe való letétel, a citromsó használata, a szalicil használata, illetve az erjesztés, a fermentáció, ami ugye ez is egy ilyen, hát nem befőzés, de maga a fermentáció is egy tartósító folyamat. De befőzés valóban minden bizonnyal a 19. században indult be, mint olyan, amikor a háziasszonyok ugye próbálkoztak különböző gyümölcsöket, idény gyümölcsöket raktak le, üvegbec már akkor...
1: És ugye, azt akartam, hogy a cukor, ennek köze van a cukor megjelenéséhez?
0: Igen. Hát cukornak nagyon, mondjuk előtte se volt gond, mert mézzel lehetett, hogy úgy mondjam, helyettesíteni, sőt, sok esetben ecettel, tehát a savanyítás ugye ecettel működik, vagy pedig egészen más, de voltak szárítás is még, mint olyan, de valóban a cukor megjelenése nagyon sokat segített, illetve beindított egy ilyen befőzési folyamatot, és valóban a 18. századtól mondhatjuk, hogy a szezonban, tehát az idény gyümölcsöket, főleg a gyümölcsöket, de a zöldségeket is alapjába véve befőzzük, mint olyat, hogy még mit főzünk, tehát a befőzésen kívül, ahogy említetted, hogy bizonyos gyümölcsöket, zöldségeket meg kell előtte főzni. Tehát nem elég befőzni, hanem még előtte el kell készíteni. És akkor itt van ugye, hogy a befőzésnek a folyamata, hogy mi mindenre van szükségünk a befőzéshez. Az az igazság, hogy az utóbbi időben nagyon kevesen főznek be.
1: Nem éli reneszánszát újra? Nem lett újra divat?
0: Hát nem tudom, a mai háziasszonyok mennyit fognak tölteni, éppen mondtuk, hogy ugye most idény gyümölcsöt, idény zöldséget ilyen melegbe befőzni szinte öngyilkosság. Tehát valóban kétlen...
1: Most meg kell várni, amíg lehűl le picit
0: hát
1: a levegőm.
0: Igen, de egy zöld gyümölcs nem vár. Tehát az, hogy ilyen melegbe éppen, hogy beérik, és ez a második lépés, azon kívül ugye, hogy a gyümölcs előkészítése. Nem szabad a gyümölcsöt, zöldséget, tehát sem túl, hogy mondjam, semmiképp se beteg, illetve megtámadott. Tehát kimondottan minőségi zöldséget, gyümölcsöt kell befőzni, illetve lehet befőzni rosszat is, de annak a rossz vége lesz. Tehát valóban a zöldségnek, a gyümölcsnek vagy féléretnek, vagy túléretnek kell, de még nem rothadónak. Tehát valóban itt is azért meg kell nézni, hogy milyen állapotban van. Tehát valóban lehet befőzni, de mondom, nagyon sok fiatalasszony most már arra számít, hogy valóban nagyon sok a boltban már mi megvár. Sárolható. Természetesen mondott, hogy reneszánsza van azzal, hogy ha elolvassa az ember a hátulján, hogy mennyi additív, tehát mennyi hozzáadott anyag van benne.
1: Tartósítószereket tartom, az nyilván az otthoni az. Sőt, most már ugye cukormentesen, vagy kevesebb cukorral is most már
0: igen,
1: főznek
0: csak
1: be,
0: gond,
1: hiszen az is úgy egészséges.
0: Igen, de ott néha cukorpótlót használnak, ami szintén nem egészséges aszpartán, és az emberek ugye jobb szeretik az édesre. Tehát azt mondják ugye, hogy a gyümölcs, illetve hát a zsem vagy a lekvár legyen édes, mint olyan. Tehát ott azért a cukornak megvan a maga határa, hogy mennyit azért még

0: is kell. Érdekes, hogy valóban mi is, ha van valóban hozzájut az ember, tehát van kertje, van még mindig hozzájut házi gyümölcshöz, zöldséghez, megéri valóban még, bár ezt is múltkor úgy átszámoltuk, ugye most egy kicsit politizálni fogok, ugye a pénzügyi miniszterünk azt mondta, hogy olcsóbb lesz, mert ugye megemelték a cukor, illetve megemelték a dzsemek, szirupok, szörpök, minden édesített, mit tudjam én minek az árát, sőt az édes péksüteményt is, tehát ő azt mondta, hogy olcsóbb lesz, hogyha külön vesszük, és mi magunk főzünk be gyümölcsöt, és...
1: Na, ez is egy gyok.
0: Igen, arra. Csak ezt valaki kiszámolta, úgycsak úgy elmondom, hogy ebből a szempontból évente 22 eurót tud az ember megsporolni, tehát, hogy mondjam...
1: Ki kell számolni, hogy megérje igen, otthon a munkat.
0: Hát igen, na mindegy.
1: De hogyha valaki mégis szeretne főzünk, otthon befőzni, igen, akkor mondjuk el, hogy egyrészt mit érdemes, mit nem érdemes, mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövetnek, és nagyon sok olyan zöldséggyümölcs van, meg már itt a beszélgetés előtt említettél olyan lekvárokat, dzsemeket, amik külön, egész különlegesnek számítanak.
0: Hát ami a befőzésnél van, tehát valóban vagy egészben főzzük be, tehát a gyümölcsöt magát úgy, ahogy van, tehát ilyenek az apró gyümölcsök, a alma, körte, kompótok, mint olyan, tehát itt vannak a kompótok, utána vannak a különböző zöld, savanyított dolgok, ezek például ugye a csalamádé, a lecsó, tehát ezek minden lehet főzni. A lényege az, hogy ha befőzünk, hogy valóban minden steril legyen. A befőzésnek a lényege ugyanis az, hogy a befőzéssel, tehát a hőkezeléssel elpusztítsuk az összes penész, baktériumot, stb., ami megtámadhatja a befőzött anyagot, illetve az üvegbe lehet. Ezért kell valóban sterilizált üvegeket használni, nagyon jó tetőket használni, tehát ráülő tetőket, és utána meg kell választanunk a befőzésnek a két technikáját, az egyik a nedves befőzés, a másik pedig a száraz dunsztolás, ahogy mondani szokás. Tehát általában a nedves dunsztolás az abból van, hogy főzzük, tehát a fél éretten rakjuk bele az üvegekbe a zöldséget, a gyümölcsöt, és lassú tűzön, tehát magába az üvegbe főzzük, tehát nedvesen dunsztoljuk, míg a száraz dunsztolásnak a lényege, hogy forrón kerül bele, ez általában a dzsemekre vonatkozik, a csatnira, a relisre vonatkozik, hogy forrón még töltjük bele az üvegekbe, lezárjuk, fejjel lefelé lefordítjuk, és száraz dunsztban hagyjuk dunsztolni. Tehát ez a két lehetőség van. Most nem fogom említeni valóban az erjesztést, mert már majd fogunk beszélni, vagy beszélgetünk. Tehát valóban ez a befőzés. Ami a divatot illeti, te, hogy mondtad, hogy valóban a dzsemek, a relisek, a csatni, most azért tudni kell, hogy mi a különbség a csatni és a relis, mert ez most új divat, ugye. A csatni alapjába véve egy savanykás, öt alapelem fűszer tartalmazó, édeskés, hagyma alapon készülő, hogy mondjam, ilyen szósz, ami sajtokhoz, fehérhúsokhoz, halakhoz, indiai származású, tehát Indiából származik, használható. A relis ugyanez, de nem édes, hanem savanykás, ez uborkából, cukinóból, bármilyen más zöldségből készülhet, tehát ez is más ételekhez van.
1: És a csatni például miből készülhet?
0: Hát a csatni, ahogy mondom, általában alap az hagyma, tehát egy hagyma alap van, édes, tehát kell bele méz, vagy pedig barna cukor, vagy melasz, de készülhet, ugye van barackból, készülhet eperből, készülhet bármiből, készülhet, ami gyümölcs, tehát mint olyan. Tehát a hagymát kombináljuk, tudjuk, hogy a hagymának is van egy bizonyos cukortartalma, tehát ami adja egy pikáns íze, de különböző, na és akkor jönnek a dzsemek és a lekvárok, a dzsem alapjában jövő a tiszta gyümölcsből.
1: Mi a különbség alapvetően a lekvár
0: hát
1: és a dzsem között?
0: Tiszta gyümölcsből készül, a lekvár meg, ha jól tudom, már tovább van főzve, passzírozva van, tehát a dzsem még tartalmaz darabokat.
1: Mint
0: a leghíresebb ugye a szilva lekvár, főleg a kemény szilva lekvár, amit én is emlékszem rá, hogy mikor még gyerek voltam a szigeti kertünkben, szinte két hétig, mert nagyon sok szilvafánk volt, ugye rézüstökbe elforralták, tehát valóban, de az olyan szilvalekvár volt, hogy alapjában 3-4-5 évig is elállt, ha nem ettük meg, tehát valóban az ilyen, hogy mondjam, masszív redukció által átment, hogy mondjam, már majdnem suix, tehát ilyen kemény paszta.
1: Az megállt benne a kanál is.
0: Igen, általában ezt rakják a különböző kalácsokba, buktákba, tehát úgyhogy ez a legjobb.
1: És ezt igaz, hogy tehát milyen sokáig kell főzni, mert vannak olyan lekvárak, amit 12-24 órát is főznek.
0: Hát igen, hát itt arról van szó, hogy minél több víz párologjon el a gyümölcsből. Viszont vigyázni kell, hogy nagyon sok gyümölcs, mint az eper, mint a málna, a többi, a ribizli, viszont nagyon sok víz van benne. Tehát nem szabad, mert az már kásává főzzük, tehát mint olyat lehet belőle. Ezért is használunk hozzá, és sok helyütt használnak adalékanyagot, ami sok pektin, tehát arról van szó, hogy mennyi pektin tartalmaz. Tehát ez az a ilyen kocsonyásodó rész a zselében is, meg a, hogy mondjam, a különböző lekvárokban és a különböző dzsemekben is. Tehát most már kapható, tehát adalékanyagként pektin, mint olyan. Ha nem akarunk ilyet tenni, akkor nagyon jót tesz, most jön divatba, bár már nagyon kevés helyütt található, a birsalma. A birsalma az egyetlen olyan gyümölcs, amelynek a pektin tartalma óriási. Ezért is készül belőle például a birsalma sajt, mint olyan, ami nem sajt, mert az kimondottan csak egy ilyen zselé, tehát egy megfőzött, egy megszárított, hosszan eltartható zselé. Érdekes, hogy utána néztem még a retro szakácskönyvekbe, ahol nem csak birsalma sajtot lehetett készíteni, úgyhogy általában ugye őszgerinc formába szoktunk önteni, még a nagymamán készített, és valóban ebből elég volt, ez egy ilyen energiabomba. Hmm. Ma, amit az emberek ugye különböző protein, hogy mondjam, kockákat, szeleteket esznek, valóban ez nagyon sok energiát tartalmaz, tehát mint olyan, tehát elég belőle egy vékony szelet, egy kocka, és valóban, mert ugyanis fog benne a cukor is, mint olyan, de tudni kell, hogy a birsalmáról egyszer beszéltünk, hogy nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami nagyon egészséges az emberek számára, tehát a tüdőbetegségekre nagyon jó, akkor a gyomorfájdalmakra nagyon jó, úgyhogy utóbbi időben valóban megvannak a birsalma dzsemek és a birsalma lekvárok, ami lehet kombinálva különböző, tehát lehet akár hagymával, de lehet citrommal is, tehát valóban felhasználható. Ezt viszont mondom, kombinálható egészen más gyümölcsökkel is, hogy magasabb legyen a pektin tartalma. Ha megnézzük a boltokba kapható dzsemeket, akkor majdnem mindenhol találunk almapürét. Az alma a második vagy harmadik, amelyiknek sok a pektinje, és átveszi a másik gyümölcsnek az ízét. Tehát van olyan, hogy valóban, ha jól megnézzük, hogyha nem 100%-os, illetve 90%-os gyümölcslekvárt vagy dzsemet veszünk, akkor mindig megnézzük hátul, hogy mennyi abból a gyümölcsből a százalék, és mennyi az almapüré. Tehát ebből a szempontból valóban jobb, ha magunk készítünk, de hát ezzel is ki lehet ugye segíteni. Mi utóbbi időben, én ezt mondtam, mivel nagyon sok tököt, de nem gyalult, nem gyalulni való tököt, hanem sütni való tököt termesztünk magunknak a kertünkben, nagyon sok van, és eláll egy évig, tehát mi például a tököt, a sült tököt megsütés után, tehát a magát, a pépet használjuk, mint a adalék anyagot, ami valóban nagyon jól kombinálható mangóval, ananásszal, bármivel, és alapjában egy a háromhoz adva fantasztikus jó lekvárokat, illetve dzsemeket lehet belőle készíteni, és valóban olcsóbb is, és egészségesebb is. Tudjuk, hogy a töknek valóban nincs karakteres íze, vizet tartalmaz, elég sok benne a különböző ásványi anyagtól, ezt is használhatjuk.
1: Mi divatos még? Milyen különleges receptek vannak?
0: Hát én például nagyon sokáig csináltam, és nagyon szeretem. Most például a mangó olyan, vagy a marakuja, amit így készítünk, tehát akár enyhén, csilisen,
1: nem hagyományos sósan. Magyar recept, úgyhogy ez
0: igen, általában egy kis 100%-os vagy fagyasztott mangópürét, illetve fagyasztott marakuját vásárolunk, amit szintén utána felfőzünk, mint dzsemet vagy lekvárt. Nagyon kevés cukorral, vagy abszolút cukormentesen készítjük.
1: A divatnak megfelelően.
0: Száraz dunszba, igen, úgyhogy ezt már nem kell mondjuk rá az annyit szórakozni vele. Mi van még? Én például, ahogy mondom, nagyon sokáig csináltam eper csili lekvárt, mint olyat. Valóban fekete borssal az eperet frissen is próbálják ki, enyhén megsózva, valamilyen salátafélével, például rukolával, az eperet kevés mézzel és csilivel tálalva, de ugyanez kihagyva a rukolát, tehát készítettünk egy ilyen eper dzsemet is, egy ilyen nem, hogy mondjam, nem mindennapos dzsemet, úgyhogy ez is még úgy elment, de ahogy utóbbi időben hallgatom, illetve nézem az éttermi listákat is, meg ugye a trendeket, ilyen például a szalonna, illetve a bacon jam, mint olyan.
1: Na ez volt az, amit említettél a beszélgetés előtt, és ez nagyon különlegesen
0: hangzik. Hát ez számomra ez olyan volt először, hogy mintha csak töpörtyű kence lenne, tehát mint olyan, de nem az, nem az valóban. Tehát valóban ki kell a szalonnát teljesen, hogy mondjam, engedni, tehát zsírra leszteni, egészen ropogósra hagyni kell megszáradni, mint olyanra, utána le kell porrá kell őrölni, és ezt lehet kombinálni, tehát ismét csak visszatérünk ahhoz, hogy ezt kombináljuk egy kevés saját zsírjával, plusz fokhagymával, hagymát teszünk bele, és akkor ebből készítünk szintén egy ilyen dzsemet, mint olyat, tehát átpasszírozunk, és ezt használjuk különböző burgerekhez, különböző húsokhoz. Érdekes, hogy ezt be tudjuk keverni majonézbe, és akkor egy ilyen szalonnás majonézt kapunk, ami nagyon jó a hasábburgonyához. De ennél meglepőbb, amit találtam, és kicsit meglepődve, mert majd kipróbálom, az pedig a kávés csokoládé dzsem. Hát én mondjuk a csokoládét imádom, úgyhogy főleg a minőségi csokoládét. Tudom, hogy nagyon kevesen szeretik, mert én valóban csak 80%-osnál több erősebb csokoládét használok, ami már eleve keserű, tehát nem tartalmaz cukrot, se vanília eszenciát, semmit. Viszont ez a kávés, hogy mondjam, hát jobb szeretem a forró csokoládét, mint olyat, de ahogy láttam, hogy ebbe, ha beleteszünk egy kevés pektént, illetve jamfixet, akkor valóban kapunk egy ilyen lágy, hogy mondjam, kávés, csokoládés, kenőt, mint olyat. Én ezeket a dzsemeket inkább ilyen kenőnek használom, illetve kencének, de tudjuk, hogy süteményekben
1: igen,
0: nagyon jó.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy mihez a klasszikus édességeken, palacsintán, süteményeken kívül mihez lehet, ja, hát érdemes, sajtokhoz, húsokhoz a lekvárt, és melyiket mihez?
0: Hát attól függ, például általában az erdei gyümölcsöket, a bogyós gyümölcsöket, amiben sokat C-vitamin, illetve igen, a C-vitamin, tehát savanykások, ilyen a ribizli, az egeres, az áfonya, málna is például, a szamóca. Ha ebből, ha készítünk, tudjuk, hogy ez például a vathúsokhoz, a vadgulyáshoz, különböző vathúshoz, akár még a marhahúshoz is elfér, de főleg a vathúsokhoz. Sok esetben valóban gulyásba tesszük, tehát a vadgulyás teszünk 2-3 evőkanál áfonyalekvárt, mint olyan. Sajtokhoz, valóban grillezett sajtokhoz, camemberhez, amit megrillezünk, adhatjuk, de tehetjük különböző sós rétesekbe, sós tésztákba is tehetjük ezeket a dzsemeket kombinálva, de ahogy említetted, különböző tortákhoz, egyszerű piskóta tésztába kenve, mint olyat, buktákba, tehát valóban különböző gőzgombócokba, gombócokba tehetjük bele. Mindenki tudja, hogy nincs jobb ugye a házi barackleklekvárnál, ami 2 vagy 3 hungarikumnak az alapját képezi, tehát a kajszi barack, vagy a fütyülős, vagy a sárga barack.
1: Vajos kenyére kenve.
0: Hát igen, de én mondjuk rá ebben esetben vagy a zserbóra gondoltam, ugye, aminek az alapja a jó házi, vagy pedig a híres szakertorta, aminek a pikáns ízét épp a enyhe, vékony, eredeti barackleklekvár adja. Tehát különböző tortákba, piskótákba, ezt már édességekbe tesszük, de készíthetünk belőle, ha felturmixoljuk, tehát szörpöket is készíthetünk, akár még dzsemből is készíthetünk szörpöket, ha hígítjuk, ha turmixoljuk, smoothiekba lehet utóbbi időbe rakni, tehát valóban fel lehet használni, de mondom, figyeljünk oda, hogy mennyi cukrot tartalmaz, mert azért vigyázni kell vele. Azzal is vigyázni kell vele, hogyha már megnyitjuk az üveget, akkor általában hidegbe tartsuk. Valóban azért ott figyelni kell rá.
1: És mindig tiszta kanállal nyúljunk bele.
0: Hát ha lehet, igen. Úgyhogy,
1: hogy ne penészedjen.
0: Hát igaz? Igen, de mondom hűtőbe. Utána már hűtőbe jó volna, ha hűtőbe tartjuk. Volt egy ilyen időszak, amikor azt mondták, hogy hogyha megpimposodik, vagy megpenészesedik, hogy csak le kell szedni a tetejéről, az nem igaz. Ugyanis az a penész, nem tudjuk, hogy milyen mértékben hatolt bele az összes többi rétegbe, tehát azért valóban áldozzuk fel azt, hogy kidobjuk, de inkább figyeljünk oda, hogy hogy tartjuk. Én sok esetben megoldom úgy, bár nem tudom, ez mindenki tudja, illetve tudná, hogy vagy felöntöm a megkezdett dzsemet egy kevés mézzel még, tehát a tetejét, hogy ellepje a méz, vagy pedig alkohol, tehát mondjuk rá nem mindenkinek, de rum például az nem rossz, mert annyi rumot mindig teszünk különböző, hogy mondjam, süteményekbe, tehát a krémekbe is, és ez sütés folyamán, illetve ha főleg sütés folyamán el szokott párologni, tehát azon nem mondom, hogy liter szám kell rátenni. És itt van a másik befőzés, ugye, amikor alkohollal főzünk be, tehát alkoholba tesszük bele, tehát lealkoholizáljuk, hogy úgy mondjam, ebből készülnek a különböző likőrök, ugye, hát tudjuk, hogy megylikőr is így készül, sok esetben ugyanis a házi likőrök, azok általában a házi kompótokból készültek, úgyhogy megnyitották a kompótot, leöntötték róla a levet, amely ugye cukros lé volt, mint olyan, felöntötték, vagy házi szesszel, házi pálinkával, vagy pedig rummal, és állni hagyták ezt a gyümölcsöt, ebből később bólé, tehát nagyon be lehet rúgni, szóval mert alkoholos gyümölcsöt enni, az az egyik legrosszabb.
1: Az is egy gyilkosság, igen.
0: Úgyhogy valóban se ebből, ugye, emlékszem, hogy nálunk például a nők itták ezt úgy hívták ők, hogy ez ugye a megylé, az úgynevezett griotka, griotte.
1: És akkor nem is szabad sokat megyni.
0: Hát ők nem, nők eveset hiszik, ez általában ilyen kupica volt mindig, ugye kávé mellé, vagy csak úgy. Úgyhogy ezek voltak a házi, tehát szeszbe is le lehet tenni, de visszatérve a befőzéshez, most ugye jön a szezonja az uborkának, vannak különböző, tehát hogy mondjam, a befőzés a fagyasztás mellett a második legjobb tartósítás, mint olyan, de mondom, ott is azért figyeljünk, hogy ne tegyünk bele nagyon sok szalicélt, ha lehet, tehát ami meggátolja a penészesedést, illetve a megromlást. Figyeljünk oda a dunsztolásnál, hogy vákum, tehát ne töltsük meg teljesen az üvegeket, mindig hagyjunk egy centi, hogy úgy mondjam, réteget a fedő mindig új legyen, ha lehet valóban. Figyeljünk oda, hogyha már újra használjuk a fedőt, hogy jó-e a fedő, fekszik-e rajta. Utána a dunsztolásnál figyeljük meg, hogy meg kialakult-e a vákum, tehát hogy leszívja, hogy mondani szokás, leszívja a fedőt. Amennyiben nem, nyissuk ki, vagy újra főzzük be, tehát újra dunsztoljuk, vagy pedig használjuk fel ezt a, de ne hagyjuk, mert ez később felpuffadhat, megromolhat, felrobbanhat maga az üveg. Úgyhogy valóban ezekre a dolgokra figyeljünk, de természetesen jelöljük meg, hogy melyik évben készítettük, mit tartalmaz, és eltehetjük a hűvös kamrába, tehát az eltevés, amikor eltesszük. Na, sok esetben megtörténik ugyanis, hogy ilyen archív, illetve ilyen történelmi lekvárok kerülnek elő, aminek nem rossz, nem kell, hogy megromoljon. Általában valóban 4-5, sőt 6 évet is állnak a lekvárok. A befőzött zöldségnél már gond van, tudjuk, hogy minél többet áll a vízben, tehát 2-3 év után azért elkezdenek puhulni, ilyen a uborka, szóval azért sokáig ne tartsuk, és mondom, ilyen melegben meg vigyázzunk, hogy azért a konyhában, ha 50 foknál főzünk, vagy valami azért, főleg fiatal asszony nem, de még mindig a nagymamák, illetve déd nagymamák készítik, ami ugye infarktus veszélyt jelent, úgyhogy azért figyeljünk oda.
1: Így van, vigyázzunk, de hát közben, ahogy itt a beszélgetés elején is mondtad, a gyümölcs és a zöldség nem vár, úgyhogy most már itt van a befőzés időszaka. Most néhány jó tanácsot és receptet is hallhattunk Lojzsitól az elmúlt percekben. Köszönöm szépen Kosár Lajos gasztrobloggernek, hogy ezúttal is megosztotta velünk gondolatait a stúdióban.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal. És már megyünk is tovább az előttünk álló órában, a Hangos Film című mozis rovatunkkal jelentkezünk. Vendégeim már itt vannak a stúdióban, és alig várják, hogy megosszák önökkel gondolataikat a filmekről. Hamarosan jövünk tehát vissza, most Paszmár Lívia hírszerkesztőjé a szó.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Nem találta a rendőrség a pozsonyi Pankuha utcai fegyveres férfit. Az ukrán pénzszállító konvoj ügyében eljáró jogi képviselő Orbán Viktor őrizetbevételét indítványozta. 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A rendőrség nem tudta megerősíteni annak a bejelentésnek a hitelességét, amely egy fegyveres férfiról szólt a pozsonyi Ligetfalu városrészben található Pankuhova utcán, akit tegnap egy alapiskola tanulói láttak. Az ügyben a hatóságok büntetőeljárást indítottak, és továbbra is elemzik a kamera felvételeket, közölte a rendőrség a közösségi hálón. A hatóságok garázdaság miatt indítottak eljárást az ügyben. Arra kérik azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban, hogy jelentkezzenek a rendőrségnél a segélyhívószámon, privát üzenetben a közösségi médiában vagy személyesen bármely rendőrkapitányságon. Ha júniusban parlamenti választás lett volna, a Progresszív Szlovákia nyert volna a szavazatok kerek 20%-ával. Mögötte a Smer végzett volna 18,6%-kal, a harmadik a Republika lenne 9,5%-kal, derült ki az AKO ügynökség Jói 24 televízió számára készített közvéleménykutatásából. Bejutna a parlamentbe a HLASZ, az SZSZ, a KDH, a Szlovenszko mozgalom és a Demokratyi is. Kimaradna az SNS, a Magyar Szövetség 3,2%-kal. Az Merodina, a Právo na Pravdu, a Strana Vidjéka és a Karma. A közvéleménykutatást június 10-e és 18-a között végezték 1000 megkérdezett bevonásával. Az ukrán arany- és készpénzszállító konvoj ügyében az ukrán pénzszállítók jogi képviselője Horváth Loránd indítványozta Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, valamint az ügyben felelősségre vonható további személyek őrizetbevételét és előzetes letartóztatását. Az ukrán állami bank alkalmazottait március 5-én vették őrizetbe Magyarország területén a terrorelhárítási központ munkatársai. A konvoj a bankok közötti rendszeres pénzszállítás keretében készpénzt szállított Ausztria és Ukrajna között. A nyomozásnak egyebek mellett azt kell tisztáznia, hogy az őrizetbevételnek büntetőjogi vagy politikai indítéka volt-e. Az ENSZ nemzetközi tengerészeti szervezete tegnap bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a veszteglő hajók evakuálására vonatkozó tervet a Hormuzi szoroson keresztül. A Perzsa-öbölben a közel-keleti háború következtében hajók százai rekedtek, fedélzetükön több ezer tengerésszel. A szervezet kedden még azt közölte, hogy evakuációs műveletet indít a hajók kimentésére. Az ENSZ tengerészeti ügynökségének főtitkára ma elmondta, az evakuációs tervet, amelynek célja a hajók kivezetése a Perzsa-öblön át a Hormuzi szoroson keresztül, addig függesztik fel, amíg nem erősítik meg, hogy az érintett térségben a hajózás biztonságos. A döntést azt követően hozták meg, hogy egy ismeretlen lövedék talált el egy hajót Ómán partjainál, miután több tanker is áthaladt az ENSZ által javasolt útvonalon. Egyelőre nem tudni, ki adta le a lövést. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Ecuador-Németország 2-1, Elefántcsontpart Curaçao 2-0, Hollandia-Tunézia 3-1, Svédország-Japán 1-1, Törökország-Egyesült Államok 3-2 és Ausztrália-Paraguay 0-0. Németország-Hollandia az Egyesült Államok, Elefántcsontpart Ecuador, Japán, Svédország és Ausztrália jutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián kiharcolta az elődöntőbe kerülést a majorkai tenisztornán.
0: Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Csolton, Gömörpanyit irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra 9 perc van, ebben az órában a Hangos Film című havi filmes rovatunkkal jelentkezünk, ahol állandó vendégeimmel, Kulcsár Gábor filmes újságíróval és Forgács Attila producerrel közösen vesszük át a mozi világának aktualitásait. Reneszánszokat élik a horrorfilmek, jönnek a nyári slágerek a mozikba, és 40 éves lett a bolygó neve a halál, illetve fél évszázados a taxisofőr. Ezekről a klasszikusokról is talán szó esik majd műsorunk második órájában, tehát az előttünk álló percekben. És újabb egy héttel tel a labdarúgó világbajnokságból, újabb meglepetések, rekordok és izgalmak történtek. Lassan az is kikristályozódik, hogy mely csapatok számítanak az idei foci VB esélyeseinek, és azt is tudjuk már, hogy kik estek ki biztosan. De vajon mi várható a folytatásban? Erről beszélgetünk ezen a héten is Lencsés Zoltán sportújságíróval, a 11 órai híreket követően, és mit árulhatnak el egy régi épület tégláiba vésett és karcolt jelek az egykor ott élő emberekről. Ferdics Béla Transposition című kiállítása ezeket a hétköznapi nyomokat értelmezi újra, és azt mutatja meg, hogyan válhatnak a személyes üzenetek a közös emlékezet részévé. A képzőművésszel a kiállításról és a mögötte álló gondolatokról beszélgetünk majd 12:30-kor. Tartsanak tehát továbbra is velünk, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: állandóan megújuló filmes rovatunkkal jelentkezünk, hiszen minden alkalommal egy pici újdonságot és változtatást hozunk ebbe a rovatba, de hát ilyen ez a szakma, igyekszünk egyre jobbak lenni, úgyhogy egy kicsit finomítottunk a rovat címén, most már hangos film lett a megnevezése a pénteki nappali filmes rovatának, melynek havi rendszeressége továbbra is megmaradt, tehát minden hónap utolsó péntekén találkozunk állandó vendégeimmel és beszélgető társaimmal, akiket most is köszöntök a stúdióban. Kulcsár Gábor, filmes újságíró és Forgács Attila producer. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Szia János, hello, hello, boldog születésnapot, hangos film!
0: Nulladik születésnapot, azt tudjátok egyébként, hogy ha már hangos film, hogy melyik volt az első hangos film, és mi volt az első mondat, ami elhangzott a mozikban?
1: Jazz énekes, viszont nem tudom, hogy mi volt az első mondat.
0: Rákerestem, én tudom. Várjanak csak egy percet, még semmit sem hallottak. Ez volt az első mondat, amit kimondtak mozikban.
2: Wow, de jó!
0: A Jazz énekes című filmben, 1927-ben, úgyhogy egy kis történelem, filmtörténelem is elhangzott.
2: Örülök, hogy ilyen edukatív réteget is kap ez a műsor. Számomra is újdonság, szuper.
0: Na, de beszélgessünk akkor azokról a témákról, amikkel az elmúlt hetekben mi már így közösen foglalkoztunk. Egyrészt ugye majd elmondjuk, hogy milyen nyári slágerek, úgynevezett blockbusterek várhatóak a mozikban az előttünk álló hónapokban, hiszen a nyár alapvetően az ilyen nagyon közönség filmekről, popcorn mozikról szól, úgyhogy majd átveszik, hogy melyeket érdemes megnézni. Illetve ugye másik fontos téma, ami már a bevezetőben elhangzott, illetve az ajánlóban, hogy a horror a reneszánszát éli, hiszen most is jó néhány olyan új horrorfilm fut a mozikban, amelyeknek a minősége talán túllép egy átlagos szintet, és érdemes megnézni talán még azoknak is, akik kevésbé szeretik a horrorfilmeket, mert hogy Ati és én egyébként nem vagyunk nagy horror rajongók, ezt itt már megbeszéltük,
2: nem
0: Ati.
2: Nagyon. Azt gondolom, hogy a horrorfilm az egy olyan műfaj, tehát hogy most véletlenül sem vitatni akarom a létjogosultságát, csak hogy ezt az ember vagy szereti, vagy nem. Horrorfilmek mindig voltak, mindig lesznek, és hát valahogy én úgy érzem, hogy egy működési mechanizmus mindegyik horrorfilm, és hogyha megnézem, akkor, tehát hogy hatással van rám, érzem, eltalál, jó, de hogy ez ilyen, nekem egy kicsit ez ilyen direkt ingerlés, ilyen pornó egy kicsit, és tudom, hogy ezért most nagyon sok filmes kolléga ezért most nekem elverne, mert hogy a pornónak beszéltünk arról, hogy a pornóról nem beszélünk, pedig hogy mennyi érdekes dolog van. Nem, hogy, szóval, hogy a horrorfilmnek abszolút mértékben megvan a helye a filmtörténelemben, vagy a jelenben, a jövőben is.
0: És hát nagyon sok fontos igen, vagy horrorfilm nem. Van egyébként, amelyik művészi
2: abszolút.
0: Szinten is megállja a helyét.
2: Abszolút. Végtelen beszélgetéseink voltak a Pressburgnak a Supervisor dramaturgiával, a Petyo Balkoval, aki ugye az egyik legnagyobb nevű filmes szakember szerintem ebben az országban, és ő például egy örök horror fan. Úgyhogy hát ezt nem lehet azt mondani, hogy most ez igényesség kérdése volna, vagy szofisztikáltság, magasan artikuláltság, vagy művészeti kérdés. Vagy igen, vagy nem. Mit mondjuk, nem tudom, népzene, néptánc. Megcsípva, nem
1: csípva. Amúgy ezzel egyetértek én is, én sem vagyok kimondottan nagy horror rajongó. Nagyon szeretem minden műfajból, amit így nem annyira szeretek, azért szeretem megnézni az olyan darabokat, amik kiemelkedőek, és ahogy te is mondtad, amik ilyen művészibbek, jobbak. Most szerintem azért tűnik fel nagyon annak, aki nem kedveli a horrort, hogy nem kedveli a horrort, mert ahogy te is mondtad, most ilyen reneszánszát éli a műfaj, minden második héten van egy új a mozikban, és aki nem vevő erre az alapvető horror élményre, aki nem vevő arra, hogy meglegyen ijesztve, hogy az a hátborzongató érzésbe járja, akkor az nyilván nem fog minden ilyenre beülni. Én az akciófilmekkel vagyok úgy, hogy én a legalja akciófilmet is megnézem, mert egyszerűen majom agyamat leköti az, hogy nézem, hogy ott ukrálnak, meg lövöldöznek egymásra. De például a horroroknál nem szeretem ezt a nagyon alapot, viszont én a komédiáknál se szeretem, amikor volt ez az Adam Sandler. Igen, amikor ez az Adam Sandler éra volt, na én ott is engem ki lehetett volna kergetni azokkal a vígjátékokkal, és a mai napig én csak a ilyen kimagasló darabokat nézem meg abból a műfajból is, szóval egyetértek.
0: Viszont igen, nagyon jól fogalmaztál, ugye a nem horror rajongókhoz is eljut a híre annak, hogy a reneszánszát élik a horrorfilm, filmek, mint ahogy például én is ilyen vagyok, hogy egyszerűen mindenhol hallok ugyanazról a néhány filmről, amit agyon dicsérnek, hogy érdemes megnézni, mert egyébként mint önálló művészeti, tehát a művészi szintje az elég magas, hiszen például a Weapons-t, a fegyvereket ugye Oscar-díjra is jelölték.
1: Kapott is.
0: A legjobb női mellékszereplő díját el is nyerte.
2: Úgy érzem, hogy közeledik egy ilyen tisztázó szájbarágó a rovatunk belül. Nem mondom,
0: akkor
2: hogy ma...
0: a kockák beszélgetnek?
2: Nem, tényleg, hogy mi számít, akkor Oscar-díjasnak, de mert a Gáborra most még az adás előtt is volt egy ilyen, hogy hisz Oscar-díjas. Nem, az nem Oscar-díjas, mert azt nem ő írta, nem ő játszotta, tehát hogy ez egy nagyon jó dilemma, ugye, hogy most akkor szigorúan a kategóriákat vesszük, vagy pedig az, hogyha van egy alkotó, aki mondjuk ilyen bábáskodó apaként, mondjuk a Rocky filmeknél beszéltünk, hogy ahhoz tényleg Sylvester Stallone-hoz kapcsolódik, akkor az ő Oscar-díja is, vagy nem.
0: Vagy én a például, filmé.
2: Én azt érzem, hogy én amilyen
0: film Oscar-díjas, vagy valamelyik alkotója.
2: Én azt gondolom, hogy ha egy projekt, amiben csak runner voltam, ha bármilyen díjat kap, én azt a magaménak is érzem. Szóval, hogy de ez egy izgalmas topik, ezt majd
1: erről
2: hozzunk
1: majd
2: be valamikor.
1: Igen,
2: vitázzunk róla egy jót legközelebb. Tehát most nem akartam szétcsapni itt ezt a...
0: Na de akkor a Weapons...
2: Kapott vagy nem kapott, akkor Gábor tegyék
0: legalábbis az egyik...
1: Hát az Amy Madigan színésznő, ő kapott, igen. A meg a film színér. Is kapott, de a rendezője nem. Szóval igen. Mindegy, igen.
0: Na. De az a lényeg, hogy készülnek jó horrorfilmek és punktum. Igen. Akár Oscar-díjat kaptak, akár nem. Most ugye a legújabb kettő, ami most hódít világszerte, és ugye azért különlegesek, mert egyrészt kreatívak, újdons, tudtak még mindig 2026-ban valamilyen friss szelet, új ötleteket belevinni magába a zsánerbe, és fiatal, tehetséges rendezők készítették, ugye az egyik a megszállottság, jól mondom,
1: igen,
0: Gábor,
1: igen,
0: a másik pedig majd te segítesz.
1: Hát a Backrooms.
0: A Backrooms.
1: Igen, hogy hátsó szobák, de szerintem senki nem hívja így, mert mindenki, aki érdekel az a film, az tudja eleve, hogy mi az a Backrooms.
2: Backrooms.
1: Igen.
0: Igen,
1: és nem hogy csak fiatal rendezők, hát konkrétan szerintem én vagyok itt a legfiatalabb, és én vagyok 27, és mindkét rendező fiatalabb nálam.
0: Igen, 21 szóval éves a Backrooms rendező, és jól tudom, ő
1: nem, lehet, vagy még lehet, 21, hogy most volt valamikor a szülinapja.
0: De jól tudom, ráadásul ő YouTube videókat készített előtte.
1: Mi mindkettejük, szóval a Kane Parsons is, aki a Backrooms rendezte, és a Curry Barker is, aki pedig a megszállottságot, ők mindketten YouTuberként kezdték, és mindketten 20 évesek.
0: Itt az új éra.
2: Erről szoktunk beszélni, amikor az van, hogy hát hogy lehet valaki bőfilmes, ott az iPhone-od, tedd fel a YouTube-ra, amit tudsz, ami jön belőled, és kezd el. Tehát, hogy ez ezt jelenti. És amúgy én ezt üdvözlöm, ezt a hatást, mert azért elég jó friss íz, amit tudnak hozni.
0: És igen, és érezni, Gábor, ezt a frissességet, ezt az újfajta látásmódot, a nem tanult filmes látásmódot, kreativitást ezeken a filmeken?
1: Én inkább azt mondanám, hogy szerintem a tehetség az tehetség életkortól függetlenül, inkább azt látnám, nagyon hogy jó. Ezek a filmek nagyon eltalálják azt, amit így a mai fiatalok látni akarnak. Kimondott, a Backrooms az nyilván egy...
2: Hát autentikus, organikus, ők azok.
1: Igen, a Backrooms ugye eleve egy ilyen internetes mémen alapul, szóval ott ez talán még ha egy veterán rendezi, akkor is nehéz lett volna ezt elkerülni, de a megszállottságnál látszik kimondottan, hogy nem tudom, szokott-e itt TikTokozni valaki, de TikTokon...
0: Én ahhoz már öreg vagyok.
1: Igen, de TikTokon népszerűek ezek a ilyen ijesztő, creepy videók, és azoknak van egy jellegzetes stílusok, hogy nyilván olyan felszínesen mennek rá arra ilyen ijesztő, jellegzetes hangokkal, meg ilyen természetellenes mozdulatokkal arra, hogy néhány másodpercen belül is megijesszék a nézőt, és a megszállottság nagyon így építi fel az ijesztő jeleneteit, szóval nem annyira ilyen ördögűzőre hasonlít meg erre ezekre a klasszikus pszichológiai horrorokra, hanem hogy ilyenek vannak benne, hogy úgy veszik fel például a főszereplő csajt, aki benne ilyen megszállottá válik, hogy hátrafelé sétál, de hogy egyértelműen visszatekerik azt, hogy sétál, és nagyon ilyen
0: és
1: megoldások
0: mégis
1: vannak.
0: Mégis hatásos?
1: Hatásos nagyon, mert ezek amúgy hatásosak, csak ez nagyon ilyen internetkultúrából kialakult stílus, de talán amúgy mondjuk el, hogy miről szólnak ezek,
0: igen,
1: a filmek.
0: Igen, akartam csak kérdezni, hogy a sztori...
2: Most csak beszúrnám, de amúgy ördögűzőbe is ez a kitekert mozgás, ami olyan hátborzongató volt.
0: 70-es években megőrítette a világot.
2: Ez azért klasszik.
1: Azt hiszem, hogy talán nyugaton cenzúrázva is volt az ördögűző, mert voltak benne pillanatok, amiket nem nagyon bírva, vagy Japánban
0: persze, be is tiltották, sok helyen meg tüntetések is voltak.
2: Sponsored by Vatikán.
0: Igen. Na, térjünk át akkor vissza a Backrooms-ra és a megszállottságra. Mi az alapsztori?
1: Hát a Backrooms esetében a Backrooms az ugye egy creepypasta, a creepypaszták azok ilyen rövid internetes fórumos horror sztorik, többnyire egy bekezdés hosszúak, és onnan indulnak. Biztos valamit ti is ismertek.
2: Imádom azt a csávot.
1: Ismeritek az orosz alvás kísérletet például, the Russian Sleep Experiment.
0: Nem, de most már
2: hallottam róla, de nem tudnék
1: ezek
2: prezentálni.
1: Ezek olyanok, mint ilyen városi legendák, elterjednek ilyen internetes horror sztorik, és akkor van, aki elhiszi, hogy igaz, nyilván főleg a gyerekek, nekik azért izgalmas, és a Backrooms is egy ilyen volt. Az az alapvető sztori, hogy van egy ilyen végtelen labirintus, ami úgy néz ki, mint ilyen elhagyott irodaház, és ez egy másik dimenzió, ahova véletlenül átkerülhet az ember, ha gyakorlatilag, ha kiesik a valóságból, az a gond, hogy annyira nehéz magyarul megfogalmazni, mert ez egy annyira, ez már egy annyira internet, ez már egy annyira ilyen internetkultúrás dolog, hogy eleve ahogy megfogalmazzák, már abban ilyen internetes kulcsszavak vannak, szóval úgy van megfogalmaz eredetileg, hogy ha no-clipelsz a valóságból, ami azt jelenti, hogy kiesel belőle gyakorlatilag, és a film, hát erről a creepypastáról készültek ilyen nagyon népszerű YouTube videók még néhány évvel ezelőtt, és hát ezeket a Ken Parsons rendezte, ő akkor 16 éves volt, és annyira jók lettek ezek a videók, hogy hát A24, ugye a stúdió, azt mondták, hogy hát akkor itt van 10 millió, rendez belőle egy mozifilmet, igen, és megcsinálta. Szóval ez a Backrooms.
0: És miért működik? Mitől működik ez a mozivásznakor is? Az a dolog, hogy YouTube videóként, vagy TikTok videóként működtek ezek a megoldások, de filmként is?
1: Tudod, miért működik? Azért, mert mert nem próbál tucat horror lenni, hanem ugyanolyan stílusú, mint azok a rövid filmek, amik készültek erről, csak hosszan. Szerintem, ha emlékeztek mondjuk a Slendermanre, ami szintén egy creepypastából indult ki, na abból volt 2018-ban egy szörnyű film, szerintem a legrosszabb film, amit valaha moziba láttam. Na és ott például az volt a gond, hogy fogták ezt a karaktert, ami népszerű lett, ezt a félelmetes, ilyen öltönyös, hosszú végtagú figurát, igen, és csináltak belőle egy standard horror szörnyet, és gyakorlatilag kicserélhetnéd őt a Freddy Kruegerre vagy akármi másra, és ugyanaz lenne a film. A Backroomsnál viszont egy olyan filmet csináltak, hogy ez nem hasonlít semmi másra, szóval megvan benne ugyanaz a misztikus, igazából nem kapsz választ semmire hangulat, ami a short videókban és YouTube-on, és tényleg olyan ez a film, hogy nem az az érzés, hogy kihasználták pénzgenerálásra ezt a koncepciót, hanem hogy tényleg ez a Backrooms film, ez a életérzés, amit átad ez az egész sztori.
2: És az eredetiség az money.
1: Igen.
0: És a megszállottság?
1: Hát a megszállottság meg arról szól, hogy egy srácnak van egy kiszemeltje, egy nő, egy lány, aki tetszik neki, nem meri megszólítani, és azt kívánja, hogy bár beleszeretne a lány, és hát valóra válik a kívánsága.
0: Csak ugye ilyen ezt, nagyon, mit kívánsz?
1: Igen, csak ilyen természetellenes módon, hogy a lány ilyen eléggé megszállottan kezdi őt szeretni, és nagyon az érdekes ebben a filmben, és ami miatt szerintem rezonált sok fiatallal, hogy amúgy a srácot állítják be, úgymond főgonosznak idézőjelben, szóval, hogy ő az, aki ráerőltette erre a nőre az akaratát, és annak a nőnek tönkretette az életét, és amúgy nagyon sokszor a film során megtehetné, hogy visszacsinálja, vagy legalábbis bevallja, hogy ezt ő tette, és hogy amúgy nem kéne együtt lenni ezzel a nővel, mert nem kapott egy igent, és nem teszi. És hogy emiatt nagyon
0: elkezdi, nem tud róla lemondani.
1: Igen, ugye? Kicsit ez a nice guy kultúra, ugye, ami így interneten is terjed. Szóval mind a két filmmel az van, hogy nagyon így rákangolódott a fiataloknak a stílusára, a témákra, amik őket érdeklik, és amúgy
2: témák,
1: meg,
2: főleg.
1: Igen, és amúgy meg mind a kettő nagyon profi, szóval, hogy szerintem ez itt a legnagyobb tanulság, hogy csak azért, mert a kamerát egy 20 éves kezébe adod, ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud olyat alkotni, mint a tapasztaltabb.
0: És gondolom nem jelenti azt, hogy csak a 20 éveseknek szól, vagy a fiataloknak szólnak ezek a filmek, hanem a mi generációnk és a még idősebb, vagy régebb óta fiatal generációnak is érdemes megnéznie, ugye?
1: Igen, szerintem amúgy a művészet mindig univerzális, szerintem nyilván vannak mindig nüanszok, amit csak mondjuk azért meg aki ugyanaz a nemzetiség, generáció, stb., de a jó művészet szerintem valahol mindig a emberhez szól, és azért emberek alapvetően mind ugyanúgy működnek, és ugyanazokat az érzéseket ki lehet belőlük váltani. Szóval nem hiszem, hogy van olyan ember, aki megnézné a megszállottságot, és mondjuk ne érezné úgy, hogy azért látszik, hogy ez egy nagyon sötét koncepció, ami történt, és nagyon nem oké, és amit ez a srác csinál.
0: Viszont ugye nem csak arról szól, hogy értelmetlenül ijeszgessünk, és a frászt hozzuk az emberekre, hanem ugye itt a kreativitásról maga a történet, ami annak a mondani valója is ad az embernek valamit, gondolom. És még mindig megtekinthetőek a mozikban? Nálunk?
1: Szerintem...
0: Még elcsíphetik az emberek?
1: Szerintem igen. Nem tudom biztosan, hogy vidéki mozikban mennyire, de én nem meglepődnék, ha fővárosban például nem lehetne őket még megnézni. És én nagyon ajánlom, mert ezek tényleg nagyon különleges filmek. Abszolút.
2: És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy érdekességként, hogy a Backrooms-nak van magyar szereplője is.
1: Ó, nem tudtam.
2: Bobrovicki Robert nevű fiatal, extrém magas kosárlabdázó. És egyébként ma még van egy nagyon érdekes egyéb vonatkozása is van, a további témáink közt még majd elő fog az ő neve bukkanni, addig most így ninja füstbe így most beburkolózom, és akkor még majd mondok róla pár izgi dolgot.
0: De elárul a film stílusáról sok mindent, hogy egy extrém magas kosárlabdázó szerepel benne, szóval valószínűleg nem véletlen, hogy egy ilyen karaktert vittek bele. No de... Hogyha már arról beszélünk, hogy milyen filmek futnak most a mozikban, akkor milyen filmek futnak még a jó horror filmeken kívül a mozikban, és mi várható az előttünk álló hónapokban?
1: Hát megkérdezem, hogy ti mit vártok a legjobban a nyáron, talán kezdjük azzal.
0: Hát én az Odüsszeiát. Illetve ugye volt egyszer egy Hollywood folytatását, ugye.
1: Igen, azt talán ősszel fog jönni.
0: Az már nem fér bele a nyárba. Az, amit ugye nem Tarantino rendez, csak ő írt, és David Fincher rendezi meg, de akkor azt mondjuk ne számítsuk nyári filmnek, de én az Odüsszeiát várom. Ati?
2: Én onnan indítok, hogy szerintem nincs olyan, hogy nyári film, meg nyári könyv, tehát olvassa egész szerinted évben, meg nézzé filmeket egész évben.
0: De vannak olyan filmek, amelyek csak nyáron működnek, vagy akkor esik jól, nem? Te nem úgy gondolod?
2: Én ezt nem érzem, tehát hogy én ezzel élek, és nem tudom. Tehát hogy nyár szerintem az inkább a grillezés, kirándulás, természetben levés, fürdés, tehát hogy számomra ez a nyári film, mint fogalom, én ezt nem tudom így megragadni. Attól függetlenül az Odüsszeia természetesen nagyon várom, én amúgy nagyon...
1: Abban lesz jó sok tenger, úgyhogy...
2: Abban lesz tenger. De én amúgy nagyon izgulok a mesterért, tehát hogy valamiért úgy érzem, hogy lehet, hogy ez lesz az első nagy bukása a mesternek. Nem
0: Christopher
2: fogott meg.
0: Nolan, ugye?
2: Igen, szerintem a trailer az nem nagyon fogott meg engem, de hát igen,
0: a trailerből nem sok mindent lehet levonni, mert hát voltak olyan filmjei, amelyeknek az előzetese olyan teljesen átlagos volt, és aztán mégis...
2: Meg az előzetesek, a műfajként is az eleve az egy becsapósdít, persze tudjuk, jó,
0: hát most már
2: abból nem lehet levonni következtetést,
0: elhisszük már egyébként Christopher Nolanről, ezek szerint te, Ati nem, de hogy elhisszük róla ennyi film után, ennyi kiváló és hibátlan, majdnem hibátlan film után, hát és kassza siker után, hogy ő tud hibázni?
2: Hát ez a lényeg, ez mint egy boxolónál tudod, hogy a veretlen az mindig azért ad el sokkal több jegyet, meg sokkal több pénzt, mert mindenki azt várja, hogy majd most elbukik. Tehát, hogy nálam ez kicsit ilyen, persze.
0: Hogy azért foglak az emberek elmenni most az összejelre, hogy hát ha rosszul sikerül.
2: Nem, most csak én magyarázom ezt a gondolatomat.
1: De ez amúgy érdekes, hogy ezt mondjátok, mert a Nolannek 2012 óta minden filmjét bukásnak kiáltották ki.
2: Ezt nem tudtam.
1: Mindegyiket.
0: A sötét?
1: Nem, onnantól kezdve. Szóval milyen filmjei voltak? A Sötét lovak felemelkedés, ami mindenki szerint a leggyengébb mind a három Batman film közül, mikor megjelent, darabokra szedték azt a filmet. Ma mindenki
2: nem.
1: Úgy veszi. Ma mindenki
0: nyilván
1: tette,
0: a Dark Knight a legjobb.
1: Ma úgy veszik, hogy lehet, hogy nem tökéletes, de egy nagyon jó szuperhős film, torony magasan fölötte van mondjuk annak, amit a átlag Marveltől kapunk. Aztán jött az Interstellar.
0: Amit én rühellek egyébként. Egyetlen film, amit nem szeretek Nolantól, de az hozta a legtöbb pénzt.
1: De most itt az a lényeg, hogy az egy modern klasszikus, de csak mostanában, mikor megjelent, mindenki azt mondta, hogy na ez az első nagy félrelépése neki,

0: mindenki, hogy modern, klasszikus, és ez azért van, mert a Nolan nagyon a Nolan tisztában van a saját határaival. Például tudja, hogy nem tud jó női szereplőket írni, ezért nem is nagyon csinálja. És ez olyan dolog, hogy ugye nyilván van egy olyan verzió, hogy félbeérelhetne mondjuk egy társírót, aki segít neki.
1: Ezt tudjátok, hogy első szám egyes személybe ír a Nolan?
0: Ezt nem tudtam. De hogy nagyon, amúgy amiben jó, abban ő nagyon jó, és ő neki a filmjei mindig betalálnak, mindig bevonzák a közönségeket, de valahol van az, hogy amikor valakit ilyen géniusznak kiáltunk ki, és szerintem a Nolan sokan annak kiáltják ki, akkor az emberekben ott van az igény, hogy kritizálják. És ez nagyon föltűnik, ha nem is
2: meg
0: a Nolan-nél.
2: Magasra tette a lécet.
0: De például föltűnik, hogy a Dűnénél. Most vegyük a átlag Halálos iramban filmet. Elmegy erre a moziba ember, és mondjuk úgy jön ki, hogy hát ez azért nem volt jó, de mégiscsak azért elszórakoztatott, és mindenki.
1: Data van.
0: Igen, de hogy mindenki erre a vonalra megy rá, hogy jó van, de azért ha csak szórakozni akarsz, arra tök jó. Na de elmennek a Dűnére, és mindenki úgy jön ki, hogy hát azért ez jó csalódásot, és hosszú paragrafusokat írnak arról, hogy mi nem működött benne közben, mint hogy vitathatatlan, hogy a Dűne egy jobb film, de hogy amiről az emberek tudják, hogy nagyon jó, ott szigorúbbak a részletek felé, mint mondjuk egy olyan filmnél,
2: amiben az elvárások,
0: igen,
2: ahol
0: meg egy olyan, mint mondjuk egy olyan filmnél, amiben semmit nem lehet értékelni egy dolgon kívül, akkor ráfókuszálnak emberek arra egy dologra, hogy na de azt tetszett. És a Nolannel mindig ezt csinálják szerintem. Szerintem most is ezt fogják csinálni, de ennek ellenére mindenki meg fogja nézni az Odüsszeiát, és amúgy ez a fontos.
2: Meg hát ugye most már előre kritika érte, hogy Lupita Nyong'o, hogy fekete színésznő játssza a Szép Helénát, aztán elterjedt a hír, hogy Achilles-t az a színész fogja játszani, akinek most nem jut eszembe a neve, de aki előtte ugye nő volt, és most már férfi.
0: Elliot Page. Achilleus.
2: Ez a pletyka terjedt el, hát aztán a héten hinném. Kiderült, hogy nem.
0: Hát mondjuk technikai Achilleus nem szerepel az Odüsszeiába, talán egy jelenet lesz.
2: Na, de már ez a pletyka elterjedt az interneten, hogy már ezért előre gyűlölet hullám indult a filmmel kapcsolatban, hogy milyen szereplőnek adták Achilleus, a hős Achilleus szerepét, aki előtte Brad Pitt volt, ugye, a 21 néhány évvel ezelőtt, és akkor most meg már Elliot Page játsza, de kiderült, hogy ez nem igaz. Tehát hát, már előre jöttek a negatív gondolatok.
1: Szerintem ez hozzá tartozik ahhoz, hogy valamiféle buzz alakuljon ki. Tehát, hogy
0: most nekem a kedvenc diskurzusom az, hogy ha ez az ókorban játszódik, akkor miért úgy néznek ki az ókori helyszínek, mint ma, amikor már romok. ez nekem mondjuk, ez
2: szóval látod, már most belekötnek a filmbe, pedig még egy...
0: Sőt, mi is erről beszélünk 10 perce, pedig ez még nem jelent meg.
2: Igen. De a nyár egyik nagy város filmje, ugyebár.
1: Városnak város, de szerintem nyári film nincs. De hát change my mind.
2: Na jó, akkor beszéljük arról, hogy milyen filmek lesznek nyáron.
0: Beszéljük arról, hogy milyen filmek vannak talán. Hát van a Steven Spielbergnek az új
2: Spielberg
0: filmje.
2: Film.
0: A leleplezés napja, ami egy ugye űrlényes film. Van a Toy
1: Erről
0: Story.
1: Sokat beszélnek amúgy most.
0: Igen, van a Toy Story 5. Szerintem jelenleg ezek a legnagyobbak. Tegnap jelent meg a Supergirl, de arról ne beszéljünk, szerintem fölösleges.
2: Jó, lesz még ugye Pókemberünk.
0: Igen, lesz Pókember.
2: Egy új Pókember film, sok-sok
0: Odüsszeia
2: év
0: után. Egy héttel, úgyhogy sok sikert a kasszáknál.
2: Igen. És igen, aztán egyébként én még így megnéztem, hogy még milyen filmek váratok, aztán nem tipikus ilyen nyári blockbuster filmek, de van néhány jó film, ami nyáron kerül majd a mozikba, és már most jó kritikákat olvasni róla. Nem tudom, hogy te az életem legjobb száma, Paul Rudd, Nick Jonas főszereplésével ilyen nagyon könnyed zenés film, aminek az alapsztória az, hogy egy zenész megírt egy dalt, egy ismeretlen zenész megírt egy dalt, és egy ismert sztár pedig az ő dalát felhasználja, és attól válik híressé, és egy ilyen nagy sláger lesz a dalból. De hogy nagyon könnyed ilyen vicces nyári éjszakákra, nyári estékre való film, amit egyébként sokan ajánlanak, és akkor most még kijött az előzetese a Meghívás című, Invite angolul című filmnek, amit Olivia Wilde rendezett, mégpedig egy címdarab alapján, és tele van elég jó színészekkel, Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz és maga Olivia Wilde, és arról szól, hogy két pár találkozik egy vacsoránál az egyikük lakásában, és aztán teljesen így összekuszálódnak a dolgok. Nem is tudni egyébként, hogy a stílusa ez ilyen dráma, thriller vagy vígjáték.
0: Én azt hallottam, hogy ez ilyen felnőtt vígjáték, mert nem úgy felnőtt, hogy nagyon szexuális lenne, hanem inkább olyan értelemben olyan komolyabb. Engem ez érdekelni fog ez a film, már csak azért, mert ez az a fajta vígjátéknak hangzik, ami érdekel.
2: Igen, és ez is ilyen könnyed film, amit például én nyári mozinak neveznék, Ati.
1: Tehát a könnyed a nyári mozi.

0: Oké, okay, egyre közelebb kerülünk a másikhoz.
1: Szerintem egy kicsit...
2: térjünk a nagy... Igen.
1: Szerintem beszéljünk egy kicsit az új Spielberg filmről.
2: Beszéljünk a nagy
1: filmekről. Nem tudom, hogy láttátok-e, de ha nem is, csak úgy kicsit erről a Spielberg jelenségről, mert szerintem ez nagyon érdekes, hát neki azért ritkán van új filmje, és...
2: És nem jó kritikákat olvastam róla. Itt megint csak a Nolan effektus jön elő, hogy mert mindenkinek nagyok az, magasak az elvárásai Spielberggel kapcsolatban, és ha már egy picit csak egy átlagos filmet készít, akkor az emberek csalódottak?
0: Alapvetően muszáj, hogy külön válasszuk azt, hogy kritikai siker, meg közönség siker. Tehát ezt külön kell választanunk. Amikor a Gábor is imádom, ahogy itt megindul, és mondja, hogy mindenki azt mondja, megnézzük, és akkor mindenki azt mondja, és akkor mindenki ezt mondja, hogy jó, hogyha itt alapvetően különbséget tudunk tenni. A szakmai visszhang, a kritika.
1: Igen, ez amúgy fontos, tehát, hogy én nem abból indulok ki, amit a haverjaitól fog hallani mondjuk, hanem én teljesen más körökben mozgok. Engem nagyon meghatároz az, hogy mit gondol a szakma valamiről, ami nem mindig fordítódik le. Egy csomó olyan filmet tartanék szerintem meghatározónak, amiről sose hallott az átlagember. Úgyhogy...
2: Na, a Spielberg filmet viszont te láttad.
1: Igen.
2: És neked a te véleményed mi?
1: Én róla? Hatalmas Spielberg rajongó vagyok, kedvenc rendezőm, erre a filmre készülve én minden UFO-s filmjét újra néztem, E.T., harmadik típusú találkozások, még a Világok harcát és a Tom Cruise-osat, ami megint csak nem tudom mit gondol róla az átlag ember, szakma utálja, szerintem egy egész jó film. Ez a film nekem hatalmas csalódás volt.
2: De akkor mégiscsak működik, hogy...
1: De nem biztos,
2: mert... magasak voltak az elvárásaid, mert Spielberg.
1: De az ismerőseimnek meg tetszett. És amúgy nem feltétlenül voltak magas elvárásaim azért, mert Spielberg, és szerintem az embereknek sincsenek, Spielberg már nem akkora nagy kutya egy ideje, szerintem. Nagyon
2: már egy ideje általános filmeket készít.
0: Ha szabad ilyen mondatot.
1: Hát szerintem a 21. századi legjobb filmje a West Side Story, azt én nem lennék meglepődve, ha legtöbb ember nem is tudna róla, hogy létezik. Ez Covid alatt jutott idáig, egyedül voltam rajta moziban, zseniális volt az a film, de ő nagyon átállt ilyen ezekre a idézőjelben művészfilmekre a 21. században. Nagyon sokan a 20. századi Spielbergre emlékeznek, ugye a Cápa, Indiana Jones, E.T.
3: Jurassic Park, stb.
1: Ez a film ezt azért vártam nagyon, mert úgy tűnt, hogy ez ugye egy űrlényes film, ilyen kalandfilm, arról szól, hogy egy srác le akarja leplezni a világ előtt, hogy léteznek űrlények, és hogy elhallgatja ezt a világ, és ez egy nagyon ilyen tipikus, klasszik Spielbergnek hangzott, és nekem hatalmas csalódás volt, mert úgy éreztem, hogy így pont az hiányzott belőle, az a klasszikus varázs, hogy nem volt így izgalmas, nagyon untam. Én nem szeretem azt mondani egy filmre, hogy unalmas, mert az embere válogatja, de én ennyiszer még nem néztem a mobilomra egy film alatt, mint itt, hogy olyan...
2: Elveszett a Spielberg varázs. Itt vannak ugye a 20 évesek, akik hozzák az új látásmódot, a kreativitást, miközben Spielberg, aki már hát már 70 elmúlt, úgy tűnik, hogy már nem tudott valami pluszt belevinni.
0: Spielberg védelmében azért vizsgáljuk meg azt a kategóriát is, hogy a befogadó fél lelki állapota, tehát mielőtt kikiáltjuk,
2: meg már változott
0: hogy elmúlt, tudod? Akkor nem tudom, hogy a Spielberg varázs elmúlt, azelőtt nézzük meg, hogy milyen állapotban voltál moziban, hány órakor. Most csak arra akarok rámutatni, hogy nagyon sokszor van a színházban is, hogy hát ilyen darab, olyan darab, de hogy a kettő kell hozzá, no,
2: de
0: is kell fogadni valakinek.
2: De ez csak nem egy ember véleménye, mert több helyről jött ez a visszajelzés.
0: Jó, de azt mondtuk, hogy most a Gábor szubjektív véleményére vagyunk kíváncsiak, szóval most ott búvárkodunk.
1: A Gábor szubjektív véleménye röviden az, hogy ez a film kalandfilmnek nem elég kalandos, és thrillernek meg nem elég érdekes.
0: Na ez a
1: bajom vele, hogy így mind a kettőre nyitott lettem volna, de végül nem kaptam meg egyiket sem, hanem úgy éreztem, hogy ilyen kicsit mindenből olyan, rakjunk bele minden létező ötletet. Én olvastam egy olyan véleményt interneten, amivel nagyon egyet tudok érteni, hogy kicsit olyan érzés, mintha minden létező UFO összeesküvés elméletet megpróbáltak volna egy filmbe tenni, csak hogy az a gond, hogy az UFO összeesküvés elméletek ellent mondanak egymásnak, és hogy ezért a filmnek nincs egy logikus íve, nem igazán lehet megérteni, hogy mi történik, hogy pontosan mit csinálnak benne az űrlények, és amúgy hatásos, nagyon szépen meg van csinálva szerintem az operatőri munka, például gyönyörű, van benne egy olyan felvétel, amikor így egy szarvasnak az arcáról elindul a kamera, és megfordul, és mire átfordul a szarvas fejének a túloldalára, már egy űrlényt látunk. Én nem tudom, hogy ezt hogy csinálták meg, ez zseniális. És ilyeneket tudok benne
2: tehát
1: értékelni.
2: Vannak benne jó pillanatok,
1: Ezt tudtam benne értékelni, de a sztori nekem nagyon félrement, és eléggé csalódtam. Tényleg azért, mert nagyon, nem tudom, mikor lesz utoljára a Spielberg film, most ez kicsit lehet, hogy morbid, de egy ilyen rendezőnél mindig fönnáll a lehetőség, hogy ez az utolsó.
2: Ne ez legyen.
1: Ne ez legyen.
0: Ez a nagy dolog amúgy a rendezőknél, tudod, hogy életedben hány lövésed van, tudod?
2: Jó, Spielbergnek elég sok jó lövése lett, tehát...
0: Oké, de még akkor is tudod, meg kell válogatnod, hogy mi beteszel energiát, mert hogy az életedből elvesz 5-10 évet, szóval...
1: De azért ott van az is, hogy megrendezem a Cápát, az Indiana Jones-t, a Jurassic Parkot, sőt a Schindler listáját, és még utána a Ryan közlegény megmentését, és még csak a 90-es években állom.
2: Így van.
1: Én ez onnantól úgy venném, hogy én mostantól azt csinálok, amit akarok.
0: Fény, persze.
1: És jogosan.
0: Kivitte, persze. Aki ennyi, de tényleg, kivitte, mint a Snoop Dogg, tudod, ő már csak a sidequesteket csinálja, tehát hogy már
1: minden régen volt.
0: Nincs mit bizonyítani.
2: De Scorsese is még mindig csinál filmeket, pedig a taxisofőr 50 éves. Nem tudom arra mennyi időnk jut, de egy fél mondattal megemlíthetjük, hogy érdemes újra nézni a taxisofőrt, aki most ez alkalomból valamilyen régi klasszikus szeretne megnézni. 50 éves lett ez a film.
0: Hihetetlen.
2: Most néhány hete volt egy találkozó New Yorkban, egy ilyen közönség találkozó Jodie Fosterrel, Scorsese ott volt, igen. Robert De Niro ott volt, és hát jött a közönségtől egy kérés, hogy a művész úrnak, igen, hogy elmondaná igen, ezt a mondatot. És elmondta, you talking to me.
0: És tudjátok, hogy
2: és a közönség őrjöngött, hát egy 50 éves film, és milyen hatása brutális van, hogy hát egy mondattól őrjöngenek.
0: Láttam azt a videót, és most lootbőrözöm, csak hogy rágondoltam, de tudjátok, hogy rohadt érdekes, hogy nem volt szkriptelve ez a mondat, vagy hát ezek mondatok, tehát
2: ez rögtönzés ez volt.
0: Rögtönzés volt, és a rögtönzést mi lette? Nem tudjuk. A forgatás kor, tehát akkor már forgott a projekt, volt egy Springsteen koncerten a De Niro, és gyakorlatilag a Springsteen valamilyen rajongó lánynak két dal között mondta, you talking to me? Hey, you talking to me? Te hozzám beszélsz?
2: Tényleg?
0: Hozzám beszélsz?
2: Springsteen-től jött. Igen. Na igen, és ugye, mert a scriptben arra én is emlékszem, csak annyi volt, hogy csak a fegyverrel játszik, és aztán a Robert De Niro-t odaállították, és igen, 11 igen. Néhány percig játszott a fegyverrel.
0: Kabátújba rejtett pisztolya játszik. Igen. Tudjátok, miért érdekes még nagyon, mert nekem nagyon különleges, hogy a BFA-n, amikor voltak ilyen gyakorlataink a Hódi Jenővel, hogy néztük a scripteket, ugye kb. Hogyha nézel egy forgatókönyvet, akkor egy oldal az egy perc, mindig elolvastuk, kitettük a képernyő egyik oldalán, másik oldalon pedig ment az a jelenet. És nagyon-nagyon izgalmas, ajánlom amúgy nektek is, vagy a hallgatóknak is, hogy próbálják meg, hogyha nagyon szereti a filmeket, és úgy érzed, hogy eljutottál a filmekhez legközelebb, tehát már csak úgy tudod átlépni
2: Hát én most már esténként nem könyveket olvasok, hanem forgatókönyveket.
0: Hát jó, mert te írsz is egyet, az más. De hogy ez nagyon izgalmas, és onnan tudom, hogy ez nem volt megírva, és nagyon érdekes dolog, hogy mennyi mindent hoz pluszba a rendező víziója, vagy a placon mennyi rögtönzés születik, és egyáltalán, hogy bizonyos érzéseket, ami csak egy szóval van jelezve írásban, az audiovizuális költészetben hogy csapódik le. Óriási nagy utazás, és nagyon szép ilyen lélektani gyakorlatok. Ajánlom mindenkinek ezt.
2: Abszolút, újra kell nézni a taxisofőrt. Azt hiszem, most a valamelyik platformon el is érhető, Netflixen talán fenn van, úgyhogy megnézhető, vagy...
1: Jó kérdés, a 70-es évekbeli dráma, azok tapasztalatom szerint nagyon ritkán nézhetők meg akárhol, de reméljük.
2: Ha nem, akkor hazudtam, de nem szándékosan, de valamelyik platformon azt hiszem elérhető, hogy érdemes megnézni. Térjünk még vissza, maradt még néhány percünk a nyári filmekhez, hiszen még nem vettük át az összeset. Toy Story 5 lesz most a mozikban, Gábor, és te nagy meserajongó vagy, és nagy Toy Story rajongó vagy.
1: Igen.
2: Jól tudom?
1: Igen, hatalmas, kedvenc filmem szerintem a Toy Story, abszolút.
2: Az összes? Melyik a kedvenced?
1: A harmadik. A egyértelműen. Nem azt láttam a legtöbbször, mert gyerek, az még nem létezett, mikor gyerek voltam, de az a kedvencem, szerintem az egyik legjobb film, ami valaha készült. Csak belegondolok mélyebben a végébe, és minden alkalommal könnyezek, szerintem tökéletes. Én nagyon-nagyon szeretem, és nem csak a Toy Story, de a Pixart kimondottan nekem, az egy nagyon fontos stúdió az életemben, és hát nem titok, hogy kicsit így lenyugvóban vannak majd ideje, ugye, így a 2010-es évek közepe óta így nem annyira működik nekik ez a dolog.
2: Mint Spielberg, ugye, hát ők igen, is már letettek az asztalra, olyan zseniális.
1: Szerintem sok klasszikus stúdiónak nehéz megküzdeni azzal, hogy megváltoztak az igények. Ugye most a K-pop démon vadászok az új Pixar a gyerekek szemében, és szerintem nagyon, de viszont a Pixar nagyon jó lépéseket tesz, mert a Toy Story és a új eléggé pörgős lett, szóval már nem az a klasszikus vonal, és mindenki más gondol erről, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó lett ez a film.
2: Az ötös is, tehát nem tudtak hibázni?
1: Azt nem mondanám, hogy nem tudtak hibázni, nem mindenkinek fog bejönni, de én nagyon, nekem nagyon tetszett, tényleg, én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy menjen erre, abszolút egy jó tovább gondolás, szerintem sokkal több értelme volt ezt a folytatást elkészíteni, mint a negyediket, hogy ez tényleg tovább gondolja a játékok szerepkörét, ugye arról szól, hogy már megjelennek a tabletek, meg hasonlók, és hogy a gyerek akkor játszik-e, meg hogyan játszik.
2: Akkor átvitték az aktuális.
1: Én úgy érzem, hogy ugye nem, volt egy ilyen dolog.
0: A legtöbb lélektan az mindig is a Pixarokban volt, tehát igen, hogy az eredetiség az ott van. Bár valaminek a sokadik szériáját elkészíteni, az pont nem ez a kockázatvállalós. Lehet, hogy a Pixar lenyugvásához ezt tesz hozzá, de ez megint csak lehet egy külön adásnak az egész témája kb.
1: Én talán azt mondanám, hogy ugye a Toy Story 3 azért lett olyan sikeres, mert mindig azt mondták, hogy az eredeti két film rajongói addigra pont elérték azt az életkort, hogy nekik is el kellett engedni a gyerekkorukat, és ezért működött a sztori. És akkor mondanám azt, hogy most 16 évvel később lehet, hogy az a generáció azzal küzd, hogy a gyereke nem úgy gyerek, ahogy ő volt. Na és ennek a generációnak szerintem a Toy Story 5 ugyanúgy tud adni valamit megint. Szóval kicsit ilyen körbeértünk, hogy megint ott tartunk, hogy amúgy gyerekeknek is szól ez a film, de azoknak is, akik annak idején még az elsőn nőttek fel, szerintem abszolút. Én mindenkinek ajánlom ezt a filmet.
2: Akár gyerek nélkül, akár gyerekkel, családostól, vagy fiatal, idősebb.
1: Igen, nézzetek mindenki animációs filmet gyerek nélkül, mert nem csak nekik van.
2: Így van.
0: Abszolút.
2: Jaj, még bár beszélhetnénk még, és nem kéne idő szűke miatt befejezni a beszélgetést, hát jó lenne még folytatni. Jöttök még, egy hónap múlva, július utolsó péntekén újra hangos film.
1: Beszélni.
2: Igen, és beszélgetünk akkor már az Odüsszeiáról, kötelezően meg kell nézni mindannyiuknak addig, hogy már elmondhassuk róla a véleményüket. Atti, te még gyorsan áród el, hogy mit akartál még mesélni a extra magas kosárlabdázóról.
0: Be volt még tervezve nekünk, hogy ahogy az Alienekről is beszélünk, ja, mert évfordulósok, de nem győztük.
2: A kettes, az Alien kettes, igen.
0: Igen, és hogy, de hát nem a kettesbe, de hogy a Romulusba is játszott ez a Bobrovsky Robert, a Xenomorph és az ember hibridet, azt ő...
1: Na, akkor sejtem, hogy a Backrooms-ba kitalakít, de nem fogom elszpoilerezni.
0: Egyébként romániai magyar színész.
2: No. Igen, és akkor még nem beszéltünk a Bolygó neve a halálról, amelyik 40 éves, tessék azt is megnézni, mert hiszen az első Alien, a 8. utas a halál, és a második stílusában teljesen különbözik egymástól, és mindegyik a maga módján klasszikus és zseniális film, úgyhogy hát erről már nem beszéltünk, de azért érdemes megnézni. Köszönöm szépen Kulcsár Gábor filmes újságírónak és Forgács Attila producernek, köszönöm, hogy szépen újra itt voltak velünk, és egy jót beszélgettünk a filmekről.
0: Mindig élvezetes és megtisztelő.
1: Igen, és köszönjük.
2: És akkor jöjjön, ha már a Toy Story-val fejeztük be, akkor a Toy Story zenéje.

0: 6,5 perc múlva 11 óra, most színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Felbocsátotta első Starfall űrkapszuláját a SpaceX, amelyet arra hoztak létre, hogy két irányba tudjon rakományt szállítani, az alacsony föld körüli pálya és bolygónk felszíne között. Az eszközt június 23-án magyar idő szerint 12 óra 52 perckor bocsátották fel. A Space.com ismertetése szerint a korong alakú űrszonda 3,1 méter átmérőjű és 0,75 méter magas. Mintegy 1000 kilogramnyi hasznos teher szállítására képes. Úgy alkották meg, hogy huzamosabb ideig föld körüli pályán tudjon maradni, majd onnan biztonságosan képes legyen visszaszállítani rakományát a felszínre. Ez kifejezetten hasznos lehet például a gyógyszeripar számára, hiszen ma már sok új készítményt a világűr mikrogravitációs környezetében tesztelnek vagy fejlesztenek. Emellett azonban arra is használhatják majd, hogy a Föld két egymástól távoli pontja között szállítsanak vele rakományt a világűr érintésével. Az androidos készülékeken való SMS-ezéshez és RCS üzenetküldéshez ma már nem kérdés, hogy a legtöbben a Google üzenetek alkalmazását használják. Ez az app ugyanis már régóta rendelkezik egy intelligens válaszok nevű funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan reagáljanak egy beérkező hívásra vagy üzenetre. Ez alapvetően jól hangzik, de sajnos csak két lehetőséget hagyott. Vagy elküldjük egy az egyben a sablonválaszt, vagy saját kézzel reagálunk. Most azonban a Google sokaknak élesített egy olyan kényelmi funkciót, amelynek köszönhetően pár koppintással személyre szabhatjuk az alapértelmezett válaszokat. A Tap to Draft koppincson a piszkozat létrehozásához opció lehetővé teszi, hogy az illető egy másik helyszínt és időpontot is javasoljon, anélkül, hogy ehhez teljes egészében saját üzenetet kellene írnia. A funkciót a Google Messages-be belépve a jobb felső sarokban található profilképre koppintva lehet elérni. Napok óta tart a kánikula, és egyelőre nem is nagyon látszik a vége. Ez a hőség hosszú távon szinte kibírhatatlannak érződik. Ilyenkor napi több órát töltsünk légkondicionált helyeken. Klíma azonban nincs mindenki otthonában, ezért mutatunk néhány praktikát, hogy segítsük a hőség átvészelését. A meleg leküzdésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszere valamilyen elektronikai eszköz beszerzése. Ezek közül a legkézenfekvőbb megoldás a ventilátor. A közhiedelemmel ellentétben ezek persze nem hűtik le a levegőt, testhőmérsékletünket mégis csökkenthetik. A ventilátornál sokkal jobb választás lehet az úgynevezett air cooler, vagyis léghűtő berendezés. Ezek a gépek szintén párologtatással enyhítik a hőség okozta szenvedéseinket, azonban ezek már az egész helyiséget képesek lehűteni, akár 5-15 Celsius fokkal is. Persze nem muszáj azonnal műszaki áruházba szaladni, amint eluralkodik a hőség, hiszen ott vannak az egyszerű praktikák is, amelyek tényleg sokat segíthetnek. A szakértők azt tanácsolják, ha nem áll rendelkezésünkre klíma, akkor éjszakánként minden ablakot kitárva szellőztessünk. Napkelte után viszont érdemes bezárni az összes ablakot, hogy bent tartsuk a hűvöset, és kint tartsuk a meleget. Ajánlott leereszteni minden redőnyt, behúzni minden sötét időfüggönyt is, hogy a napsugarai ne melegíthessék fel a helyiségeket. Ezek mellett saját testünk hőmérsékletét is csökkenthetjük, ha akár naponta többször is langyos vízzel lezuhanyozunk.
2: Van valami, ami most én általam történik meg. És akkor én csak egy eszköze vagyok annak, hogy ezek a hamvak megtalálják az útját, a saját útját, hogy tudjanak föloldódni a szélben.
3: Nyugaton a helyzet című műsorunkban ezúttal Antal Ágotával, a Tündérkert Művészeti Fesztivál megálmodójával beszélgetünk egy mélyen személyes indiai útról, amely egyszerre volt egy végakarat teljesítése, gyászút és valamiféle elengedés kezdete is egyben. Jakubec László számít figyelmükre szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk harmadik órája, melyben a focié és a képzőművészeté lesz a főszerep. Előbb Lencsés Zoltán sportújságíróval a labdarúgó világbajnokság legfrissebb eseményeiről beszélgetünk, majd pedig Ferdics Béla Transposition című kiállításáról lesz szó. Hogyha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Most a szó Poszmár Lívia hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Június 30-án zárul a tanév, de néhol már ma kiosztják a bizonyítványokat. Az ukrán pénzszállító konvoj ügyében eljáró jogi képviselő Orbán Viktor őrizetbevételét indítványozta. 32 és 37 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Hivatalosan június 30-án kedden ér véget a tanév, de egyes iskolák már ma vagy hétfőn kiosztják a bizonyítványokat, tájékoztatott az Oktatási Tárca kommunikációs és marketing osztálya. Hozzátette, hogy erről nem a minisztérium döntött. A korábbi tanévzárást a május 8-i államünnep ledolgozásáért járó pótszabadnap kiadatásával, amikor ugyan ünnepnap volt, de a munkaszüneti nap nem, valamint egyéb szervezési és működtetési okokkal indokolják az iskolák. Összesen közel 750 000 tanuló és diák veszi át az évvégi bizonyítványát. Az idei tanévben a minisztérium adatai szerint közel 70 000 tanár dolgozott. A nyári szünetben a pedagógusok a munkatörvénykönyv szerint járó rendes szabadságukat töltik, de a szünet egy részét az új tanév előkészítésére, képzésekre, papírmunkára és az iskola működésével kapcsolatos egyéb teendőkre fordítják, tette hozzá a minisztérium. Az ukrán arany- és készpénzszállító konvoj ügyében az ukrán pénzszállítók jogi képviselője Horváth Loránt indítványozta Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, valamint az ügyben felelősségre vonható további személyek őrizetbevételét és előzetes letartóztatását. Az ukrán állami bank alkalmazottait március 5-én vették őrizetbe Magyarország területén a terrorelhárítási központ munkatársai. A konvoj a bankok közötti rendszeres pénzszállítás keretében készpénzszállított Ausztria és Ukrajna között. A nyomozásnak egyebek mellett azt kell tisztáznia, hogy az őrizetbevételnek büntetőjogi vagy politikai indítéka volt-e. Az Európai Bizottság ma javasolta, hogy szüntessék meg az ideiglenes védelem biztosítását a 6 köteles korú ukrán férfiak számára. Az intézkedés az újonnan érkező 23 és 60 év közötti férfiakra vonatkozna, akik nem rendelkeznek az ukrán hatóságok által kiadott kiutazási engedéllyel. A többi menekült esetében a bizottság az Európai Unióban való tartózkodási jog meghosszabbítását javasolja 2027 után is. Az Európai Bizottság hozzátette, hogy a lépés összhangban van Ukrajna szükségleteivel, és az ország Oroszország illegális agressziós háborúja elleni védelmi képességeivel. A bizottság szerint jelenleg mintegy 4,4 millió ukrán állampolgár részesül ideiglenes védelemben az EU-ban. Az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete tegnap bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a veszteglő hajók evakuálására vonatkozó tervet a Hormuzi szoroson keresztül. A Perzsa-öbölben a közel-keleti háború következtében hajók százai rekedtek, fedélzetükön több ezer tengerésszel. A szervezet kedden még azt közölte, hogy evakuációs műveletet indít a hajók kimentésére. Az ENSZ tengerészeti ügynökségének főtitkára ma elmondta, az evakuációs tervet, amelynek célja a hajók kivezetése a Perzsa-öbölön át a Hormuzi szoroson keresztül, addig függesztik fel, amíg nem erősítik meg, hogy érintett térségben a hajózás biztonságos. A döntést azt követően hozták meg, hogy egy ismeretlen lövedék talált el egy hajót Omán partjainál, miután több tanker is áthaladt az ENSZ által javasolt útvonalon. Egyelőre nem tudni, ki adta le a lövést. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Ecuador Németország 2-1, Elefántcsontpart Curaçao 2-0, Hollandia Tunézia 3-1, Svédország Japán 1-1, Törökország Egyesült Államok 3-2 és Ausztrália Paraguay 0-0. Németország Hollandia, az Egyesült Államok Elefántcsontpart Ecuador Japán, Svédország és Ausztrália jutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián kiharcolta az elődöntőbe kerülést a majorkai tenisztornán.
0: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcs hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMO a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Kassán a Moszkovszkij Triaden a városközpont irányából, de jelentősebb fennakadással nem kell számolni, és radarméri a sebességet Pelsőcön-Rozsnyó felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Újabb egy hét telt el a labdarúgó világbajnokságból, újabb meglepetések, rekordok és izgalmak történtek. Lassan az is kikristályozódik, hogy mely csapatok számítanak az idei foci VB esélyeseinek, és azt is tudjuk már, hogy kik estek ki biztosan. De vajon mi várható a folytatásban? Erről beszélgetünk ezen a héten is Lencsés Zoltán sport újságíróval, aki itt van velünk a vonalban. Szia Zoli!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval most, hogy már több mint két hét eltelt a VB-ből, eddig számodra mi a legnagyobb meglepetés, és vagy a legnagyobb tanulság az elmúlt két hét alapján?
1: Hát egyrészt abból kiindulva, amiről a múlt héten beszéltünk, olyan sok forradalmi változás vagy álláspont módosításra szerintem nincs szükség. Továbbra is azt érzékeljük, hogy azért hígabb ez a mezőny, akárhogyan is van, a 48 csapat az azért 48 csapat. Továbbra is gyakorlatilag egymást váltogatják a színvonalas és az unalmas meccsek, illetve, és ez most egy kicsit önismétlő lesz, de továbbra is úgy tűnik, hogy ugyanaz a probléma, hogy a csoport harmadikok is tovább jutnak, pontosabban a legjobb 8 csoport harmadik is tovább jut, ebből kifolyólag pedig főleg most az elmúlt napokban már elkezdődtek a kalkulációk, és sok-sok csapat kifejezetten úgy játszik, hogy elég legyen, hogy ne kelljen túl sokat kockáztatnia. Konkrétan mai éjszaka, a mögöttünk hagyott éjszaka is volt két olyan mérkőzés, a Japán-Svédország és az Ausztrália-Paraguay, ahol tudtuk, hogy mindkét félnek tökéletesen megfelel a döntetlen, és hát mit ad Isten, mindkét mérkőzés döntetlennel zárult. Ráadásul ugye, és ez fontos kihangsúlyozni, egy kifejezetten rossz döntetlennel. Tehát kevés helyzettel, minimális kockázatvállalással, a biztos védekezésre fókuszálva játszott mindkét mérkőzésen mindkét csapat. És ez azért egy elég nagy kritika ennek a három továbbjutásos, csoport harmadikos továbbjutásos rendszernek.
0: Én egyébként, ahogy megnéztem a táblázatot, ugye még nem végleges minden csoport végeredménye, feltűnt nekem, és ugye erről már múlt héten is beszélgettünk, hogy az európai csapatok nem teljesítenek kiválóan, vagy nem az összes csapat teljesít kiválóan, és akkor most mondom ugye, hogy például Csehország csoportutolsó lett, Bosznia és Hercegovina harmadik lett, Skócia csoport harmadik lett, Törökország utolsó lett és kiesett, Németország és Hollandia természetesen megnyerte a csoportját, de például Svédország szintén harmadik lett, Belgium sem áll túl jól. Nekem ebből az jött le, hogy ugye éppen Bosznia-Hercegovina, Csehország, Törökország azok a csapatok, akik egyébként nem jutottak volna ki, hogyha nincs bővítés, hiszen ők a pótselejtezőnek köszönhetően jutottak ki. Tehát még az európai csapatok is azt bizonyítják, hogy bizony ez a bővítés nem biztos, hogy segítette a meccsek színvonalának.
1: Így van, na most ezt szerintem szedjük két részre. Egyrészt valóban így van, hogy az előzetes várakozásokhoz képest az európai csapatok alul teljesítenek. Másfelől az eddigi 9 európai csapatból, ott, ahol már véget ér a csoportkör, ahol már véget ért, ott 6-an tovább jutottak, tehát azért ezt is jegyezzük meg, és tulajdonképpen csak a várakozásokhoz képest teljesítenek alul. Ahogy mondtad, Csehország, hát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyenge csoportból és bűngyenge játékkal búcsúzott.
0: Ha jól emlékszem, egy rúgott góllal.
1: Én azt hiszem két gólt rúgtak, de hát a nagy képen, az összképen ez nem igazán változtat túl sokat. A lényeg, hogy valahogy még mindig azt érezzük, hogy az európaiak azért ott vannak a toppon, tehát Svájc megnyerte a csoportját például, ugye a németek és a hollandok különösebből probléma nélkül, másfelől viszont valóban van itt egy ilyen csalódás faktor is, és hát ez a bővítés talán nincs annyira jó hatással Európára sem.
0: És viszont a többi kontinensre, például Afrikára, igen, Ázsiára?
1: Igen. Pontosan erre szerettem volna rátérni, hogy akkor nézzük meg például az afrikaiakat, ahol teljesen más a helyzet. Afrika azért is egy nagyon jó szemléltető példa, mert a korábbi világbajnokságokon mindössze 5 afrikai csapat vett részt.
0: Most már kétszer annyi, ugye?
1: Pontosan, ez most megduplázódott, tehát 10 afrikai csapat van ott, és érdekes módon nem érezzük azt, hogy nagyban befolyásolta volna az afrikai csapatok teljesítményét ez a bővítés. Tehát, ha végignézzük, akkor Tunéziát leszámítva, amely ugye 3 sima vereséggel zúgott ki a tornáról, a többiek azok már vagy tovább jutottak, vagy abszolút partiban vannak, és minden esélyük megvan a továbbjutásra. És ezen egyébként el is gondolkodtam, hogy lehetséges az, hogy 10 csapat is pontosan ugyanolyan jól szerepel, vagy általában olyan jól szerepel, mint ahogy az 5 csapat szokott. És szerintem arról van szó, hogy ha megnézzük, ha szoktuk követni az afrikai kvalifikációt, akkor ott azért általában mindig azt éreztük az egyes csoportokban, hogy 2 csapat küzd az első helyért, a kijutásért, és aztán vagy kijut az egyik, vagy kijut a másik. Csomószor láttunk olyat, hogy például Egyiptom Algériával, vagy Kamerun Gánával, vagy Dél-Afrika Nigériával küzd meg azért az egy szem kijutó helyért. Ezáltal komoly versenyhelyzet teremtődött, és ezáltal ugye az afrikaiak esetében mindig nagyobb volt ez a fluktuáció, tehát sohasem az ugyanaz az 5 csapat jutott ki, hanem VB-ről VB-re mindig más és más csapatok, míg például Ázsiában, vagy például Észak-Amerikában ez nem így volt.
0: Ott mindig ugyanazok a csapatok, ugye?
1: Pontosan, tehát ha azt mondjuk, hogy Ázsia, akkor kapásból mindenki fel tudja sorolni, hogy Japán kijut mindig, Dél-Korea kijut mindig, Szaúd-Arábia, Ausztrália és Irán kijut mindig. Ebből az 5-ből gyakorlatilag 4 fixen ott volt eddig mindig. Az elmúlt világbajnokságokon esetleg az egyik változott. Észak-Amerikában ugyanez a helyzet, ugye az Egyesült Államokkal, Kosztarikával, Mexikóval, és talán ezért is érezzük azt, hogy a bővítés jobban érinti, hogy jobban befolyásolja az ázsiaiak és az amerikaiak szereplését, ugyanis most, hogy kijutott Haiti vagy Curaçao, láthattuk, hogy ők egyértelműen lefelé lógnak ki.
0: Hát véget ért a curaçaói csoda, úgymond, ugye, hiszen csoport utolsóként már ők is kiestek.
1: Így van, szóval talán ez az oka annak, hogy bizonyos zónák, bizonyos kvalifikációs zónák, azok jobban megérezték végső soron ezt a bővítést, bizonyos zónák esetében meg talán nem annyira, mint Afrika.
0: És hogyha még Ázsiáról beszélünk egy picit, ott egyébként Dél-Korea is úgymond csalódás az ő csoport harmadik helyezésük, hiszen Japán egyedül az, amelyik az első 2 hely valamelyikén végzett már biztosan, de hogyha megnézzük, akkor Üzbegisztán, Jordánia, Irak is nagyon gyengén teljesített eddig, tehát tényleg azt mutatja, hogy azok a plusz csapatok, akik oda kerültek, azok bizony nem tudtak hozzátenni a színvonalhoz.
1: Pontosabban, tehát hogy a rutinosabbak, úgymond azok, amelyeket rendszeresen látunk világbajnokságon, azok azért egy bizonyos szintet hoznak, de ahogy mondtad, a te példáid, meg mondjuk Katar, ezek abszolút azt támasztják alá, hogy a bővítés például Ázsiára egyáltalán nincs jó hatással. Tulajdonképpen úgy is összegezhetnénk ezt az egész problémát, hogy Észak-Amerikából és Ázsiából eddig kijutottak mindig a kiemelkedő csapatok, a nem kiemelkedők pedig nem. És a bővítéssel ez az ő esetükben megváltozott.
0: És ha már ott tartunk, akkor Iránnak is ugye megvan a maga kálváriája, hiszen ők mondjuk gyakori résztvevők a világbajnokságokon, de mivel most az Egyesült Államokban rendezik a VB-t, hát a kapitányok úgy konkrétan el is mondta, vagy ki is jelentette, hogy hát nagyon rosszul bánnak velük az amerikai hatóságok, és megnehezítik az életüket.
1: Hát, ha ez a világbajnokság egy 100 méteres sprint lenne, akkor Irán 50 méterrel hátrébről indul, tulajdonképpen így foglalhatnánk össze a dolgot. Számtalan hátrány érte az elmúlt csoportmeccseken az irániakat. Ugye tudjuk, hogy nem utazhattak el a mérkőzés helyszínére csak egy nappal a meccs előtt, ami egyébként nem így van a többi csapat esetében, tehát már korábban megérkezhetnek a helyszínre. Aztán a meccs után azonnal fel kell ülniük a repülőre és elhagyni az államokat, visszatérni a mexikói edzőtáborba, ami meg nyilván a regenerációt sem segíti. Nem is beszélve arról, hogy ugye rengeteg kulcsfontosságú stábtag nem kapott amerikai vízumot, tehát amikor a csapat elutazik az amerikai meccsekre, akkor fontos stábtagoknak, fizioterapeutáknak, gyúróknak, stb. Asszisztens edzőnek otthon kell maradnia, illetve Mexikóban kell maradnia. Tehát ez sem őket segíti, és mindezek után azt lehet mondani, hogy az utolsó csoportmérkőzés előtt Iránnak így is teljesen reális esélye van a továbbjutásra.
0: És ugye egy érdekesség, hogy 40 év után először rúgott gólt egy NB1-es focista, vagyis egy magyar bajnokságban játszó focista. Nyilasi volt az utolsó, aki 1986-ban az NB1-ből gólt tudott rúgni, most pedig, ha jól emlékszem, akkor egy afrikai játékos tette ezt meg.
1: Igen, Győr most valószínűleg nagyon büszke arra, ami történt, ugye Bembo Aliról van szó, és hát valószínűleg ez egyrészt azt is jelzi, hogy ő nem olyan sokáig fog majd az NB1-ben futballozni, aki nemzetközi szinten is bizonyítani tud, illetve gólszerez egy világbajnokságon, az azért egy nagyon jó ajánlólevél. Szerintem ezt az ilyen jellegű sikereket, annak ellenére, hogy nyilván egy idegen játékosról van szó, azért valamennyire a magyar közvélemény is egy kicsit magáénak érezheti, úgymond.
0: Milyen érdekes, hogy ugye múlt héten vagy egy héttel ezelőtt a szlovák bajnoksággal való kapcsolatokat tudtuk megbeszélni, most pedig a magyar bajnokság is szóba került, tehát azért bár nem jutott ki egyik ország válogatottja sem, de azért mégis tudunk valami némi kötődést mindkét országhoz kapcsolni. Viszont, ha már gólszerzésről volt szó, akkor ugye hát nem mehetünk el Messi, Mbappé, Haaland és Cristiano Ronaldo őrült teljesítményei mellett, hát főleg Messi, aki ugye most már minden idők legjobb góllövője a világbajnokságokon. Szerinted még folytatódni fog?
1: Messi esetében biztos vagyok benne, hogy nem áll meg 5 gólnál, ahol jelenleg tart. Egyébként ebből a szempontból én bevallom neked, hogy egy kicsit unalmasnak is tartom a világbajnokságot, hogy a legnagyobb sztárok gyártják a gólokat, tehát hogy mindegyikük duplázik, mindegyikük abszolút ott van a toppon. Ugye egy héttel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy Ronaldo a kakuktojás, aki egy pocsék első mérkőzést produkált, tehát ő is megfelelően reagált a kritikákra, és hozott egy duplát.
0: Mindezt ugye? 41 évesen, ugye? Tegyük hozzá.
1: Mindezt 41 évesen, szóval abszolút ő is felsorakozott Messihez, Viniciushoz, Kanehez, Mbappéhoz. Tehát úgy néz ki, hogy ezek a legnagyobb sztárok hozzák azt egyelőre, amit elvártunk tőlük, viszont nagyon érdekes lesz figyelni a továbbiakban, és főleg Messire és Ronaldóra célzok, hogy ez a 39, illetve 41 éves szervezet, ez hogy fogja a későbbiekben bírni ezt az erőltetett menetet. Mert azért fizikailag ugye mégiscsak óriási kihívás, sűrűn vannak azok a meccsek, nem csak 7 naponta, hanem sűrűbben játszanak mérkőzéseket, és ha Argentína vagy Portugália, tegyük fel, nagyon messzire jut, az azért egy tényleg sűrű program, és komolyan igénybe veheti a szervezetüket. Szóval
0: meg hát ugye egyre erősebb lesznek, hogy az ellenfelek nem Algéria, vagy valamilyen kisebb válogatott, hanem ahogy folytatódik a VB, úgy lesznek egyre nehezebbek az ellenfelek, és úgy lesz talán egyre nehezebb gólt lőni egy 39 vagy egy 41 éves játékosnak. De tegyük hozzá, hogy ez mindenképpen tényleg a sztárok, úgy tűnik, hogy a sztárok világbajnoksága, mert ugye nem volt mindig jellemző a világbajnokságokra, hogy éppen a legnagyobb sztárok teljesítenek a legjobban, szokott lenni meglepetés, vagy egy újabb felfedezet, most pedig tényleg minden róluk szól. Még Vinicius is a brazil válogatottban elkezdett jól játszani, mert hát nem volt egy jó idénye a Real Madridnál. Brazília meglepetés neked?
1: Hát végül is, ha ránézünk arra a csoportra, akkor begyűjtötték a 7 pontot, Marokkót nem tudták legyőzni, amiről ugye sokan sejthettük, hogy komoly kihívást jelent majd Brazíliának. Továbbra is azt mondanám, hogy annyira nagy igazságokat pusztán a csoportkörben játszott mérkőzések alapján még nem szűrhetünk le. Nyilván árulkodnak bizonyos dolgokról. Brazília esetében, ha már konkrétan ők kerültek szóba, továbbra sem gondolom azt, hogy ott lennének mondjuk a 2-3 legnagyobb esélyes között, viszont ez a kieséses szakaszban majd változhat. Speciál a braziloknak már ismerjük a kieséses szakaszban, ugye az első ellenfelüket az Japán lesz, és hát fogalmazunk úgy, hogy kihívás lesz számukra. Biztos vagyok benne, hogy nem egy sok gólos brazil sikerre számíthatunk. Ahogy Marokkó sem volt számukra sétagalop, úgy Japán is komoly kihívás lehet, bár valószínűleg ezt még meg fogják ugorni. Az igazán érdekes rész szerintem majd ezután kezdődik, a legjobb 16 között, illetve majd a negyed döntőkben.
0: És ugye, amikor majd legközelebb beszélni fogunk, addigra már túl leszünk a csoport körökön. Most ugye még a nagy kérdés, a nagy újdonság ugye az lesz, hogy mely csoport harmadikok jutnak majd tovább. Most már viszont változás van a szabályrendszert illetően, hogyha jól tudom, a pontegyenlőség esetén nem a gólarány dönt, hanem az egymás elleni eredmény? Tehát hogy fognak eldőlni a csoport harmadik helyezések?
1: A csoport harmadikokat ugye egy különálló táblázatba foglalják össze. Ebben az esetben a gólarány számít, tehát itt nincs változás. Viszont az egyes csoportokban, amennyiben kettő vagy akár három csapat azonos pontszámmal végez, akkor viszont már az egymás elleni mérkőzés számít. Ez három csapat, három egyformán végző csapat esetében úgy módosul, hogy egy különálló tabellát alkotnak annak a három csapatnak, tehát hogy ők hogy játszottak egymás ellen, kiveszik a képletből a negyedik csapatot. Nyilván erről is megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó. Én bevallom neked őszintén, hogy sokkal inkább a gólarány rangsorolásának a híve vagyok. Mégiscsak valahol számomra sokat mondóbb az, hogy összesítve, és itt legyen szó akár egy bajnokságról, ahol 38 mérkőzés után rangsorolnak így, mégiscsak az tűnik fontosabbnak, hogy összesítve egy csapat több gólt rúgott a szezonban, illetve kevesebbet kapott. Megértem az ellenvéleményt is, igen, tehát hogyha két egyforma csapat egyforma pontszámmal végez, akkor nem ördögtől való az, hogy az konkrétan az egymás elleni mérkőzésük alapján rangsoroljuk őket, de mégis én valamiért egy fokkal jobban hajlanék a gólarány felé. A FIFA most meglépte ezt a változást, szerintem ezelőtt a világbajnokság előtt történtek pozitív irányba is, és történtek negatív irányba is változások, ezt úgy inkább semlegesnek nevezném.
0: És milyen olyan új változások vannak, amelyeket érdemes megemlíteni, amelyeket itt ezen a VB-n vezettek be? Ugye ott van például az ivószünet, annak szintén elég megosztó ahhoz való hozzáállás, hogy valójában az reklámszünet.
1: Igen, az ivószünetnek sokkal inkább negatív, tehát igen. Hogy elvétve találunk olyan hozzászólást, olyan véleményt, amely szerint ez jó, ez inkább a FIFA-nak, a FIFA szerint egyértelműen pozitív.
0: Hát, van-e olyan, amelyik jó új szabály?
1: Természetesen szerintem a cserék sürgetése, a játékvezető visszaszámlálása, ezek mind-mind nagyon jó dolgok. Sokkal kevesebb az időhúzás, a fetrengés, ezt abszolút pozitívnak tekintem. Míg negatívum szerintem az, hogy a szögleteknél például, ugye ezt is sokat ragozzák, hogy a védekező csapatot, ha igazságtalanság éri, és szöglet helyett megkaphatja a maga jogos kirúgását, viszont egy támadó csapatot, ha igazságtalanság ér, nem kapja meg a jogos szögletet.
0: Mármint, hogyha a VAR látja, ugye, hogy rosszul döntött a bíró a pályán, akkor nem változtathatja meg a VAR.
1: Így van, tehát a VAR az egyik alkalommal közbeszólhat, a másikban nem, és ez egészen megdöbbentő amúgy, tehát ez már szinte a vérlázító kategória, hogy tulajdonképpen ugyanarról a szabályról beszélünk, és mégis az egyik formájában engedünk, a másik formájában pedig nem hozunk igazságos ítéletet. Szerintem ez egy olyan dolog, aminek minél előbb és minél gyorsabban változnia kell.
0: Még ugye, még maradt egy percünk, ugye az egyik új szabály, hogy nem takarhatják el a játékosok a szájukat, miközben beszélnek, és történt egy ilyen esemény, Jude Bellingham, ha jól emlékszem, az angol válogatottban úgy mondott valamit a játékostársának, vagy az ellenfél játékosának, hogy eltakarta a száját, és nem kapta meg a piroslapos figyelmeztetésnek kéne járnia érte. és
1: így
0: nem
1: van,
0: kapta
1: de
0: meg.
1: Ezt aztán végül árnyaltabb ennél ez a szabály, tehát hogy vitás esetekben, amikor azt látjuk, hogy a játékosok egymásnak mennek ugorni, vagy piszkálódnak, vagy valami kétes szituáció kapcsán történik a kommunikáció, na akkor szokott az lenni, hogy piros lappal büntethető a dolog. Viszont Bellingham esetében úgy ítélték meg valószínűleg, hogy ez csak egy sima diskurzus volt, beszélgettek valamiről, és ebben az esetben nem jár a piros lap.
0: És akkor még a végére, tényleg röviden, változott-e a véleményed azzal kapcsolatban, hogy ki nyerheti a VB-t, ki a legnagyobb esélyes, továbbra is szerinted Franciaország, mint egy hete?
1: Továbbra is, nem szívesen mondom ki ezt, de igen, továbbra is Franciaország.
0: Hát akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul a folytatás, és természetesen mi is okosabbak leszünk, és majd legközelebb újra beszélgetünk róla, és elmondjuk majd az újdonságokat, illetve kielemezzük újra a világbajnokság eseményeit. Lencsés Zoltán sportújságírónak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és majd folytatjuk a beszélgetést a közeljövőben a világbajnoksággal kapcsolatban. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm!

0: tett és karcolt jelekből indul ki, és azt vizsgálja, hogyan válhatnak ezek a hétköznapi nyomok a közös emlékezet részévé. A tárlatról és a mögötte álló gondolatokról magával a képzőművésszel beszélgetünk. Köszöntöm a vonalban Fertics Bélát.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz János!
0: A kiállításaid általában különleges egyedi helyszíneken kerülnek bemutatásra, ez ismét így lesz. Hogyan esett a választás ezúttal a Limes galériára?
1: Hát az előző kiállítást, ugye, ami körülbelül fél évvel ezelőtt volt egy kastélyban, az Eszterházia kastélyában lett kiállítva. Természetesen mindig is keresem azokat a helyeket, amelyek valamilyen módon kötődnek akár ehhez a régióhoz, akár tehát a kortörténeti szempontból, vagy valamilyen szakralitást hordozhatnak az épületek. És a mostani kiállítás témája a vonal folytatása az írás formájában, és mivel ezek a téglába vésett karcolatok egy szakrális épületen találhatók a pannonhalmi milléniumi emlékművön, úgy gondoltam, hogy ennek folytatásaként lehetne, vagy hát egy ilyen kapcsolódást lehetne létrehozni a két szakrális épület között. A komáromi Limes galéria lényegében szintén egy templom és egy olyan állapotban lévő templom, amely hát belülről még nincs teljesen felújítva, illetve a falakon freskók láthatók, és próbálom valahogy, hogy ezt erre is fektetni a hangsúlyt, tehát valahogy összehozni a két anyagot, hogy kommunikálhasson ezzel a térrel azok a munkák, amelyeket ide választottam és ide készítettem el. Nem helyspecifikus alkotásról van most szó, hanem egy áthelyezett alkotásról, vagy alkotássorozatról, amelyekben különböző formában jelennek, vagy köszönnek vissza azok az élmények, amelyeket Pannonhalmán gyűjtöttem be ezekről a téglákról. Egyébként valóban nagyon érdekes, hogy rétegződések jelennek meg egyes téglán, és némelyikük egészen jól olvasható és visszavezethető akár a legelső megalkotóig, aki elsőként vészte bele a nevét, illetve az évszámot. És hát a kiállításon ezzel a gondolattal foglalkozom, hogy valóban hogyan válhat a közösségi kommunikáció tere egyfajta emlékezés, és egy tehát kortörténeti szempontból is, hogy milyen fontossá válhat lényegében egy ilyen tér, amely nem hivatalos, lényegében lenyomata a kornak, hanem egy spontán nyom. Tehát pont ez a spontaneitás fogott meg és érdekel, és ezt próbálom valahogy átvinni ennek a kutatásnak egy ilyen vizuális, akár ilyen művészi feldolgozásra fókuszálva, és hát lényegében egy keresése ezeknek a jeleknek vagy üzeneteknek, illetve hát van egy ilyen felhívás jellege is a dolognak, mert nagyon kevesen tudják, hogy hol találhatók ezek a feliratok, és hát érdekes oda elmenni és észrevenni ezeket a finom jeleket. Ugyan nem annyira finom, mert nem írva, rajzolva vannak a téglában, hanem benne vannak vésve. Tehát valamilyen erőt kellett ahhoz kifejtenie az illetőnek, hogy nyomot hagyjon a téglába, és hát némelyik elég durva felirat. Úgyhogy szociokulturális szempontból is nagyon érdekes élmény ez, és hát lehet, hogy rajtam kívül már más is foglalkozott ezzel a tereppel, itt tehát pannonhalmai téglákkal, azt nem tudom, viszont tehát

0: ilyen módon, hogy átviszem, transportálom lényegében ezt az élményt a Limes Galériába, azt hiszem, hogy ez először történik meg. Installációk formájában, ugye a tükröt használom egy ilyen közvetítő anyagként. A tükörnek ugye azt korábban már arról beszéltünk, hogy van egy olyan funkciója, hogy az ember, amikor először ránéz, akkor magát látja meg legelőször, és utána, hogyha el tudja vonatkoztatni, tehát aki tudja kapcsolni az egóját, akkor látja magát az objektet, vagy a teret, ami előtte áll, és ebbe a térbe van belevésve, karcolat formájában felnagyítva egyes tégláknak a felirata. Valahol ugye duplázódik, vagy akár rétegződik ez a felirat is, úgyhogy közel kell hajolni azokhoz az installációkhoz, hogy az ember meg tudjon valamit ezekről a írásokról, betűkről.
1: És mit árulhatnak el egy régi épület tégláiba vésett és karcolt jelek a múltról, vagy az egykor ott élő emberekről? Mi az üzenet?
0: Hát nagyon érdekes a kézírás, mivel ezek kézzel készült, írott vésetek vagy karcolatok. Nagyon sokat elárul a magáról, a korról, hogy mikor karcolódtak bele a téglákba ezek az üzenetek, ezek a spontán üzenetek. Általában ugye a korabeli írás az úgy kezdődik, hogy itt járt, vagy itt jártam, vagy itt volt. Ez is ez, ekkor is ekkor, és ráadásul találtam egy olyan feliratot, amely szerintem a legkorábbi felirat az épületen 1899-ből származik, ott az illető belevéste nem csak az évszámot, hanem még a napszak, tehát az órát is. Tehát, hogy 1899. augusztus 8-a és délután 4 óra. Tehát, hogy meg egy ilyen információhoz is jut a látogató, vagy hát az, aki az utókor számára ellátta egy ilyen információval is, ez nagyon érdekes egyébként, és az írás mint olyan, tehát ugye természetesen tehát másképp írtak a kézírásukról, és nagyon sok minden elárul a korról is, ahogyan kurtítják a betűket, ahogyan kihúzzák a például a T betűt, csinálnak egy kacifántot, vagy egy visszahajlást, tehát ez aztán a későbbi korokban megszűnik, és hát egészen a mai korig, tehát találtam olyan feliratot is a téglán, amely 2003-ból származik, vagy 2014-ből, és hát természetesen más jellegű betűket találtam, tehát ezek már ilyen grotesz betűk, egy ilyen nagyon durva, vagy hát nem is tudom, hát lényegben a kort jellemzi, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy egyes korokról kapunk egy lényegben egy kortörténeti leírást, vagy akár egy ilyen élményt, amit be tudunk sorolni, így aztán úgyhogy ilyen szempontból is érdekes ez.
1: És a kiállítás címe Transposition, amit, hogyha szabadon kellene magyarra fordítani, talán az átalakulás vagy az átértelmezés áll hozzá legközelebb. Mit jelent számodra ez a cím, vagy te hogyan fordítanád, és miért ezt a címet választottad?
0: Hát igazából itt ugye két oldalról közelítjük meg ezt a projektet, tehát az egyik a téglákban vésett rajzok vagy karcolatok nevek különböző emberektől, és a másik, tehát ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az én oldalam, ahogyan én, mint szubjektív, tehát egy akár egy alkotó, vagy egy kutató, egy vizuális kutatásnak a szereplője, hogyan találkozik egy új térben, ami ugyanúgy szakrális tér, viszont tehát hogy hogyan lehet egyáltalán átvinni ezeket a rétegelt vagy rétegződött írásjeleket egy új helyre, vagy egy új formát adni neki. és hogy hogyan tud kommunikálni akár a közönséggel, akik majd megnézik a kiállítást, hogy milyen emléket hoznak elő esetleg. Tehát van egy olyan része is a kiállításnak, amely interaktív lesz, úgyhogy szeretném belevinni a kiállítás kiállításba így módon a résztvevőket, és úgyhogy hogy lesz itt haptikus része a dolognak, tehát ugyanúgy lehet majd nyomot hagyni agyakba, például agyaglapokba, amelyek lényegében a tégla, eredeti tégla méretéhez készültek, illetve lesz egy mini labirintus, amelybe be lehet menni, el lehet rejtőzni, és ott akkor akár senki nem látja, rá lehet írni bármit, akár egy üzenetet, vagy akár csak egy vizuális nyomot hagyni.
1: És hogyan telt az alkotói időszak erre a kiállításra készülő, és egyáltalán hogyan találtad meg ezeket a karcolatokat?
0: Hát lényegében ez körülbelül 2 évvel ezelőtt indult el ez a dolog, amikor először vettem észre a téglákat, ugyanis ennek a történelmi épületnek a hátsó falán látható, tehát aki nem járja körbe az épületet, az nem látja, vagy nem tud róla, nem vesz róla tudomást. Hát nekem volt olyan szerencsém, hogy hátra mentem, és rögtön szemet ütött, tehát egy olyan dolog, ami tehát muszáj volt megörökítenem, és muszáj volt ott állnom, és nézegetnem ezeket a feliratokat, és lényegében attól a pillanattól tudtam, hogy nekem ide vissza kell jönnöm, és dolgom lesz vele. És lényegében mostanra érett be ez az elképzelés, vagy ez a projekt, és alakult át egy szelektív művészi feldolgozásra. De mondom, igazából ez egy elkezdett folyamat. Valószínűleg, hogy ehhez még én vissza fogok térni, vagy fel fogom használni más formában, vagy másképpen nyúlok hozzá ez az anyaghoz, de mindenképpen számomra egy fontos élmény, és hogy ezt az élményt át tudjam adni, tovább tudjam adni akár a befogadó közönségnek.
1: És mi következik a Transposition után? Vannak szakmai terveid a nyára vagy a közeljövőre?
0: Igen, hát igazából ugye most így a tanítás mellett alkottam és hoztam létre ezt a kiállítási anyagot. Viszonylag kevés időm volt hozzá, tehát eléggé intenzív munka volt, úgyhogy természetesen a nyár az pihenés mellett, tehát lesz alkotói munka és tevékenység. Ugye van ez az alkotói közösség, az in situ, ami tehát ahol újra megyek, és ott akkor együtt tudunk gondolkodni új projektekben, vagy lényegében ezeket a gondolatokat át tudom vinni ebbe az alkotói közösségbe, és valószínűleg ott fogom folytatni ezt az élményfeldolgozást, illetve hát nyáron középiskolások és főiskolások számára tervezünk egy intenzív 5 napos tanfolyamot a Kukkonia polgári társuláson keresztül, úgyhogy ez is be van tervezve augusztusra, és gyakorlatilag ez a két ilyen momentum, ami úgy meghatározza még az elkövetkező 2 hónapomat.
1: Viszont ugye ma este a Transposition címmel megnyílik a legújabb kiállításod, még egyszer mondjuk el a hallgatóknak, a Komáromi Limes Galériában Ferdics Béla legújabb kiállítása, amely egy történelmi épület tégláiba vésett és karcolt jelekből indul ki, és azt vizsgálja, hogy hogyan válhatnak ezek a hétköznapi régi nyomok, lenyomatok a közös emlékezet részévé. Az elmúlt percekben a tárlatról és a mögött álló gondolatokról beszélgettünk magával a képzőművésszel, Ferdics Bélával. Béla, köszönöm, hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál és válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Én is köszönöm. Viszlát, szervusz!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, véget ért a pénteki nappali. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, illetve kövessék rádiónkat a Spotify-on, a Facebookon és az Instagramon is. Egy hét múlva ismét várom Önöket itt a Pátria Rádióban élőben. Addig is vigyázzanak a kánikulában magukra és egymásra, különös tekintettel az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Hőségriadó van érvényben, úgyhogy ne tartózkodjanak sokat a napon, fogyasszanak sok vizet és egyenek könnyű ételeket. És természetesen ne csak a víz mellett, hanem a vízben is vigyázzanak magukra és egymásra, hogy élvezni tudják a nyarat és a közeledő nyári szünetet. Csapka Levente hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom Önöktől. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A PS szeptemberben több javaslatot terjeszt elő a nők elleni erőszak visszaszorítására. Június 30-án zárul a tanév, de néhol már ma kiosztják a bizonyítványokat. Ukrajna ismét találatot ért el egy fontos orosz vegyüzemnél. Pozsonyban 32, Kassán 33 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia ellenzéki mozgalom a szeptemberi parlamenti ülésszakra több olyan javaslatot terjeszt elő, amelyek a nők elleni erőszak kezelését célozzák. A párt például bekívánja vezetni az úgynevezett drink spiking külön bűncselekményként való szabályozását, amikor az elkövető az áldozatot tudta nélkül kábítja el. Erről a mozgalom sajtóosztálya tájékoztatott. A PS képviselői egyúttal bírálták a kormánykoalíciót, amiért szerintük a jogszabályokban nem épülnek be olyan rendszer szintű változtatások, amelyek valóban segítenék az erőszak áldozatait. Felszólították Boris Szuszko igazságügyi minisztert, hogy terjeszten elő javaslatokat a parlamenti ülésszakra. Hivatalosan június 30-án kedden ér véget a tanév, de egyes iskolák már ma vagy hétfőn kiosztják a bizonyítványokat, tájékoztatott az Oktatási Tárca kommunikációs és marketing osztálya. Hozzátette, hogy erről nem a minisztérium döntött. A korábbi tanévzárást a május 8-i államünnep ledolgozásáért járó pótszabadnap kiadásával, amikor ugyan ünnepnap volt, de munkaszüneti nap nem, valamint egyéb szervezési és működtetési okokkal indokolták az iskolát. Összesen közel 750 ezer tanuló és diák veszi át az évvégi bizonyítványát. Az idei tanévben a minisztérium adatai szerint közel 70 ezer tanár dolgozott. A nyári szünetben a pedagógusok a munkatörvénykönyv szerint járó rendes szabadságukat töltik, de a szünet egy részét az új tanév előkészítésére, képzésekre, papírmunkára és az iskola működésével kapcsolatos egyéb teendőkre fordítják, tette hozzá a minisztérium. Ukrajna már a virradó éjszaka végrehajtott kiterjedt dróntámadások során ismét két héten belül másodszor is találatot mért egy vegyüzemre az oroszországi Tula régióban, közölték orosz és ukrán hatóságok a Telegramon. A régiós kormányzó szerint találat érte és megrongálódott egy létesítmény Novomoszkovszk városában. Több médium szerint az érintett létesítmény az Azot vegyüzem, amelyet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az orosz robbanóanyaggyártás kulcsfontosságú elemének nevezett. A kormányzó közlése szerint a támadások során a térségben az elektromos hálózat is megsérült, és egy nő megsebesült. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 660 drónt semmisítettek meg 12 oroszországi régióban, valamint a Moszkva által annektált Krím-félszigeten. Az Európai Bizottság ma javasolta, hogy szüntessék meg az ideiglenes védelem biztosítását a 6 köteles korú ukrán férfiak számára. Az intézkedés az újonnan érkező 23 és 60 év közötti férfiakra vonatkozna, akik nem rendelkeznek az ukrán hatóságok által kiadott kiutazási engedéllyel. A többi menekült esetében a bizottság az Európai Unióban való tartózkodási jog meghosszabbítását javasolja 2027 után is. Az Európai Bizottság hozzátette, hogy a lépés összhangban van Ukrajna szükségleteivel és az ország Oroszország illegális agressziós háborúja elleni védelmi képességeivel. A bizottság szerint jelenleg mintegy 4,4 millió ukrán állampolgár részesül ideiglenes védelemben az EU-ban. Az ukrán arany- és készpénzszállító konvoj ügyében az ukrán pénzszállítók jogi képviselője Horváth Loránd indítványozta Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, valamint az ügyben felelősségre vonható további személyek őrizetbevételét és előzetes letartóztatását. Az ukrán állami bank alkalmazottait március 5-én vették őrizetbe Magyarország területén a terror elhárítási központ munkatársai. A konvoj a bankok közötti rendszeres pénzszállítás keretében készpénzt szállított Ausztria és Ukrajna között. A nyomozásnak egyebek mellett azt kell tisztáznia, hogy az őrizetbevételnek büntetőjogi vagy politikai indítéka volt-e. Egy német bíróság ma életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki 2024-ben a magdeburgi karácsonyi vásáron autójával a tömegbe hajtott. A támadásban 6 ember életét vesztette, több mint 300-an pedig megsérültek, vagy pszichés traumát szenvedtek. A magdeburgi karácsony, A magdeburgi bíróság szerint az 51 éves szaúd-arábiai származású férfi által elkövetett bűncselekmények különösen súlyosnak minősülnek. Az AFP szerint ez jelentősen csökkenti annak esélyét, hogy a támadót a jövőben feltételesen szabadlábra helyezzék. Az ügyészség 6 rendbeli gyilkossággal, valamint 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolta meg a férfit. A vád szerint a támadást több héten át készítette elő. A per lebonyolításához Magdeburg peremén egy nagyméretű ideiglenes tárgyalótermet kellett felépíteni, hogy helyet biztosítsanak az áldozatoknak, hozzátartozóiknak és a többi érintettnek. A venezuelai két erős földrengés áldozatainak száma legkevesebb 235-re emelkedett, és több mint 4300 személy szenvedett sérüléseket, közölte helyi idő szerint csütörtök este az ottani egészségügyi minisztérium. A 7,2-es és 7,5-es erősségű egymást követő földrengések, amelyek epicentruma körülbelül 160 kilométerre nyugatra feküdt a fővárostól Caracastól, több mint 100 éve a legerősebbek közé tartoztak Venezuelában. Az amerikai kormány tegnap 150 millió dollár értékű humanitárius segélyt ígért Venezuelának. Az amerikai fegyveres erők déli parancsnoksága később bejelentette, hogy a logisztikai segítségnyújtás érdekében szállító repülőgépeket és két hadihajót küld a térségbe.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A futball VB 15. játéknapján újabb három csoportban értek véget a küzdelmek. Az eljelő négyesben Ecuador nem kis meglepetésre hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a már csoportgyőztes Németországot, és a 8 legjobb csoport harmadikok egyikeként kiharcolta a 32 közé jutást. Elefántcsontpart pedig 2-0-ra verte Curaçaót, és először jutott túl a csoportkörön a VB-ken. Az F csoportban a már 16-ot döntős Hollandia könnyedén győzte le 3-1-re a pont nélkül sereghajtó Tunéziát. A svédország-japán összecsapás pedig békés 1-1-es döntetlennel zárult. Ez azt jelenti, hogy a hollandok mellett a japánok és a 4 pontos svédek is bejutottak a legjobb 32 közé. Az már korábban eldőlt, hogy a D csoportban a társházigazda Egyesült Államok végez az élen. Az amerikaiakkal a 4 pontos ausztrálok is bejutottak a 32 közé, a szintén 4 pontos paraguaiak jó eséllyel reménykedhetnek. A már csoport első amerikaiak meglepetésre 3-2-re kikaptak a biztosan kieső Törökországtól. A második helyért gól nélküli eredménnyel végződött a Paraguay-Ausztrália találkozó. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián bejutott a majorkai tenisztorna elődöntőjébe. A hétvégi Forma 1-es osztrák nagydíjon ma 13:30-kor kezdődik az első, 17 órakor pedig a második szabad edzés.
2: Időjárás.
1: A túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk Szlovákia szerte. A délutáni csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Az északi hegyvidéki térségekben valamivel hűvösebb, körülbelül 30 fok várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Az SHMU a rendkívüli hőség miatt több térségre harmadfokú hőségriasztást adott ki. A hatóságok azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg kerüljük a tartós napon tartózkodást, fogyasszunk sok folyadékot és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyermekekre, valamint a házi állatokra.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kisdobra településen, Tiszacsernyő irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Egy ideig utoljára szerepelnek együtt egy csoportban szlovákiai magyar énekeseink, zenészeink, könnyű zenei műsorunkban. Júliusban és augusztusban ugyanis ismét nyári összeállításokkal kedveskedünk önöknek, amelyeket napjaink menő dalaival és nyári hangulatú slágerekkel töltünk meg. Természetesen szlovákiai magyarok is felbukkannak bennük. Aztán szeptemberben visszatérünk a megszokott kerékvágásba, péntekenként újra övék lesz az egész műsor, ahogy még ma is. Kezdésnek itt van 12 hip-hop előadó. Tisztelt hallgatóink, kellemes zenehallgatást kíván!

0: stabil a horkony.
1: A Cypher a repzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve, vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. Egy ilyen szerzemény szólt 12 hip-hop előadónk közreműködésével, Yakuza Rituál vezetésével. A zeneszámhoz vasárnap videóklipet forgatnak, ahol terveink szerint mi is jelen leszünk, és a jövő heti beszélgetős pentatonban beszámolunk róla. A folytatásban néhány imént hallott előadó szólóban vagy együttesével lesz jelen. Érkezik az Echo Bloom, a Tábortűz, Hozé, a Veszünk el, a GHP, a Játék, valamint Csak ez és Zöld Bálint, a Csak a szívemet című felvétel.

levegő, a nyári esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Echo Bloom, Hozé, a GHP, valamint Csak ez és Zöld Bálint egy-egy dalaforgót. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják szlovákiai magyarokkal. Mára is van bemutatónk, nálunk csendül fel először a Párkányi No Para zenekar Léghajó című

Léghajó, Anópara zeneszáma debütált nálunk, itt a Pátria Rádió. További perceinkben velünk lesz a Gollovolka, a Világvége diszkó, a Gróf együttes, a Kell az a szó, a Bogas, a Forradalmár, a Kingfishers és az Arizona, a Mozdulatra várva, a Totalika, az Átjárón túl, az Adi Street, a Levegő, valamint Mészáros Tamás az Új remény című felvétellel. Hölgyeim és uraim, folytatódik a zenefolyam szlovákiai magyarokkal, rádiónk hullámhoz.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az elmúlt percekben a Gorlovolka, a Gróf Együttes, a Bogas, a Kingfishers és az Arizona, a Totalika, az Adi Street, valamint Mészáros Tamás volt hallható. Könnyűzenei műsorunkban szlovákiai magyarok szerepeltek, egyebek mellett bemutattuk a Nópara léghajó című újdonságát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Vasárnap a 10 órai hírek után indul a beszélgetős Pentaton, amelyben megismételjük a Phoenix RT frontemberével, Puss Tamással a 40. születésnapja kapcsán készült interjúnkat. Hétfőn és kedden még szöveges összeállításokkal jelentkezünk, szerdától aztán indulnak a szöveg nélküli nyáriak. Tartsanak velünk a vakáció alatt is!

0: úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
1: Czábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki szerint elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: Sebességkorlátozást vezet be a hőség miatt a szlovák államvasutak. Az EU fokozatos integrációval gyorsítaná a csatlakozási folyamatot a tagjelölt országok számára. Fokozódik a kánikula, az ország jelentős részében másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A mai délutánra vonatkozóan harmadfokúra emelte a hőségriasztást a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Szakolcai, a Szenicei, az Érsekújvári és a Komáromi járásban. Ezekben a térségekben délután 38 Celsius fok is várható, ami komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, és tovább fokozódik a tűzveszély is. A közegészségügyi hivatal figyelmeztetett, hogy a veszélyeztetett személyek közé tartoznak a gyerekek, az idősek, a várandós nők és a krónikus betegek. A hőségben túlhevülhet a szervezet, levertség, álmosság, fejfájás, szédülés, émeigés és hányás jelentkezhet. Szélsőséges esetekben ájulás, sőt halálesetek is előfordulhatnak, figyelmeztetett a hivatal. A szlovák államvasutak a tartós hőség miatt megelőző jelleggel sebességkorlátozást vezet be a vasúti közlekedésben azokban a térségekben, ahol harmadfokú hőségriasztás érvényes. A korlátozás naponta 10 és 21 óra között lesz érvényben, és a vonatok sebességét 80 km/h csökkentik. A vasúttársaság szerint a legnagyobb késések a főbb nemzetközi és belföldi járatokon várhatók, köztük a Budapest-Prága EC vonalon és a Pozsony-Zsolt volna összeköttetésen. A döntést a sínek túlmelegedése indokolja, amely szélsőséges esetben deformációt is okozhat. A vasút hangsúlyozza, hogy folyamatosan ellenőrzik a pályákat, és szükség esetén további megelőző intézkedéseket is bevezetnek. Szlovákiában idén június 28-ára esik az adómentesség napja, amely jelképesen azt mutatja, meddig dolgoznak az állampolgárok és a vállalatok az állam finanszírozására. A Szabadság és Vállalkozás Intézete szerint ez két nappal későbbre tolódott 2025-höz képest, ami a helyzet enyhe romlását jelzi. A szervezet vezetője Ján Oravec szerint a jelenség mögött a magas költségvetési hiány és a demográfiai kihívások állnak. A számítások alapján a munkavállalók a bérköltségek mintegy 45%-át tarthatják meg adók és járulékok után. Az intézet figyelmeztet, reformok nélkül a közpénzügyek fenntarthatósága tovább romolhat, miközben az uniós átlag július elejére esik. Az Európai Bizottság olyan új terven dolgozik, amely lehetővé tenné a tagjelölt országok számára, hogy már a csatlakozás előtt is részesüljenek bizonyos uniós gazdasági előnyökben. A fokozatos integráció célja, hogy ösztönözze a reformokat, miközben nem enyhíti a tagság feltételeit. A tervek szerint a jelöltek egyes uniós pénzügyi programokhoz, kedvezőbb kereskedelmi feltételekhez és részleges egységes piaci hozzáféréshez is juthatnának, a reformok előrehaladásától függően. Az elképzelés egy korábbi politikai jogokat is érintő javaslatnál szűkebb, kizárólag gazdasági előnyökre épít. A kezdeményezéshez több nagy tagállam, köztük Franciaország és Németország támogatása is társulhat. A döntésről az Európa Tanács ősszel tárgyalhat. Az embereknek emberként kell kezelniük a konfliktusokat, nem pedig vadállatokként, mondta Vatikánban 14. Leó pápa a bíborosok rendkívüli ülésének kezdetén. A katolikus egyházfő szerint a háborúk súlyosan sebesítik az emberiséget, és soha nem tekinthetők igazolhatónak. Hangsúlyozta, hogy az emberi értelem és szabad akarat lehetőséget ad a békés megoldásokra. A pápa kiemelte, az emberi közösség egysége minden nemzet és állam előtt áll, és nem csupán biológiai, hanem erkölcsi alapelv is. A Vatikánban zajló tanácskozáson a bíborosok a globális kihívásokról egyeztetnek, miközben a résztvevők szerint az ilyen találkozók az egyház egységét is erősítik.
1: Időjárás.
0: Rendkívüli hőség és napsütés kíséri a mai délutánt, a hőmérséklet 28 és 37 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, az ország nyugati és délkeleti régióiban másodfokú hőségriasztás, északabbra haladva elsőfokú figyelmeztetés érvényes.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Balesetre figyelmeztetnek Alsószeli és Királyrév között, a helyszínen tűzoltók is segítenek. A vásár miatt forgalomkorlátozást vezettek be holnap esteig Verebélyen a főutcán. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A 2014-ben hivatalosan bejegyzett szlovákiai civil becsületrend polgári társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket. A díj idei kitüntetettjei gömöri és nógrádi személyiségek, ezúttal Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgetek, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.
3: Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Desiré, most, hogy emlékezem. Micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt, talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak,

senki sem, meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy mi csodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt,

0: Klement Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás elnöke elmondta, hogy azokat a felvidéki személyiségeket részesítik a kitüntetésben, akik munkájukkal példaképpé válhatnak az egész közösségük számára. Az idei évben a kuratórium döntése alapján Szvorák Zsuzsanna pedagógus, rendező és közéleti személyiség vehette át a díjat. A vele készített interjúból kiderül, hogy bár már nyugdíjba ment, mégsem unatkozik, de aki ismeri őt, az ilyesmit nem is feltételezne róla. Elmondja, miért lett színésznő helyett pedagógus, hogyan vezetett egyszerre két gyerek színjátszó csoportot, és hogy mit jelent számára, hogy a civil becsületrend elismerésben részesült. Megpróbáltam kideríteni, mi az a belső hajtóerő, ami minden nap viszi őt előre, hogy tegyen a közösségért, de be kell vallanom, a titkot nem fejtettem meg. Pontosabban nincs egyértelmű válaszom, de úgy gondolom Zsuzsát a családja és közössége iránti végtelen szeretet motiválja nap mint nap. Először arról mesél, milyen is friss nyugdíjasnak lenni, hiszen még egy év sem telt el azóta, hogy elbúcsúzott a füleki gimnáziumtól.
1: A jelennel kezdve nagyon boldog vagyok, hogy nyugdíjas lehettem, és nagyon jó érzés az, hogy csak pár órára kell bejárnom a gimnáziumba, mert tökéletesen meg tudok felelni a feladatnak. Ugye néha, mint minden pedagógust, azért a fejem fölött összecsaptak a hullámok olykor, amikor jegyet is beírni, le is tanítani, de még felkészíteni, és a többi a gyerekekkel, és most így nagyon-nagyon kellemes, mert egy kicsit ebből a munkadandarjából már visszafogtam. Úgyhogy örülök ennek, hogy ezt is megéltem, ezt a mostani kort, hiszen a Jóisten a férjemmel együtt bennünket megajándékozott 7 gyönyörű unokával. Ugye 3 gyermekünk, mindenki itt él körülöttünk, Füleken vagy Fülekpüspökiben. Ezáltal minden nap szinte láthatjuk a gyerekeket, örülhetünk nekik, foglalkozhatunk velük. Úgyhogy én ezt egy nagy kegynek tartom, és nagyon boldogok vagyunk tőle. Nem azt mondom, hogy fizikálisan nem vagyunk fáradtak, mert azért néha igen, de ez teljesen más fáradtság, mert hisz az ember az életében megél mindent, ugye azt is, hogy a drága jó szüleit ápolja, és ez a fajta mostani babysitterkedés, ez azért teljesen más, ez energiával tölt fel, meg nagyon-nagyon mély szeretettel.
0: Babysitterkedés egyébként lehet, hogy majd a riportba behallatszik az is, hogy a kicsik sikítoznak itt kint az udvaron, mert hogy most is itt vannak nálad a nagyinál. Egyszerre hány unokára szoktál vigyázni mondjuk, és mennyi idősekre? Tehát, hogy a babysitterkedés alatt egészen pontosan mit kell érteni?
1: Azt kell érteni, hogy a 4 év alatt nekünk született 6 unokánk, vagyis akkor mindenki 4 éves koron belül van. Nem azt mondom, hogy minden nap egyszerre itt van az összes felváltva, mert nagyon jól kezelik ezt a gyerekeink, szinte mondhatjuk, hogy ilyen Excel táblázatot készítenek, és akkor stipis-topi, hogy ki mikor jön. Tehát most is úgy volt, hogy Zentével leszünk, de közben befutottak a lányomék is, tehát most 3 unoka van, itt 3 épp elutaztak Írországba, úgyhogy hétvégén szoktak itt lenni mindnyájan, és akkor az tényleg nagy öröm, 2 kisasztal kikészítve, plusz a nagyasztal megterítve, és itt van az egész család, ha nem vasárnap étkezünk együtt, akkor szombaton, de mindig van egy ilyen családi találkozó, és hát én meg nagyon élvezem, hogy kovászos kenyeret süthetek nekik, meg főzhetem a kedvenceiket, meg körül rajonghatjuk egymást, mert azért attól szebb nincs, amikor egy kis unoka odajön hozzád, és akkor azt suttogja a fülembe, hogy mamika, ez most nem is jó volt, hanem finom.
0: Akkor tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy nagy üzem van, és nem unatkozol, azt te is mondtad, hogy ugye azért fizikailag ez le tud fárasztani, de hogy akkor tulajdonképpen itt egy ilyen családi óvoda és bölcsöde üzemel?
1: Igen, és hál' Istennek be tudjuk osztani, tehát most is az egyik lányom vigyáz a menyem gyerekére, tehát besegítenek, meg együtt vannak nagyon sokat játszótéren, a városi állatkertben, hogyha mennek együtt játszani, tehát sokat vannak együtt, de azért ez egy ilyen biztos azilum, itt ez a Madács utca 5, hogy eljönnek ide hozzánk, és főleg akkor, amikor a papa is itthon van, akkor aztán megy a móka és a kacagás. Én nagyon-nagyon szeretek velük foglalkozni, mesét mondani, bábozni, de nem sokáig lesz ez szerintem, mert ők maguk átveszik a kezdeményezést, és sokkal jobban csinálják már ezeket, mint mi. Tehát foglalkoznak ők együtt is, és hát valóban itt nálunk az udvaron azért olyan jó kialakította a férjem ezt az egész kertet, hogy itt falra mászni, csúszdázni, homokozni, mindent lehet fürödni, ami úgy belefér egy igazi gyermek életbe.
0: Akkor tulajdonképpen azt el lehet mondani, hogy Isten, igazából te úgy örültél is már ennek a nyugdíjba menetelnek, vagy vártad is, mert akkor majd eljön a idézőjelben nyugodt nagymama lét?
1: Hát én nagyon vártam, én megmondom őszintén, hogy ilyen előnyugdíjaztatásba szerettem volna menni, amikor kiderült, hogy a legidősebb lányunk gyermeket vár, és akkor próbáltam intézkedni, és aztán hát az állított meg, hogy ugye mondták, hogy a nyugdíj mellett nem taníthatsz annyi órát, amennyit te csak úgy szeretnél, magad kényekedvére, és mivel végzősök voltak a diákjaim, az oktávásaimat az idén búcsúztattam el, úgyhogy én azt nem tartottam jónak, hogy valaki másnak átadjam, már annyira össze voltunk szokva 8 év alatt, hogy tényleg már a szemünk pillantásából is értettük egymást, úgyhogy vártam a nyugdíjas létet, de az idén fejeztem be teljesen, úgyhogy már szeptembertől nem kezdek tanítani, hanem tényleg maximálisan a nagyszülői teendőknek teszek eleget, illetve én hát nem állok meg, mert mindig nyüzsögni kell, és a magyar közösségi házat a csemadokkal föntartjuk, a csemadokkal dolgozunk, a színjátszástól nem menekülhetek, úgyhogy én azt hiszem, hogy továbbra is aktív leszek, és a városba azért lesz miért kimenni, és Fülek környékére is.
0: Te az aktív nagymama lét mellett egyébként is aktív vagy, tehát hogy ugye rólad azért nem nagyon lehet elképzelni azt, hogy te nyugdíjba mégy, becsukod magad mögött az ajtót, és aztán csend van, tehát hogy az nem te lennél.
1: Én azt hiszem, hogy ez azért is van, mert a körülöttem lévő emberek is a nyughatatlanok, tehát a csemadok vezetőségében is tulajdonképpen annak idején, hát egy ilyen 30 évvel ezelőtt, amikor a magyar házat építettük, akkor egy baráti kört fogtunk össze, és ez a baráti kör, ugye ez nem csak a munka véget jött a magyar közösségi házba, hanem a szórakozásért, az a közös megélt élményekért fantasztikus barátságok születtek, nem csak itt a városon belül, hanem a környék embereivel, barátaival, illetve van egy különleges barátságunk, ezt azért így elmondanám itt az éterben, hogy a Fülről elnevezett települések baráti társaságába is beletartozunk, ugyanis annak idején, Isten nyugosztalja drága barátunk, Füléről, ez a Balaton mellett található egy kis falu, megkeresett minket, hogy már van ebben a Fülről elnevezett települések baráti társaságából 3, hogy csatlakoznánk-e. És mivel volt kedvünk hozzá, és csatlakoztunk, hát ez több mint egy 20 esztendeig élő most már barátság, és mi vagyunk a legkitartóbbak, tehát Füle és Fülek jár össze rendszeresen, tehát évente legalább 2-3-4 is találkozunk, vagy valamilyen ünnep apropóján, vagy csak egyszerűen azért, hogy megölelgessük egymást, vagy éppen utazunk a Balaton környékére, és akkor természetesen, hogy megállunk Fülén, és így van ez azért a többi választott, vagy Isten adta barátokkal is, hogy a magyar közösségi házban nagyon szívesen találkozunk így együtt. És most, ahogy megújult és megfrissült, fiatalokkal telt még meg a vezetőség, ezt pedig már most látom, hogy egy újabb közösséget és egy újabb baráti társaságot hoz létre, hiszen mindnyájan kisgyermekes szülők, és nekik is ez egy otthont és lehetőséget adó udvar itt a Füleki Váródon falai alatt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg fog ez újulni, és meg fog ez ismétlődni, ez a szép történet.
0: Őszintén be kell valljam, hogy például én Fülekre, mint hallószerv többes számban még az életben nem gondoltam.
1: Igen, mi meg gyakran gondoltunk rá, ugye, mert színdarabokat is, ahogy néha írok, még ezt a szójátékot, hogy Fülek, azért gyakran beletesszük, úgyhogy igen, a Fülről elnevezett települések, tehát Füle, Fülesd, Füled, Erdőfüle, Ülek, tehát ezek a települések tartoznak ebbe a baráti társaságba, közösségbe.
0: Még egy picit visszatérve a tanításhoz, mondod, hogy ugye ez így per pillanat nagyon kényelmes, hogy azért óraadó tanárként még bejársz, de már nem kell annyit tanítanod, mint annó, mikor teljes gőzzel kellett dolgozni járnod. Nem sajnálod, hogy mondjuk ennek szeptembertől vége lesz, mert azt mondtad, hogy ez szeptembertől befejezett, tehát hogy oké, hogy itthon lesznek gyerekek és kisgyerekek, de hogy a nagyobbak, a gimisták, azok nem fognak hiányozni? Vagy maga a tanítás? Vagy a, nem tudom, a csengő?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, hogy fog-e hiányozni, vagy nem, de biztos, hogy pótolni tudom valamivel, illetve nem fogok én elszakadni a diákoktól, mert a színház révén, a kulturális élet révén azért fiatalokkal állandóan tovább is dolgozom, és az az igazság, hogy ezt a fajta teljes befejezést, tehát, hogy már nem leszek óradó tanár sem, én már azért is vártam, mert azért mindig gondoltam azokra, akiknek ott van a jelentkezési lapjuk a füleki gimnáziumban, hogy már szeretnének ott tanítani. És én amondó vagyok, hogy a fiataloknak teret kell adni, és egy kivételével mindegyik volt diákom. Tehát én vagyok a legboldogabb, ha tudom, hogy közülük majd valaki átveszi a stafétát, és hát bízom benne, hogy lelkes lesz, energikus lesz. A legfontosabb szerintem a szakmán túl még az, hogy ő is nagyon fogja szeretni a gyerekeket, és hogyha egy ilyen utódot fogok magam után látni, akkor én ugyanolyan boldog leszek, mint anno osztályfőnököm, magyar szakos tanárom mondta azt, hogy most már nyugodtan megy ő is nyugdíjba.
0: Akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen senki sem pótolhatatlan?
1: Senki sem pótolhatatlan, még ha néha arra gondolunk, hogy hú, mi vagyunk itt az ikon, meg a szentkép, az az igazság, hogy nem. Ahogy a gyakornokaim jönnek vissza, ugye már egyetemi tanulmányai alatt is gyakorolnak nálam, én annyit tudok tőlük tanulni, tehát annyira lehet látni, hogy miben flexibilisebbek, miben ügyesebbek, miben bátrabbak, és bizony gyakran olyan kedvem lenne még egyszer újból tanulni a pedagógiát és a módszertanát is, mert hiszen maga a tananyag az már úgy bennünk van, meg bennem van, de a módszere, az, hogy hogyan adjuk át a mai kor fiatalságának azt a tudást, amire szükségük lesz az érettségin, megmondom őszintén, ha nem szeretem monitoron, akkor azért az egy kis feladat, és bennem is úgy érzem, hogy én egyre jobban tisztelem a fiatalokat, nem csak a szakma tekintetében, de a gyerekeimet is a gyermeknevelés tekintetében. Tehát mi nem voltunk ilyen ügyes szervezők, meg ügyesen megoldjuk az életünket fiatalok a férjemmel, és én ezt úgy nagyon csodálom bennük, úgyhogy én azt hiszem, hogy van mire büszkénk lennünk a fiatalok kapcsán is.
0: Te hány évig tanítottál? Tehát, hogyha ezt az utolsó félig aktív, félig nem aktív évet is beleszámítod?
1: Kerek 40 esztendeig tanítottam.
0: 40 év alatt mennyire változott akár maga a tanítás? Módszertana tulajdonképpen, mert hát ugye az a legfontosabb, hogy a 40 évvel ezelőtti gyerekekhez hogyan kellett hozzáállni, és a mai gyerekekhez hogyan kell hozzáállni, hogy ebbe tényleg van-e változás, vagy igazándiból csak hisszük, hogy másak lettek a gyerekek is.
1: Annak idején, amikor Budapesten gyakorló pedagógus voltam, ugye ott külön az ELTE mellett egy szakgimnáziumok voltak néha, az ottani diákok többet tudtak, mint mi gyakorló pedagógusok, nagyon-nagyon sokat tanulhattunk tőlük, akkor azért a frontális munka volt az elsődrangú. Tehát a tanár elmondta szépen a tananyagot, visszaismételték a gyerekekkel, lejegyzetelték, akkor ugye még a szépírás is fontos volt, az illusztráció egy füzetben, némelyiknek a magyar füzete olyan volt, mint egy képes krónika, és én úgy láttam, hogy már akkor is egy kicsit számomra ez unalmas volt. Úgyhogy én örültem annak, amikor a gyakorló gimnáziumban a tanárom, a vezető tanárom mondta, hogy csoportmunkával kell színesíteni a tanórákat, meg hát mindenfajta plusszal. Én Budapesten tanultam meg azt, hogy nem ér véget fél háromkor a tanítás, hanem fogni kell a gyerekeket, és akkor el kell menni még különböző tárlatokra, el kell menni velük színházba, hát ugye erre ott nagy lehetőség volt. Én már akkor is rendeztem darabokat a gyerekeknek Budapesten, úgyhogy amikor hazajöttem, nekem ez volt a feltett szándékom, hogy tudtam, biztos nem fogok olyan tudással rendelkezni, mint az idősebb tanárok, de talán a módszereimben egy kicsit érdekesebb leszek, és ezért is tanultam meg autodidakta módon a drámapedagógiát, mert tudtam, hogy ez életet visz, szint visz, élményt visz be a gyerekek életébe, és a magyar órába is. És az az igazság, hogy azért a sok-sok élményére, amit én a gyerekeknek nyújtottam, ezért mindig visszakaptam azt, hogy bár lehet, hogy úgy tűnt, mint hogyha nem is tanulnánk olyan sokat az órán, mégis a feleleteknél, a felméréseknél, a dolgozatoknál nagyon-nagyon jól teljesítettek a diákok. És nem azt mondom, hogy ez a két szép szememért, hanem a lelkesedésért. Tehát a lelkesedést ezt át tudod adni a diákoknak. Tehát, hogyha ők látják rajtad, hogy te mennyire unod Zrínyi Miklóst, akkor ők is nagyon fogják unni Zrínyi Miklóst és az egész szigeti veszedelmet. De csak egy-két érdekességet is az ember megmutat nekik, most már ugye akar az internetről, akar valamilyen PPT segítségével, vagy akar animációk segítségével, feladatok segítségével, játékok segítségével, akkor a gyerekek ezt nagyon tudják értékelni, hogy igen, ők is aktivizálva vannak, úgyhogy én bízom benne, hogy jó irányba hat majd a pedagógia, hogy ezt a frontális tanulási módszert ezt teljesen elvetik.
2: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, te mikor döntötted el azt, hogy te pedagógus leszel, vagy miért határoztál úgy, hogy te tanítani szeretnél?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert én mindig más szerettem volna lenni, nem magyar tanár. Nekem az általános iskolában volt egy tanárom.
2: Bocsánat, akkor tulajdonképpen nem is döntötted el?
1: Nem döntöttem el, ezt az Úristen úgy adta. Tehát én a színjátszásban voltam szerelmes, tehát általános iskolás korom óta azért az Ragyolci általános iskolában ott a tanárok megszállottai voltak. Én az első Dunamenti tavaszon ott voltam, mint csillagos hercegnő, tehát színdarabban egy főszerepet játszottam, és ez az élmény annyira megfertőzött engem, hogy én színésznő szerettem volna lenni. És hát ugye se szép nem voltam, se tehetséges nem voltam, egyedül ami számított az, hogy nagyon gyorsan tudtam szövegeket gyakorolni, és ez úgy megmaradt bennem, no de hát nagyon gyorsan lelohadt, mert a füleki gimnáziumban két osztálytársam is sokkal ügyesebb és tehetségesebb volt, és aztán a végén a színészetnél is kötöttek ki. Itt például Danyi Irénkét szeretném megemlíteni, aki ma is még azért összeállításokat, a Thália Színház színésze lett, és összeállításokat készít a mai napig. Tehát én ezt itt füleken gyorsan feladtam, aztán Selmecbányánra bejelentkeztem egy mondva csinált szakra, tehát ilyen élelmiszertartósító ipari egyetem, de hát ettől olyan távol voltam, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát ezt, mikor az Icsitit meg kellett Selmecen szlovákul már tanulni a kémiából, akkor ott azt mondtam, hogy no, ezt nem nekem találták ki, és mit ad Isten? Közzétették, hogy abban az esztendőben még felvesznek színész és rendező képzésre is diákokat, illetve magyar szakra is lehet. Ugye ez az utolsó 5 éves terv volt, és abban még belefért egy színésznő és egy tanítónő. És akkor ott álltam dilemmában, hogy most akkor melyikre jelentkezzek. És mivel Selmecbányán is volt egy nagyon gyönyörű, énektehetségű, Kádek Henrietta nevezetű barátnőm, aki aztán színésznő is lett, és most énektanár, és ugyanabban az évben mentünk ki, amikor Kaszás Attila főiskolára, tehát én ott azért nagyon-nagyon pici kis egérként jelentem meg, úgyhogy maradtam a magyar szak mellett, és amellett pedig azért, mert Selmecbányán volt egy tanárnőm, Pereszlényi Marika, aki megerősítette bennem azt, hogy Zsuzsa, te nem csak tudod a tananyagot, hanem érzed is. Tehát, hogy te verseket érzel, hogy elemezni tudsz, téged élmény hallgatni a feleletkor, tehát jó lenne, hogyha te inkább erre magyar szakra mennél át, és akkor én úgy emlékszem, hogy februárban megváltoztattam a jelentkezésemet, és bejelentkeztem magyar szakra, magyar és könyvtár szakra, ez csak ezzel a szakpárosítással lehetett Budapesten, és aztán Pozsonyban felvételiztünk magyar szakra, és úgy kerültünk ki aztán Budapestre, mint ösztöndíjas diákok.
2: Akkor tulajdonképpen ez a színészi véna, vagy adottság, vagy a színészet iránti érdeklődés, ez tulajdonképpen így magyar tanárként még jól is jött?
1: Nagyon jól jött, mert ugye azért Budapest ontotta lehetőségeket magából, tehát mindig a pócékekre beültünk, hol egyik színház, hol Madarcs színház, hol Katona József, ami éppen közel volt az egyetemünkhöz, és nekem az volt a szerencsém, hogy a csoporttársaim, azok hívtak az egyetemi színpadhoz, hogy segítsek be nekik, hát természetesen nem nagy dologokra kell gondolni, ilyen kulisszatologatásra kell gondolni, de mégis ott a színészektől, a rendezőktől az ember nagyon sok mindent meg tudott tanulni, és amikor a drámapedagógiával kapcsolatba kerültem, akkor jöttem rá, hogy ez a gyerekeknek mennyire másfajta oktatás, hogyha az elemzésbe, vagy csak egyáltalán a feldolgozásba kicsit beleviszünk ilyen drámapedagógia elemeket is, illetve én nagyon szerettem nyelvtanórán játszadozni a gyerekekkel, tehát szófajokkal, vagy mondatrészekkel, és tudtak, tehát ez nem igaz, hogy a játék az csak eltelt 45 perc, és mit csináltatok gyerekek? Hát játszottunk csak Zsuzsa nénivel, ez nem így volt, mert azért közben nagyon sok mindent megtanultak, és akkor ők ezt csak később tudatosítottak, hogy azért ez a tudás az ott maradt a fejükben.
2: Te hogy kerültél az ELTE-re? Mert ugye azért manapság az már nem nagy kunszt, hogy gyerekek Magyarországra, vagy fiatalok Magyarországra járnak tanulni, vagy akár Csehországba, vagy akárhova, külföldre tulajdonképpen most már, de azért 20-30-40 évvel ezelőtt ez még egy kicsit azért nehézkesebben ment.
1: Igen, annak idején volt Selmecbányán egy úgynevezett külföldieket előkészítő gimnázium. Egymás között a diákok úgy hívtak, hogy Tuzex, mert hogy oda különleges emberkék jártak, hát valóban én is olyan emberekkel jártam oda, meg olyan évfolyam társaim voltak, akik miniszterek lettek, vagy államtitkárok lettek, vagy az ország leggazdagabb emberkéi lettek.
2: És bonitok volt?
1: Bonink az nem volt nekünk, mi nem is jártunk nagyon az üzletbe, de szóval nagyon, nagyon jó előmenetelő, nagyon jó emberekkel találkoztam Selmecbányán. Számomra az a 4 év az ugyanolyan aktív és élménydús volt, mint a füleki gimnázium 3 esztendeje. És ugye, hogy akit már oda fölvettek, annak már nagy esélye volt az egyetemi felvételi után külföldön tanulni, engem pedig ez ösztökélt, mert azért abban a korban, ugye a 80-as években is még élt az falun, hogy ha valakinek 2 öccse van, akkor a 2 öcsnek kell tanulnia és egyetemre menni. És anyuék azért ezt nem kerteltek, ők meg is mondták, hogy finanszírozni nem tudnak mindenkit a családban. Én örültem annak, hogy ösztöndíjas diákként tanulhattam Budapesten. Mivel ezt hallottad, tudod, mindig azért, hogy haza kell térni, és vissza kell hozni ezt a tudást, ez nem is annyira eltökélt szándékom volt, mint valami természetes köszönet, hogy ahonnan indultál, és amit itthon kaptál, és én a füleki gimnáziumnak nagyon sokat köszönhetek. Nagyon példaértékű tanárok tanítottak engem, úgyhogy vissza is hozott a sors. A férjemet pedig, hál' Istennek, nem engedték ki külföldre tanulni, ő Bulgáriába ment volna birkózásra, mert abból a családból már a sógornőm Katalin külföldi diák volt az ELTE-n, és ugye akkor még betartották ezt a szabályt, hogy egy családból 2 ösztöndíjas azért nem tanulhat külföldön, úgyhogy a férjem, ő Besztercebányán végezte el a testnevelési főiskolát, én Budapesten a magyar könyvtár szakot, és aztán 86-ban összeházasodtunk, visszatértünk ide Fülekre, és hat családot alapítottunk.
2: Na jó, azt megértem, hogy téged húzott vissza szerelem, de egyébként Budapestet nem volt nehéz ott hagyni? Vagy tulajdonképpen ugye ezeket a lehetőségeket, amiket te magad is soroltál, hogy kultúra, kiállítás, színház, tehát hogy ugye ennek a tömkelege akármikor az ember gondol egyet és megy?
1: Nagyon nehéz volt ott hagyni, hát erősebb volt a vonzó ereje a szerelemnek, úgyhogy úgy pótoltuk ezt, hogy amikor én visszajöttem 86-ban, hát akkor szinte minden hónapban valamilyen kirándulást szerveztem Budapestre. És akkor vagy színházba mentünk, vagy koncertekre mentünk, vagy tárlatokra mentünk, vagy egyszerűen csak mentünk, mert jól éreztük magunkat. De aztán, ahogy jöttek a gyerekek, és elmaradtak ezek a lehetőségek, és ugye egyre jobban látta az ember, hogy itthon a saját baráti társaság, illetve évfolyam társaival kellene, hogy megváltsuk a világot, akkor én ezzel elteltem. Én örültem ennek, hogy itt Füleken is olyan dolgokat hozhatunk létre. Épp az egyik barátnőmmel azon beszélgettünk, hogy ugye 86-ban, amikor Zsuzsa megjöttél, akkor az üzemi klub, így nevezték akkor a mai Városi Művelődési Központot, hogy így jó fejre állítottad, mert hogy minden héten volt valami rendezvény, hogy még olyan korra is meghirdettünk például hószobrász versenyt, amikor egy szemhó nem volt, és akkor mindenki ott retteget, hogy mi lesz, és akkor én mindig csak azt mondtam, hogy B-verzió, akkor papírból készítünk majd a hóembereket, de nem fújjuk le ezt a fiatalos rendezvényt, és így is lett, a Jóisten megsegített bennünket, és másnapra 1,5 méter hó hullott le, tehát olyan szobrászversenyek voltak, hogy csak, és dokumentálva van fotókon, hogy mennyi embert összehozott, mennyi fiatalt összehozott, tehát több százan készítették a klub előtt ezeket a hószobrokat. Tehát mindig szerettem az ilyen extrém feladatokat, és ehhez mindig voltak társak, akik azt mondták, hogy Zsuzsa, ha valamit kitalál, akkor mi megyünk utánad, mi nagyon szívesen csináljuk. Néha nagy hülyeség, de azért megyünk utánad.
2: Most a drámapedagógia az a 80-as években, amikor te hazajöttél, az itthon mennyire volt újdonság, vagy akár ördögtől való tudomány?
1: Itthon ez még nagyon nagy újdonságnak számított, tehát főleg a tanítás menetébe beleépítve, inkább a rendezők, a diákszínjátszók rendezői alkalmazták ezt a próbák során, de hál' Istennek aztán nagyon szépen elterjedt ez, és egyre több hallgató kóstolt ebbe bele, először Pesten, és utána pedig azért már Nyitrán is, meg a Komenszki Egyetemen is, úgyhogy nagyon szépen elterjedt, és én nagyon örülök annak, hogy nekem sok diákom van, aki drámapedagógus, és sokkal jobb, mint én vagyok, tehát mesteri szinten űzi ezt, és magát a drámát, ugye azt nem csak a pedagógiába ötvözi, abba a munkába teszi bele, hanem a csoportok kialakításába, vagy egy jobb hangulatra való nevelésre, tehát nagyon jól tudják ezt a coachmesterséget űzni a volt diákjaim is.
2: A színjátszó csoport, a füleki színjátszó csoport, ugye hát ez nagyon erősen a te nevedhez kötődik. Az egy ilyen plusz tevékenység volt, tehát hogy így színház nélkül azért, vagy rendezés, vagy hasonló tevékenység nélkül azért nem bírtad volna ki?
1: Lehet, hogy kibírtam volna, de erre volt igény. Annak idején a füleki gimnáziumban, amikor én visszatértem 86-ban, nem volt színjátszó csoport. Az általános iskolában, ahol megtanítottam, ott meg 3 színjátszó csoport is volt, tehát tulajdonképpen a járási megmérettetésen egymás vetélkedtünk, és aztán jobbnak láttak a kollégák is, hogyha egyet közösen építünk, és ez lett a Zsibongó, mint hogy így az energiánkat sok felé szétszórjuk, és amikor a Zsibongó már nagyon jól működött, és a gyerekek elmentek a füleki gimnáziumba, akkor az ő igényük miatt meghívtak engem először vendégtanárként a füleki gimnáziumban, aztán pedig teljes óraszámban taníthattam magyart, és akkor indult tulajdonképpen az apropó is, tehát paralel ilyen 5 év különbséggel én évente 2 nagy színdarabot minimum megrendeztem, és mellette meg mindenfajta kulturális műsort, vagy megemlékező műsort, vagy bármit, ami gyerekeknek lehetett, előadás, színi előadás. Úgyhogy volt mit csinálni úgy esténként, számítógép, meg minden nélkül, tehát tulajdonképpen a kétkezés az

0: nyugodtan néz a könyvbe, te csak ellenőrzöd a gyerekeket, nem kell te neked mindent tudni. És én ezen úgy rácsodálkoztam, hogy hát, de hát egy tanárnak mindent kell tudni. És a színjátszó csoportot aztán szépen átmentettük így a füleki gimnáziumba, és talán ennek köszönhető, hogy engem aztán teljes munkaviszonyba is meghívtak. Úgyhogy igen, volt úgy, hogy egyszerre 70 gyereket instruáltam minimum egy héten.
1: Annó nem az volt, hogy az ember bekapcsolja a számítógépet, és akkor az internetről, vagy az internettől okos lesz, és könnyebben jut megoldásokhoz, hanem hát itt komoly agymunka folyt, tehát hogy saját kútfőből kellett kisilabizálni, meg kitalálni azt, hogy mi legyen, hogy legyen, összefüggéseket megtalálni és megkeresni, és hát nyilván azért a kreativizmus az egy fontos dolog, mert hogy egyáltalán mihez kezdjen az ember, azt is neked kellett kitalálnod.
0: Igen, nem egyedül csináltam azért ezt, tehát az általános iskolában Kerekes Éva volt a rendező társam, a középiskolában pedig a diákok. Tehát amikor én felvetettem egy ötletet, vagy ők felvetettek az ötletet, és elkezdtünk improvizálni, abból mindig nagyon jó dolgok sültek ki. Tehát én szerintem az apropó kis színpad például, mint brand, azért is lett nevezetes, akár itt Felvidéken is, meg határon túl is, mert mi nagyon katartikusan tudtunk szerintem, szerintelenségnek ne tűnjön, balladákat feldolgozni. Tehát nagyon komoly, és tényleg tragédiával végződő történeteket tudtunk úgy megoldani, hogy közben a közönség nevetett, és szórakozott, és akkor ugyan furcsa volt, hogy meghívjuk őket balladára, három ballada összekötve Arany Jánostól, vér folyik a színpadon, de közben meg hangosan nevetnek, és ez volt az a kis különlegességünk, illetve a tömegmozgatás, tehát, hogy én 30 gyerektől kevesebben nagyon ritkán léptem föl egy színpadra, hogy ez a közös energia, ez a közös ötletelgetés, a közös egymás iránti szeretet, az mindig látszódott a színpadon. Egyszer megkérdezte tőlem a komáromi igazgató úr, hogy áruld már el nekem, Zsuzsa, hogy amikor eljöttök ide a Jókai Napokra, és jobbak vagytok, mint Komárom, akkor az mitől adódik? És hát ez egy fogós kérdés volt, mert valóban nekünk ilyen színházi hátterünk nincs, tehát ha az agyunkat nem erőltetjük meg a kollégák segítségét, akkor mi az, ami kiemelte a tömegből az apropó kis színpadot és a zsibongó kis színpadot, és én is azt válaszoltam, hogy a fanatizmus. Tehát, hogy mi fanatikusak voltunk, mi kevesen voltunk ahhoz képest, hogy egy 700 diák a Selye gimnáziumban. Mi ugye, ha elmentünk a Jókai Napokra, akkor félig megüresedett a gimnázium, mert a fele gyerek az ott volt Komáromba. És a fanatizmus az, hogy nekünk muszáj magunkat megmutatni, még ha palócról beszélünk, de azért itt ott egy Shakespeare-t is el kell követni, tehát ez mindig egyrészt nagy feladat elét állítottunk, és akkor meg tudtuk mi ezt gyakran ugrani, hiszen nagyon sokszor fődíjat, nívódíjat, rendezői díjat, legjobb látványdíjat hoztunk mi el a komáromi Jókai Napokról, nagyon megbecsültek minket, és azért is szerettünk oda járni, mert a komáromi közönség nagyon-nagyon hálás volt. Tehát volt úgy, hogy egymás után léptünk föl, Kispéntek József, Isten nyugosztalja rendezése, Szvorák Zsuzsa rendezése, és a Kispéntek Jóska előadáson ott volt Komárom, egész Komárom, de ugyanúgy állva tapsolt a füleki musicalnek, mint a komáromi musicalnek. És hogy ez miért lehetett ilyen jó és ilyen sokáig tartó, azért, mert magába a rendezés folyamatába azért barátaim besegítettek, tehát tényleg akár a csemadokból, vagy akár barátnőm, aki várt, vagy akár kolléganőm, aki díszletet tervezett, Jana Bialová, vagy Énekes István, aki koreográfus volt, vagy egyszerűen már szinte vártak, hogy Ferom Ráz, Isten nyugosztalja, mit tervez nekünk, milyen hátteret, milyen kellékeket, tehát tulajdonképpen már vártak azt, hogy vajon mivel fog fellépni az apropó, és tényleg mindig szinte telt ház volt. De ezt a Dunamenti tavaszról is ugyanígy elmondhatom, hogy amikor egy pici kis szüneteltetés volt a zsibongó kis színpad életében, hiszen már egyszerre két helyen nem tudtam sokáig rendezni, jöttek az én gyerekeim is, ugye három gyerekem született, hát a gimnázium éppen elég volt, viszont mikor elindult újból a 8-osztályos gimnázium, hát az nem is tudom hány éven keresztül, de 10-valahány éven keresztül működött, akkor ott újból életre hívtuk a zsibongót, és hát bizony önmagunknak is magasra tettük a mércét, és a színházi hagyományokkal rendelkező iskoláknak is. Most meg annak örülök, hogy abba hagytam a zsibongót, abba hagytam az apropó kis színpadot, de mégis várják a segítségemet, és örülök annak, hogy meghívnak Ipolyságra, vagy Fülekre, vagy Tornájára, hogy

0: hogy azért segítsek bele a rendezésbe, vagy egy külső szem, különben nem kell ahhoz rendezőnek lenni, csak egy szeretetteli, jóindulatú embernek kell lenni azért, hogy a hibát úgy meg tudja mondani, vagy esetleg javaslatot is tudjon a kiküszöbölésére tenni, hogy az még magasabb szintre emelje az előadást. Tehát én nem vagyok világ megváltó jó rendező, inkább dráma pedagógusnak és pedagógus rendezőnek tartom magam, de úgy szoktam mondani, hogy könnyű már másnak a kiszenvedett hibáját észrevenni, mint ugye egy teljesen újat létrehozni.
1: De hát nyilván ugye neked egyrészt van hozzá a szemed, meg az évek tapasztalata azért az nagyon sokat tesz. Folytassuk-e jelennel, mert hogy ugye most sem csak egyéb csapatokat korrepetálsz, már mint hogy színjátszó csapatokat.
0: Igen, a felnőtt csapatokat is segítek, illetve diák színjátszókat segítek, és hát a legfontosabb számomra az, hogy a Füleki gimnáziumban a folytonosság jelen legyen, és mivel ott egy volt apropós diákom újból megélesztette Füleki ifjúság kis színpad néven az apropó után a diákszínjátszást. Ő sajnos aztán most már Szókovács Évi volt kolléganőm Svájcban dolgozik, de megint csak lett helyett egy régebbi apropós, éppen a Füleki gimnáziumnak a rendszergazdája, aki nem engedte, hogy abba maradjon a színjátszás, vagy volt diákom, aki színdarabot írt csak azért, hogy a Jókai napokra elmehessenek a Füleki gimnazisták. Ők most újból megújították, megint csak van egy új generáció, és az idén indultak a Jókai napokra, tehát ebbe a darabba nagyon sokat együtt dolgoztam a volt apropós rendezővel, Bálint Lóránttal, Komáromban mindenképpen megnézem őket.
1: Na az egyik a Jókai napok, nyilván, amit te nem hagysz ki, vagy nem hagyhatsz ki, a másik pedig a Dunamenti tavasz. Tehát, hogy azt mondtad, hogy az első Dunamenti tavaszon is ott voltál már. Tehát, hogy volt olyan, amikor esetleg valami miatt nem mehettél, vagy nem tudtál menni, vagy tulajdonképpen te minden évben ott voltál a Dunamenti tavaszon, csak mondjuk jött a Covid.
0: De igen, a Covid is, meg hát az, amikor tanultam, tehát azért a gimnázium évek alatt, a Selmecbanya évek alatt, az egyetemi évek alatt kimaradt az életemből a Dunamenti tavasz, de amikor visszajöttem, és Kerekes Évi megkért arra, hogy vezessünk együtt egy csoportot, illetve az ő csoportját vigyük tovább, akkor én azért mentem belőle nagyon szívesen, mert ez rettenetesen mély élményeket hagyott bennem. És ahogy elindult 1986-ban a Zsibongó kis színpad, azóta tényleg csak a két esztendős Covidot hagytam ki. Tehát én mindig ott voltam, vagy úgy, mint rendező, vagy úgy, mint zsűri tag, aztán később, mint mentor, tehát Az idén is tulajdonképpen csak az érettségik miatt az előzsűrizésnél voltam ott, és magában a Dunaszerdahelyen már nem, de hát nagyon-nagyon kötődök ehhez a fesztiválhoz is.
1: Színjátszás mellett, meg a tanítás mellett, aztán még ott volt a Csemadok, jelenleg meg, ahogy már említetted, a Magyar Ház is az a körül való tevékenység, tehát, hogy azért te el lehet mondani, hogy halmoztad az élvezeteket, nem hagytad magad unatkozni.
0: Hát nem unatkoztam sose, meg most se szeretnék unatkozni. Életem egyik nagy eseménye, lehetősége volt az, hogy ugye a magyar kormány Felvidéken, Erdélyen és a határon túli vidékeken megtámogatta Magyar Házak rendszerét, és hát mi is beletartoztuk abba a 10 magyar házba, amit Felvidéken ugyan mi nem építettük föl, mi csak felújítottunk egy régi házat, de ennek annyira nagy az aurája, annyira jó a helyzete, egyáltalán a kisugárzása, mert közvetlenül a Füleki vár alatt van, és ez 2001-ben nyitotta meg a kapuit, tehát azóta, az már ugye több mint 25 év, azóta éltetni kell, a mindennapjait éltetni kell, mert azért ugye ott takarítani kell, ott az áramot fizetni kell, ott rendezvényeket kell éltetni, tehát mi nem múzeumnak hoztuk létre a Magyar Közösségi Házat, hanem tényleg a közösségekért, és bizony egy esztendőben, tehát legalább hétvégenként 30-szor minimum ki van véve, kérik a társaságok, általában a Füleki gimnázium diákjai, akik találkozókat szerveznek oda, de hát mi meg élettel szeretjük megtölteni, tehát ringató foglalkozásokat tartunk, családi piknikeket tartunk, a fiatalok azok filmvetítést, de minden egyes szervezkedés, civil élet tulajdonképpen ott kapta a talajt, tehát gyűléseznek, megbeszélnek, tervezgetnek, akár a fiatalok is, hogyha más nem nevezek meg, akkor a Várlak Fesztivál, ugye minden hetes megbeszélése, vagy havi megbeszélése, és maga az egésznek a leszervezése is a Magyar Közösségi Házban történik, tehát én szerintem pótolhatatlan, nem is tudom, mi lennénk nélküle.
1: Ha már a Várlak Fesztivált így említed, azért ezt nem lehet kihagyni, mivel hogy a fiad az egyik főszervező. Ez egyébként, ahogy mondod, hogy ugye három gyermeket született. És hát nyilván azért látták azt, hogy anya mindig nyüzsög, és szervezés, rendezés, és nem tudom, programokról gondolom mentetek programokra. Tehát, hogy ez így a gyerekeidbe is beleégett, és ez számukra is természetes volt, hogy akkor a kultúra és a kultúra szervezés az életük részévé váljon.
0: Igen, szerintem ezt mi mindannyian a génjeinkben hordozzuk, tehát ahogy én ezt apukámtól és édesanyámtól megtanultam, hogy a kultúrával együtt kell élni, és foglalkozni kell vele, meg szervezgetni kell, és segíteni kell azokat, akik szervezők, tehát nem csak a magunk munkája fontos, hanem mások munkája, és mások munkának megbecsülése is fontos. Ez bennem maradt. Csákányházan, Ragyolcon, ahol a szüleim szervezkedtek, ott ezt így megtanultuk gyerekek, hogy minden hétvégén mentünk együtt a szülőkkel. És az én életemben pedig szintén, ugye, tehát mind a három gyerekem színjátszó volt, mert hát hova lehetett volna őket rakni. Vittük magunkkal a fesztiválokra, és azért gyakran így osztálytalálkozókon, meg régi apropós találkozókon, amikor hallom, hogy és mi Zsuzsa néni, elvittük az egyéves Lillát is ide és oda, tehát én már vissza sem emlékeztem rá, hogy komolyan akkor ti vigyáztatok a legkisebb gyerekre, hogy igen. Tehát ők velünk együtt éltek, és mind a hárman kötődnek a közösséghez. Ha nem is a kultúrához, a legkisebb lányom, ő például most is ugye azért van itt a pici, mert edzést tart, tehát nagyon sok nőt foglalkoztat, egészséges táplálkozásra tanítja, okítja őket, mutat példát. A fiam, ő a Várlak Fesztivál egyik szervezője, és nagyon jó csapata van, tehát most már ő is egy kicsikét, ahogy két gyermeke van, ugye visszahúzódik, de azért a lelke mindig ott lesz, és a Várlak Fesztivál mellett a pajtásnapokat is létrehozták, tehát ez is egy különleges hangulatot ad füleknek. Havonta egyszer van ez a rendezvény, illetve ugye a Várlak Fesztivál is szintén egy évben egyszer, de hát az évnek minden napján készülni kell erre a rendezvényre már. Illetve Emese lányom pedig tudósít ezekről a kulturális rendezvényekről, tehát ő meg azért van még talán a leginkább szimbiózisban a kultúrával, mert minden kulturális eseményen ott van, és vagy interjút készít, vagy újságírásnál ad hírt erről, úgyhogy mind a hárman ugyanúgy folytatják a közösségi életet.
1: És hát tulajdonképpen, aminek apropóján most itt beszélgetünk, az pedig a szlovákiai civil becsületrend, amit te az idén megkaptál. Na most ez hogy jött? Ez teljesen váratlan volt számodra, vagy azért sejtettél valamit, tudni lehetett valamit, vagy ez hogy volt? Hát gondolom, hogy azért Komáromban az átadón nem véletlenül voltál ott, tehát azért Komáromban egy díjátadóra nem megy el csak úgy az ember, de hogy mennyire tudtál te erről valamit, vagy teljesen a hátad mögött szervezkedtek?
0: Az az igazság, hogy így a kultúra szervezésben itt Felvidéken mindjárt ismerjük egymást. Tehát én is ismertem Klement Teréziát, tudom a munkásságát, elismerem őt, és ez viszont működik szerintem komáromiakkal kapcsolatosan, hiszen olyan kevesen vagyunk itt Felvidéken, a Cegrővégről mindenki egymásnak rokona, őse, ismerőse, úgyhogy én tudtam persze, hogy felterjesztettek erre a díjra, csak azt nem tudtam, hogy két Gömöri fogja ezt, vagy Nógrádi és Gömöri fogja ezt megkapni, ami meg még nagyobb büszkeséggel töltött el, hogy két palóc embert láttak vendégül Komáromban, és laudáltak Komáromban, és amikor megérkeztünk Komáromba férjemmel, én akkor sejtettem, hogy valami különleges élményem lesz, két okból is. Az egyik azért, mert azért nekem ott nagyon sok osztálytársam él, lakik, diákom él, lakik, dolgozik, és mit ad Isten, hát a régi vár bejáratánál, ugye, hogy megyünk, egy nagyon ismerős férfi fogadott nagy szeretettel, Kelemen Istvánnak hívtak, és ugye kiderült, hogy az én Zólyomi Bernadett osztálytársamnak és a férjem osztálytársának a férje, aki mint szekeres gazda, külön egy díszteremben várt minket, és nagy boldogsággal töltötte el, hogy ő lehet ott pont egy füleki ember tiszteletére jelen, és szervezheti ezt a díjátadót Klement Teréziával. A másik, ami meg már nagyon jó érzéssel töltött el, hogy volt füleki gimnazistám laudált, Urbán Péter, akit pedig tudtam, hogy nem a saját szövegemet fogom ott visszahallani önmagamról, majd amikor valaki ismertet és laudál és dicsér, hanem hogy biztos egy nagyon frappáns és egy nagyon kreatív méltatás lesz, és hát ebben nem is csalódtam. Tehát én nagy örömmel mentem oda, de sokkal nagyobb örömmel és feltöltődve jöttem vissza, hisz magát a díjat is olyan emberek adományozták, akikre én a kultúrában és a közösségi életben nagyon felnézek. Legalább 10 voltak jelen a kuratóriumból, és nagyon meghitt, bensőséges műsorral gazdagították ezt a napot. Én úgy gondolom, hogy a díjat azt nem én kaptam, hanem az a civil élet, amit itt tulajdonképpen Füleken és környékén mi jó palócok végzünk, mert hát van itt azért egy külön civil kurázsi, ami minket éltet, hogy a nehézségek vagy a kevés lélek ellenére is, de minőséget teremtünk meg abból, amink van éppen.
1: Ugye arról már beszéltünk azért az interjú folyamán, hogy azért Szvorák Zsuzsa nem az a típusú nyugdíjas, aki hazamegy és becsukja maga mögött az ajtót, és akkor kész, ennyi volt. Azt már mondtad, hogy szeptembertől ugyan tanítani már nem fogsz, de azért gondolom, hogy azért te nem húzódsz vissza, meg nem fogsz tudni nagyon sokáig itthon nyugalomban megülni. Mik a terveid? Tehát, hogy most, ha már a tanítás nem lesz, akkor mi vár rád az unokázáson kívül? Gondolom, hogy azért a szervezés meg a színjátszás az még mindig szerves része lesz a te életednek továbbra is.
0: Igen, bízom benne, hogy a jó egészségben leszek, akkor ezt folytatni tudom. Leginkább, ami engem éltet, az a közösség szervezése. Tehát a Magyar Közösségi Házban ugye ezek a családi piknikek, tehát hogy a saját gyerekeim és az unokáikon keresztül is programokat, színvonalas programokat szervezzünk, ez számomra nagyon fontos, és hál' Istennek másoknak is nagyon fontos. Egy nagyon jó csapat van, nem csak a Csemadokban, hanem Füleken, egyáltalán a kultúrában. Nagyon kisegítjük egymást, és ez szerintem nagyon jó, tehát hogy nem féltékenykedünk és irigykedünk egymásra, hanem ahol kell, ott segítő jobbot nyújtunk. Úgyhogy ezt mindenképpen a Magyar Közösségi Házat még egy ideig azért is folytatom, mert a fiataloknak ugye a pályázatírása, a pályázat elszámolása annyi idejük nincs, mint nekem, azért esténként ez belefér, és mellette pedig a színjátszásnak szeretnék úgy hódolni, hogy a szeretetemet és a tapasztalatomat átadni másoknak, mert ezt anélkül nem lehet csinálni, és hát újdonság, amiben nagyon bízom, az pedig az, hogy mi a férjemmel nagyon nagy utazók vagyunk, tehát mi nagyon szeretünk különleges helyekre eljárni, elutazni, és mivel ő is nyugdíjas lesz már nem sokára, ezért én bízom abban, hogy együtt, vagy pedig az unokákkal még több élményt tudunk kovácsolni. Ez egy ilyen krédóm is, hogy ugye az emberi életet azt nem években mérik, hanem élményekben. És hogyha ezt az élményt megsokszorozzuk, akkor az életünk sokkal gazdagabb lesz. És én ezt a férjemmel és a gyerekeimmel, unokáimmal szeretném mélyebben megélni.

A szlovákiai civil becsületrend egyik idei kitüntetettjével, a Füleki Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgettem a mai Nógrádban a helyzetben.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nagy a valószínűsége, hogy a következő napokban megdől a hőségrekord Szlovákiában. Az EU fokozatos integrációval gyorsítaná a csatlakozási folyamatot a tagjelölt országok számára. Fokozódik a kánikula, az ország jelentős részében másodfokú hőségriasztás érvényes. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Valószínűleg megdől az országos melegrekord, a hőmérséklet 3 egymás utáni napon is meghaladhatja a 40 Celsius fokot, tájékoztatott a közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A jelenlegi maximumot 2007. júliusában mérték Ugyallán, amikor a hőmérséklet elérte a 40,3 Celsius fokot. A legnagyobb hőség hétfőn várható, amikor a maximum érték a 41 fok határát is elérheti. Erre korábban nem volt példa Szlovákia történetében, a modernkori mérések bevezetése óta. A szlovák államvasutak a tartós hőség miatt megelőző jelleggel sebességkorlátozást vezet be a vasúti közlekedésben azokban a térségekben, ahol harmadfokú hőségriasztás érvényes. A korlátozás naponta 10 és 21 óra között lesz érvényben, és a vonatok sebességét 80 km/h csökkentik. A vasúttársaság szerint a legnagyobb késések a főbb nemzetközi és belföldi járatokon várhatók, köztük a Budapest-Prága EC vonalon és a Pozsony-Zsolna összeköttetésben. A döntést a sínek túlmelegedése indokolja, amely szélsőséges esetben deformációt is okozhat. A vasút hangsúlyozza, hogy folyamatosan ellenőrzik a pályákat, és szükség esetén további megelőző intézkedéseket is bevezetnek. Szlovákiában idén június 28-ára esik az adómentesség napja, amely jelképesen azt mutatja, meddig dolgoznak az állampolgárok és a vállalatok az állam finanszírozására. A Szabadság és Vállalkozás Intézete szerint ez két nappal későbbre tolódott 2025-höz képest, ami a helyzet enyhe romlását jelzi. A szervezet vezetője Ján Oravet szerint a jelenség mögött a magas költségvetési hiány és a demográfiai kihívások állnak. A számítások alapján a munkavállalók a bérköltségek mintegy 45%-át tartatják meg adók és járulékok után. Az intézet figyelmeztet, reformok nélkül a közpénzügyek fenntarthatósága tovább romolhat, miközben az uniós átlag július elejére esik. Az Európai Bizottság olyan új terven dolgozik, amely lehetővé tenné a tagjelölt országok számára, hogy már a csatlakozás előtt is részesüljenek bizonyos uniós gazdasági előnyökben. A fokozatos integráció célja, hogy ösztönözze a reformokat, miközben nem enyhíti a tagság feltételeit. A tervek szerint a jelöltek egyes uniós pénzügyi programokhoz, kedvezőbb kereskedelmi feltételekhez és részleges egységes piaci hozzáféréshez is juthatnának. A reformok előrehaladásától függően. Az elképzelés egy korábbi politikai jogokat is érintő javaslatnál szűkebb, kizárólag gazdasági előnyökre épít. A kezdeményezéshez több nagyobb tagállam, köztük Franciaország és Németország támogatása is társulhat, a döntésről az Európai Tanács ősszel tárgyalhat. Az embereknek emberként kell kezelniük a konfliktusokat, nem pedig vadállatokként, mondta Vatikánban 14. Leó pápa a bíborosok rendkívüli ülésének kezdetén. A katolikus egyházfő szerint a háborúk súlyosan sebesítik az emberiséget, és soha nem tekinthetők igazolhatónak. Hangsúlyozta, hogy az emberi értelem és szabad akarat lehetőséget ad a békés megoldásokra. A pápa kiemelte, az emberi közösség egysége minden nemzet és állam előtt áll, és nem csupán biológiai, hanem erkölcsi alapelv is. A Vatikánban zajló tanácskozáson a bíborosok a globális kihívásokról egyeztetnek, miközben a résztvevők szerint az ilyen találkozók az egyház egységét is erősítik.
0: Időjárás.
1: Rendkívüli hőség és napsütés kíséri a mai délutánt, a hőmérséklet 28 és 37 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, az ország nyugati és délkeleti régióiban másodfokú, míg az érsekújvári és komáromi járásban harmadfokú hőségriasztás érvényes.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességet mérnek az R1-esen Nagyszombat után Nyitra felé és Diószeg után Szered irányába. Vásár miatt forgalomkorlátozást vezettek be holnap estéig Verebélyen a fő utcán. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A magyar színjátszás egyik legismertebb alakja Szacsvai László volt a vendége a Rimaszombati Gömör-Kishonti Művelődési Intézetnek. A Nemzet színésze egy személyes hangvételű beszélgetésen idézte fel pályafutásának fontos állomásait, színházi emlékeit és régi mesterekkel kapcsolatos történeteit. Az est során szó esett rimaszombati családi kötődéseiről, a Nemzeti Színház legendás korszakáról, valamint a Katona József Színház alapításáról is. A művész azt is elmondta, ki voltak egykor a nagyöregek, és mit ért azon, hogy ma már inkább kisöregek vannak. A rendezvény előtt Szacsvai Lászlót Tamás Ákos kollégám kérdezte.
3: Rimaszombatba érkezett egy olyan városba, amelyhez családi szállak is kötik. Mit jelent önnek ez a vidék, Rimaszombat, mit tud erről?
4: Hát lényegében semmit nem tudok erről, most vagyok itt életemben először. Molnár Piroska itt járt, és nagyon jó referenciákat mondott, jól érezte magát, meg egyáltalán. Hát az az érdekesség, hogy az ő apja itt született Rimaszombaton, nekem meg az édesanyám. Úgyhogy ez kiderült, és akkor Markus meghívott engem is erre a együttlétre, vagy beszélgetésre, vagy minek nevezzem. És hát örömmel jöttem. Hát anyám 908-ba született, úgyhogy gondolom a város azóta picit fejlődött. Nem tudom, hogy majd megkérdezek valakit talán idősebbet, de hát nem hiszem, hát 908 már kicsit régen volt. Moldvai család. Emlékszik-e valaki Moldvaira? Sajnos én sem tudok többet, hát én talán egyszer láttam anyám, tehát ezt a nagyapámat életemben egyszer, aztán meg is halt, akkor már idős volt. Ezt a rész én nem nagyon tudom, hogy kerültek Rimaszombatra, vagy aztán azt tudom, hogy nem sokáig voltak itt, aztán Széchenybe mentek át. És hát aztán onnan került Pestre anyám. Tanítónéni volt. Érdekesség, hogy hozzájártam első elemibe. Hát most így felnőtt fejjel nagyon sajnálom őt, mert valakinek a saját gyerekét. Hát nem volt hogy más megoldás. Anyám alsó tagozatosokat tanított, és mikor rám került a sor, hát hova vitt volna, máshova, és aztán még ő is beérjen az iskolába. Elég volt nekem az óvoda, mert az óvoda előtt ültem 7 órától, mert 8-kor nyitott az óvoda, úgyhogy ott kellett ülni az óvoda előtt. Tehát nem voltam egyedül, mert más gyerekek is jártak el, vagy jutottak erre a sorsra. Hát manapság ezt nem is értik, hogy valaki 8-kor nyit az óvoda, és 7-től ott kell ülni. Azt hiszem, ez már nem gyakorlott dolog. Hát meg nem is mernék, hát a mai világban már nem lehet ott hagyni. Nem csak kisgyereket, de nagyobb gyereket se egyedül. De ez lényegében ezért vagyok itt, és hát voltak olyan kedvesek, Markus meghívott, és így kerültem ide. Hát majd a végén kiderül, hogy jól érezték magukat a nézők. Hát meg aztán hoztam nekik saját, már úgy saját, hogy Vajda Katalin írta, én mondtam el a történeteimet, és ő jegyezte aztán könyvalakba, és hát szóba került Markusnál is, hogy itt nem nagyon lehet hozzájutni. Bementem a Rózsavölgyi kiadóba, és kértem hitelbe 10 darab könyvet, azt el is hoztam, hát aki búhajtja, vagy anyagilag meg tudja venni, az hát sajnos nem az én könyveim, úgyhogy én adnék szívesen könyvet, de hát ezt a nekem sincs, ami volt, azt már elosztogattam. Hát nagy sikere van, nagyon könyvnapon is legalább 30 ember vett tőlem vagy hát dedikáltatott, mert hát úgy hozták a könyveket. Meg voltam vele a pozsonyi pikniken, ott egy óra alatt elfogyott 50 könyv.
3: Mielőtt rátérnénk a könyvre, akkor kicsit még térjünk vissza Molnár Piroskához. Beszélt Molnár Piroskával, hogy ő volt itt Rimaszombatban?
4: Hát hogyne, hát tőle tudom, hogy meg leszek hívva. Hát meg tegnap is találkoztam vele, mert Veszprémben voltunk. Ott a Hippolita lakály című előadásunkat, hát nem a miénket, most játssza a Veszprémi Színház a Hippolita lakályt, és meg voltunk hívva a régi hippolitosok, akik a 80-as évek elején játszottuk a játékszínbe. Hát egy nagy bibéje van, hogy már öten nem élnek közülük, de hát Molnár Piroska, Freud Edith, Borbás Gabi, meg én jelen voltunk. Fülike, Fülöp kutyám simogatja, vagy nyalogatja az úr térdét. Na, csak hogy tudják, hogy nem, ez nem tévé, ugye? Muszáj elmagyarázni, hogy miért szólok a kutyára. De hát ő mind tegnap Veszprémben is velem volt. Hát nézte az előadást egy darabig, aztán elaludt.
3: Akkor térjünk rá kicsit a könyvre. Féltem, amíg éltem, Vajda Katalinnal együtt csináltak, illetve az ön nagy barátja Benedek Miklósnak is volt egy ilyen könyv.
4: Hát az egész onnan indult, hogy szegény Miklós már nem érte meg a könyv bemutatóját, és a könyv bemutatóra meg voltam hívva, mint hát, hogy a legjobb, vagy de hát mindegy, barátja voltam hosszú évtizedeken keresztül, és hát sokat dolgoztunk együtt, öltözőben legalább 20 évet együtt öltöztünk, hol a Nemzeti Színházban, hol a Katonai József Színházban, aztán ő elment a katonából, én mai napig alapító tag vagyok, de hát most már a jövőre, ha még élek, az a 44. szezonom lesz a katonában. Úgyhogy hát ebből a szempontból hűséges típus vagyok, meg ehhez párosul a, hát nem véletlen, féltem, amíg éltem, hát tulajdonképpen valószínűleg egy gyáva ember vagyok már abból a viszonylatból is. Hát vannak, akik én nem mertem elmenni se. A katonában, amikor kerültünk, az egy különleges időszak volt. Tehát én ott voltam már 66-ban stúdiós, aztán főiskolás gyakornok, és 71-ben szerződtem a Nemzeti Színházba, és 82-ben kb. 30-an mentünk át a Katonai József Színházba. Hát ebből a Nemzetiből is sokan mentek át, és Szolnokról, meg Kaposvárról, hát oda került Székely Gábor és Zsámbéki Gábor, mint főrendezők, és hát hozták a vidékről a csapatukat, akiket arra érdemesítettek. Hát ebből lett egy kalamajka a Nemzeti Színházban, mert a régiek, a szolnokiak, a kaposváriak teljesen más hangon voltak, és hát ebből volt egy kis összetűzés, hát nem komoly dolgokra kell gondolni, de a akkori hatalom, Acél Györgyre gondolok elsősorban, meg Pozsgaira, akik kitalálták, hogy akkor a Katonai József Színház, ami addig a Nemzeti Színház kamara színháza volt, 8 évig volt bezárva, mert akkor építették azt a csomópontot a mostani Ferenciek terén, akkor Felszabadulás tér volt a neve, aztán azóta is azt le is bontották. Viszont a katonát azt egy-két hónap alatt csontig kipucolták, hogy átépítik, vagy renoválják, de 8 évig nem tudtak hozzá felvonulni. Emiatt az építkezés miatt, és aztán nagy nehezen 82-ben megnyílt, és akkor az akkori kulturális hatalom azt találta ki, hogy akkor ez legyen egy önálló színház. És akkor ezt Székely Gábor megkapta, mint igazgató, Zsámbéki volt a főrendező, aztán később Székely elment, ezt már ő tudja, hogy miért, nem az én dolgom firtatni, sajnáltam, mert egy ízlés ment el a színházból, és akkor Zsámbéki lett el nagyon hosszú ideig igazgatója és főrendezője egyben, meg hát tulajdonképpen ő volt a hosszú-hosszú éveken keresztül a vezető. Szerintem még most is hallgatnak a véleményére a mostaniak. Hát aztán Máté Gábor is volt 15 vagy 20 évig igazgató, aztán most meg Máté is abba hagyta az igazgatást, meg a színészetet is. Hát ő se 20 éves már, és még akar másfelé is mozgolódni. Hát ez abszolút érthető. Meg hát sajnos az ő állítja, amit én nem hiszek, de hogy memória zavarai vannak. hogy ő már nem tud szöveget megtanulni, csak mindig gondot okoz neki, és fél. Hát ezt ő maga mondta, nem én találom ki, de hát, hogy aztán ez igaz-e, vagy másoka volt, hát neki lejárt az ideje, és most hát viszont kinevelte Székely Krisztát, aki most az igazgató, aki ott szintén már ott volt több mint 10 éve, tagként, hát rendező, hát több darabot rendezett már eddig is, és hát majd a jövőben ő lesz az igazgató. Hát majd kiderül, hogy szuperálunk egymásra. A másik rész, hogy én már második legöregebb vagyok a társulatnál, Újlaki Dénes, hogy már 80 elmúlt, én meg másfél év múlva leszek 80, aztán jön Bodnár Erika, Szirtes Ági, és hát a többiek. Hát még Bezerédi számít, már ő is 70, úgyhogy de a többiek nagy többségben fiatalok.
3: Fiatalok, akkor térjünk rá arra, amit gyakran szokott mondani, a kisöregek és a nagyöregek. Hogy volt ez régen, a kisöregek és a nagyöregek? Mert ez azért a sajtóban elég gyakran megjelentő.
4: Hát ez úgy volt, ahogy mondom. Régen voltak a nagyöregek, most meg vannak a kisöregek. Hát értem ez alatt azt, hát ez így egy mondatban kevés. A lényege a dolognak az, hogy megvan. Változott a világ, abszolút. Egyrészt a, hát csak mondok egy példát, bejön a főiskoláról egy fiatal gyerek, én úgy tanultam, hogy oda megyek, bemutatkozom, és itt fogok dolgozni, és akkor vagy reagál rá valaki, vagy nem. Nem jönnek oda. Gondoltam, hogy megalázom, előre köszönök. Nem köszön vissza. Hát ez azért jelent van. Megváltozott az egész dolog. Most is hát baromi tehetségesek vannak, azok köszönnek, csak mondom, hogy új ember jön. Hát most, hogy ez mit, mi váltja ki belőlük ezt a... Vagy lehet, hogy nem mernek köszönni, az is benne van. Hát én a magam idejében, mikor stúdiós voltam, meg 71-ben tag, mikor a Kálmán György először visszaköszönt, hát én olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna. Olyan emberekkel kerülhettem aztán partneri viszonyba, hát csak soroljam, Kálmán György, Sinkovics Imre, Váradi Hédi, Major Tamás, Gobi Hilda, Töröcsik Mari, Lukács Margit, Berek Kati, hát sorolhatnám hosszan, én meg ott voltam 20 évesen, és hát engem már ismertek a stúdiós időmből, meg a főiskolás időmből, akkor is nagyon sokat foglalkoztattak, és hát ismertek. Én úgy érzem, hogy utólag szerettek is engem, és hát azt is el kell mondanom, bárki akármit mond, én a 71-től 75-ig azt mondhatom, hogy a Nemzeti Színház vezető színésze voltam, mert egymás után kaptam a nagy főszerepeket. Most így emiatt értem, hogy aztán ez kinek tetszik, kinek nem, hát ez mindig változó ízlés kérdése, meg empátia, meg mit tudom én, hát valakinek ez tetszik, valakinek nem, és fordítva.
3: A népszerűséget azért általában a filmek hozzák meg. Mi volt az, ami áttörést hozott? Mivel lett igazából ön szerint ismert színész?
4: Hát ezt pontosan nem tudom, ezt azoktól kell megkérdezni, akik ennek, ilyennek nyilvánítanak, hogy én szerethetem. De azt érzem, hogy általában szeretnek az emberek. Utcán is megállítanak, hogy vagyok, stb. Meg valamire emlékeznek, akkor azt megemlítik, hogy abban láttuk, és hogy milyen jó volt. Hát nem tudom, hát az első olyan nagyobb feladatom a Terongyos élet volt 83-ban. Az egy, azt hiszem, egy elég jó film, és hát abban volt egy nagyon komoly szerepem. Aztán voltam két sorozatban is, az Életképekben, meg legutóbb a Molnár Piroska által játszott Keresztanyúba, abban is játszottam, és hát az, a sorozatokat úgy általában nézik az emberek, és hát ha valaki olyan, akire nem zárják el a tévét, ha az van, akkor az már siker. Van egy nagyon sajnálatos dolog. A mai tévé az abba hagyta a színész foglalkoztatást. Csak ilyen főleg no-name emberek szerepelnek, mindenféle baromságot kitalálnak, Budapest éjjel meg. Hát nem is, szóval egyszerűen nem értem. Nem értem, hogy itt van ez a csodálatos kincsünk, amit úgy hívnak, hogy magyar irodalom. Utoljára talán Zsuzséval rendezett magyar témájú dolgokat, meg És hát rengeteg tévéjáték készült, rengeteg tévéfilm. Akkor voltak gyerekműsorok, hát a költészetről nem is beszélve. Hát jó, hogy viccből így mondtuk, hogy vers mindenkinek, de nem nekem. De jó, csak hát aki ezt kihagyja, az akkora rablást végez önmagával, aki nem ismeri József Attilát, Adit, Kosztolányit, mindegy, hát hosszal lehetne sorolni. Én is a nyugatos költőket kedvelem igazán. A maiakkal már nem van az ember köszönő viszonyban egyáltalán. Hát újság, már újság sincs lassan. Aki internetet használ, néha feldobnak egy-egy, hát nekem is van több versen fönn a YouTube-on, amit én mondtam, akkor esetleg ott lehet hozzájutni. De hát a másik szomorúság, hogy tisztelet mindig a kivételnek, nem olvasnak az emberek. Hát ez szomorú. De nem tudom elképzelni, hogy tud valaki szerelmes lenni, például Radnóti szerelmi ciklusa nélkül, vagy mondhatnék rengeteget. Hát szóval, jó, hát ezért mondom az első mondat az, hogy megváltozott a világ.
3: Akkor térjünk még kicsit vissza a sorozatokra, az Életképek, ahol főszerepet kapott, és most itt egy kicsit személyesre venném a dolgot. Én úgy érzem, és most akkor cáfoljon meg, vagy erősítsen meg, hogy az a Szalvai professzor, aki ott volt, az úgy igaz, én így képzelem el Szacsvai László színművészt, hogy ott sikerült a saját életből belevinni, vagy teljesen rossz oldalon vagyok?
4: Hát azért én a családhoz tartoztam, mint ügyvéd úr, és hát tulajdonképpen én nekem most már Horváth Ádámot nem tudom megkérdezni e felől, hogy hogy kerültem bele. Nekem az a gondolatom, akkor volt a Báró nevű vizslakutyám, aki szerepelt a filmben. Hát szerintem ez úgy zajlott. Gyerekek, melyik színésznek van kutyája? Kéne egy kutya? Szacsvainak van. Jó, akkor ő jár. Jó, ez az én, hogy mondjam, bizonyos fajta vitriolos humornak nevezni magamban szembe, főleg, mert hát az Ádámot, Horváth Ádámról beszélek, nagyszerű embernek tartottam, és sajnos elment ő is. Csűrös Karola volt a felesége, ő is játszott a darabban, de szóval, hogy mondjam, amit jól lehet csinálni, egy sorozat az mindig gyár. Hát a Keresztanyúban, most nem akarom fikázni a Keresztanyút, de hát nem lehet más, hát két unit, miket tudok, mi? Két unit dolgozik, és ugyanarról forg, hát mert napi sorozatot nem lehet, hát ez egy gyár. Tehát minden van, technika van, csak művészet nincs. Időre kell hát nem lehet időre dolgozni, mert be kell fejezni, mert annyi van még, hogy egyszerűen az napi penzumot be kell fejezni, ha törik, ha szakad. Úgyhogy hát emiatt olyan lesz ez, amilyen. Hát most nyilván ebbe is voltak jobb részek, amik jobban sikerültek, aztán voltak kevésbé. Hát aztán a sorozatot azt írni kell. Hát becsületére legyen mondva, vagy Horváth Ádám írta az Életképeket, de a végén már nagyon elfáradt. Hát akkor már idősödött, betegeskedett, stb. Ott be kellett volna szállni másoknak, mert olyan tévedései voltak rokoni szálak között. Na mindegy, hát ez... Hát oda kellett volna a segít.
3: Mik az aktuális dolgok?
4: Van egy másik mondatom, aki leáll, az meghal. Nem szabad leállni. Amíg bírja az ember, és amíg el tud menni különböző helyekre, vagy föl tud állni egyáltalán, vagy nem annyira demens még, hogy megbír egy pár mondatot tanulni, ami nem könnyű. Hát ifjú koromban hamar mentek ezek a dolgok. Hát meg közben, hát a Nemzetiben nekem nem volt műsorom a 70-es évek elején, mert minek? Minden nap játszottam. Mi megy ma? Hát amelyik ruha ki van rakva az öltözőbe. Benedek Miklós nekem nagyon jó barátom volt, és talán az utolsó rendezései egyike volt, amit nekem csinált. Ez volt egy szépernő estem a Katonai Színháznak a sufliában, az a három játszóhely van, az egy 60 személyes helység, és ott játszhattam Pianino címmel egy szépernő este, amit imádtam, és hát a Micu nekem állította össze, ő rendezte, és hát instruált sok mindenbe. Én nagyon felnéztem rá mindig, mert egy nagyon, hát egyrészt ezt a szecessziós, meg régi, meg a kabaré világot, aztán nem volt ember, aki nála többet tudott volna. volna erről a világról, hát mert ennek nagyon utána járt, és beleásta magát ebbe a világba. Hát nem volt véletlen, hát az ő apja is tulajdonképpen kabarettista volt, hát angolul énekelt gitárkísérettel, aztán később került a Vidám színpadra, meg Néphadsereg színházba is volt. Hát ő az egy tragikus sorsú ember volt, gyomorfekélye volt, és azt hitte, hogy rákja van, és felakasztotta magát, hogy ne szenvedjen. Hát ez egy tragédia. Hát ez a Miklósnak, hát két szörnyű tragédia érte az életébe, ez az egyik, azt alig, ahogy már nagyjából kieverte volna, akkor jött a fia. Hát hát szerintem ő akkor halt meg ő is. Még egy pár évig élt utána, aztán olyan betegségek jöttek elő, ami pszichésen indulnak.
3: Jó, zarasként milyen darabokban láthatja manapság önt?
4: Még a katonában vagyok, most leszerződtem a következő szezonra is, Székely Krisztánál. Volt a Mephistoland, azt levették, volt az Egy nyár, egy Goldoni darab, azt is levették, most utoljára ment idén. Jövőre marad a Mester és Margarita, Bulgakov. Abban van egy 5 perces jelenetünk, ami a rendező úr fantáziájából fakadt, mert hát ez a Mester és Margaritában nem szerepel. Én vagyok Hitler, újnak idén is Sztálin, és Bán János meg Mao Tse-tung. Hát ő belerakott 3 diktátort ebbe, és hát van egy nagyon mulatságos jelenetünk. Még 2 darabba játszom, de nem a katonában, hanem a Turaida színházba játszom. Én doktor úrban vagyok egy szereplő, Molnár Ferenc doktor úr. És most egy újdonság volt, a Vigadóba is elindul a színházi világ. Régen volt, de jó darabig megszűnt, és most szintén Vajda Kati írt egy darabot már 20 évvel ezelőtt, Láncreakció címmel, és ez az atomtudósok, meg az atombomba feltalálói lelkiismeretét boncolgatja egy bírósági tárgyalás keretében. És ott játszom egy református lelkészt, én a darab szerint, hát hogy ez igaz-e, ezt nem tudom, én keresztelem ki Szilárd Leót, hát lévén zsidó emberek voltak. Tavasszal lesz a Pergünt előadás, amiben én is majd leszek, de hogy mit, azt még nem tudom.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon szívesen, én is.
2: Az előző percekben Szacsvai László színművésszel Tamás Ákos beszélgetett.

0: Itt ülünk Buzitán az egészségügyi központban, a beszélgető társam pedig Vajányi Orsolya, a Szlovákiai Pillangóház vezetője. Hát ez egy talányos megnevezés ez a pillangóház, hogy kérem mondj el, hogy mi is az, amit itt csinálnak.
1: Buzitán működik a Szlovákiai Pillangóház. 2018-ban kezdtem el ebben az irányban tevékenykedni. Eredetileg magyar-angol szakos középiskolai tanár voltam, Kassán az ipariskolában tanítottam, és amikor megszülettek a gyerekeim, akkor született ez a szükség. Vagyis inkább igény arra, hogy keressek nekik megfelelő ellátást. Na és mivel itt Szlovákiában nem találtam megfelelő magyar nyelvű szakembert az aktuális problémánkra, ezért Magyarországon próbálkoztam, és az ottani pillangóházba vittem a gyermekemet, és ott kaptam segítséget. Ahogy jártunk oda, egyre inkább felmerült bennem az a kérdés, hogy hogyan is lehetne itt is valami hasonlót létrehozni, hogyan tudnék én is segíteni az itteni szülőkön, és családjaikon, és gyerekeiken. Na és ez így az egyik tett követte a másikat, és az ottani pillangóház vezetőjének a bátorítására megalapítottuk itt Szlovákiában is a pillangó fejlesztőházat, és gyermekek fejlesztését tűztem ki célul. Tehát az volt az elsődleges célom, hogy az itteni Szlovákiában élő magyar gyermekek is kapjanak saját anyanyelvükön megfelelő ellátást. Itt elsősorban akkor még óvodáskorú és iskoláskorú gyerekekről beszéltünk, és különféle fejlesztő órákon vettek részt, főleg csoportos órákon. Én ugye mindeközben párhuzamosan elkezdtem tanulni, és ebben a témában fejlődni és fejleszteni magam. Az első én állomásom a debreceni gyógypedagógiai kar volt, és ottan pedig fejlesztő pedagógiát tanultam. És ezzel párhuzamosan pedig a különféle módszereknek az elsajátításán is dolgoztam. Ugye most jelenleg TSMT terapeuta vagyok, ez egy mozgásterápia, egyéni tréningekkel foglalkozom, ezen felül kognitív terápiát is viszek, a NIL tanulási terápiát, így próbálom komplexen felmérni a gyermeket és az ő igényeihez képest a megfelelő terápiát biztosítani számukra.
0: Kik jönnek ide és milyen fejlesztést kapnak, mi a célja ezeknek a foglalkozásoknak, és ideális esetben mi az az eredmény, amit szeretnének elérni?
1: A napokban leggyakrabban, vagy az elmúlt évben leggyakrabban olyan szülők keresnek meg, akiknek a gyermekeik egy adott életkorban nem megfelelően történik például fejlődésük, mozgásfejlődésük, vagy éppen a beszédfejlődéssel maradnak el. Tehát sok olyan család jön hozzám, akiknek például a gyermekeik nem beszélnek még 3 éves korban, vagy keveset beszélnek. Tehát megkésett beszédfejlődéssel keresnek fel leggyakrabban, vagy éppen kisgyermekkorban csecsemőknél nem megfelelő mozgásfejlődés, esetleg megfejlődési állomások kimaradása, vagy megkésett mozgásfejlődéssel keresnek fel. Vannak olyan megkeresések is, akik például autizmussal élő gyermeküket hozzák fejlesztésre, vagy éppen ADHD, tehát hiperaktivitás, figyelemzavarral keresnek meg. Úgy működik, hogy megkeresnek, felhívnak, és akkor történik egy bemeneti mérés. Ez a longikid méréssel történik, ami egy átfogó képet ad a gyermekről, megmondja az idegrendszeri éretlenségről ad képet, vagy az idegrendszeri érettségről, a nagy mozgások, finom mozgásoknak az állapotáról, a kognitív képességekről. És ezáltal, ugye mert a felmérés nagy, a szülő is jelen van, és ezáltal kap egy képet a gyermekéről, hogy ő az adott életkorához képest éppen hol tart. És pont ennek a mérésnek az eredményeképpen tudom nekik ajánlani, hogy milyen fajta segítségre, vagyis milyen fajta terápiát kellene használni ahhoz, hogy az akkori állapotukat minél jobbra hozzuk. Tehát, hogy például elinduljon a beszéd, vagy beinduljon éppen egy mozgásfajta.
0: Hát most így hirtelen belegondoltam, hogy ez olyan szempontból is mondjuk így, hogy nehéz lehet, hogy a szülőknek nagy az elvárása, és ezt teljesíteni lehet, hogy nem mindig egyszerű.
1: Igen, sokféle szülővel, sokféle háttérrel, sokféle gondolkodásmóddal találkozom, de akik már felkeresnek, ők már konkrét problémával jönnek. Ugye szeretnék tudni, hogy mi az oka annak a problémának, amivel éppen felkeresnek, és ezzel a felméréssel kapcsolatosan pont erre próbálok nekik választ adni, és a terápiákkal pedig segítséget nyújtani ahhoz, hogy ahol ők vannak, onnan csak a jobb felé tereljük a gyermeket, és végső soron az a célunk, hogy a gyermek boldog legyen, önmagához képest jól teljesítsen.
0: Szintén így a közbeszéd része, így a laikus közbeszéd része, ezért szeretném ezt megbeszélni egy szakemberrel, hogy miért van az, hogy úgy tűnik, mintha mostanában sokkal több ilyen pszichikai problémával küzdő gyerek, vagy mozgás koordinációval küzdő gyerek lenne, mint régebben, vagy egyszerűen csak régen ezzel nem foglalkoztunk, és ezért nem tűnt föl.
1: Igen, részben meg is válaszoltam a kérdést, és ez egy nagyon összetett kérdés, és a válaszom se lesz egyöntetű. Egyrészt azt kell tudni, hogy a világunk változik, és egyre gyorsul, ezt egy ilyen gyorsulásnak is nevezik, és az idegrendszerünk, amelyen megszületünk, az nem képes ezt a gyorsaságot feldolgozni a léptékben, ahogy ez megtörténik. Több oka is van ennek, ugye megváltozott az életmódunk, sokkal több időt töltünk beltérben, a gyerekek padban ülve, otthon sokat ülve, kevesebb lett a mozgás, tehát igazából egy mozgásszegény életet élnek. A másik

0: Igen, ez valóban egy kényes téma, és ezzel szembesülök nap mint nap. Ugye vannak, és főleg akkor érzem, hogy nincs segítség, és tehetetlenek a szülők, amikor például egy magyar ajkú, és mondjuk halmozottan sérült kisgyermekről van szó, és éppen ott állunk, hogy el kell helyezni őt egy intézményben, legyen az óvoda, vagy iskola, és nem tud hová menni. Tehát az biztos, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy olyan közegük, ahol ők saját tempójukban önmagukhoz mérten tudnának fejlődni, de itt nálunk, legalábbis a mi térségünkben nagyon kevés ilyen intézmény van, amely számukra is legalább egy külön, specializált osztályt tudna biztosítani. Tehát ez egy valós probléma, és ezen dolgozunk, mármint, hogy dolgozunk, legalábbis próbálunk lehetőséget keresni, vagy legalább olyan helyet, esetleg intézményvezetőkkel, iskolákkal, óvodával párbeszédet folytatni, hogy ebben az ügyben esetleg mit tudnának lépni.
1: Hát akkor tereljük a beszélgetésünket a pozitív irányba, hogy mondjon pár ilyen tipikus sikertörténetet, amit így természetesen nevek nélkül hogyan kell elképzelnünk, hogy hova lehet eljutni egy fejlesztő foglalkozás sorozat után.
0: Nagyon szeretem a sikertörténeteket, igazából ez a mozgatórugója a munkámnak, és ez visz előre. Például, amikor eljönnek egy kisgyermekkel, aki bizonyos életkorban, amikor már elvárt lenne mondjuk a négy kézláb bónijárás, még nem tudja azt megtenni, és a mozgásterápia hatására ez elindul. Vagy éppen nem tud még járni magabiztosan, és akkor a terápia során mindez megvalósul. Vagy későbbi életkorokban, mondjuk ilyen 2-3 évesen, eljön egy nem beszélő kisgyermek, és egy idő után elindul a beszéde. És az egy óriási öröm, nem csak nekem, de főleg a szülőnek is, amikor például elkezd beszélnie a gyermeke.
1: És így végül megkérhetem arra, hogy így felálljunk és elmutatja, hogy hol mit csinálnak így mozgás közben. Ugye, mert itt ülünk egy a szülőpihentetőn helyen, és most elindultunk. Ilyen osztálytermeknek hívják ezt, vagy?
0: Hát van itt egy osztályterem, igen, de most éppen a tornaterembe érkeztünk. Ebben a helyiségben valósul meg a mozgásfejlesztés, tehát itt tartom az egyéni órákat, itt tanítom be a szülőket, az otthoni gyakorlataikra ide járnak kontrollokra, és itt vannak a csoportos órák is a gyermekek számára, a kisgyermekek számára, és ha tovább megyünk itt jobbra.
1: Még hadd kérdezem meg, ezek fények, ez a nagy négyzet a plafonon valami speciális dolognak tűnik.
0: Hősugárzó.
1: Hősugárzó. És akkor mint aggódó szülő, így félve kérdezem, hogy a trampolin az ugráló az?
0: Nem, mindig felügyelet mellett. Önállóan nem engedem rá a gyermeket, tehát mindig felügyelet mellett vannak.
1: De gondolom szeretik.
0: Nagyon szeretik, igen. Vagy jutalomként kapják meg az óra végén.
1: Na jó, gyerünk tovább.
0: Itt vagyunk a várakozóban, itt várakoznak a szülők, még a gyermekük fejlesztésen vannak, és utána ide benyitok egy kisebb teremben, ahol székek, asztalok vannak, és itt valósulnak meg a asztali foglalkozások, vagy ahogy mi nevezzük, a kognitív fejlesztő órák.
1: És akkor már nekem ez még lehet, hogy mindig kicsit ködös, hogy itt mozognak is, itt a testet is mozgatják, és a szellemet is. Jól értem, ez a kettő együtt?
0: Igen, ez a kettő együtt, ugyanis a mozgás szerves része a fejlesztéseknek, ugye, mert a mozgás és a beszéd, a szellemi, tehát igazából a kognitív fejlesztés, ez egy ilyen elhatárolhatatlan egység.
1: Ugye egyszerre kell?
0: Egyszerre kell, igen. Úgy van a legjobb hatása.
1: Látom, hogy tele van rajzokkal ezt a kis...
0: A gyermekek rajzolják nekem, és időnként elhozzák, vagy tehát mint ajándékot hozzák Korsi néninek. És akkor persze én kiteszem. Igen. És aztán kapok ilyen köszönő leveleket, kártyákat. Úgyhogy azokat kiteszem ide a falra.
1: De úgy van, hogy így visszajönnek, elköszönni Orsi néninek, olyanok, akik már nem járnak ide, de úgy azért benéznek néha?
0: Visszajönni ide, azt hiszem nem jönnek, de én találkozom velük iskolákban, óvodákban, ahová járok, és mindig örömmel látom őket. És sokszor érdeklődöm is a fejlődésük mentén, hogy hová jutottak. Még a szülők is. A szülők visszajeleznek egyébként. Tehát olyat

0: szoktak, igen, hogy kapok egy év után, fél év után egy üzenetet arról, hogy esetleg hogy vannak, hol haladnak. Milyen lett az iskolai beválásuk, ugye, mert iskolai előkészítő csoportokat is viszek, ezek mindig örömmel telítenek.
1: És ugye nem sokára lejár az ebédszünet, és jönnek a gyermekek és szülők a foglalkozáson. Mi az, amit ma fog csinálni?
0: Hát most jön éppen egy egyéni, TSMT egyéni tréninget végző család, és ő nekik fogok egy új tornasort írni. És délután pedig az iskolai előkészítő csoport jön. Ő nekik lesz órájuk, tehát mozgásfejlesztés, és itt bent pedig kognitív órájuk.
1: Jó, hát akkor már nem is tartjuk fel tovább. Vajányi Orsolya, a Szlovákiai Pillangóház vezetője. Köszönjük, hogy körbevezetett minket a birodalmában itt Buzitán.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.

0: Kedves hallgatóink, most a Szűke Pátrián című rovatunk következik, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy a településen, ahol felnőttek, melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik őket a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Szarka Tamás, Kossuth Díjas zeneszerző, előadó művész, költő, a Gimes Együttes alapító tagja.
1: És én Királynévben születtem, hát pontosabban ugye Sejjén születtem, mert ott volt szülészet, mindenki Sejjén született, itt a Galáciai járatban, a Sejjén járatban, mert nyilván ott nőttem föl a falu szélén, annak is a nagyon szélén, kint a periférián, tehát ilyen 150-200 méterre volt az első ház, annyira kint volt így, teljesen a vadonba, és hát én azt mondhatom, hogy csodálatos gyerekkorom volt, mert a házunk mögött folyott össze, és most is ott folyik össze, csak már a mi házunk a Dudvág és a Fekete Víz. Úgyhogy mi nyáron abba laktunk. Hát én abba laktam, a pont a víz, és ott voltunk, vagy egész nyáron benne a vízben. Télen meg rajta a tetején kocsáztunk. Nekem a Fekete Víz sokat jelent nyilván innentől, az a kicsi falu is. Az egy kis falu, hát 1000 körül fincsen. Viszont az az érdekessége, hogy megvan egy tranzit falu, hát oda három felé is kutnak szét főutak, tehát átmenő forgalom az egyébként van. És hát igaz, hogy teljesen a falu kívül laktunk, de éppenséggel mindenünk meg volt. Annyi az egy gyönyörű könyvtárat hordott össze, iskola, utána rohantunk persze néha biciklizni, és főleg azért a Fekete Víz partjára, de közben én hetente kétszer, avagy háromszor eljöttem az elejiskolába, ahova anyu beiratott Galántára, de ez Egedűvel, ami nagyon égő volt akkor. Égő volt végig menni egy Egedű falon. Ez nem tudom, hogy miért van, meg miért volt, ezt még vizsgál, majd ezt megvizsgálom, de ez nekem a haverok megbocsátották, hogy én közben elmegyek Egedűre, de ezt meg kellett bocsátani. Ha az ember ír, akkor azért elég sokszor alanyi, amit ír. Amikor aztán eljött az a pillanat, hogy én a Nemzeti Színházban írtam egy zenés játékot, egy táncjátékot, akkor ugye én annyit voltam abban a Fekete Vízben nyáron, tudod, hogy éjjel is fülöttünk. És én Hanyistókról írtam ezt a dalmat, az a mi Mauglink, ez a magyar Mauglink, aki létezett egyébként, ez nem csak egy fantazmagória, meg van a keresztlevele 1745-ben, láttam, mutatták, és akkor kérlek szépen én éjjel, volt olyan, hogy éjjel jutunk Fekete Vízvenekére, főnéztem a vízből, a víz alól, ott volt a hold, és ott bámultam a víz alatt. És ezt be is írtam a darabba, úgyhogy a Nemzeti Színházban 5 szélig ment ez a darab, és ezt például ezt a képet hoztam. Királynévből nekem nagyon sokat jelentett. Aztán egy másik dolog, nyilván Galántán, a járási központ volt, itt meg a kastélyba jártam zeneiskolába, innentől a kastély nekem nagyon sokat mond. Különösebben azért nem mondott volna, sokat kastély, jó, nézegettük, de volt egy kicsi szárnya, amit rendeltettek, és akkor ott volt sokáig a zeneiskola. És a zeneiskolában jártam, ki is jártam, különben becsülette a zeneiskolát, ennek nagyon sokat jelentett akkor. Most meg már galántói vagyok, nagyon régóta, most már eléggé befogadta. És az állomás még nagyon pontos felállomás, rengeteg időt töltöttem, ének a zeneiskolában jártam nyilván, és azért azt én tudtam, most már tábla is van rajta, hogy hát Kodályzóta ott lakott 7 éves korában pár évig, nem tudom meddig, nem itt született. Aztán itt és felemel is költöztek, ugyanarra vasutas volt az állomás főnök volt az ő édesapja, ezért azokat aztán így rakták pár év múlva arrébb, aztán ugye Kecskemétre, de itt volt. Nagyon érzékeny éveit itt töltötte, és mesélték nekem aztán, hogy ott a állomás mellett volt, akkor a cigánytelep. Ott a szomszédban, az állomás mellett ő hallott napi szinten élő muzsikát, mert ott bizony a cigányok játszottak. Hangszerekkel is, meg sokat énekeltek. Tehát ő 3-4-5-6 éves korában, amikor az ember igen fogékony, csak nem tudja, akkor ő napi szinten kapott ott élő muzsikát, biztos, hogy kihatott az egész életére. Ezért is fontos nekem az állomás is, meg a kastély is itt valami.
0: Szarka Tamást, Kossuth Díjas zeneszerzőt, előadó művészt, költőt, a Gimes Együttes alapító tagját hallottuk.
2: kedved meddig éled, játszanék már újra véled, messzeségből hozzád térnek, tőlem többé.
0: Az előző percekben a Szűke Pátrián című rovatunk hangzott el, amelyben ismert szlovákiai magyarok mondják el, hogy melyik középülethez, műemlékhez vagy természeti látnivalóhoz fűzik a legkellemesebb gyermekkori emlékek. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
1: Czábocki Szabolcs történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki szerint elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Földönkívüli humor, űrgolyhók.
3: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
2: Hazai filmes siker Cannes-ban.
4: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes Film Fesztiválon.
2: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
5: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
2: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
6: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Következő napokban megdőlhet a hőségrekord Szlovákiában. Vészhelyzetet hirdettek a Krím-félszigeten az ukrán támadások miatt. A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnap. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. A szlovák tűzoltó és mentőszolgálat fokozott tűzveszélyre figyelmezteti a lakosságot az országban uralkodó hőség és szárazság miatt. A hatóságok szerint a jelenlegi időjárási helyzetben még egy kisebb figyelmetlenség is súlyos erdőtüzet okozhat, ezért több megyében különleges tűzveszélyes időszakot rendelhetnek el. Ilyenkor tilos többek között az avarégetés, a nyílt láng használata, a dohányzás erdős területeken és a szabadtéri tűzgyújtás nem kijelölt helyeken. A tűzoltók fokozott ellenőrzéseket végeznek, és a szabályszegés akár jelentős pénzbírságot is vonhat maga után. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőség és a szárazság idején minden esetben viselkedjenek felelősen a természetben. Valószínűleg megdől az országos melegrekord, a hőmérséklet 3 egymás utáni napon is meghaladhatja a 40 Celsius fokot, tájékoztatott a közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A jelenlegi maximumot 2007. júliusában mérték Úgyallán, amikor a hőmérséklet elérte a 40,3 Celsius fokot. A legnagyobb hőség hétfőn várható, amikor a maximum érték a 41 fok határát is elérheti. Az intézet szerint ez példátlan a helyzet a modern mérések kezdete óta. Az ország nagy részén már most is érvényben vannak a hőségriasztások különböző fokozatai. A hatóságok a lakosságot fokozott óvatosságra, megfelelő folyadékbevitelre és a napkerülésére intik, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében. A rendkívüli hőség emellett növeli a kiszáradás és a tűzveszély kockázatát is. A szlovákiai rendszer nem képes megfelelően megvédeni a nőket az erőszakkal szemben, állítja az Emberjogi Koalíció nevű szervezet. A csoport szerint a hatóságoknak sürgősen intézkedniük kell a Gölnicbányán történt gyilkosság kapcsán, amely ismét rávilágított a rendszer hiányosságaira. Úgy vélik, a tragédiák gyakran megelőzhetők lennének, ha az intézmények időben felismernék a kockázatokat és összehangoltan lépnének fel. A szervezet szerint jelenleg hiányzik az egységes kockázatértékelés, valamint a rendőrség, bíróságok és szociális szolgálatok közötti hatékony koordináció. Kritizálják az elektronikus nyomkövetés ritka alkalmazását és a nem megfelelő tájékoztatási gyakorlatot is. Az emberi jogi szervezet kötelező egységes védelmi protokollok bevezetését sürgeti a nők és gyermekek védelme érdekében. Orbán Anita magyar külügyminiszter 37 nagykövet azonnali visszahívását rendelte el. A döntést részben lejáró megbízásokkal, részben a külpolitikai prioritások változásával indokolta. A DARCA vezető szerint a cél egy magas szakmai színvonalon működő, hatékony diplomáciai testület kialakítása, amely jobban támogatja Magyarország nemzetközi érdekeinek érvényesítését. A miniszter ugyanakkor nem nevezte meg, mely országok diplomatáit érinti az intézkedés. A lépés nem előzmény nélküli, korábban már a varsói magyar nagykövetet is visszahívták, ami a magyar-lengyel diplomáciai kapcsolatok átrendeződését jelezte. A Krím-félszigeten regionális szintű rendkívüli helyzetet hirdettek az ukrán légicsapások fokozódása miatt, közölték az orosz hatóságok. A Moszkva által kinevezett helyi vezetés szerint az intézkedés célja a létfontosságú szolgáltatások működésének fenntartása és a helyzet kezelése. A térségben az utóbbi időszakban üzemanyaghiány és gyakori áramszünetek is jelentkeztek, amelyeket részben az ukrán támadások okoznak az oroszországi infrastruktúra ellen. A Krím vezetés szerint a régió nehéz időszakon megy keresztül, és a helyzet egyelőre bizonytalan. Ukrajna közlése szerint a támadások válaszlépések az orosz infrastruktúrát és civil célpontokat érő korábbi csapásokra.
0: Időjárás.
1: A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú, az ország egyéb részeiben másodfokú hőségriasztás lesz érvényes holnap. Ma éjjel legkevesebb 17, legfeljebb 23 fokot mérhetünk, napközben a hőmérséklet 30 és 39 fok között alakul, gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Nagyszombat előtt Pozsony irányából a Csatai pihenőhelynél, a 46. kilométeren pedig egy félreállt autóra figyelmeztetnek, amely korábban kigyulladt. 45 perces tolódásra számíthatnak, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A következőkben Stanyek Csoma Borbálával, a prágai székhelyű Iglic Egylet elnökével beszélgetünk. Beszéljünk először az Iglicéről, bár az élettörténete sem utolsó, remélem arra is jut időnk. Ugye Prágában vagyunk, itt beszélgetünk, egy magyarok számára fenntartott irodában, a belvárosban. Én annyit tudok róla, hogy az Iglice az a prágai magyar szülők kezdeményezéséből született, és az a célja, hogy a gyerekek ne szakadjanak el a magyar kultúrától, de ez egészen pontosan milyen tevékenységekkel is jár. Ez hogyan kell ezt elképzelnünk? Esetleg, ha vannak olyan hallgatóink, akiknek ez nem világos, Prágában nincs magyar nyelvű alapiskola.
4: Így van, 2002-ben alapult meg hivatalosan az Iglice Egyesület, vagy igazi nevén Iglice Egylet. Moravcsik Tíme hozta létre a saját nagyszobájában ezt a kis szövetséget, a prágai magyar szülők szövetségét, azzal, hogy a gyerekeiknek biztosítsák az anyanyelvű oktatást, amit Prágában azóta sincs, hivatalosan. És ezt a küldetést, ezt a hivatást vállalta fel az Egyesület, és ezt végezzük már 23-24 éve pontosabban. Mi szervezzük, a mi Egyesületünk szervezi az Iglice hétvégi magyar iskolát itt Csehországban, ami igazából a hétvégi magyar óvoda, iskola és zenebölcsi, illetve egy kulturális műhely is az utóbbi 3 évben.
3: Ilyen létszámokról, hogyha beszélnénk, hogy így olyan keveset tudunk a prágai magyarokról, vagy én keveset tudok, hogy ezt milyen nagyságrendekről beszélünk.
4: Mi a tagdíj befizetések alapján tudjuk ezt kontrollálni. Pillanatnyilag 100 magyar családot fogunk össze, ami nagyon szép létszám. Mindenhol van minimum 2-3, nálunk például 4 gyerek, úgyhogy ez egy olyan 5-600 fős csoport, akik aktívan bejelentkeznek hetente a magyar órákra, és aztán van még egy holdudvarunk, akik nem fizetnek ugyan tagdíjat, már a gyerekeik kicsit nagyobbak, vagy éppen nem tudják maguknak megengedni, vagy nem tudnak bejárni hetente, ők pedig ritkábban havonta jelennek meg a különböző rendhagyó foglalkozásainkon, bábszínházakon, koncerteken, táncházakban, vagy olyanok is vannak, akik már hazaköltöztek Magyarországra, de még az éves honismereti táborunkban eljönnek, és ott együtt vagyunk velük is, és nagy a boldogság.
3: Ha majd ki fogunk térni a beszélgetésünk vége felé, hogy Csoma Bori Magyarországon született és úgy került ide, de magában az Iglicében mi az arány? Mert én mindig azt hittem, hogy a Prágában a szlovákiai magyarok vannak többségben, de akkor jelentős számú magyarországi magyar is van itt?
4: Azért az Iglicében is elsősorban a felvidéki magyarság képviselteti magát, de mindig vannak olyanok, akik 1-2-3-4 évig itt dolgoznak Csehországban, Magyarországról érkezve, és a gyerekeiket szeretnék magyar anyanyelvi közösségbe járatni, magyar barátokat biztosítani nekik, és előttük is nyitva van a kapunk, és szeretettel várjuk őket is. És hát vannak olyanok, akik kárpátaljai, székely családból származnak, és ott is három nyelvű a gyermek, de nagyon erősen tartják a magyar gyökereket is. Mindenféle van lengyel-magyar házasságunk, úgyhogy vegyes házassági családok és a magyar családok előtt is nyitva vagyunk.
3: És akkor jól értem, hogy általában magyarországiak jönnek, mennek?
4: Igen, igen, igen, rájuk azért főleg ez jellemző, sokan Csehországot egy kicsit ilyen dobbantó helynek tartják, ahol kijönnek, 4 évig itt dolgoznak, és utána van nyitva előttük egy nyugat-európai, jobban fizetős állás, sokan ezt így élik meg. Vannak, akik a politikai helyzet miatt jöttek ki az elmúlt években, mindenféle akad, úgyhogy... De mi egy ilyen befogadó közösség vagyunk.
3: És hogyan találják meg? Már világos, hogy az internet létezik, de hát szerintem azért egy budapesti házaspár biztos nem tudja, hogy Prágában van egy Iglice.
4: Hát sokan nem tudják, sajnos. Bár...
3: Sőt, még lehet, hogy egy párkányi sem, szóval, vagy egy pozsonyi magyar sem.
4: Hát az a baj, hogy vannak olyan prágaiak is, akik ezt még mindig nem tudják, bár én mindig úgy érzem, hogy tőlünk hangos a Facebook. Minden prágai magyar csoportba igyekszünk hetente többször posztolni a foglalkozásainkat, meghívóinkat. Rádió interjúkat adunk, tényleg nagyon sok helyen ott vagyunk.
3: Mint most is.
4: Mint most is, igen, és köszönöm a lehetőséget. De még mindig vannak a szomszéd utcában, ráakadtunk egy magyar családra, akik még életükben nem maradtak az Iglicéről, pedig hát itt vannak közel. És sokan vannak, de olyanok is vannak, akiknek nem felel meg, nem tudom, bár az Iglicének nincs ideológiája abszolút, erre itt nagyon figyelünk, de szeretjük a népzenét, meg szeretjük a népdalkultúrát, és ezt azért eléggé erősen képviseljük az egyletben, a különböző foglalkozásainkon, az összejöveteleinken, és főleg néptánc, népzene, táncház van. És van, akiknek ez annyira nem tetszik, ők más szeretnének. De egyébként, ha jönnének, és hangot adnának ezeknek az elképzeléseiknek, vágyaiknak, akkor megpróbálnánk azt is megvalósítani, csak inkább távolról halljuk ezeket a kritikákat.
3: Térjünk rá a tevékenységére, az Iglice Egylet tevékenységére. Akkor, ha jól fogtam fel a gerincét, ez a vasárnapi iskola képezi. Szakképzett tanárokat képzeljünk el itt.
4: De szeretném helyre tenni egy kicsit a fogalmat. Tehát mi hétvégi magyar iskola vagyunk, de hétközben működünk, ezért nem is nagyon használjuk ezt a hétvégi magyar iskola kifejezést, mert megtévesztő egy picit. Tehát mi ugyan próbálkoztunk a szombati, régen a kezdetekben ebben a szombati egyalkalmas összejövetellel, oktatással, de a hétvége itt nagyon Csehországban nagyon szent a családoknak, úgyhogy az elég gyorsan megbukott. Így átálltunk a hétközi oktatásra, és ez már 20 éve nagyon jól működik. Hétfőtől péntekig minden nap van valamilyen foglalkozásunk, vannak olyan napok, hogy több is. Keddenként jönnek össze a bölcsiskorúak, délelőttönként 9 és 12 között, szerdától péntekig délelőttönként az óvodásokat várjuk, különböző korcsoportokban, csütörtök délután vannak az iskolások 4 csoportban, egészen az első osztálytól 18 éves korig, és péntek délutánonként még van néptánc foglalkozásunk, délutánonként hétközben népzenei és népdal éneklés foglalkozásaink vannak. Ezekre is nagyon büszkék vagyunk, ezt a KCP ösztöndíjasoknak köszönhetjük. Fekete Krisztián hozta létre ezt a hangszersulit, és azóta is próbáljuk tartani ezt a szép hagyományt. És aztán van vasárnapi iskolánk is egyébként, ami pedig egy bibliai iskola. Rájöttünk, hogy Reményik Sándornak nagyon is igaza volt, amikor azt mondta, hogy a templomot és az iskolát nem szabad hagyni, hogy azok megszűnjenek anyanyelven működni. Így a rendszeres anyanyelvi foglalkozásaink mellett már 14 éve működik egy vasárnapi iskolánk is, vasárnaponként délután, és ide ilyen bibliai történetekre várjuk a gyerekeket, ezeket tanítjuk nekik nagyon interaktív és játékos formában. 2 csoportunk is van, vannak a tinik és a kis óvodások, korosztály, és nagyon szép számban járnak, úgyhogy nagyon örülünk nekik. Itt az ökuméné jegyében oktatjuk a gyerekeket, vannak katolikusok, reformátusok, evangélikusok. Ebből a szép kezdeményezésből, ebből a vasárnapi iskolából nőtt ki pont egy évvel ezelőtt egy protestáns gyülekezetünk is, a Prágai Magyar Protestáns Gyülekezet, ahol már 50 taggal is számolunk, és folyamatosan a csatlakozó családok száma.
3: De hogy így konkrétan magyar betűket is tanítanak írni, hogy így kell elképzelni, mert nem biztos, hogy mindenkinek világos, szóval megtanítják, hogy kell az ő betűt írni, az ü betűt írni, ami azért más, mint a cseben, hogy ez így ennyire?
4: Igen, az első osztályosoknál ezt mindenképpen muszáj megtanítanunk. Persze szép lassan és játékos formában, de a tanítónéni erre is nagyon nagy hangsúlyt fektet. A szókincsépítésre szoktunk rámenni nagyon, a történetmesélésre sokat beszéltetjük a gyerekeket. Ezt minden korcsoportban látom a tanároknál, hogy ez erre nagyon komolyan odafigyelnek, és próbáljuk a magyar történelmet is, magyar irodalmat is megtanítani nekik, nyilván nem olyan mélységben, mint a magyarországiaknak, de azért rengeteg információt kapnak itt is, és olyan formában, hogy ezt be tudják építeni a cseh tantervbe is, cseh iskolai tanulmányaikba.
3: Tanárnőt hogyan sikerül szerezni? Azért nem olyan egyértelmű, hogy van.
4: Igen, mondjuk ez nagy szerencse itt Prágában, hogy viszonylag közel vagyunk azért Magyarországhoz. Elég nagy a jövésmenés, és rengeteg diplomás bölcsész érkezik ide Prágába, akik ugye főleg arra képezték ki őket, hogy magyarul oktassák a gyerekeket. Itt Csehországban nem nagyon tudnak máshol elhelyezkedni, ilyen pedagógiai oktatási téren, és akkor őket nagy szeretettel várjuk. Egyre kevesebbet tudunk nekik fizetni, sőt már szinte nem, de szerelemből csinálják, és nagyon hálás vagyok nekik ezért, hogy hivatástudatuk van, és ezt művelik, hál' Istennek.
3: No, de beszéljünk még egyéb foglalkozásokról is, említett, hogy vannak táborok, ha jól értettem, az a legmenőbb dolog, de még mi az, amit itt szeretnek az iglicések?
4: Vannak erdei iskolás foglalkozásaink, ezek ilyen családi hétvégék, amit nagyon szeretnek, mert hogy nagyon koncentráltan tudunk ilyenkor a gyerekekkel foglalkozni, együtt kirándulunk, ez egy nagyon jó kikapcsolódás a magyar családoknak. Persze mindig van egy-két ilyen cseh házastárs, aki miatt aztán a végén leginkább csehül beszél az egész társaság, de már úgy próbálunk rájuk hatással lenni, és oda nyomni nekik egy könyvet, hogy foglalják egy kicsit el magukat csöndbe, és hagyják magyarul beszélni a többieket. De ilyenkor nagyon aktív, nagyon jó foglalkozásokat találunk ki, olyan kézműves foglalkozásokat például, amiket máskor nem nagyon lehet megtanítani. Rengeteg népdal tanulunk, táncházak vannak, meg hát nagyon jól érezzük magunkat együtt. Aztán van egy kisoroszíban megszervezett honismereti táborunk, az is nagyon aktív szokott lenni, ez a Visegrád alatt a Dunában, a Szentedrei sziget legfelső csücskén lévő kisoroszi. Nekünk ott van családi ilyen nyaralunk, és ezért aztán így a helyismeret oda húzta a tábort is, és már a 9. vagy 10. alkalommal fogjuk ott megrendezni a tábort, egy egész generáció nőtt fel ott a Duna mentén, és ez nagyon praktikus hely, mert akkor onnan el lehet menni Budapestre, gyönyörű kiránduló helyek vannak, számos történelmi helyszín, amit muszáj a gyerekeknek ismerniük, úgyhogy ez is nagyon népszerű, meg hát szép a környezet, és itt Csehországban ezeket az erdei iskolás táborokat igyekszünk mindig más helyen megtartani, és hát így Csehországot is megismerjük. És ezeken kívül még a hétvégéken szokott megvalósulni a rendhagyó történelem óránk, ami már szintén egy 10 éves módra visszamenő fantasztikus kezdeményezés. Elek József, a komáromi Selye János gimnáziumnak a tanára jár föl Prágába. Nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele. Az ő keze alatt is már a második generáció nő föl, és hát nagyon sokat tanulnak tőle a gyerekek. Éppen a múlt héten volt órája, amikor teljesen megdöbbenve jegyezte meg, hogy hát már többet tudtok, mint a saját diákjaim. Úgyhogy néha ilyen jó kis csapatok jönnek össze, és itt is a szülők is bennmaradnak az órákon sokszor, mert annyira élvezik az ő stílusát is, de így látom, hogy a más tanárainknál is örömmel bennülnek a szülők, ők is profitálnak ezekből az órákból.
3: Azt még talán tisztázok, hogy mondtuk, hogy itt ülünk a Nemzetiségek Házának irodájában, de hogy a foglalkozások azok, ha jól tudom, nem itt vannak.
4: A foglalkozásainkat a Liszt intézetben tartjuk, ez a régi Prágai Magyar Kulturális Intézet. Nagyon hálásak vagyunk nekik, mert ingyen és bérmentve adják át a termeiket, mint egy albérleti státuszban vagyunk, albérlői státuszban vagyunk ott. Nagyon-nagyon rendes tőlük, hogy ezt így pénz ilyen átengedték fizették nekünk, nem tudnánk megfizetni a bérleti díjat. De nekik is jó szerintem, hogy így élettel töltjük meg a 7-4 napján a házat. Néha talán kicsit sok a babakocsi, alig tudnak bejutni az intézetbe néha, de ők is örülnek ennek a zsivajnak, gyerek zsivajnak, mert tényleg jó látni ezt a sok magyar gyereket ott egy csapatban.
3: Semmi esetre sem szeretnék valamiféle nem diszkrimináció bűnébe esni, de hogy nekem azért az lenne a tippem, hogy ez az anyukáknak a hozzájárulásával valósulhat meg, hogy ez ennyire nagy volumenű.
4: Ez így van, ez teljesen így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szülőknek. Egyébként nem csak anyukák járnak, egyre több apuka jár, és hát ez nagy boldogság mindenkinek. Úgyhogy, de a szülőknek nagyon hálásak vagyunk, mert ez olyan sok plusz energiát jelent becibálni egy akárhány éves, főleg a nagyobbakat, tehát azokat rávenni már egyre nehezebb így a koruk növekedésével, hogy még délután pluszba, vagy hétvégén fölkeljenek, hát ez teljesen égbe kiáltó bűn, ugye egy szülőtől, hogy szombaton 8-kor fölébresz a gyerekét, hogy megyünk a magyar iskolába, de még hajlandóak, még jönnek azért a kamaszok is, és hát tényleg nagyon nehéz, mert ugye a foglalkozásainkat délelőtt tudjuk tartani, a gyerekeknek az a jobb, az a kellemesebb, viszont ez az kell, hogy a szülő ugye aznap ne menjen be dolgozni, vagy távúton dolgozzon az ovi alatt, de így is megszakítja folyton a munkafolyamatát, úgyhogy amíg a gyerek kibesétál, meg nem tudom, úgyhogy elég nehéz ezt megvalósítani, de azért hál' Istennek elég sokan vannak, akiknek ez fontos, és akik ezt itt tényleg átérzik, hogy a gyerek miatt mindent elintéznek és megtesznek.
3: És még talán azt tisztázzuk, hogy ez Csehországban ez nem egy hivatalos oktatási intézmény, szóval nem kapnak ilyen általános iskolába, se kap az ember semmit, de nincs hivatalos bizonyítvány akkor.
4: Nincs. Sajnos ezt itt Csehországban nincs erre lehetőség, hogy kreditpontként vagy ilyesmiként bevezessék a bizonyítványban. Németországban van erre példa, és ott ezzel nagyon sok hallgatót tudnak szerezni. Sajnos itt Csehországban erre nincs lehetőség. Viszont most elindítottunk egy új kezdeményezést. Magyar nyelvvizsgára fogjuk felkészíteni az érettségi előtt, vagy érettségi környékén álló fiatalokat. Ez azért praktikus, mert ugye van ez az LCL nyelvvizsga, ez ugyanolyan értékű, mint az angol, vagy akármelyik nyugati nyelvből szerzett nyelvvizsga, és ezzel később aztán a munkaerőpiacon komoly pontokat lehet szerezni. Úgyhogy ezzel próbáljuk ösztönözni a fiatalokat, hogy azért járjanak. Nem olyan egyszerű ezt a nyelvvizsgát letenni, úgyhogy legalább egy-két éves rákészülés kell. Nagyon komoly szókincs, nyelvtani tudás kell hozzá. Úgyhogy azt reméljük, hogy ezzel egy új utat és új irányt tudunk nekik mutatni.
3: Mármint, hogy a magyar nyelvből tennék le ezt a nyelvvizsgát.
4: Így van, magyar nyelvből tennék le a nyelvvizsgát, ehhez aztán majd el kell mennünk vagy Münchenbe, vagy más vizsgaközpontba, de nyugaton ez teljesen jól működik, tehát ott nagyon célirányosan készítik fel ezeket a gyerekeket így az LCL nyelvvizsgára.
3: Mind a Iglice egyletvezetője látja, hogy így kialakulnak ilyen barátságok, esetleg hosszabb távon is, vagy segítik az emberek egymást a munkát találni, egy jobb üzletet találni, hogyha valaki szóval. Erre is jó, hogy ott közben megy háttérben egy ilyen networkingelés?
4: Igen, ezt mindenképpen látom, és ez igazából nagyon nagy boldogság, hogy tényleg csapatot építünk, közösséget építünk. Igazából az Iglice 20 akárhány évvel ezelőtt azért is jött létre, hogy amikor valaki felnő, és bánatos, akkor legyen kivel leülni egy sör mellé, és magyarul megbeszélni a problémáit. Ez volt az alapkoncepció, és igazából most ez most is nagyon fontos. Látom az anyukákat, hogy együtt járnak babakocsival játszóterezni, rengetegen járnak aztán kávézni. Van, amikor az apukákat hívják el a gyerekekkel az oviba, és amíg ők oviznak, addig anyukák elmennek egy kicsit kávézni. Tehát mindenképpen egy ilyen magyar közösségépítő próbálkozás ez is, és hát sikeres, úgy gondolom.
3: Beszélgetésünket Stanyek Csoma Borbálával, a prágai székhelyű Iglice egylet elnökével a zene után folytatjuk.

0: Most folytatjuk beszélgetésünket Stanyek Csoma Borbálával, a prágai székhelyű Iglica Egylet elnökével. Az érdekelne, hogy milyen magyarországi magyarként Prágában élni, és hogy mikor jött rá, hogy itt vannak olyanok, hogy szlovákiai vagy csehszlovákiai magyarok, még nem tudom, mikor érkezett ide, de szerintem már mikor szlovákiai magyarok voltak. Hogyan esett le a tantusz?
1: Hát ez tényleg így volt, hogy egy idő után leesett a tantusz. Úgy kerültem ide, cseh és történelem szakot végeztem a Pázmányon, rengetegszer voltam itt részképzésen, amikor is csak a cseh ismeretségekre koncentráltam. Direkt nem jártam el az AED-nek a sörözéseire. Az Ady Endre diákkör, az itteni szlovákiai magyar, felvidéki magyar fiataloknak, a egyetemistáknak a köre. Direkt nem jártam el ezekre a találkozókra, mert akkor csak a csehekkel akartam barátkozni. Meg kellett tanulnom csehül, ez volt akkor éppen a cél. Aztán itt dolgoztam a Prágai Magyar Kutatás Intézetben, a Liszt Intézet igazgatóhelyettesként, akkor is inkább csak a magyar ismerősökkel tartottam a kapcsolatot, meg a régi cseh barátaimmal, és aztán, amikor megszületett az első gyerekem, na akkor volt ez a leesett a tantusz, hogy akkor én már most prágai magyar vagyok, és akkor elkezdtem körülnézni, és rengeteg barátot találtam, így az Iglica Egyletnek köszönhetően. Akkor kezdtem el én is az Iglicébe járni, úgyhogy igazából nagyon hálás vagyok, és most már tényleg ide tartozom.
0: Elnézést, lehet, hogy ez egy sértő kérdés lesz, de nyugodtan visszautasíthatja, de hogy tudta, hogy vannak szlovákiai magyarok?
1: Persze, hogy tudtam. Azért a Pázmányon, Cseszakon, a Kéfer tanár úr keze alatt, persze, hogy tudtuk, hogy vannak szlovákiai magyarok, hát rengeteget. Pázmányon a szlavisztika szak, az a hídépítésről szólt, tehát mindent tudtunk a szlovákiai magyarokról, persze.
0: Hát most így, hogy belekerült, mert tulajdonképpen a prágai magyarság egyik gócpontjának a vezetője, hogy mondjuk szerintem biztos többet hall Király Helmecről, vagy Párkányról, vagy nem is tudom, mit mondjak még, Pozsonyról, mint azelőtt egész életében bármikor. Nem akarom belebeszélni, hogy egy ilyen kicsit ilyen másik világ.
1: Ez tényleg így van. Azóta abszolút képbe vagyok a felvidék néprajzát és földrajzát illetően, és most már így a politikai viszonyokat is értem, vagy hát követem. Tehát igen, teljesen. Ez igaz, hogy előtte nem igazán foglalkoztam ezzel, de most már ebben élek, most már ez a normális, és most már az a furcsa, hogy otthon, amikor hazamegyünk, akkor a családban egy csomó mindent nem tudnak, nem úgy kezelik, mint én, teljesen természetesen. És így az is vicces, hogy ugye én teljesen ez a, azt hiszem, ilyen budapesti dialektussal beszélek a gyerekeimhez, viszont ők már ilyen jó kis palócos kiejtéssel beszélnek, és akkor ezen otthon mindig nevetnek, és hogy honnan szedték ezt, de hát itt az összes barátjuk így beszél, úgyhogy ez természetes. Nekem föl se tűnik. Sőt, most már a régen akkor ugye még vannak bizonyos kifejezések, szavak, amik főleg a felvidéki barátainktól hallok, és most már simán használom őket, és föl se tűnik, hogyha ezeket használom. Otthon meg még ezt furcsának tűnik. Például a kinyírni valamit, hogy is van a hegyező, faragó. Igen, szóval vannak ilyen vicces kifejezések, amik... Ja, meg a legjobb az összpontosítás néptáncosoknál.
0: Mit ugye magyarországi magyarok edzőtábornak hívnak?
1: Hát, vagy workshop. Szépen magyarul. Szóval vannak ilyen kifejezések, amiket eltanultam a barátoktól.
0: Szerintem viszont pedig mi meglepően keveset tudunk szlovákiai magyarok, a prágai magyarok életéről, és én most azon lepődtem meg, hogy egy ilyen teljesen összetett, struktúrált társadalmi réteget alkotnak, ez talán kicsit túlzás, de hogy tényleg van egyházi vonal, van iskolai vonal, amit pont önvezet, vannak cserkészek, van néptánc, van népzene, szóval, hogy ilyen kis önjáró ez a társaság, és mint ahogy mondta, nagyon sok helyen érkeznek ide, Magyarországról, Szlovákia magyarok, erdélyek, kárpátaliak, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon vegyes dolog, ami lehet, hogy így aki benne él, annak nem tűnik fel, de erre így én most rácsodálkoztam.
1: Igen, ez tényleg így van, hogy megteremtettünk itt magunknak egy kis Magyarországot tulajdonképpen, és ez egy olyan buborék, ez a magyar buborék, hogy van, hogy én ebből hetekig ki sem mozdulok, sőt, van, hogy hónapokig ki sem mozdulok. Ha nem lenne a cseh férjem, akkor nem is beszélnék esetleg csehül. Úgyhogy...
0: Közben a fiát halljuk, igen, aki Pétert.
1: Igen, valami számítógépes játékon ott játszik. Tehát igen, ez egy nagyon, nagyon jól működő buborék, és a nullától 120 éves korig lefedi az itteni magyarokat, és tényleg minden érdeklődési kört, meg minden társadalmi réteget bevonnak. Most már külön politikai csoport is van.
0: Választások óta?
1: Igen, a választások óta, úgyhogy tök jó. Szerintem ez így nagyon jó, így nem unatkozunk.
0: Ez most csak szubjektíve, hogy milyen Prágában az élet? Ezek szerint egy budapesti életet cserélt fel egy prágaira. Nem tudom, ezen így szokott-e gondolkozni, mi az előnye, mi a hátránya?
1: Persze, egyfolytában ezen gondolkozom. Nekem azért nagyon komoly honvágyam van, szívesen költöznék haza, de én nem tudnám eltartani a családot, úgyhogy azért így a férjemre vagyunk hagyatkozva, aki meg nem nagyon tud magyarul, úgyhogy ez így valószínűleg így marad, de azért hosszú távon majd meglátjuk. Amennyit tudunk, hazautazunk, minden iskolai szünetben otthon vagyunk, nyáron 2 hónapot töltünk otthon, azért az nagyon sokat dob a gyerekek magyar tudásán is, meg úgy általában így a két kultúrájuságon, és ezt én nagyon szeretném fenntartani. Remélem, hogy majd hosszú távon ők is örülni fognak ennek, néha még egy kicsit zúgolódnak, hogy minek annyi iskolába járni, de szerintem jó lesz ez.
0: És mi az, amit, hogyha van, mondhatjuk azt is, hogy nincs, hogy mi az, aminek így örül, hogy Prágában él tartósan, mi az, ami nem lenne meg, hogyha nem mozdult volna ki Budapestről vagy Magyarországról?
1: Hát én valószínűleg a családomat köszönhetem ennek a cseszakosságnak, meg a kiköltözésnek, meg a ítélésnek, úgyhogy ezen aztán végül nem is szoktam annyit gondolkozni. Azért itt nagyon kényelmes Prágában, biztonság van, percre pontosan járnak a villamosok, a férjem el tud minket tartani egyelőre. Igazából én itt tényleg nagyon hálás vagyok, és kényelmesen el vagyok. Hál' Istennek itt a itteni politikai dolgokkal nem kell foglalkoznom, elég nekem az otthoni. Itt én ilyen kényelmesen el vagyok.
0: És akkor szerintem záró kérdés, hogy le tudná írni, hogy ezt így megfogalmazta magába, hogy végül is kikből áll ez a prágai magyar buboréka, ahogyan nevezte. Hogy ez egy egyetemi város, gondolom, a fiatalok jönnek, mennek, van, aki marad, és már említettük, hogy különféle motivációból jönnek Magyarországról is, máshonnan is. Ez egy milyen massza, és esetleg azt jól gondolom, hogy inkább, most nevezzük, értelmiségi réteg van itt, vagy ez nem egyértelmű, hisz azért vannak itt gyárak, meg kórházak, meg mit tudom én, van itt minden.
1: Akikkel én találkozom, akik az én buborékomban benne vannak, azok ilyen H-értelmiségi réteg. Itt az Iglicében is mindenkinek több diplomája van általában, de így a Facebook csoportokban abszolút a munkás réteg is, ingázó munkás réteg is képviselteti magát, meg mindenféle. Sokan a multiknál dolgoznak, rengeteg a diák, a fiatal. Most például, amikor a választások voltak, és sorba álltunk a szavazásnál, csak olyan emberek álltak előttünk, akiket még életemben nem láttam, és csupa fiatal volt, úgyhogy nem tudom, hogy ők az egyetemről, vagy... De azért egyetemistánál meg már idősebbek voltak, tehát nem tudom, hogy ők oda, hogy honnan csöppentek éppen akkor oda, de ismerős arcot azt nem is láttam, talán egyet. Úgyhogy ez így érdekes megtapasztalás volt, mert én így ugye az Iglicén keresztül mindig azt hiszem, hogy én már itt mindenkit ismerek, de koránt sem. Szerintem itt Prágában most már legalább 20 000 magyar van, vagy nem is tudom, mennyi lehet. Rengetegen vagyunk, ami jó, és folyamatosan cserélődnek az emberek, ami szintén érdekes. Így az Iglicébe, úgy, ugye azért, mit tudom én, ilyen 10 évig, 20 évig az ember úgy lát családokat, mert hogy több generáció megy át a kezünkön. Ez olyan megnyugtató, hogy azért állandóság is van. Szerintem nagyon sokrétű ez a társaság, de mondjuk én nem látok rá minden szegmensére, de itt van a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége, ők ugye inkább az idősebbeket képviselik, ők is nagyon sokan vannak, akkor különböző ilyen egy,

0: A következő percekben Holik Amália keramikus és fazekas mester Ái műhelyébe látogatunk. Az előbb ugye itt végignézhettem egy
1: rakókerámia égetést.
0: Ugye itt vagyunk Ájban, itt van a műhelye, és most van itt egy ilyen rendezvény, és ennek keretén belül itt most bemutatott egy ilyen
1: égetést.
0: Ez egy japán technológia, mint megtudtam, mert semmit nem tudok róla, de mégis mit láttunk az előbb?
1: Ez egy nagyon érdekes Japánból származó technológia, igen, de mi már az úgynevezett amerikai rakút égetjük. Ugyanis Paul Soldner az 50-es években megtanulta a japán módszert, az égetés japán módszerét, viszont aztán saját formát adott neki, és ezért ő amerikai volt, tehát így hívjuk, vagy nyugati rakó. Mit is láttunk? A rakókemence egy gázkemence, egy kisebb méretű gázkemence, ahol elég gyorsan, egy másfél óra, két óra alatt felmelegítjük kerámiával együtt természetesen a kemencét, 1040 fokig körülbelül, aztán leállítjuk az égetést, és fogókkal kivesszük a vöröslő, még izzó kerámiát a kemencéből, és fűrészporba tesszük, azért, mert tulajdonképpen elektromos kemencékben ilyen effektusokat, mint a rakunál nem lehet elérni. Tehát ahol nincs máz az edényen, ott fekete lesz a fűrészporban való égés miatt, és ahol van máz, az a mázak a különleges színeket kapnak a redukciós égés miatt a fűrészporban.
0: Ma visszatérünk erre a technikára, vagy technológiára még, de hogy mi ez a rendezvény? Ugye itt vagyunk Ájban, ez egy kis falu, vagy egy kis település, így Szepsi és Torna között, hát inkább Tornához közel, és úgy tudom, hogy Amália is főszervez.

0: ennek a rendezvénynek, hogy miért nyitotta meg az udvarát, miért jó ez, hogy itt ilyen rengeteg ember itt jár és nézelődik a faluban is, meg konkrétan ebben a fazekasságban, vagy fazekas műhelyben is.
1: Igen, hát kapcsolódtunk a nyitott parkok és kertek hétvégéhez, és viszont természetesen nem vehetjük föl a versenyt például egy Betléri parkkal, viszont más tudunk adni, ugye? Hát Ájban vagyunk néhányan, akik valami mesterség űzünk, és hogyha szép a kertünk is, mondjuk, hát kellemes, inkább úgy mondanám, a kertünk, akkor viszont meg tudjuk nyitni, és be tudjuk mutatni azt, amit éppen az adott házban csinálunk. Tehát nálunk kerámia, aztán ugye vannak a bőrösök itt Ájban, kicsit főjebb, ásvány, a kiállítást lehet megnézni, aztán még főjebb, a toronyba való belépés. Egyébként többen vagyunk, heten, és mindenki a saját portáján dolgoskodik, úgyhogy tulajdonképpen mindenki szervező és főszervező ilyen értelemben. Viszont igen, én kértem föl őket még valamikor múlt éven, az advent után, hogy csináljuk meg ezt a hétvégét, és hogy ki akar kapcsolódni hozzá.
0: De teljesen felbojdult a falu, és mifelénk ez nem olyan gyakori dolog, hogy tényleg egy falu így meghívja a környező települések lakosait, és akkor itt ilyen biztosítsanak nekik programot, meg látnivalót. Szerintem ez ilyen kivételes dolog, hogy honnan jött az ötlet?
1: Hát a fazekasság terén sok bemutatót is csinálok, és nem szerettek járni a piacokra. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért lehetne itt például valami hasonlót. Az én motivációm főleg az, hogy az emberek kellemesen érezzék magukat. Azon kívül hát a falu környékén annyi sok érdekesség van, hisz mi is 15 éve élünk itt. És kimondottan azért jöttünk ide, mert hát ugye az egyik fennsíkra, másik oldalra, másik fennsíkra föl lehet menni. Turista ösvények vannak itt, azon kívül ugye bár hát itt vannak a vízesések, mondjuk az angyalszobor is. Annyi sok a látnivaló, hogy a falu megérdemli ezt a publicitást.
0: Mégis kellett valaki, aki ebbe így belefogjon. Ehhez így valami kellett?
1: Egy kis narcizmus. Hát nem tudom, de nagyon szívesen az ember előjön a dolgaival. Ugye, hát hogyha jól megcsinálom meg a kerámiát, és most már tényleg, hogy abban a fázisban vagyok egy olyan 25 év után, hogy mondom, hogy ez így rendben van, úgyhogy meg kell mutatni az embereknek. Azon kívül, hát sokat járok külföldre is, és az emberek jól érzik magukat a természetben. Én is természetjáró vagyok, úgyhogy hát ez, erről van itt szó. Ezt szeretjük, ezt a vidéket, és tényleg meg kell mutatni, hogy mi van itten.
0: Igen, ez nekem is ilyen veszőparipám, de mintha nem tudnánk rendesen megmutatni, de hát most pont Amália tesz ezért, de mintha ez itt hiányozna.
1: Például adventkor volt egy ilyen már közös akciónk, és ennyi ember még akkor nem volt, viszont sokan megkérdezték tőlem, hogy hogy lehet, hogy a látogatókat beengedem a házba, beengedem a kertben, hogy mi az, hogy magánterület nem mond nekem semmit. Hát én úgy gondolom, hogy nem mond túl sokat, mert hát miért én éljek itten, mint egy várkisasszony, vagy vár úrnője, és akkor a házam, a váram, és akkor körbe kerítem ilyen hatalmas várfallal? Hát de miért? Hát jöjjenek az emberek, örüljenek, és lássák, hogy mit csinálunk, erről van szó. Ugyanis ugye néhány éve azt veszem észre, hogy a mesterségek egyre jobban érdeklik az embereket. Valószínűleg ilyen bemutatók révén is sikerült ez, ugye? Mert hát 89 után az volt, hogy mindenki, hogyha a kerámiára ránézett, akkor úgy gondolta, hogy olcsónak kell lennie, mert hát mégiscsak az, amit az üzletben veszünk, az az igazi, és nem az, amit csak így házilag készítünk. Azóta óriási megváltozott, nagyon sokat változott. Az emberek pont fordítva hiszik azt, hogy a mesterségek végeredménye, tehát például a kerámia, bőrösök, stb., amit készítenek, az egy luxus cikk, de viszont olyan luxus cikk, amit most már talán meg is engedhetnek meg az emberek maguknak, kívánják, kérik. szeretik.
0: Térünk is vissza a rakukerámiákhoz, ilyen speciális fogókkal vették ki, vagy vette ki egyedül, hogy nem fél ilyenkor, hogy kiesik. Ez tudom, hogy buta kérdés, de hogy annyira biztos benne, hogy át kellett vinni, ki kellett venni ebből a kemencéből, ami rettentesen ott olyan nagy forróságban kiégették, és betették ilyen, ahogy már említette, betették ilyen fűrészporba, ahol még megkapja azokat a bizonyos plusz dolgokat, de hogy ilyenkor nem fél, hogy lejt itt, közönség előtt mindenki néz, és mindenki azt várja, hogy lejtse, amúgy ezt gondolom tudja.
1: Igen, de én nagyon szeretem a kihívásokat, és ez pontosan ez egy olyan típusú kihívás, ami utána az ember úgy érzi magát, fú, hát ez nagyon jó volt, és megcsináltuk, és nem csak egy ilyen sík mindennap, ahol jaj, hát egy kicsit unalmas, ugye, aztán lepihennek, stb., és akkor mi van a nap végén, hát semmi, megyek aludni. Viszont ilyen napok után az ember föl van dobva, tegnap el se tudtam aludni este, mert tegnap is égettünk. Ez az egyik dolog, de természetesen igazad van, persze, hogy féltem az elején, de most már nagyon sokat csinálom ezt, úgyhogy kurzusokat vezetek, úgyhogy már tényleg nincs helye a félelemnek.
0: Hogy megkérdezem, én azt nem tudom, hogy mi az a megfelelő erő, azt is kell tudni, mert nagyon erősen megszorítja, akkor összetörik a kerámia, de nem szorítja meg erősen, akkor kiesik, nem? Ezen gondolkoztam itt, mikor néztem.
1: Meg kell találni azt a helyet, ahol nem fordul át, és pont ott kell megfogni, ahol mondjuk a máz még nem megy tönkre, és jól meg kell fogni. Viszont a kerámiával annyira probléma nincs, inkább a lapok kivételével, az bizony, azt meg kell fogni rendesen, és csak imádkozni közben, hogy nehogy véletlenül leesen. Na hát, ha leesik, akkor leesik, eltörik, hát van további lap, de viszont ez már tényleg komoly baj lenne.
0: És most egy lapot is kivett, és arra egy speciális fogója van, ilyen nagy.
1: Igen, hát az a fogó, annak olyan a sztoria, hogy hozzá még fogakat kellett gyártani, igen, mert úgy adták el, hogy ezt nem tudom, hogy képzelték, hogy kiveszek egy lapot vele. Csúszott volna, úgyhogy a fogokat hozzá illesztettük, és megy most már. Remekül megy, igen.
0: Hát itt mi most bent ülünk Amáliának a nappaliában, és ott kint van a közönség, és már várja, hogy végül is akkor megszülessen a mi, úgyhogy engedjük Amáliát. Egy utolsó nehéz kérdés, hogy mi hiányzik ennek a régiónak, hogy még fejlettebb legyen. Amália így úgy látom, hogy szeretné, hogy itt felpörgetni az életet, de még mi az, ami hiányozna? Mi segítene?
1: Én inkább csak Ájnál maradnék, ugyebár hát mert itt élek, viszont hogy úgy mondjam, ennél a helynek semmi nem hiányzik. Ugyanis én 22 évig éltem Szent Miklóson, és láttam a 22 év alatt, hogy tették tönkre. Az építkezésekkel, a turistaforgalommal, a sípályákkal, stb. Például a Deményfalvi völgyet, ugye, hát Liptó-Szent Miklóstól 12 kilométerre van, dolgoztunk a barlangokban, úgyhogy nekem ez nem kell. Lehet, hogy vannak, hogy mondjuk az ájak ezt más kép gondolják, de így, ahogy itt van, ez így nagyszerű, ugyanis itt a természetet még érezni, itt még nincs akvapark, nincs sífelvonó, nem is lesz, mert itt nem hullik a hó szinte, de viszont sok minden mással el lehetne rontani ezt a helyet. Szóval állj így jó, ahogy van, hogy a többi falu biztos szeretné, hogy több forgalom legyen, az már nem hiszem, hogy én szólnék hozzá, vagy tőlem kell várni az okosokat.
0: Jó, köszönöm szépen, engedjük, mert most már tényleg nehogy van baj legyen. Köszönöm szépen. Az előző percekben Holik Amáliával, Áj keramikussal és fazekassal beszélgettünk. Most hallgassuk meg, hogyan is viselkedik a kerámia, ha a vízbe teszik.
2: Viktor, innen is lehet? Nem tudom, hogy nem tudom.

0: Szeretet, szigor, tudásközpontúság, tekintélytisztelet és demokrácia. Ezek voltak jellemzői azoknak a hajdani magyar gimnáziumoknak, amelyekről az egykori diákok Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit, Krausz Mária és Jakab István mesélnek. A részletekről a Szalagtárban szólunk. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendégen, Ötvös Anna történész és Péter Krisztina kézműves.
2: És akkor megismertem a Cibula Petit, aki akkor rendezte a színházban a Csizmás Kandúrt, és azt mondta, hogy tudok neked egy nagyon jó munkát, akkor volt Kollár Péter az igazgató, és akkor festettem életem első díszletét.
3: Rákötnék Kollár Péterrel. Hát én Péternek két nagy lehetőséget köszönhetek életemben, és ez egy az volt, hogy a Thália Színházban is dolgozhattam, tehát ő volt az, aki bizalmat szavazott nekem. A másik dolog pedig a Márai Sándor emlékkiállítás ötlete megvalósítása egyáltalán, hogy létrejöhetett.
1: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom önöket itt, a Pátria Rádióban.
4: Földönkívüli humor, űrgolyhók.
5: Már az első általa írt szatirikus rövidfilm, a kritikus Oscart nyert. Brooks ezután a paródiák egyeduralkodója lett, kiparodizálta többek közt a western, a horror és a néma film műfaját is, de a Robin Hoodot és Hitchcockot sem kímélte.
4: Hazai filmes siker Cannes-ban.
6: Los Angeles, Hollywood, New York, most tavasszal, és hát már másodszor voltam a Cannes-i filmfesztiválon.
4: Donatello a Quattrocento legnagyobb művésze.
7: Valószínűleg a firenzei dóm egyik kőfaragójától tanulta az alapokat, majd Ghiberti műhelyébe került, és részt vette a firenzei dóm homlokzatának és harangtornyának szobrászati díszítésében is.
4: Egy legendás zenész, Tolcsvai László.
8: Zenei élmény mai napig egyébként zenekarban játszani, hogy attól már nem tud az ember megszabadulni.
4: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
9: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A következő napokban megdőlhet a hőségrekord Szlovákiában. Már 589 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati régióban harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Valószínűleg megdől az országos melegrekord, a hőmérséklet 3 egymás utáni napon is meghaladhatja a 40 Celsius fokot, tájékoztatott a közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A jelenlegi maximumot 2007. júliusában mérték Ugyallán, amikor a hőmérséklet elérte a 40,3 Celsius fokot. A legnagyobb hőség hétfőn várható, amikor a maximum érték a 41 fok határát is elérheti. Az intézet szerint ez példátlan helyzet a modern mérések kezdete óta. Az ország nagy részén már most is érvényben vannak a hőségriasztások különböző fokozatai. A hatóságok a lakosságot fokozott óvatosságra, megfelelő folyadékbevitelre és a nap kerülésére intik, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében. A rendkívüli hőség emellett növeli a kiszáradás és a tűzveszély kockázatát is. A szlovák államvasutak a tartós hőség miatt megelőző jelleggel sebességkorlátozást vezet be a vasúti közlekedésben azokban a térségekben, ahol harmadfokú hőségriasztás érvényes. A korlátozás naponta 10 és 21 óra között lesz érvényben, és a vonatok sebességét 80 km/h csökkentik. A vasúttársaság szerint a legnagyobb késések a főbb nemzetközi és belföldi járatokon várhatók, köztük a Budapest-Prága EC vonalon és a Pozsony-Zsolna összeköttetés. A döntést a sínek túlmelegedése indokolja. A vasút hangsúlyozza, hogy folyamatosan ellenőrzik a pályákat, és szükség esetén további megelőző intézkedéseket is bevezetnek. A szlovák tűzoltó és mentőszolgálat fokozott tűzveszélyre figyelmezteti a lakosságot az országban uralkodó hőség és szárazság miatt. A hatóságok szerint a jelenlegi időjárási helyzetben még egy kisebb figyelmetlenség is súlyos erdőtüzet okozhat, ezért több megyében különleges tűzveszélyes időszakot rendelhetnek el. Ilyenkor tilos többek között az avarégetés, a nyílt láng használata, a dohányzás erdős területeken és a szabadtéri tűzgyújtás nem kijelölt helyeken. A tűzoltók fokozott ellenőrzéseket végeznek, és a szabályszegés akár jelentős pénzbírságot is vonhat maga után. A Krím-félszigeten regionális szintű rendkívüli helyzetet hirdettek az ukrán légicsapások fokozódása miatt, közölték az orosz hatóságok. A Moszkva által kinevezett helyi vezetés szerint az intézkedés célja a létfontosságú szolgáltatások működésének fenntartása és a helyzet kezelése. A térségben az utóbbi időszakban üzemanyag hiány és gyakori áramszünetek is jelentkeztek, amelyeket részben az ukrán támadások okoznak az oroszországi infrastruktúra ellen. A krími vezetés szerint a régió nehéz időszakon megy keresztül, és a helyzet egyelőre bizonytalan. Ukrajna közlése szerint a támadások válaszlépések az orosz infrastruktúrát és civil célpontokat érő korábbi csapásokra. 589-re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelentette be Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes elnöke. A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés tegnap hajnalban rázta meg az országot. A legsúlyosabb károk az északi tengerparti térségekben keletkeztek. Mintegy 3000 ember megsérült, a mentő alakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak az összeomlott épületek romjai között. Amerikai Földtani Intézet becslése szerint a halálos áldozatok száma akár a 10 000-et is elérheti, miközben az eltűnteket kereső nyilvántartásban már közel 50 ezer név szerepel.
0: Időjárás.
1: A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú, az ország egyéb részeiben másodfokú hőségriasztás lesz érvényes holnap. Éjjel legkevesebb 17, legfeljebb 23 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 30 és 39 fok között alakul, gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást a D1-esen Nagyszombat előtt Pozsony irányából a Csatai pihenőhelynél. A 46. kilométeren pedig egy félreállt autóra figyelmeztetnek, amely korábban kigyulladt. 45 perces tollódásra számíthatnak. További 10-15 percet várakozhatnak a másik irányból érkezve is. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Német bírósági döntés arról, hogy a mesterséges intelligenciával készült összefoglalókért a szolgáltató a felelős. Mi következik ebből? Kecskék a hálózatban. Egy kutató szerint nincs öntudata az Emmynek, és nem is lesz. Filmsorozat az egyik legfontosabb cyberpunk regényből. Örök létek, ez Kömlődi Ferenc új könyve, és jön a helyesírás ellenőrzés ellentetje. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban. Itt van az Asztalt Társaságban újra, mindig folyamatosan dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infószótár alapítója. Szia Zoli!
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
3: Itt van velünk újra Herpai Gergely szakújságíró, a TheGeek.hu főszerkesztője.
5: Sziasztok és kellemes délután a hallgatóknak!
3: A Kolmi vonalban kapcsolódik be valahonnan a városból Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello Viktor!
6: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
3: És hadd köszöntsem a stúdiónkban vendégünket, Kömlődi Ferenc jövőkutatót, írót, képzőművész. Ja, szia Feri!
7: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatóságot egyben.
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Szerintem az asztaltársaság is tapasztalhatja nap mint nap, hogy az emberek jó része mindent elhisz az interneten. És én már a mesterséges intelligenciával létrehozott képek, videók is csak fokozzák ezt a helyzetet, jönnek, folyamatosan ömlenek, ugye beszéltünk itt a műsorban az AI slop jelenségről, igen, mesterséges emigagyi.
4: Igen.
3: Hogy rengeteg ilyen hamisított, meg ilyen eleve, hát nem is hamisított, hanem nem is reális dolgot hoznak létre, és így öntik így a nyakunkba a neten. Úgyhogy a probléma az, hogy meglássuk azt, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz. Talán egyébként az emigagyi segíthet bennünket abban, hogy vegyük már észre, hogy egy csomó hülyítés is van a neten, nem?
4: Hát ha nagyon nyilvánvaló, de ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a hamisság, a csalás, a manipuláció, ahhoz tudni kell, hogy mi az, hogy csalás, mi az, hogy manipuláció, és viszonylag megfelelő alaptudással kell rendelkezni.
3: Meg kell valami kis kritikus szemlélet, nem?
4: És erre alapulhat csak a kritikus szemlélet. Hogyha valaki, tehát hogyha a fejében van a tudás, és nem a gépről kell összeszedni, vagy valahonnan, akkor jön a kritikus szemlélet, de hogyha mindez nincs meg, vagy pedig hiányos, akkor valóban bármit el tudunk hinni, és igaznak tudunk vélni, és természetesen ez nem a mesterséges intelligenciával kezdődött.
3: Az aktualitásunk most az, hogy a München bíróság szerint a Google Emmy által készített, gondolom, tehát a Gemini-ről van szó, tehát a Gemini által készített keresési összefoglalók önálló tartalomnak minősülnek, ezért a vállalat felelősséggel tartozik a hamis állításokért. A vállalat szerint a felhasználók általában tudják, mármint hogy a Google szerint a felhasználók általában tudják, hogy az Emmy által létrehozott információkban nem szabad vakon megbízni. Itt rögtön szerintem kérdőjelek villódhatnak a szemükben, hogy tudják-e a felhasználók. A bíróság ezt az érvelést elutasította egyébként, mert az Emmy összefoglaló önmagában is érthető és önálló kijelentéseket tartalmaz, a felhasználók szinte soha nem kattintanak a hivatkozott forrásokra, a hibás állítások cáfolhatósága nem mentesít a felelősség alól. Ez, na, mit szólunk ehhez?
4: Tehát ez pontosan így van. Egyébként érdemes a hír mögé menni, tehát ez az ítélet miért született, mert az interpretáció szerint Németországban egy kiadó, könyvkiadó, vagy a két könyvkiadó vállalatról ezek a bizonyos Google keresőben a találatlista fölött megjelenő mesterséges intelligencia által létrehozott összefoglalók, amelyek már egy jó ideje láthatók, ezek roppant népszerűek, és erről a bizonyos felperes könyv, kiadó vállalatról egész egyszerűen hamis, téves, hamis, és a vállalkozásokat kifejezetten rossz színben feltüntető, nekik erkölcsi és nyilván piaci és anyagi károkat is okozó hamis tartalmak jelentek meg az összefoglaló által.
3: Csalások, előfizetési csapdák jelennek meg.
4: Igen,
3: kétességekkel való együttműködés. És itt az derült ki, hogy a rendszer összekeverte más vállalatokkal adatokat, és olyan állításokat fogalmazott meg, amelyik egyik forrásban sem szerepeltek.
4: Na, szóval ez a pernek az oka, és innentől lesz izgalmas a bíróság ítélete, illetve a Google érvelése. Uh-huh. Tudnék, a Google ebben a kontextusban mondja azt, hogy oké, de hát ott vannak a források, tessék rákattintani és ellenőrizni. Na igen, de a hamis data, a hamis információ még ott van. Tehát ha most én elvárja tőlem, mint felhasználótól, hogy nézek utána a saját forrásainak, mellesleg lábjegyzett a bíróság, a szakértők kikutatta, és a források is hamisak voltak, de mindegy, ezt most tegyük zárójába. Tehát ettől, hogy az én személyiségi, vagy a vállalkozáshoz fűződő jó híremnek a jó híret megsérti egy szolgáltató, egy összefoglalóval, ettől az még tény, mint tény, az ott van. Tehát azért ki a felelős? Tehát senki. És ennek járt utána a bíróság, szerintem, és azt mondta, hogy a Gemini és a Google.
6: Szerintem van itt egy látens réteg, vagy hát azért annyira nem is tűnékeny réteg, és az pedig az, hogy az elmúlt 2 évben, 3 évben tömegesen mennek csődbe különböző hírportálok, véleményportálok, online outletek, tehát olyan újságírói műhelyek, ahol tartalmat állítanak elő. És ezért történik, vagy lehet, hogy csak az utóbbi egy évben.
3: Ez hogy függ össze?
6: Komoly csőd hullám van. Hát úgy, hogy a Google világéletében azzal védekezett ez ellen, hogy hát ő megkeresi a tartalmakat, és megírja a saját összefoglalóját, mert hogy ezek a portálok nyilván szerettek volna valamiféle jogdíjat, vagy valamiféle pénzt kapni a Google-tól azért, hogy ő kivonatolja a cikkeiket, és ebből megjeleníti ezeket az összefoglalókat, ami után viszont nem fizet. Tehát, hogy ez ugye nem arról van szó, hogy egy cikk megjelenik, vagy behívja, vagy behúzza az oldalt. Még egy kattintás sem keletkezik azon az oldalon.
4: És ez a lényeg, hogy kattintás sem. Mert hogyha összefoglalják a tartalmaimat,
6: hogy a kattintás fizet. Tehát a kattintásból lenne pénze ennek az oldalnak. Ezért csődbe mennek, és most úgy néz ki, hogy ezzel, tehát még én azt sem zárnám ki teljesen, hogy emögött nem esetleg egy valamiféle olyan szerveződés, vagy olyan fajta csapda áll a Google-nek, mert megérdemelné egyébként tökéletesen, hiszen abszolút legyalulja és feléli, kanibalizálja a saját hírforrásait és a saját tartalomforrásait a Google. És ezzel most végre el lehet őt csípni. Azt lehet mondani, igen? Igen, hát akkor a felelősség is ad. Tehát ha már ellopod a cikkeinket, akkor legalább létszi a felelősséget vállad.
4: Tudjátok, hogy mi jut nekem erről az egészből az eszembe? Annak idején, hogy kapták el Al Capone-t adócsalásért. Tehát nem a lényegről szól ez a bírósági eljárás. Épp pontosabban nem arról a lényegről szól ez a bírósági eljárás, amelyről az előbb pontosan beszéltél, Viktor, hanem egy mellékszáról szól, hogy az a tartalom az hamis, akkor azért vállalja a felelősséget a Google. Egyébként a döntés is lokális lett, a végeredmény az nyilván megbüntetik őket, meg pénzbírság, nem tudom micsoda, nem ez a lényeg, ez zsebből kifizetik, aztán el van intézve, hanem hogy megtiltotta neki.
3: Hát ha sok ilyen eset van, akkor azért ez jelentős.
4: Egyrészt, igen, de itt most tehát a döntés is lokális, ugye megtiltotta a Google-nek, hogy erről két cégről negatív információkat adjon, aztán kész. Uh-huh. Tehát én sajnos nem hiszek abban, hogy ez precedens fog tudni teremteni.
3: Említetted Al Capone-t, nekem meg egy másik eset jutott eszembe, ami meg arról szól, hogy mennyire nem csak a digitális világnak az esete ez.
4: Hát persze.
3: Összekavarják. Annak idején, talán te még emlékszel a műsorunknak a nagyon rég múltjában, készítettem egy interjút Kis János számítástechnikai szakíróval. Talán Helpai Gergő is emlékszik rá, egy nagyon különös figura volt ez a magyar. Nem lehet nem emlékezni rá.
4: Igen.
3: És vele készítettem egy interjút, ami ebben a műsorban, és a műsor interjúból készült egy újságcikk változat, amivel a kollégina mellékelte Kis János fotóját, de nem a szakíróét, hanem a politikus Kis Jánosét.
4: Igen, emlékszem.
3: És ez még időben még sikerült ezt észrevenni, de hogyha ez megjelent volna, akkor pont, és ez teljesen emberi hiba volt. Abszolút emberi hiba volt, úgyhogy ez nem, tehát ilyen értelemben ez előfordul, de utána kellett volna, ugyanaz nem történt meg, mint az Emmivel, hogy nem nézett utána.
4: Igen, viszont volt a folyamatban olyan mechanizmus, amely végül is megakadályozta a negatív, vagy a hamis információ
3: megjelenését,
4: és itt meg nincs.
3: Itt meg nem volt.
4: Tehát nem a Google székhelyén ülnek emberek a számítógép mögött, és gépelik ezeket az összefoglalókat. Ez nem, emberi beavatkozás nélkül történik, és nem is azokban az infokban, amit a cégek adnak magukról, hogy tessék már foglald össze az én tartományt. Nem. A Gemini 3-at ráereszte a Google, aztán el van intézve, csinál valami összefoglalót. Senki nem tudja, hogy mi alapján, miért. Ja, de egyébként azért tegyük hozzá, hogy egy másik kutatóintézet megvizsgálta a Google-nak ezeket a találatait, vagy micsodáit összefoglalni, és 92%-osnak találta a helyességét a szövegeknek, tehát a 92%-a volt pontos és helyes
3: hivatkozással
4: együtt, és rögtön hozzátette, hogy vigyázzunk, mert ez első látása nagyon jó aránynak tűnik, de ott van az a maradék 8%, és ez a Google méreteihez képest, ez drámaian tömeges méret.
3: Azért ez lehet, hogy javulni fog a 92-ről szép lassan, ahogy eltűntek a 3 újjú vagy 5 újjú képek, AI
4: bízunk
3: képek.
4: Benne, persze. Nem? Bízunk
6: de ugyanakkor benne. Engem emlékeztet az Uncanny Valley-re, a különösség völgyére, ahol annál kevésbé taszító számunkra egy robot, minél inkább robotnak néz ki, vagy minél inkább embernek néz ki, de a kettő között van egy térrész, ahol borzasztóan nem bírjuk őket, nem szeretjük őket. És itt most azért ez egy csapdás szerintem. Gondoljátok el azt, hogy mondjuk egy villanyszerelési kapcsolást megnézettek az Emmivel, mert otthon meg kell csinálni, adjon tanácsot. Igen. És a 80%-a jó annak, amit mond, a 20 meg nem.
4: Attól de mondjuk elő van az, ha bekapcsolod a
6: elő van az a 80%. Elkezded meg, minden működik, haladsz, a végén meg ott van az, amit az Oli mond. Tehát, hogy a legvégén felkapcsolod és meghalsz.
3: Feri?
7: Csak a Uncanny Valley-ről jutott eszembe, ez nekem is egyik kedvenc témám, még abban a könyvben is úgy van róla szó, és ugye az egy nagyon régi egy koncepció, egyébként a 70-es években találta ki egy japán robotikus, aki tavaly halt meg, Bori a neve, most a keresztnevét nem tudom, és ő még így a buddhizmussal, szóval ő fogalmazta meg azt, hogy egy gép, ő egyébként a öntudattal kapcsolatban kicsit másként állt hozzá, mint úgy a nyugati gondolkodók általában. Tehát ugye egyrészt a buddhista alpa, másrészt a sintót is belevitte, ami alapján a szikláktól kezdve minden rendelkezik valamiféle öntudattal. És így eljutott arra a következtetésre, hogy egy gépnek, vagy mesterséges intelligenciának, egy robotnak is lehet buddha természete.
3: Szívesen megkérdezném őt egyébként erről az esetről.
7: Nem tudod már, mert tavaly
3: azt gondolom, szegény. Hogy megkérdezném.
6: Azért nem egy elvesztett lehetőség neked, Árpi, mert hogy ugyanide érkezik meg éppen most az elméleti fizika, majd erről beszélünk, az emergens tudat, tehát hogy nem-e az van, hogy a teljes kozmosznak ez része.
7: Az a kvantummal van valami összefüggé, mert ugye
6: a tudatossága
7: most így a kvantum alapon is próbálják magyarázni, és ez állítólag még döntheti is azokat a teóriákat, amik most
6: érvényben
7: vannak.
6: Mondom is neked, kvantumtubulusok neurónak az idegsejtek szerkezeti elemei. Nem gondolták eddig őket, de észrevették, hogy összefonódnak szobahőmérsékleten fenéket, 36 fokon.
4: Kedves hallgatóink, ez történik akkor, amikor egy térbe összeeresztenek bölcsészeket.
3: Igen, de maradunk az öntudatnál, illetve szurkolunk azért a világnak, hogy ha nem is feltétlenül precedens, de azért okuljanak ezekből a nem annyira pontos összefoglalókból.
2: a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Kömlődi Ferenc az előbb már itt említette, hogy öntudattal rendelkezik minden, tehát ugye nem csak a gépek.
7: Ezt nem én említettem, ez nem az én állításom, ez egy tavaly elhunyt, nagyon ismert japán robotikusnak az állítás. Neki is a hipotézise volt, hogy elvileg egy AI, egy robot is rendelkezhet, megvilágosulhat, tehát öntudattal rendelkezhet.
3: Na ennek fényében lesz majd érdekes a következő témánk, mert napjaink egyik vitás kérdése ez, de egy Microsoft kutatónak különösen elege lett belőle, odaig menően, hogy úgy döntött, hogy bemutatja, hogy mennyire nevetséges az elképzelés az emmi öntudatáról. A kutatót, ha jól mondom, Sean Shen-nek hívják, és egy különleges kísérletet végzett, az Age of Empires 2 nevű videójáték egységeiből, közülük kecskékből épített fel egy működő neurális háló modellt, hogy szemléltesse, tévedés azt hinni, hogy a nagy nyelvi modellek úgy gondolkodnak, mint az emberek. Justin Viktor belem mélyült ebbe a témába, láttad a kecskéket?
6: Figyelj, hát én, megvan az a film, hogy állok és kecskéket nézek. Na, hát,
3: ez volt az? Ez
6: minden hajnalban ezt csinálom. De egyébként Adrian de Winternek hívják, az csak miatt megsértődik a Microsoftnak a kutatóját, és hát igazándiból...
3: Akkor ez mi volt ez a Sean Shen?
6: Hát biztos egy kínai unokatestvére, tudod, minden harmadik ember kínai.
3: Aha, na jó.
6: Mi például hárman vagyunk, a Balázs, én meg a Vangi, én a Balázsra gyanakszom, már figyelem egy ideje.
3: Na visszatérve a kutatóra, most akkor mindegy, hogy hogy hívják, számunkra itt mindegy. Szóval mi ez a neurális háló a játékban?
6: Tehát a következő, nagyon, nagyon sajnálom, hogy nincs most itt Artúr, mert hogy Artúrral szokott ez az állandó vitánk lenni, ahol én szoktam, én, aki általában emocionálisabb vagyok, ő meg racionálisabb, én vagyok azon az állásponton, hogy dehogy is ébredt öntudatra az emmi, és Artúr szokott itt kérdőjelket feltenni, hogy már pedig ő azért, nem tudom, ő már rákacsintotta, nem tudom, valamelyik elelem, és... Hát itt erről van szó, hogy van-e ezek gondolkodó, érző, vagy esetleg bármiféle öntudattal rendelkező entitások, ezek a szoftverek, vagy csak sima szoftverek, ahogy ezt hagyományosan gondoljuk. Mm-hmm. És ezért létrehozott ez a kutató. Egyébként nem önálló ötlet alapján, hiszen William Yao volt az, aki a Minecraftban már egyszer felépítette egy ilyen multilayer perceptronnak nevezett, vagyis egy több rétegű perceptron. Ez a perceptron, ez a percepcióból, a érzékelésből, érzékelést jelentő szóból fakad, tehát egy több rétegű érzékelő, így lehetne talán magyarul mondani, egy olyan játék belső működési mechanikáját felhasználó módon felépített egy olyan belső számítógépet a számítógépben, ami alkalmas volt arra, hogy kézírást ismerjen fel.
3: Tehát figyelj, most itt leegyszerűsítve, hogy a játékban vannak szereplők, és ezekből a szereplőkből összeáll egy jobb hiányzt hálózat?
6: Igen, az Age of Empires-ben ugye az történt, ebben van fű, vannak hidak, meg vannak kecskék, ezek ilyen környezeti elemek. Uh-huh. És a fűhez hozzárendelte a nulla értéket, a hidakhoz az egyes értéket, és a kecskék voltak a bitek. És attól függően, hogy a kecske a fűvön legelt, vagy ráment a hídra, ettől függően vette föl az adott értéket, ugye, akkor már sejtjük, hogy létrejött egy bináris számítógép. Aha. És ezt megint csak a játék belső működési mechanikája irányította, és ezzel különböző matematikai műveleteket volt képes elvégezni, méghozzá azt is bizonyíthatóvá tette, hogy fundamentálisan, alapvetően ugyanazok a számítástechnikai mechanizmusok vannak itt a háttérben, mint amik egy elelemben is működnek. És itt van egy, és most annak szerint nagyon örülök, hogy Zoli itt van, ugyanis itt képbe jön egy nagyon fontos elem az elelemben, és ez pedig a nyelv.
4: A nagynyelvi modellben, a nyelv. Hát a nyelv. Ne felejtkezzünk el róla, végül is ebből áll az egész.
6: Az, hogy bennünk az az antropomorfizáló, emberszerűsítő, embernek tekintő, emberként viszonyuló késztetés, motiváció felébred, ez nagy részben annak köszönhető, látom én személyesen magánvélemény részben ezáltal is bizonyítva, hogy nyelvet használ, és elfeledteti velünk ezt a fajta matematikai, mechanikai működést, pedig egyébként alatta pontosan ugyanaz van. Tehát, hogy pontosan ugyanazok a funkciók kerülnek meghívásra, ráadásul egy nagyon egyszerű számítógépet épített az Age of Empires-en belül, két logikai kaput használ csak, ne is menjünk bele, és nem logikai kapukat, uh-huh. De hogy gyakorlatilag ez elég is volt, tehát hogy nem is nagyon kellett tennie sokkal több.
3: Mi derült ki ezekből a viselkedésekből, ami látszott a kecskékből összeállított hálózatban?
6: Az, hogy eszedbe se jut, hogy szerelmes legyél az Age of Empires-ben például, vagy hogy elvedd feleségül, és az elelemekkel meg tömeges ez a fajta emberi reakció, vagy hogy, mm-hmm. vagy hogy a legjobb barátodnak tekintsd, vagy hogy nem is tudom, az emberi kapcsolataidnak a nagy részét purgáld az életedből, ki egyszerűen abba hagyd, így lezárd, és helyette elelemekkel kezdj el szocializálni. Tehát, hogy fel sem merül, hogy a Minecraft kockáival, vagy a kecskékkel ezt csináld. Én a nyelvnek a szerepe az, ami nekem nagyon hangsúlyossá válik, illetve hogyha egy ilyen hátrébb lépünk, és most Kömlődi Ferire nézek így a, nem tudom, ételek
3: virtuálisan.
6: Virtuális szemeimmel, hogy tulajdonképpen az is lehet, még az is lehet, hogy most az újabb elméleti fizikai, meg mindenféle ilyen határterület kutatások azért errefele picit mutogatnak, vagy vektorok vannak errefele, ez nem jelent semmit, ez csak annyit jelent, hogy felmerült ez az elképzelés, elmélet, hipotézis, hogy talán emergens természetű a tudat, és abból összetett rendszerekből fakad. Mi az emergens természet? Az, amikor sót, élesztőt, lisztet, meg vizet összekeverek, és abból lesz egy kenyér. Tehát önmagában hiába nézegetem az asztalomon a sót, az élesztőt, meg a lisztet, meg a vizet, meg a hőt a sütőmbe, ebből
3: össze.
6: Még nem lesz kenyér. Igen. Aha. De hogy egyébként ezekben a dolgokban benne van egy kenyér, meg még ki tudja, mi minden.
3: Lehetősége. Feri egyébként bólogatott, csak mondom neked.
7: Igen, az emergenciára bólogat, nekem egy igen. kedvenc témám az emergencia, és pont ugyanezt gondolom, hogy a tudat hogy így. Tehát, hogy mondjuk, hogy a Marvin Minsky írta, hogy ilyen ágens rendszerek, ágensekből áll, és ezek egymással viaskodnak, interakciókat folytatnak, ilyen öntudatlan entitások, és ezeknek valahogy az interakcióiból úgy emergálódik a tudatosság.
3: Csak jelzem a hallgatóknak, hogy szerintem, hogy haladunk előre itt a témákban, Kömlődi Feri mindegyik témánál azt fogja mondani, hogy egyik kedvenc témája, mert mindegy egyes ilyen témánk ilyen lesz.
6: Ilyen jó a műsor, ez csak ennyit.
3: Gergő, te mit szólsz mindez? Játékkal foglalkozó, videójátékokkal foglalkozó újságíróként?
5: Hát én azon kaptam fel így a szemöldökömet, hogy beleszeretni az Age of Empire-ba, hát hogy tudnak beleszeretni az Age of Empire-ba? Ez a kísérlet, ez miért
6: nem, Gergő, ezt lehet, hogy rosszul mondtam, de hát az elelembe szeretnek bele emberek, tehát hogy különböző chatbotokkal kötnek házasságot, és beleszeretnek. Az Age of Empire-ra ellentétben eszedbe se jut, tehát ez itt a
5: De az Age of Empire az csak egy stratégiai szoftver, ez nem egy LLM. És
6: de most mondtuk el, hogy ugyanazt a funkciót elvégzi, mint az LLM, tehát hogy emiatt, és mégis nem szeretsz vele.
5: Hát ez erősen módosított verziója talán.
3: Hát hogyha nincsen olyan arca, vagy megjelenő perszónája, nem tudom, hogy mondjam, ami olyan emberszerű, akkor nyilvánvalóan nem tud ez megtörténni. Az Age of Empires, mint játék, nem ilyen. Tehát ez nem egy...
4: Világosítsatok már meg, ennek az egésznek mi volt az értelme?
5: Nem értem. Én sem értem.
6: Az az értelme, hogy dehumanizálja, deantropomorfizálja az elelemeket. Uh-huh. A Claude-ot, a ChatGPT-t, a Gemini-t, tehát magyarul...
4: Ez fontos.
6: Hát ez, de egyébként ezt elmondtam, tehát nem tudom, hol voltatok, hogy amikor az emberek...
3: Próbáltok követni, Viktor. Próbáltok.
6: Tövegesen szeretnek bele. Elelemekbe.
3: Igen.
5: Hát de egy stratégiai játékban hogy tudnánk
6: azt, sehogy, Gergő, ez a lényeg, hogy antropomorf,
5: vagy ez hogy ember?
6: Ez az ellen, hogy tudom elképzelni, az ellenpélda.
5: Hogy tudom elképzelni stratégiai játékról?
6: Tehát ez tulajdonképpen ez bizonyítja be? Az, hogy ugyanaz a működési funkció van a nyelvi réteg, és a kedvesség alatt. Pontosan ugyanaz a... Na, a következőt képzeld el, van egy gőzmozdony, meg van egy, mit tudom én, egy...
3: Óvatosan, Viktor, mert a gőzmozdony a Zolinak a kedvenc téma.
6: Persze, meg van egy mondjuk egy, mit tudom én, egy elefánt, és akkor mind a kettőre ugye az egyikre ráhúzzuk a Monalizát kívülről nagyban. Az attól még, két gőzmozdonyt akartam mondani, tehát hogy mind a kettő alatt egy gőzmozdony lesz. Nem lesz semmi különbség, ugyanaz a működési mechanika, de az egyik tetszeni fog neked, a másik meg annyira nem fogsz kötődni hozzá. Tehát itt ez a lényeg, hogy az alapját nézd meg.
5: Én ezt értem, csak az LLM-ek, például a ChatGPT, meg az összes ilyen szoftver kommunikál veled. Most teljesen mindegy, hogy milyen szintű
6: intelligencia, szóval
5: az Age of Empire meg semmilyen szinten nem kommunikál veled. Az egy olyan szoftver, ahol nyomkodod a gombokat, és úgy igen. történik valami.
6: De hát ettől kulcs a nyelv. Ettől, a nyelv az, ami átver, érted, Gergő? Tehát ez húz be a csőbe.
5: Jó, csak azt nem értem, az Age of Empire hogy jön ide. De lehet, hogy ez...
4: El nem példa.
5: Oké.
3: Okay. Na, mit akartál Zolitól kérdezni, Viktor?
6: Igazándiból a nyelvnek hogy milyen meghatározó a nyelv és a nyelv eszközkészlete. És az emergenciánál is felmerül alapvetően, hogy nem elég az, hogyha van egy, tehát van egy ugyanolyan gépünk, látod, az Age of Empires-be is létre tudunk hozni egy ilyen gépet, de most mondok egy vadat, lehet, hogy egy mezőgazdasági üzembe is létre lehetne hozni élő szereplőkkel, szerepjáték formájában, a mechanizmus a lényeg, ugyanaz a dolog történne, tehát lemodelleznénk ezt a 0-1 bináris számítógépet, logikai kapukat alkotunk, pontosan ugyanazt létrehozzuk, és amennyiben ez a rendszer ezt felruházod egy nyelvi képességgel, és azzal, hogy kommunikáljon az emberrel, és önmagára reflektál ráadásul, és így tanítod, ráadásul egy ilyen feltanulási, egy tanítási perióduson is átmegy, iszonyat mennyiségű adattal, akkor ebből emergálhat, ebből kiemelkedhet egy tudatosságszerű működést. Tehát magyarul ezzel tulajdonképpen azt mondják, hogy akár szilícium alapú tudatosság is létrejöhet, anélkül, hogy különösebben észrevennénk. Tehát itt most, mint hogyha Arthurnak kéne igazat adnom, nagyon nem akarok, de elképzelhető.
3: Vagy pedig benne akarunk látni mindenben emberi tulajdonságokat.
6: Az alapvető, azt csináljuk, azt tudjuk, hogy csináljuk.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Hát reméltük legalábbis, hogy érthetően beszélünk róla, mindenki elgondolkodhat rajta, hogy ez mire volt jó ez a kísérlet, de egyáltalán beszéltünk erre az öntudatról, ami a gépekben is lehet, vagy éppen nincsen benne. Egyébként Feri, szerinted? Most elgondolkodtál nagyon. Azt hittem, hogy kész válaszod van.
7: Az a válaszom, hogy most még nincs öntudat a gépekben, viszont ez... ahogy elhangzott, ez emergálódhat. És itt ezt általában igyekszem mindig, mindenhol elmondani, hogy az intelligencia nem azonos a tudatossággal. Tehát attól lehet egy gép szuperintelligens. Tehát nem csak a AGI-t érheti el, hanem a szuperintelligenciát is elérheti, és ahhoz még nem szükséges, hogy legyen én tudata, öntudata, ugyanakkor mégis jobb lenne, mert akkor úgy etikai kérdéseket meg tudna ítélni etikusan, nem pedig logikusan.
3: Feri, a Neuromancer című regény, az mennyire kedvenc témád?
7: Nekem egyik kedvenc könyvem volt meg a William Gibson, és csak úgy gondolom, hogy felvetett nagyon fontos kérdéseket, amik már aktualizálódtak is, csak nekem az a 80-as évek, korai 90-es évek cyberpunk technokultúrájának eleme. Azt gondolom, hogy ezen a kultúrán már túlléptünk.
3: Márpedig most készül el a Neuromancer című regény alapján egy filmsorozat.
5: Igen, ez a TV Plus-on.
3: TV film sorozat lesz ez?
5: Hát inkább azt mondom, hogy streaming, mert ugye már a tévét keveset használjuk arra, hogy hagyományos televíziót nézzünk, úgyhogy ez az Apple TV Plus streaming.
3: De minden esetben egy megnézhető film sorozat.
5: Igen.
3: Nem a filmnek az eredeti szó értelmében, hanem egy digitális, ahogy te is mondod, streaming. Neked, Gergő, Herpai Gergőről beszélünk most itt, illetve a Neuromancer című regényről, ami Neuromanc néven is, vagy címmel jelent meg
5: a legelső magyar fordításban Neuromanc címmel jelent meg, amit Ajkai Örkény fordított, de azok a későtek más fordítások is, egy biztosan, és ott már Neuromancernek hívják.
3: Az eredeti regény 84-ben jelent meg, itt az összefoglalónk szerint ez a cyberpunknak az alapműve, csak így nagyon röviden, hogy te számodra mit jelent ez a cyberpunk?
5: Hát igazából számomra az első cyberpunk regény volt, és számomra is az alapok alapja, és egyébként szintén 1986-os, bocsánat, azt hiszem 6-os volt a Neuromancer című Commodore 64-es videójáték, amivel először játszottam, és az annyira megtetszett, hogy utána elolvastam a regényt.
3: 40 évvel ezelőtt, Gergő.
5: Hát
3: 40
5: igen,
3: éve.
5: Igen, szóval az idő.
3: De milyen érdekes, hogy a videójátékipar egyből ráugrott egy regényre, és megcsinálták a játékváltozatot.
5: Ez egyébként furcsa volt, mert eredetileg úgy volt, hogy Timothy Leary, az LSD atya, most nem mondok hülyeséget. Hogy ő akart belőle először számítógépes játékot készíteni, meg is szerezte a jogokat, csak aztán annyi ideig ment a húzavona, meg úgy nem talált fejlesztőket, hogy végül aztán a jogok átkerültek az Interplayhez, és akkor 88-ban jelent meg a Neuromancer, a Commodore 64-es, meg az akkori PC-kre a Neuromancer, és ez egy kicsit egy paródiája is volt valamennyire az eredeti regénynek, de ilyen finom paródiája, tehát hogy érződött a játékon, hogy imádja a regényt. És
3: csak egy pár szóban így vázoljuk már fel, hogy mi ez a cyberpunk. Tehát ez leginkább a film noir hangulatához hasonlít, hogy egy ilyen sötét, disztópikus környezetben mutatja be a túl technologizált világot, és ott történik valami nyomasztó történet.
5: Igen, ezt nagyjából jól össze is foglaltad szerintem. Tehát ez egy olyan disztópikus science fiction világ, ahol a nagyvállalatok, meg a megakorporációk uralma létezik, akik a kormányok felett átnyúlva is irányítanak, és akár emberi életeket tesznek tönkre egy ilyen technokrata társadalom.
3: Milyen érdekes, hogy ezekről manapság hallunk, ezekről a jelenségekről, a túl nagyra növő cégekről.
5: Igen, sok szempontból szerintem, most hiába 84-es érdekesség, hogy egy hagyományos írógépen írt a William Gibson ezt a regényt.
3: Még nem volt pénze PC-re.
5: Nem, de egyébként ő utálta a számítógépeket, mely egészen vicces adalék.
3: Tényleg?
5: Tehát utált számítógépen írni.
3: Vajon, hogy erről írja?
5: Igazából a számítógépnek egy bizonyos funkcióit utálta, tehát a számítógépen utált írni, tehát nem akart szövegszerkesztőbe írni, hanem egy hagyományos írógépet használt.
3: De ő ráérzett arra, hogy nagyon jön ez a digitális világ?
5: Egészen biztosan ráérzett, igen, illetve olyan hát kvázi megjósolt olyan technológiákat, mint hát ugye maga az internet. Ugye a Matrix az ő világában, az tulajdonképpen az internet az előfutára, csak hát máshogy jelenik meg. És ilyen, ahogy már az adás korábbi részében beszéltünk, ilyen humanizált mesterséges intelligenciák keresztül, meg olyanokkal találkozik a főszereplő, aki egy hacker, és kerül bizonyos kapcsolatokba, vagy harcol ellenük. Egyébként itt az adás előtt beszélgettünk, hogy a Neuromancer trilógia, ha jól tudom, annak az egyik regénye a Mona Lisa Overdrive, ami egészen érdekes, egy tulajdonképpen egy fricska a mai internetes kultúrának is, hogy az egyik karakter, ő egy virtuális, egy mesterséges intelligenciába szeret bele, aki egy prostituált, egy mesterséges intelligencia prostituált karakter, és hát képtelen lekattanni erről a női mesterséges intelligencia.
3: Ez megdöbbentő tényleg, mert ugye manapság hallunk ilyen történeteket a valóságban. Beszéltünk is az előbb erről, hogy beleszeretnek emberek a mesterséges intelligenciába, és ezt ő megírta már 35-40 évvel ezelőtt, amikor ennek még jelenem volt, hogy meg is valósulhat. Jó, és akkor ebből készül most egy sorozat.
5: Igen.
3: Ennek mi értelme van most megcsinálni? Miért nem csinálták meg a 90-es években?
5: Hát egyébként már nagyon régóta ment ezzel kapcsolatban a húzavonal, tehát több ilyen projekt volt már, hogy filmet készítsenek a Neuromancerbe. Volt egy filmet vagy sorozatot, volt egy olyan projekt is, amivel a Hayden Christensen, a

0: Azért azt se felejtsük el, hogy nem olyan régen, 6 éve készült a Cyberpunk 2077, ami gyakorlatilag hatalmas sikert aratott.
1: Ez egy videójáték.
0: Ez egy videójáték, és az is a nagy részben a William Gibson a regények hatására. Tehát nagyon sok elemet átvett, úgyhogy aki olvasta a regényeket, megjátszott a játékkal, az ilyen nirvánába lehet, mert nagyon sok elemet találkozott.
1: Feri?
2: Mondjuk a Gibson annyit még így hozzáfűznék, hogy a Cyberpunkként kezdte. Tehát a Neuromance trilógia az volt a klasszikus, archetipikus Cyberpunk, a 80-as évek közep, 80-tól 88-ig írta. Ő trilógiákat ír általában. A következő trilógia azt a 90-es években írta, az már egy kicsit eltolódás a klasszikus Cyberpunktól, és aztán a 2000-es években a Blue End trilógia, az pedig ilyen kortárs szép proza, sci-fi és noir elemekkel, míg a legutóbbi trilógiája, abból két regény készült el, az pedig már semmi köze a Cyberpunkhoz.
0: Egyébként újságírás volt a Wired magazinnak az egyik újságírója, még abban a korszakban, amikor az internet hajnál jártunk, tehát ilyen 90-es évek közepén, akkor kezdtem olvasni a Wired magazint, és akkor lepődtem meg, hogy hoppá, itt az egyik újságíró William Gibson. Úgyhogy...
1: Szerintem egy ilyen filmsorozatban benne van a lehetőség, hogy tovább gondolják. Tehát, hogy kicsit túllépenek a regények a világán is, és hogy belegondoljanak, hogy most 2026-ban milyen cyberpunkot lehetne fölvázolni. Lehet, hogy ide el fog majd jutni a sorozat?
3: Szabad még?
1: Mondjad, Viktor, persze.
3: Kis rövid kiegészítést, igen. Az egyik az, hogy azért ott volt, ne felejtsük el, 95-ben a Johnny Mnemonic, ami szintén William Gibson adaptáció, egy film, és az összes létező...
1: Nem volt túl erős film egyébként.
3: Nem. És, szerintem nagyon jó volt, én nagyon szerettem, és lett annyira kult film, mint ilyen második vonalbeli kult filmnek mondanám. Uh-huh. A Keanu Reeves-nek az egyik korai nagy tündöklése.
1: B-movie.
3: És annak biztos nem mondanám, és az összes olyan toposz benne van, tehát a nano zsinórtól kezdve, amivel a Yakuza öl, tehát minden, amit a neuromancer hoz, az ebben is benne van. A másik észrevételem az lenne, hogy azért itt van egy erős csúszásunk, a Cyberpunknak az atya, őt úgy hívják, hogy Philip K. Dick, és az ominózus könyv, azt pedig úgy hívják, hogy álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokról, ami 68-as, tehát ez 68-as. Én hiszem, hogy vizionárius volt a Gibson, és nekem is az egyik kedvenc írom, konkrétan benne a top 5-ben, de hogy azért ott van Philip K. Dick.
2: És 1982-ben jelent meg a film.
3: Így van, az is megelőzte. A Szárnyas fejvadász, pontosan, a Blade Runner. És akkor még egy utolsó ilyen kis helyreigazítás, Albert Hofmann volt az LSD-nek az atya, Timothy Leary csak használta, ő volt a nagy használó, ilyen beat kölcsön.
0: LSD pápa, igen,
2: neki nagyon komoly vitája volt a Huxley-ben arról, hogy hogyan terjeszték az LSD-t, ugye Leary-nek volt a koncepció, hogy így a csapba is azt kellene tenni, hogy úgy rászokni az egész ország, míg a Huxley így a fokozatos rászoktatásnak volt.
4: Bocsánat, nem tanácsokat adunk, történeti interpretációt hallottak.
3: Az USA medicinában microdosing, mikrodózisos terápia az létező egyébként.
1: És ez vajon hogy függ össze a cyberpunkkal?
3: Ja, említettétek, volt egy ilyen kis.
4: A neuromancerrel és magával ugye ne felejtsük el, hogy ettől a regénytől lett népszerű egy fontos kifejezés.
2: A cyberspace,
4: a kibertér. Hosszan és sokáig tudnék beszélni a történetéről, és érdekes, de most ezt hagyjuk. De ennek a koncepciója mögött egyébként valamiféle ilyen pszichedelikus elemek vannak a regényben. Tehát
3: Arthur se lehetne kiberbiztonsági szakértő.
0: Egyébként én azért a Philip K. Dick féle Blade Runner-t ezt inkább előfutárának tartom. De ez, tehát erről vita van, sokan úgy gondolják, hogy a Philip K. Dick féle Blade Runner is cyberpunk, meg az ott az első.
1: Hát a disztopikus nyomasztó hangulat megvan ott is.
0: Hát biztos. Jó, de most disztopikus nyomasztó hangulat rengeteg science fiction regényben, meg filmben van, tehát önmagában attól még nem lesz valami cyberpunk. De igen, tehát persze voltak benne elemek, meg sok szempontból ide ide is tartozhat, számomra inkább előfutár, mint igazi cyberpunk regény. Szerintem a Philip, vagy a William Gibson regénye volt az első cyberpunk regény.
1: Okay,
2: regénynek igen, viszont

0: Viszont első Cyberpunk alkotás szerintem a Blade Runner film volt.
1: Oké, ezt a vitát itt most berekesszük. Még egy kérdés, Gergősz, hogy várod nagyon ezt a sorozatot?
2: Óvatosan várom, inkább így fogalmaznék, mert azért el is lehet ezt nagyon szúrni. Az előző William Gibson adaptáció az jó volt, szintén, ha jól emlékszem, szintén az Apple TV Plus-on ment. Most annak most nem emlékszem a címére, de...
3: Az ember a fellegvárban. Ja, bocsánat, az Philip K. Dick volt.
2: Nem az ember a fellegvárban.
0: Ebben az új trilógiában az egyik a...
4: Nem teszem. Burning Chrome.
0: Nem, az új trilógiában, ja, az új trilógiában, ami 2014 meg 2020-ben jelentek meg, csak nem jut eszembe a címe. A...
2: Most nekem se soha.
3: De esetre le a kalappal az Apple előtt, az alapítvány után, most ez fantasztikus, én imádom.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Viszont most visszatérünk a jelenbe. Továbbra is egy könyvről beszélünk, megmutatom a kameránknak, sajnos a rádió hallgatók nem látják egyelőre, de majd, hogyha feljönnek esetleg a YouTube-ra, akkor láthatják, itt most megmutatom a mi kameránknak. Itt van Kömlődi Ferenc új könyve, Öröklétek, az emberiség útja a kreatív szuperintelligencia és a csillagok felé címmel. Szépen néz ki egyébként a könyv, úgyhogy gratulálunk Feri neked a kötetethez.
0: Köszönöm szépen, és a könyvben még van 12 grafikám is, minden egyes fejezetet az...
1: Na itt van jelentőség, hogy elmondtuk az elején, hogy képzőművész is vagy.
0: A prológust, a epilógust és a 10 fejezetet azok vezetik fel.
1: Igen, hát én most azt hiszem nem fogom megkeresni, mert nehezebb így megtalálni a könyvben, de mondtad is, hogy az elmúlt 10 éved már a képzőművészettel egyre erőteljesebben telt el.
0: Ez így van, hogy azokat a témákat, amikkel úgy általában foglalkozom, úgy igyekszem vizualizálni. Tehát úgy mindig sokkal inkább vizuális alkat voltam, mint verbális egyébként.
1: Pedig milyen érdekes, hogy az írói létedet azt korábban megismertük.
0: Igen, valahogy úgy. Nem tudok rajzolni például, tehát úgy, ami egy elég fontos.
1: Nem tudsz rajzolni, és akkor mik ezek az illusztrációk?
0: Hát azokat néha nem rajzoltam semmit. Ma már nem kell rajzolni tudni ahhoz, hogy képeket csinálják.
4: Egyébként a kedves hallgatóknak mondom, hogy mennyire izgalmas személlyel beszélgetünk most. Azt mondja, hogy inkább vizuális alkat és vizuálisan szereti kifejezni magát, meg úgy szeret gondolkodni, de nem tud rajzolni. És azt mondja, kevésbé verbális alkat, de ez a könyve egyébként 450 oldal. Maga az abszurditás.
1: Meglehetősen ellentmondásos vagy, Feri.
4: Nagyon izgalmas a dolog.
1: Igen, na beszéljünk akkor a könyvről. Tehát az emberiség útja a kreatív szuperintelligencia és a csillagok felé. Ez ugye az ember, írod is, hogy ma már nem az evolúció végterméke az ember, hanem saját jövőjének tudatos tervezője. Ez, hogyha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk, amiről itt a műsorban legalább 4 éve, 5 éve folyamatosan beszélünk, akkor ez nyilvánvaló. De nem csak a mesterséges intelligenciáról van szó, hanem még olyan technológiákról, amik ugyanilyen alapvető átalakulást hoznak az életünkbe.
0: Nem csak ilyen, hanem mások is úgy gondolják, hogy vannak ezek úgynevezett exponenciális technológiák. És én a könyvem második fejezete szól, hogy a exponenciális technológiákról 9 ilyen technológiát sorolok fel. A mesterséges intelligencia, a robotika, a számítógép interfészek, virtuális és kiterjesztett valóság, a az lesz az utolsó, blokklánc, aztán a nanotechnológia, szintetikus biológia, 3D nyomtatás és a kvantum számítógép. És ugye ezek a exponenciális technológiák egyre inkább hatnak egymásra. És azzal még fokozódik az exponenciális hatásuk a társadalomra, az emberre, úgy az egész világra, és így eljuthatunk valamelyik ilyen intelligencia robbanáshoz, a szingularitáshoz.
1: Te a könyvben ezeket szépen sorra veszed, bemutatod ezeket, vagy pedig levonsz ezekből valamilyen következtetést, mint amennyire a Gibsoni regény is felvázolt valamilyen jövőt?
0: Egyrészt bemutatom, de nem, tehát úgy például leírom először, hogy mondjuk a 1990-es évektől hogyan jutottunk el a jelenig. Uh-huh. Ugye feltételezve azt, hogy a 90-es évek volt egyfajta társadalmi aranykor, meg ma már nagyon úgy tűnik, és ugye ami 2001. szeptember 11-én ért véget, és az ott egy folyamatos káoszban, folyamatos negatív spirálban van az emberiség, ugyanakkor a technológia pedig nagyon durván fejlődik ahhoz képest. És így többfajta jövő is felmerült. Tehát egyrészt egy ilyen technofeudalizmus prémképe fenyeget, a la Varoufakis, illetve egy transzhumán jövő is. És ugye, ahogy előbb szóba kerültek a nagyvállalatok, ugye ezek a nagyvállalatok, ott volt a Trump beiktatása, az egy gyönyörű példa volt arra, hogy a nagyvállalatok meg a politika hogyan csókolóznak össze. Viszont ezek a technológiák felhasználhatók arra is, hogy romboljuk ezt a egyre súlyosabb hatalmat. És ugye aztán pedig a könyvem második része úgy a transzhumán kultúráról felállítok benne 7 tézist, és annak kulturális, képzőművészeti, filozófiai, technológiai példákkal szemléltetem. És nyilván következtetéseket is vonok le belőle, mert a epilógusba felvázolok 4 távoli jövő forgatókönyvet, de hogy például a egyik ilyen állítás, hogy úgynevezett transzhumán technológiákkal megakadályozható az, hogy a környe a klímaválság klímakatasztrófává alakuljon át, és itt a geomérnökségről van egy elég hosszas eszmefuttatás, amit ilyen képzőművészeti meg egyéb példák vezetnek fel. De ilyen példa az egyik fejezet pont az a cím, hogy Machinal Ludens, tehát hogy az mesterséges intelligencia használt, ez az 3 fázis, mert először az ember alkot valamit a mesterséges intelligencia, ez ilyen klasszikus filmek, a következő fázis, amikor partnerként szerepel a mesterséges intelligencia, a harmadik fázis, amikor a mesterséges intelligencia kreatív, ott még nem tartunk abba az értelemben, ahogy a kreativitásnak azt a szintjét használjuk, amikor így valahogy mondjuk a semmiből teremtünk egy új világot.
1: A könyv címe Öröklétek, ugye a rövid címe. Ez az öröklétek is ezeket a transzhumán technológiákat fejezi ki?
0: Ugye örökléteknek azért van egy olyan olvasat is, hogy a transzhumanizmusban úgy benne van az is, hogy ezekkel a technológiákkal az emberi élet meghosszabbítható. Uh-huh. És ki is tolható akár a öröklétekig, tehát
1: a gondolkodásmódunk túlél bennünket, nagyjából így foglalkozom.
0: Fizikailag is akár.
1: Fizikailag is?
0: Ez a longevity. Igen, ezekkel a technológiák. Nyilván van, ezt mi még meg fogunk halni. Tehát, de ezekkel a technológiákkal előbb-utóbb eljuthatunk arra a szintre, hogy 20 évvel, 30, 40, 50, vagy például Ian M. Banks regényeiben ott 4-500 évig élnek az emberek. Ian M. Banksről elég sokat írok ebbe a könyvbe, aki a kedvenc science fiction írom.
1: Újabb kedvenc, igen. Jó, de itt az öröklét egy kicsit más értelmében is értelmezhető, nem csak a fizikai örökösle vagy meghosszabbított életünk, hanem az, hogy csomó minden túlél, ami nem tudom, technológiánk, felfogásunk, fejlesztésünk.
0: A szenvedéstől való megszabadulás is benne van ebben. Ugye ezért ezek a technológiák úgy agyszámítógép interfészeket veszük első körbe, arra találták ki őket, hogy így elveszített képességeket pótoljunk be. Második körbe viszont arra, hogy meglévő képességeket feljavítsunk. És tehát nem, öröklétek arra is gondolom, tehát ebben azért a fizikai halhatatlanság is benne van.
1: Feri, te techno-optimista vagy techno-pesszimista vagy?
0: Kettő között, de inkább techno-optimista, de nem hurrá-optimista. Nagyon szkeptikus vagyok, tehát úgy mindent megkérdőjelezek, és nekem az emberrel vannak problémáim. Tehát itt ugye az...
1: Mert technikával nem?
0: A emberrel több problémám van. Ugye emberek zömét ilyen a legalantasabb vágy, a hatalomvágy vezérli. És amikor látjuk ezeket az összefonódásokat, összeborulásokat, ott is ez nagyon szépen szemléltetődik, és ez szerintem sokkal inkább félő, mint hogy ők kitalálnak valamilyen technológiát, amit aztán mi ellenük fordítunk.
2: Gergő? Még az öröklétnél most, bocsánat, egy kicsit visszakanyarodok a Cyberpunk 2077-hez, mert abban van egy ilyen eléggé frappáns megoldás, hogy a Keanu Reeves-t alakítja Johnny Silverhandet, aki meghalt még valamikor a múltban, és a digitális pszichéjének a lenyomata egyfajta szellemként jelentkezik a játékban. És akkor tulajdonképpen vele beszélgetünk, de hát ő már régóta meghalt. Tehát tulajdonképpen ténylegesen egy szellem, de ugye elgondolkozik az ember, hogy lehetséges-e valójában az, hogy az emberi tudatot oly mértékben digitalizáljuk, hogy tulajdonképpen ilyen módon örökké élhessen.
3: Ugye aki állandó posztmodem hallgató, az emlékezhet a kínai ilyen halott emberekből létrehozott ilyen robotokra, akiket több órányi felvétel alapján működtetnek, és óriási piacuk van.
0: Feri. Ott erről egy film is egyébként, aha, most nem teszem a cím, egy dokumentumfilm, annyira nem volt jó egyébként.
1: De mi most nem a filmről, hanem a könyvedről beszéljünk, és mondd el nekünk, hogy kinek ajánlod az Öröklétek című könyvedet.
0: Öröklétet, hogy egyrészt mindenkinek ajánlom, másrészt nyilván van, akik így a technológiák iránt érdeklődnek, és a jövőt az valamilyen fogóckodókat keresnek.
1: Úgy, eligazodást.
0: Eligazodást, és hogy mondjuk ezek a technológiának milyen kulturális társadalmatásra, tehát egy elég komplexnek tartom, mert rengeteget dolgoztam rajta, és úgy vegyétek meg minél többen, és így jelezzetek vissza majd.
1: Köszönjük szépen, és gratulálunk a könyvhez.
0: Köszönöm szépen.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Azt hallottam, hogy vannak olyan diákok, akik a mesterséges intelligenciával megíratott dolgozat szövegekbe beleszórnak ilyen hibákat, annak érdekében, hogy ne legyen feltűnő, hogy a mesterséges intelligencia.
4: Ó, hát szerinted vannak ilyen diákok, akik nem maguk csinálják az anyagokat?
1: Ezt hallottam.
4: Ja, ezt hallottad. Hát.
1: Erről szólt a pletyka. Nem így van?
4: Az biztos, hogy ez az a macska-egér harc, az amióta iskola létezik, az azóta tart. Hát most ugye nyilván más frontokon küzd egymással a két fél, idézőjelbe teszem ezt egy kicsit.
1: Jó, de ezért érdekes, hogy egy harvardi diák készített egy olyan nyelvtan ellenes eszközt, ami szándékosan gyártja ezeket a nyelvtani hibákat a szövegbe. Ezért is mondtam a műsor elején, olyan, mint hogyha a helyes írás ellenőrzésnek a kifordítottja lenne. Pont fordítva működik, telerakja a nyelvtani hibákkal a szöveget.
4: Nagyon röviden engedjétek meg, hogy egy kis történeti hátteret tegyek emögé, hiszen az egész műsorunk gyakorlatilag a történeti háttérről szól. 1998-ban megjelent egy dolgozatom, amelyben leírtam azt a jelenséget, hogy írunk, és miért írunk úgy a gépen és a webes környezetekben, különösen az erősen interaktív és minél kevésbé nyilvános felületeken. Hát ez azért már régen volt, és ezt az írásbeliséget, ezt az írásmódot én elneveztem írott beszélt nyelvnek. Ezóta nyilván ez tovább fejlődött ez a dolog, meg maga a felület és a technológia is, az viszont tény, hogy mind a mai napig papír, a kézzel manipulálva tanulunk megírni papíron, tollal, meg ilyen eszközökkel, esetleg táblán, krétával, meg itt a homokba rajzolunk az ujjunkkal, és ehhez képest a billentyű használat, a monitor, a kijelző, stb. Tehát az egész technológiai környezet, tudok törölni, meg újraírni, meg minden nyom nélkül, stb. Arra ösztönöz minket, hogy a webes felületen ne legyünk annyira precízek, amikor írunk. Tehát valahogy benne van a gép előtt, a számítógépen való gépelési kultúránkban, hogy nem kell annyira precíznek lenni, és a többiek se annyira veszik ezt komolyan.
1: Zoli kizdével, ugye?
4: Igen, igen.
1: Mondatnak nincs kezdő nagybetűje.
4: Igen, mert minek, tehát addig
1: veszőt nem használunk.
4: Stb. Igen. A szövegeknek egyébként nem csak az írás és a félregépelések, hanem a szövegnek a mikro és a makro szerkezetet, tehát hogy miről szól, és milyen rendszerben jönnek egymás után a szerkezeti. Ezek mind régen leírtam, és szóval ez benne van a kultúránkban. erre reagált most tulajdonképpen, már nem arra, amit én írtam, hanem erre a jelenségre reagált ez a fejlesztő, hogy kifejlesztett egy olyan plugint, böngészőt csatlakot, a bedolgozó modul, senki nem mondja így, amely mesterséges, igen, vagyunk még egy párnak, mesterséges intelligencia segítségével az ő tapasztalatai szerint túlzottan mesterséges intelligencia ízű szövegeket vissza tudja humanizálni, és ezeket a jelenségeket, amit én az írott beszélt nyelvről írtam, tehát meg ott röviden összefoglaltunk az előbb, ezeket szépen becsempészi. Különböző fokozatai vannak, van nagyon finom fokozat, amikor csak alig, van a humán fokozat, nem próbáltam ki, mert hát nem
1: aki már hármast kapna nyelvtanból, meg van a elégtelen.
4: És van a CEO, tehát az ügyvezető igazgató szint, és ez különböző stílus szinteken avatkozik be a szövegbe. A dolognak szerintem zseniális kezdeményezés. Nyilván polemizálhatnánk arról, hogyha nem lenne már vége a műsorunknak, hogy mit hoz az iskolákban, de a dologban még érdekesebb a logika. Tehát csináltunk egy eszközt, ami emberivé teszi azt a szöveget, pedig egyszerűbben csak mi emberek írhatnánk meg, és akkor nem kellene ez az eszköz.
1: Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Herpai Gergelynek, Justin Viktornak, Kömlődi Ferencnek, a szerkesztőnek, Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak itt Budapesten, az utómunkát végző Asszony Zsoltnak, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
6: Postmodern. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A következő napokban megdőlhet a hőségrekord Szlovákiában. Már 589 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati régióban harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnap. A mikrofonban áll Gazsik Viktória, következnek a részletek. Valószínűleg megdől az országos melegrekord, a hőmérséklet 3 egymás utáni napon is meghaladhatja a 40 Celsius fokot, tájékoztatott a közösségi oldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A jelenlegi maximumot 2007. júliusában mérték Ugyallán, amikor a hőmérséklet elérte a 40,3 Celsius fokot. A legnagyobb hőség hétfőn várható, amikor a maximum érték a 41 fok határát is elérheti. Az intézet szerint ez példátlan helyzet a modern mérések kezdete óta. Az ország nagy részén már most is érvényben vannak a hőségriasztások különböző fokozatai. A hatóságok a lakosságot fokozott óvatosságra, megfelelő folyadék bevitelre és a nap kerülésére intik, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében. A rendkívüli hőség emellett növeli a kiszáradás és a tűzveszély kockázatát is. A szlovák tűzoltó és mentőszolgálat fokozott tűzveszélyre figyelmezteti a lakosságot az országban uralkodó hőség és szárazság miatt. A hatóságok szerint a jelenlegi időjárási helyzetben még egy kisebb figyelmetlenség is súlyos erdőtüzet okozhat, ezért több megyében különleges tűzveszélyes időszakot rendelhetnek el. Ilyenkor tilos többek között az avarégetés, a nyílt láng használata, a dohányzás erdős területeken és a szabadtéri tűzgyújtás nem kijelölt helyeken. A tűzoltók fokozott ellenőrzéseket végeznek, és a szabályszegés akár jelentős pénzbírságot is vonhat maga után. Szlovákiában idén június 28-ára esik az adómentesség napja, amely jelképesen azt mutatja, meddig dolgoznak az állampolgárok és a vállalatok az állam finanszírozására. A Szabadság és Vállalkozás Intézete szerint ez két nappal későbbre tolódott 2025-höz képest, ami a helyzet enyhe romlását jelzi. A szervezet vezetője Ján Oravec szerint a jelenség mögött a magas költségvetési hiány és a demográfiai kihívások állnak. A számítások alapján a munkavállalók a bérköltségek mintegy 45%-át tarthatják meg adók és járulékok után. Az intézet figyelmeztet, reformok nélkül a közpénzügyek fenntarthatósága tovább romolhat, miközben az uniós átlag július elejére esik. 589-re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelentette be Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes elnöke. A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés tegnap hajnalban rázta meg az országot, a legsúlyosabb károk az északi tengerparti térségekben keletkeztek. Mintegy 3000 ember megsérült, a mentő alakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak az összeomlott épületek romjai között. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint a halálos áldozatok száma akár a 10 000-et is elérheti, miközben az eltűnteket kereső nyilvántartásban már közel 50 000 ember szerepel. 6 és feles erősségű földrengés rázta meg ma este hajnalban a Fülöp-szigetek déli partvidékét. A rengés epicentruma Mindanao szigetének közelében a tengerben volt. A hatóságok egyelőre nem jelentettek halálos áldozatokat vagy jelentősebb károkat, és szökőárriadót sem adtak ki. A térséget alig 3 hete egy 7,8-as erősségű földrengés sújtotta, amely 81 ember halálát okozta, több mint 1000-en megsérültek és 1000-ek kényszerültek elhagyni otthonukat. A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ezért a földrengések gyakoriak az országban.
0: Időjárás.
1: A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú, az ország egyéb részeiben másodfokú hőségriasztás lesz érvényes holnap. Éjjel legkevesebb 17, legfeljebb 23 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 30 és 39 fok között alakul, gyenge légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kisiklott egy villamos Pozsonyban a Tomásikova utcában a Vajnorszkáj irányába, két menetsában akadályozza az áthaladást. 25 perces torlódásra figyelmeztetnek a D1-esen nagyszombat előtt Pozsony felől, sebességet mérnek Rozsnyó elején Pelsőc irányából. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
4: Alkotmányos vita robbant ki Csehországban amiatt, hogy kiképviselje az országot a júliusi NATO csúcson. A kormány eredetileg úgy döntött, hogy Petr Pavel államfő nem lesz tagja a delegációnak. Pavel szerint viszont a külföldi képviselet az elnök alkotmányos feladatai közé tartozik, ezért az alkotmánybírósághoz fordult. Hogy ez csak protokoll vita vagy mélyebb hatalmi konfliktus a cseh kormány és az államfő között, arról Vas Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját kérdezem. Miről szól valójában ez a vita Csehországban? Egy NATO csúcs delegációjáról, vagy inkább arról, hogy ki irányítja a cseh külpolitikát?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően ennek a helyzetnek egyből három dimenziója is van. Az egyik az egy nagyon érdekes alkotmányjogi kérdés, hiszen ilyenre, amit most a köztársasági elnök csinált, illetve amilyen döntés az Alkotmánybíróság részéről született, ilyenre nem igazán volt még precedens Csehország történetében. Itt ugye erről a hatásköri keresetről van szó, amelyet a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz benyújtott a héten, miután ugye kiderült, hogy a Babis kormány nem támogatja az ő részvételét, vagy nem engedi meg az ő részvételét a NATO csúcson. A másik dimenziója az egyértelműen egy ilyen belpolitikai dimenzió, hiszen itt ugye van egy koalíciós kormány, a koalíciós kormánynak ugye tagja ez a motoriszti párt, vagy autós párt, aki ugye adja a külügyminisztert, és közte és a párt között, illetve a köztársasági elnök között már a kezdetektől végighúzódik egy ilyen konfliktus, amelynek az egyik példája ez, amit a héten láthattunk. És van egy harmadik dimenziója, az pedig a védelmi kiadásokról szóló kérdés, amely nagyon jól, Csehország példája nagyon jól szemlélteti azt a dilemmát, amiben az európai államok sok esetben kerülnek a NATO kiadások, a védelmi kiadások növelése szempontjából. Itt ugye arról van szó, hogy Csehországnak sem az előző évben, sem idén nem sikerül elérni a NATO által irányzott 2%-ot, vagyis hogy a GDP 2%-át védelmi kiadásokra költsék, és ugye tavaly született a tavalyi NATO csúcson egy olyan döntés, hogy ezt a 2%-ot ezt fokozatosan 5%-ra fogják növelni. Ez ugye Csehország számára egy jóval hosszabb távú kihívást jelent, mert hogy ugye ezt az alapvető 2%-ot, amit még 2014-ben irányoztak elő, ezt sem sikerült teljesítenie.
4: A cseh alkotmány szerint az államfőnek feladata az ország külföldi képviselete. Most hol húzódik a határ az elnök és a kormány jogkörei, vagy külpolitikai jogkörei között? Ugye erre valamelyest talán már választ is adott az Alkotmánybíróság.
5: Így van, ugye itt Petr Pavel beadott egy ilyen hatásköri keresetet, amit kiegészített ezzel az ideiglenes intézkedési kérelemmel. Tehát itt alapvetően két dologról van szó, de ezek összefüggenek egymással. Itt ugye nagyon gyorsan kellett az Alkotmánybíróságnak döntenie, hiszen a csúcs az július 7-8-án lesz, és ezen a héten kell az akkreditációt véglegesíteni. És ugye a kormány nem akkreditálta a köztársasági elnököt. Itt ugye arról van szó, hogy ezen a NATO csúcson részt vehet-e a köztársasági elnök, és arra kérte az Alkotmánybíróságot ugye Pavel, hogy döntsön arról, hogy vagy mondja ki, hogy kizárólag a köztársasági elnök dönthet arról, hogy részt vesz a NATO csúcson, hogy sem a kormány, sem a külügyminiszter, sem pedig maga a külügyminisztérium nem akadályozhatja ebben. és hogy kötelesek időben biztosítani számára az akkreditációt, valamint ugye a repülőgépet is, tehát semmivel nem akadályozhatják a részvételét. És ugye külön kérte, hogy az ankarai csúccsal kapcsolatban minél hamarabb hozzanak döntést, tehát erre megszületett az Alkotmánybíróság álláspontja, hogy Pavelnek képviselnie kell Csehországot. Itt ugye egy alkotmányos szokásról is tulajdonképpen szó van, hiszen amióta világ a világ, egyszer nem vett részt, vagy egyszer volt olyan eset, amikor nem vett részt cseh elnök, tehát köztársasági elnök NATO csúcson, ez ugye a 2022-es csúcs volt, ott Zeman már egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni, de alapvetően ugye Csehországban az elnök vesz részt, képviseli vagy vezeti a delegációt ezeken a NATO csúcsokon, ugye tavaly is Pavel vezette, és még az akkori külügyminiszter volt a delegáció része. Itt Babiséknál ez változik, hiszen ugye, és az, azért az európai országok dilemmáját is mutatja, hogy egy dolog aláírni és megígérni azt, hogy a védelmi kiadásokat növeli egy adott kormányzat, de egy másik dolog ezekért felelősséget vállalni és ezeket meg is valósítani. Nem csak Csehország jár, vagy van ebben a pozícióban, de ugye itt ketté ágazik az, hogy itt az ország milyen álláspontot képviseljen, ugye Pavel egy olyan NATO-s háttérre rendelkező köztársasági elnök, aki alapvetően nagyon fontosnak tartja ezeknek a védelmi kiadásoknak a növelését, míg Andrej Babis, aki ugye a költségvetéssel ténylegesen dolgozik, ezzel szemben jóval szkeptikusabb, és bár ígéri, hogy ezeket a kiadásokat növeli, itt alapvetően azt látjuk, hogy nem nagyon tudja, tehát hamarabb ugye most lehetővé tette azt, hogy az energiaárakban támogatást kapjanak a lakosok, vagy hogy infrastruktúrális fejlesztéseket hajtsanak végre, míg a védelmi kiadásokra való költés az inkább egy ilyen másodlagos, harmadlagos kérdés. Ez ugye egy érdekes dolog, ha csak az európai térképre tekintünk, hogy azok az államok, amelyek a külső határon vannak, azok az államok jóval hamarabb teljesítik ezeket a követelményeket, míg ugye Csehországgal együtt például Albániának vagy Szlovéniának sem sikerült ezt a 2%-os követelményt teljesítenie idén. Azok az államok, amelyek egy kicsit így távolabb vannak a földrajzilag a feszültebb régióktól, azok nem annyira figyelnek arra, vagy éreznek arra a késztetést, hogy ezeket a kiadásokat növeljék. Tehát van egy ilyen konfliktus is a két fél között, és ugye itt alapvetően Babis azzal érvel, hogy lehet, hogy ki lehet pipálni, hogy az adott NATO-s elvárást teljesítette egy ország, de nem biztos, hogy azok a költések hatékonyak és megfelelőek, míg Petr Pavel azzal érvel, hogy igenis ezeket mindenképpen teljesíteni kell, ezeket a vállalásokat.
4: Ön az előbb a cseh köztársasági elnökről szólva azt mondta, hogy NATO-s háttérrel rendelkezik, hát ugye ez azt jelenti, vagy azt is jelenti, hogy Petr Pavel korábban NATO tábornok volt, tehát ugye a védelmi ügyekben különösen otthon van. Ez mennyire játszhat szerepet abban, hogy nem akarta elfogadni a kormány döntését?
5: Ez is természetesen abszolút szerepet játszik abban, hogy a NATO csúcson ott szeretne lenni, tehát itt alapvetően van egy ilyen belpolitikai és személyes összefonódás is abban, hogy Pavel ezeken a találkozókon, vagy itt ebben az esetben az ankarai csúcson részt vegyen.
4: Lehet ennek az ügynek hosszabb távú következménye, mondjuk a cseh belpolitikai rendszerre nézve? Tehát arra gondolok, hogy várható, hogy pontosabban kell majd szabályozni az elnök és a kormány külpolitikai szerepét?
5: Tulajdonképpen két dolog van, ha alkotmányjogi szempontból nézzük. Az egyik az, amiben most gyors döntés született, de magát a hatásköri keresetét, amit hétfőn beadott, azt még hónapokon keresztül akár tárgyalni fogja az Alkotmánybíróság. És ugye, hát hogyha tisztán jogi szempontból nézzük, akkor nem feltétlenül kell neki hasonló döntést hozni a hatásköri keresetet illetően, mint ahogy az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban most ugye láthattuk, hogy milyen döntést hozott. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy itt egy közvetlenül választott elnöki pozícióról van szó, tehát alapvetően máshogy működik a köztársasági elnök jogköre, vagy a szimbolikusnál jóval több szerepe van a Csehország köztársasági elnökének, mint ami például Magyarországon megfigyelhető. Úgyhogy igazából itt az várható elsősorban, nyilván fontos lesz az, hogy az alkotmánybíróság a hatásköri keresetet illetően milyen döntést fog hozni, de az várható, hogy itt még tovább fog folytatódni a szkanderezés, úgymond a Babis kormányzat és Pavel között abban, hogy a köztársasági elnök ugye mennyire tudja képviselni majd Csehország külpolitikáját, akár az ilyen fórumokon is, mint amilyen a júliusi NATO csúcs lesz.
4: A cseh NATO delegáció körüli vita jóval többről szólhat tehát, mint egyetlen külföldi út megszervezéséről. A kérdés az, hogy a külpolitikai képviseletben hol húzódik a kormány és az államfő hatáskörei közötti határ, és mit jelent mindez egy olyan időszakban, amikor a NATO-n belül is komoly politikai és védelmi döntések születnek? Vas Ágneste, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm a lehetőséget.
4: Újra megakadt Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamata. Magyarország nem támogatta annak a levélnek az elküldését, amely a csatlakozási tárgyalások következő szakaszához, a klaszterek megnyitásához kellett volna. A vita egyszerre szól Ukrajnáról, Moldováról, a magyar kisebbségi jogokról, a nyugat-balkáni országoknak küldött üzenetről, és arról is, meddig bírja az Európai Unió az egyhangúsági döntéshozatalt. Erről is kérdezem Arató László brüsszeli tudósítót. Tulajdonképpen mit is vétózott meg most Magyarország, illetve miért fontos ez az uniós bővítés folyamatában?
6: Ugye ott tartunk, hogy két év után megnyílhatott az első tárgyalási klaszter, az alapok című fejezet. Ez volt az, amit az előző magyar kormány nem engedett megnyitni. Ez a hagyományos az első fejezet, ami megnyílik, és az utolsó, ami lezárul, és minden tagállam az ajánlása szükséges megnyitáshoz és lezáráshoz is. A következő lépésekben 6 ilyen tárgyalási klaszter van, ez az Európai Uniós joganyagnak a 6 nagy területe, és a következő lépésben ugye nyilván a további tárgyalási klasztereket kellene megnyitni, van ennek egy metodológiája, hogy milyen sorrendben, meg hogy épülnek egymásra a különböző jogterületek, és ezek úgy történnek, hogy a tagállamok ismertetik az adott területtel kapcsolatos, meg a tagjelölt állammal kapcsolatos álláspontjukat. Tehát, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mennyire felkészült azon a téren a tagállam, mi az, ami hiányosság, mivel kéne még foglalkozni, és akkor ezt egy levélben rögzítik, amit elküldnek az Európai Bizottságnak, és az Európai Bizottság, aki ezt az egész folyamatot koordinálja, ennek birtokában tudja aztán a tagjelölt országot felkérni arra, hogy akkor a következő klasszert nyissuk meg, és hát itt a tagállami álláspont ez, nézzük meg a ti álláspontotok mi a tárgyalás során. Na most ez a levél hiányzik. Az Európai Unió tagállamainak egy jó része, most egy gondba vagyok a határozóval, mert a jelentős rész az túlzás lenne, a nagy része is túlzás lenne, de azért számosan azon vannak, hogy már most megnyissuk az összes többi hiányzó 5 klasztert, és hát úgy néz ki, hogy ezt biztos, hogy nem fogjuk egyelőre elérni. Itt az a cél, hogy sikerül egy olyan kompromisszumot kötni, hogy az 5 helyet nem, 5 helyet mondjuk 1 vagy 2 klaszterben legyen tagállami álláspont, vagyis, hogy a magyarok is hozzájáruljanak ehhez a tagállami állásponthoz, mondjuk 1 vagy 2 klaszter esetében. Tehát itt tartunk most, ez egy folyamat, szóval ez azért változhat, a nagykövetek folyamatosan tárgyalnak róla.
4: Mennyire örökölte meg a Tisza kormány, az Orbán kormánytól, vagy a Fidesz kormánytól ezt az álláspontot, és mennyire sajátja ez Magyar Péter miniszterelnöknek?
6: Én inkább úgy látom, hogy ezt a kampányból hozta magával a Magyar Péter, tehát ugye a kampányban azért, hogyha Ukrajnáról volt szó, akkor egy pragmatikus álláspontot képviselt Magyar Péter, de mondjuk ez elég messze volt a hurrá optimizmustól. Szóval én azt hiszem, hogy valami nagyon mérsékelt vagy fontolva haladás dolog az, amit ő Ukrajna kapcsán elképzel, és úgy gondolhatja, hogy ha itt megnyílik egy csatlakozási fejezet, és utána egy héttel később már megnyílik még öt, akkor az olyan tempó, ami ellentmondhat az ő választási ígéreteivel, vagy a kampányban megfogalmazott tézisekkel. Szerintem ezen próbál ő egyensúlyozni. Egyébként van némi ellentmondás abban, ami az ő álláspontja, mert hogy azt mondja, hogy most az ukránoknak megnyitottuk egy fejezetet, megnyitunk még ötöt, hát mennyire igazságtalan ez a nyugat-balkáni országokkal szemben. Ugyanakkor azt is mondja, hogy a csatlakozási folyamatnak merit-based-nek, tehát érdemeken alapulónak kell lenni. Hogyha érdemeken alapuló, akkor teljesen mindes, hogy a többi tagjelölt állam az hol tart ebben a folyamatban, hány fejezet nyílt meg, hány zárult le, miért, stb. Teljesen mindegy, mindig csak az adott tagállamnak a meridjei, tehát az érdemeit kell nézni, hogy ő azzal kapcsolatban, azzal a területtel kapcsolatban mennyire felkészült, és hogy adjunk-e neki lehetőséget, hogy ezt megmutassa, hogy mennyire felkészült. Egyébként a nyugat-balkáni országok is hát nagyon eltérő fokozaton állnak, hiszen van köztük két ország, Albánia és Montenegro, akiknek a csatlakozási folyamata nagyon jól halad, nagyon sok minden történik. Jövőre mind a kettőnek mindegyik fejezete és mindegyik klaszterje le fog zárulni, szóval vannak ott éltanulók, meg vannak olyanok is, akik kevésbé haladnak, és akikkel az EU sem nagyon tud bizonyos területeken mit kezdeni, de hát ez a merit base, az érdemeken alapuló csatlakozási folyamat.
4: Mielőtt rátérnénk a nyugat-balkáni országokra, illetve Moldovára, még egy kérdés erejéig maradjunk Ukrajnánál. Ugye a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira is hivatkozok Budapest, tehát hogy mi lenne az a konkrét ukrán lépés, amely után Budapest már nem tudná hitelesen föntartani a blokkolást, tehát hogy amikor már nem kisebbségvédelmi kérdés lenne ebből?
6: A kisebbségvédelemnek az ügye az egész csatlakozási folyamaton át fog húzódni, mert hogy ez abban a fejezetben, abban a klaszterben van kezelve, amit megnyitottak először, és amit lezárnak utoljára. Tehát Magyarország, és ez így is van a politikai megállapodásban, Magyarország bármikor behúzhatja ezzel kapcsolatban a kéziféket. Ez egy erős politikai fegyver, plusz ezt a megállapodást beemelték az uniós dokumentumok közé, ami azért jelentős, mert a többi tagállam is látja, és kvázi ez a többi tagállamnak is az álláspontja. Tehát az összes tagállam tudja azt, hogy a magyaroknak milyen elvárásai vannak, és az ukránok mit vállaltak ezzel kapcsolatban. Hogyha ott valami sérül, akkor az EU érdekeivel megy szembe, és akkor a többi tagállamnak is fel kell lépni ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy jó fegyver itt a csatlakozási folyamat során. Az ukránok nem nagyon tehetik meg, hogy ezt figyelmen később, nem tehetik meg, hogy figyelmen kívül hagyják, hogyha uniós tagok akarnak lenni.
4: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Arató László brüsszeli tudósítóval beszélgetünk. Moldova ugye eddig Ukrajnával együtt haladt a csatlakozási folyamatban. Most reálisan leválaszthatják, vagy elválaszthatják ezt a két országot, vagy pedig politikailag továbbra is együtt kezelik Moldovát és Ukrajnát?
6: Igen, pontosabban Ukrajnával együtt nem haladt, hiszen ugyanúgy ez a két éves blokkolás, ami Magyarországot érintette, az érintette Moldovát is. Felmerült már komolyan az, hogy ennek a két országnak a folyamatának a szétválasztása az történjen meg, mert hogyha Ukrajna politikai okokból valamilyen akadályba ütközik már megint, akkor Moldova ne veszítse el újra ezt az időt, és nincs erről döntés, volt most egy EU-Moldova csúcs, itt többen is felvetették, hogy ezt inkább szedjük külön, de még erről nem született döntés. Moldova egyébként hasonlóan az ukránokhoz azt csinálta ebben a két évben, ugye az, hogy őket együtt kezelik, az egy politikai döntés volt, tehát az egész csatlakozási folyamatuk együtt indult és együtt tart, ahol tart. Olyan politikai döntés, ahogy mondtam, hogy ezt választjuk külön, olyan nincsen, talán egyébként logikus lenne, hogy legyen. Szóval, hogy Moldova ott tart, ahol az, amit az ukránok is csináltak, hogy ebben a két évben függetlenül attól, hogy nem voltak megnyitva tárgyalási fejezetek, ők az adott tárgyalási fejezetben, fejezeteknél az Európai Bizottság közreműködésével a jogharmonizációs folyamatot jelentős részben elvégezték. Tehát ahogy az ukránok, ugye a moldávok is az EU-s joganyagot megkezdték átültetni a saját jogrendjükbe, saját joganyagukon hajtottak végre olyan változásokat, amit az EU-s csatlakozás megkíván, annak érdekében, hogyha majd akkor megnyílik az a tárgyalási fejezet, akkor azt mondják, mondani, hogy kérem szépen, mi ezt a házi feladatot már itt elvégeztük, tessék nézni, itt vannak a vonatkozó jogszabályok, intézményi változások, stb. Ez egyébként egy nagyon pozitív dolog, és amikor arról beszélünk, hogy talán azt még mondhattam volna, hogy gyorsított csatlakozás, nincs olyan, hogy gyorsított csatlakozás, tehát nincs ilyen eljárás, olyan van, hogy egy csatlakozás gyorsabb vagy lassabb. Az ukránok és a moldávok is gyorsabban szeretnék ezt a folyamatot, vagy gyorsabban akarják csinálni ezt a folyamatot, de hogyha nézzünk egy hát idézőjeles török, és akkor a csatlakozási folyamat van idézőjelbe, ők meg nem olyan gyorsan akarják csinálni, mert 20-valahány éve csinálják, vagyis hogy nem csinálják. Szóval, hogy és akkor itt visszakanyarodhatunk az érdemeken alapuló bővítésre. Szóval, hogy a moldávok is érdekeltek lennének abban abszolút, hogy gyorsabban haladjanak, de ahogy Ukrajnának nagyban ott van a háború, ott a Moldáviának kicsiben ott van Transnistria kérdése, amelyik egy olyan terület, ahol nem ellenőriz a moldáv kormány, de bejönne az EU-ba. Tehát ez így eléggé ellentmondásos, csak úgy, mint a háború, ez is kizáró tulajdonképpen, szóval, hogy ott, amíg nem lesz politikai megállapodás, addig teljesen mindegy, hogy hány jogszabályokat közelítik az Európai Uniós joghoz.
4: Most a magyar blokkolás vagy vétó kapcsán az jutott eszembe, hogy Moldova szempontjából mennyire igazságtalan ez a helyzet. Tehát, hogy nem az van most, hogy Moldova ráfizet arra, hogy Magyarországnak Ukrajnával van baja?
6: De, és ez eddig is így volt. Sajnos igen, ezért lenne értelme annak, hogy szétválasszák az ő folyamatukat. Itt a háttérben sok minden lehet. Én leginkább arra gyanakszom, hogy magát ezt az egész bővítést, ugye van, tehát első körben ott van a hadnyugat-balkáni ország, meg ott van ez az ukrán-moldovai duó, akik ugye legfelkészültebbek, de ezek is vannak fokozatai. Szóval, hogyha az EU bővül, akkor az EU-nak is változnia kell. Tehát a jelenlegi EU nem lesz képes, a jelenlegi EU struktúra nem fog tudni működtetni egy 35 tagú Európai Uniót, különösen, hogyha további országok, akkor ezek, mert hogyha San Marinoval kellene bővülni, az nem jelentene különösebb problémát. Szóval itt az EU saját magára is vár tulajdonképpen, és ha valaki úgy érzi, hogy az EU húzza az időt, akkor szerintem jól érzi, mert hogy először az Európai Uniónak a saját belső szerkezetét is át kell gondolnia, hogy ebben a konstrukcióban akarja-e behívni ezeket az új tagállamokat, és akkor itt eljuthatunk az egyhangú szavazás eltörléséig, vagy ahhoz, hogy például most ugye minden tagállam ad egy biztos, akkor kell ide 35 biztos, szóval ez csak a felszín, de hogy ilyen jellegű kérdéseket is tisztázni kell, plusz az, hogyha becsatlakoznak, akkor az EU-s GDP rendkívül le fog csökkenni, ez lehúzza a különböző átlagokat, és gyakorlatilag a mostani uniós országok közül senki nem lesz az, aki uniós forrásokra jogosult lehet. Tehát az egész finanszírozási szisztémát is újra kellene gondolnia az Európai Uniónak, és ezt a munkát még nem végezték el a jelenlegi tagállamok, és hát ez könnyű másra kenni azt, hogy miért nem haladunk, de azért az EU-nak is megvan a felelőssége.
4: Tényleg, és ha már említette az egyhangúsági döntéshozatal problematikáját, ebben a kérdésben körvonalozódik valamilyen megoldás vagy változás?
6: De ugye ahhoz, hogy eltörjük az egyhangúságot, ahhoz kellene egy egyhangú döntés arról, hogy eltöröljük. És az egész egyébként a szerződések módosításával kellene járjon, és hát legtöbb tagállam azt mondja, hogy erre az útra kell lépni. Sokan éppen Magyarország példája miatt, amikor az előző magyar kormány ok nélkül használta a vétót, tehát nagyon sokat átadt az Orbán kormány a vétó intézményének, azt tegyük hozzá, de azért kis tagállamok, Málta, Ciprus, én el tudom képzelni, hogy nagyon aggódik a vétójoga miatt, mert nekik tényleg nagyon kis tagállam, pár százezer lakossal, nekik az egyetlen érdek érvényesítő képességük a vétó, ami egyébként nem egy általános fegyver, mert a vétó az a kivétel a szavazási eljárások során, tehát főszabály szerint nem egyhangúan szavaznak már most sem az EU-ban, van néhány terület, és akkor ide korlátozódik ez az érdek érvényesítési képesség ezeknek az országoknak, szóval ezt a vitát időnként megnyitják, de hát nem olyan fórumon, ami erről döntést tudna hozni, tehát itt mindenképpen el kellene dönteni azt, hogy az EU-nak a jövője az mi lesz, és akkor ehhez hogyan viszonyulnak majd a szerződések, de egyébként most, hogy lehet látni a következő 7 éves költségvetésnek a számait, azok olyan számok, és ugye ez 2035-ig van, azok olyan számok, amik 27 tagállamra vannak szabva. Tehát nincs benne az, hogy bővülne bárhogy. Persze időközben is lehet költségvetéseket módosítgatni, de én inkább egy új EU-t az 2035-től számolnék.
4: Végezetül mi lehet a következő lépés? Tehát az Európai Unió megpróbálja megkerülni a magyar vétót, vagy ebben a folyamatban nincs is ilyen jogi lehetősége?
6: Nem lehet megkerülni. Szerintem ez a vita nem olyan borzasztó nagy most még. Én azt gondolom, hogy ennek lesz egy kompromisszumos megoldása. Mondjuk egy hónapon belül majd az új elnökség az be tudja jelenteni, hogy hát ha nem is öt, hanem egy vagy két területen, akkor ezt a levelet elküldik az ukránoknak, és akkor mondjuk év végéig megnyithatnak új tárgyalási fejezeteket. Szóval szerintem fog haladni ez a dolog, de hát kompromisszumokat kell majd kötni mindenkinek. Az új magyar kormány is egyébként látható hajlandó a kompromisszumokra, és a többi tagállamnak is ezt valamilyen szinten kezelnie kell, de én mondjuk nem érzek túl nagy pánik hangulatot ezzel kapcsolatban, sok minden, tehát nem végérvényesen nem veszett el semmi. Inkább egyébként az, amiről beszéltünk is, az egy probléma, hogy a moldávok ennek mindnek a kárvallottjai.
4: Ukrajna és Moldova uniós csatlakozása tehát továbbra sem pusztán technikai folyamat, hanem erős politikai alkú is. Magyarország vétója egyszerre veti fel a kisebbségi jogok, az uniós bővítés hitelessége, a nyugat-balkáni országok helyzete és az egyhangúsági döntéshozatal problémáját. Arató László brüsszeli tudósítót hallották. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
6: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
4: Venezuela és Japán is erős földrengéseket élt át szerda este. Venezuelában egymás után két nagy erejű rengés okozott súlyos károkat. Japán északkeleti részén pedig szintén komoly földmozgást mértek, bár ott a jelek szerint nem alakult ki hasonló katasztrófa helyzet. A reggeli műsorának vendége Csicsai Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológusa. Miért éppen Venezuela, vagyis lehetett-e számítani ebben a térségben arra, hogy megmozdul a föld, mennyire gyakoriak ott az ilyen földmozgások?
7: Venezuela északi része az szeizmikusan nagyon aktív terület. Itt egy úgynevezett transform törésvonal található, ami azt jelenti, hogy két litoszféra lemez egymás mellett csúszik el. Venezuela esetében egy kisebb karib lemez csúszik, vagy végez horizontális mozgást jobboldali irányba a nagy dél-amerikai lemez mellett. Az ilyen típusú törésvonalaknál az ilyen erősségű földrengések elég gyakoriak, sőt néhány esetben még 8-as erősségű, vagy annál erősebb is keletkezhet. De Venezuela esetében ez a 6-os, 7-es erősségű földrengések viszonylag gyakoriak. Ha megnézzük a statisztikát, a katalógust, a földrengés katalógust Venezuelára értelmezve, akkor az elmúlt 400 év alatt 9 darab földrengés volt, ami 7-esnél erősebb, és 8 darab földrengés, ami 6-osnál erősebb. És ha a pontosabb katalógust nézzük, akkor az utolsó 120 évben volt 12 darab nagyon erős földrengés. Statisztikailag 10 évente keletkezik, vagy pattant ki Venezuela területén ilyen erős földrengés.
4: Mitől függ valójában az, hogy egy földrengés mennyire lesz pusztító? Tehát, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt még a magnitudon kívül?
7: Nem minden esetben maga a földrengés okozza a legnagyobb pusztítást, de annyit elmondhatunk, hogy ha minél sekélyebb egy földrengés fészke, annál nagyobb kárt tud okozni. És sok esetben az úgynevezett másodlagos hatások okozzák a legnagyobb kárt. Ezek közé tartozik a szökőár, sárlavinák, kőlavinák, vagy az úgynevezett talajfolyósodás. A másik nagyon fontos tényező, hogy az adott országban hogyan van kiépítve az infrastruktúra, esetleg az épületek földrengés ellenálló képessége milyen szinten van.
4: Ezért pusztított kevésbé a Japánban bekövetkezett földrengés, mert ez gyakorlatilag egy időben volt a kettő, ott pedig alig hallani károkról.
7: Ez is közrejátszik, például ha Japánt vesszük, akkor talán az első helyen lévő ország, amelyik föl vannak készülve a földrengések ellen, mind gyakorlatban, mind az építkezés területén. Például Japánban egy híd úgy van megépítve, hogy egy 7-es erősségű földrengést ki kell bírnia. Nem tudom, hogy Venezuelában az létezik-e. Biztos ott is van egy pici, az épületeknek pici antiszeizmikus képessége, de az elenyésző Japánhoz képest.
4: Egy ilyen nagy földrengés után mennyire kell tartani utórengésektől? Tehát lehetnek ezek az utórengések önmagukban is veszélyesek? Mondjuk gondolom, hogy főleg akkor, amikor már a nagy vagy a fő rengés megingatta az épületeket, vagy meggyengültek ezek a lakóházak.
7: Ilyen erős földrengéseknél a szeizmikus aktivitás az adott területen az megélénkül, és ez eltarthat pár hónapig, esetleg évekig. És ha megyünk az időben előre, akkor az intenzitás ezeknek a földrengéseknek csökken. Gyengébb földrengésből mindig több lesz, és erősebb földrengésből mindig, tehát utórengésből kevesebb. Igen pici az esély, hogy jön egy olyan földrengés, ami erősebb ennél az úgynevezett Iker földrengésnél. A már a főrengés alatt megsérült épületeket, ezek a utórengések tovább gyengíthetik.
4: Ugye sok ezer kilométerre vagyunk ezeknek a földrengéseknek a helyétől, de mégis Szlovákiában is érzékelhető, mérhető az ilyen földrengés. Önök, szeizmológusok, ilyenkor mit látnak Szlovákiában egy mérőállomás, vagy mérőműszeren? Tehát, hogy hogyan, mennyire érzékelik ezek az itteni szeizmométerek ezeket a földrengéseket?
7: Mivel ilyen erős földrengéseknél hatalmas energia szabadul fel, tehát a műszerek azok regisztrálják ezeket az erős földrengéseket. A Szlovák Nemzeti Szeizmológiai Hálózat olyan érzékeny, hogy 5 és feles erősségű magnitúdójú földrengést bárhol tud lokalizálni, regisztrálni, és az epicentruma lehet a föld másik felén is. Természetesen hozzánk közelebbi földrengéseket, gyengébbeket is jelzi, de mondom, ilyen 6-7-es erősségű földrengéseknél annyira hatalmas energia szabadul fel, hogy ezeket a mérőműszereket, amik nagyon érzékenyek, és arra vannak tervezve, hogy a lehető legtöbb földrengés regisztrálják, tehát sokkolja ezeket a műszereket az a földrengés.
4: És mennyire látják, vagy láthatják, vagy jelezhetik előre a műszerek a földrengést, vagy ez utópia?
7: Előre a műszerek nem tudják jelezni. Vannak pár ilyen markér lejelenségek, amik tudják, hogy talán erősebb földrengés keletkezik. Valahol tudják jelezni pár perccel előtte, hogy valószínűleg lesz egy erősebb földrengés, de ez nem az adatok alapján, ezek más jelenségek alapján.
4: És ilyenkor elég idő van arra, hogy mondjuk fedezékbe bújjanak az emberek, vagy ez túl kevés ez a néhány másodperc arra, hogy segítsen, hogy időt adjon az embereknek?

0: voltak erős földrengések. Nem állt le a tektonikai mozgás, tehát a jövőben is számítunk, hogy előbb-utóbb lesz erősebb földmozgás, mint ami például volt most februárban Somorjánál, vagy három éve Kelet-Szlovákiában. Három éve Kelet-Szlovákiában volt 4,9-es erősségű földmozgás, és Szlovákia területén még annál erősebb is volt. Mi úgy mondjuk, hogy statisztikailag Szlovákia területén 100 évente pattan ki egy földrengés, aminek a magnitúdója 5 vagy több.
1: Akkor most 100 évig nyugalmunk lesz ezek szerint Szlovákiában, a statisztika alapján legalábbis.
0: Hát, durván fogalmazva igen, de inkább úgy mondanám, hogy nem, mert Szlovákia területén több ilyen szeizmikus zóna van, ahol 5-ös erősségű, vagy annál kicsit erősebb földrengéshez vezethetnek ezek a tektonikus mozgások. Például egyik ilyen zóna az a Kis-Kárpátokban van, másik zóna Komárom és környéke, harmadik zóna az pont keleten, Varanó környékén, és nem szabad elfeledkezni Besztercebánya környékéről is. Ott is volt a múltban nagyon erős földrengés.
1: Csicsai Krisztián, a Szlovák Tudományos Akadémia szeizmológusa volt a reggeli vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített értelmezni a történteket.
0: Én is köszönöm.

0: következő napokban megdőlhet a hőségrekord Szlovákiában. Június 28-ára esik idén az adómentesség napja Szlovákiában. Már 589 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnap.
1: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
0: Jó napot kívánok! A Dezáró hír összefoglalónkat hallják, következnek a részletek. A hétvégén országszerte történelmi hőhullám várható, amely főként a Dél-Szlovákiát érinti extrém, akár 40 fok feletti hőséggel, miközben a hatóságok a fokozott tűzveszély miatt is óvatosságra figyelmeztetnek. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szerint nagy az esély arra, hogy megdől az országos melegrekord, amelyet még 2007. júliusában mértek Ógyallán 40,3 Celsius fokkal. A meteorológusok szerint hétfőn egyes helyeken akár a 41 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, ami a modern mérések történetében példátlan lenne. A hőség és a szárazság miatt a tűzveszély is jelentősen megnőtt. A tűzoltóság arra kéri a lakosságot, hogy lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban, és mindenki tartsa be a tűzvédelmi előírásokat. A legmelegebb levegő a nyugati és a déli országrészt érinti, különösen a Csallóközben, Mátyusföldön, a Vág és a Garam alsó szakaszán, valamint a komáromi, érsekújvári, lévai és rimaszombati járásban több napon át is 38-40 fok közötti csúcshőmérséklet várható. A júniusi országos melegrekord szinte biztosan megdől. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a déli órákban lehetőleg ne tartózkodjanak a tűzőnapon, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, az idősökre, valamint a krónikus betegekre. A forróság miatt országszerte első, másod és harmadfokú hőségriasztások vannak érvényben.
0: Június 28-án vasárnap lesz Szlovákiában az idei adószabadság napja. Ettől a naptól számítva az állampolgárok és a vállalatok jelképesen már nem az államnak dolgoznak, hanem saját maguknak. Kis Balázs beszámolója.
3: A Szabadság és Vállalkozás Intézete arról számolt be, hogy a június 28-ai időpont két nappal később van, mint tavaly, amikor június 26-án érkezett el az adószabadság napja. Ján Oravec, az intézet elnöke szerint a pontos időpont június 28-a 11 óra 38 perc 24 másodperc azt jelképezi, hogy a szlovákiai munkavállalók az év jelentős részében a közkiadások finanszírozásához járulnak hozzá. Az intézet szerint a romlás hátterében nem csak a költségvetési hiány áll, hanem elsősorban a népesség előregedése, amely hosszú távon egyre nagyobb terhet jelent az államháztartás számára. Ján Oravec úgy véli, Szlovákiának átfogó szerkezeti reformokra, szigorúbb kiadási szabályokra és az államadósság kordában tartására lenne szüksége.
4: Číslo v prípade Slovenska bolo 48,9%.
3: Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a közkiadások 2026-ban a szlovák GDP csaknem felét, 48,9%-át érhetik el, hangsúlyozta a Szabadság és Vállalkozás Intézetének elnöke. Az intézet szerint egy átlagos munkavállaló a teljes bérköltségből az adók és járulékok levonása után mindössze 45,6%-ot tarthat meg. Nemzetközi összehasonlításban Írországban a legkorábbi az adószabadság napja, ott már március 25-én elérkezik. Finnországban viszont augusztus 4-éig várni kell, az uniós átlag július 3-a. A visegrádi négyek közül Csehországban június 4-e, Magyarországon június 22-e, Lengyelországban pedig július 10-e az idei adószabadság napja.
0: A szlovák államvasutak a tartós hőség miatt megelőző jelleggel sebességkorlátozást vezet be a vasúti közlekedésben azokban a térségekben, ahol harmadfokú hőségriasztás érvényes. A korlátozás naponta 10 és 21 óra között lesz érvényben, és a vonatok sebességét 80 km/h csökkentik. A vasúttársaság szerint a legnagyobb késések a főbb nemzetközi és belföldi járatokon várhatók, köztük a Budapest-Prága EC vonalon és a Pozsony-Zsolna összeköttetésben. A döntést a sinek túlmelegedése indokolja, amely szélsőséges esetben deformációt is okozhat. A vasút hangsúlyozza, hogy folyamatosan ellenőrzik a pályákat, és szükség esetén további megelőző intézkedéseket is bevezetnek. A szlovákiai rendszer nem képes megfelelően megvédeni a nőket az erőszakkal szemben, állítja az Emberjogi Koalíció nevű szervezet. A csoport szerint a hatóságoknak sürgősen intézkedniük kell a Gölnyicbányán történt gyilkosság kapcsán, amely ismét rávilágított a rendszer hiányosságaira. Úgy vélik, a tragédiák gyakran megelőzhetők lennének, ha az intézmények időben felismernék a kockázatokat és összehangoltan lépnének fel. A szervezet szerint jelenleg hiányzik az egységes kockázatértékelés, valamint a rendőrség, a bíróságok és a szociális szolgálatok közötti hatékony koordináció. Kritizálják az elektronikus nyomkövetés ritka alkalmazását és a nem megfelelő tájékoztatási gyakorlatot is. Az emberi jogi szervezet kötelező egységes védelmi protokollok bevezetését sürgeti a nők és a gyermekek védelme érdekében. Re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelentette be Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes elnöke. A két 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés tegnap hajnalban rázta meg az országot, a legsúlyosabb károk az északi tengerparti térségekben keletkeztek. Mintegy 3000 ember megsérült, a mentő alakulatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak az összeomlott épületek romjai között. Az Amerikai Földtani Intézet becslése szerint a halálos áldozatok száma akár a 10 000-et is elérheti, miközben az eltűnteket kereső nyilvántartásban már közel 50 000 név szerepel. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a német bíróság azt az 51 éves szaúdi származású férfit, aki 2024. decemberében autójával a tömegbe hajtott, 6 embert megölt, több mint 300-an pedig megsérültek vagy lelki traumát szenvedtek. A bíróság különösen súlyosnak minősítette az elkövetett bűncselekményt, ezért kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. A vádlott elismerte, hogy megtervezte a támadást, de tagadta, hogy szándékosan gázolta volna el az áldozatokat. Az igazságügyi szakértő szerint beszámítható, ugyanakkor továbbra is veszélyt jelent a társadalomra. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a jövőben ne kapjanak ideiglenes védelmet az Európai Unióban azok a 23 és 60 év közötti ukrán férfiak, akik katonai szolgálati kötelezettségük miatt nem rendelkeznek az ukrán hatóságok kiutazási engedélyével. A javaslat csak az újonnan érkezőkre vonatkozna. A bizottság szerint az intézkedés összhangban áll Ukrajna védelmi szükségleteivel. A többi ukrán menekült esetében ugyanakkor azt indítványozzák, hogy az ideiglenes védelem 2027 után is fennmaradhasson. Jelenleg mintegy 4,4 millió ukrán állampolgár részesül ilyen védelemben az Európai Unióban. Ukrajna és Oroszország ma 160 hadifoglyot cserélt ki, erősítették meg mindkét fél hivatalos közlései. Az orosz védelmi minisztérium szerint 160 orosz katona tért vissza, cserébe ugyanennyi ukrán fogoly került átadásra. Az ukrán elnök közölte, hogy minden hazatérő katona 2022 óta volt fogságban, és különböző fegyveres és határőri egységek tagjai is vannak közöttük. A cserét az Egyesült Arab Emírségek közvetítették. A háború kezdete óta a hadifogoly csere az egyik kevés együttműködési forma a felek között, miközben a béketárgyalások továbbra is megrekedtek. A Krím-félszigeten regionális szintű rendkívüli helyzetet hirdettek az ukrán légicsapások fokozódása miatt, közölték az orosz hatóságok. A Moszkva által kinevezett helyi vezetés szerint az intézkedés célja a létfontosságú szolgáltatások működésének fenntartása és a helyzet kezelése. A térségben az utóbbi időszakban üzemanyaghiány és gyakori áramszünetek is jelentkeztek, amelyeket részben az ukrán támadások okoznak az oroszországi infrastruktúra ellen. A krími vezetés szerint a régió nehéz időszakon megy keresztül, és a helyzet egyelőre bizonytalan. Ukrajna közlése szerint a támadások válaszlépések az orosz infrastruktúrát és civil célpontokat érő korábbi csapásokra. Az Egészségügyi Világszervezet meteorológiai szervezete szerint az Európát sújtó hőhullám több hőmérsékleti rekordot is megdöntött, és hatása csak a nyári szezon végén értékelhető teljesen. A forróság jelenleg Nyugat-Európából Közép-Európa és a Balkán felé halad, ahol több térségben 35-39 Celsius fok közötti értékekre kell számítani. A szakértők szerint a mostani hőmérsékletek inkább a nyár végére jellemzők, és mintegy 150 millió embert érintenek a térségben. A szervezet figyelmeztet, a szélsőséges hőség egyre gyakoribb, hosszabb és intenzívabb lesz a klímaváltozás miatt, és komoly hatással van az egészségre, a mezőgazdaságra és a gazdaságra is.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
5: A futball VB 15. játéknapján újabb három csoportban értek véget a küzdelmek. Az eljelő négyesben Ecuador nem kis meglepetésre hátrányból fordítva 2-1-re verte a már csoportgyőztes Németországot, és a 8 legjobb csoport harmadikok egyikeként kiharcolta a legjobb 32 közé jutást. Elefántcsontpart pedig 2-0-ra nyert a VB újonc Curaçao ellen, és először jutott túl a csoportkörön a VB-ken. Az F csoportban a már 16-ot döntős Hollandia könnyedén győzte le 3-1-re a pont nélkül sereghajtó Tunéziát. A svédország-japán összecsapás pedig békés, 1-1-es döntetlennel zárult. Ez azt jelenti, hogy a hollandok mellett a japánok és a 4 pontos skandinávok is bejutottak a 16-ot döntőbe. Az már korábban eldőlt, hogy a D csoportban a társházigazda Egyesült Államok végez az élen. Az amerikaiakkal a 4 pontos ausztrálok is bejutottak a legjobb 32 közé. A szintén 4 pontos paraguaiak jó eséllyel reménykedhetnek. A zárókörben a már csoport első amerikaiak meglepetésre 3-2-re kikaptak a biztosan kieső Törökországtól. A második helyért gól nélküli eredménnyel végződött a Paraguay-Ausztrália találkozó. A 16. játéknapon is 3-4-esben érnek véget a csoportkör küzdelmei. Ma 21 órától Franciaország Norvégiával, Szenegál Irakkal, éjjel 2-től Spanyolország Uruguayjal, Szaúd-Arábia a Zöldfoki szigetekkel, hajnali 5-től Belgium Új-Zélanddal, Egyiptom pedig Iránnal mérkőzik. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-4-6-4-re kikapott a Demi Schuurs Ellen Perez holland-ausztrál duótól a Bad Homburgi tenisztorna női páros versenyének negyed döntőjében. Az Eastbourne-i viadal elődöntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett a Gabriela Dabrowski Luisa Stefani kanadai brazil kettőstől. A francia rendőrség a vasárnapra kiírt párizsi atlétikai gyémántliga verseny lemondását kérte a szervezőktől, mivel történelmi hőhullám sújtja az országot. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. Rövidesen véget ér a második tréning is. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös futam.
1: Időjárás.
0: A hétvégén tetőzik a kánikula, a nyugati és délnyugati régióban harmadfokú, az ország egyéb részeiben másodfokú hőségriasztás lesz érvényes holnap. Éjjel legkevesebb 17, legfeljebb 23 fokot mérhetünk. Napközben a hőmérséklet 30 és 39 fok között alakul, gyenge légmozgás várható. Adászáró hír összefoglalónkat, a napszártát hallották 2026. június 26-án, pénteken. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmester nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, a viszonthallásra!
1: Pátria Rádió, a szlovák rádió nemzetiségi adása.
6: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
7: Poznali.
8: To bolo ako v románe.
9: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je mimoriadne šťavnatý album z histórie jazzu. Pôvodne vyšiel pod názvom What's New v roku 1962 a v reedícii sa volá Sonny Rollins Bossa Nova. Áno, ide o kolosálneho tenorsaxofonistu moderného jazzu, ktorý ako jediný v svete jazzu si doprial to, čo si v akademickej oblasti doprajú mnohí profesori. Oddych na kreatívne zotavenie, tzv. Sabbatical. Paradoxom však je, že v tej dobe bol už veľmi vychyteným jazzovým solistom, ktorý mal za sebou aj 3 roky hrania s Milesom Davisom. Zatiaľ, čo akademici odchádzajú na sabbatical na 6, najviac 12 mesiacov, Sonny Rollins v roku 1959 odišiel na 3 roky z jazzovej scény a jediné hranie, ktoré v tom čase robil, bolo na Williamsburgskom moste v New Yorku, kam dochádzal denne a niekoľko hodín piloval svoj zvuk a hudobný výraz. Prečo sa odhodlal k tomuto radikálnemu kroku? Sám o tom hovorí, že to nebolo pre vyhorenie. Urobil to, lebo cítil, že nie je dosť dobrý muzikant na to, kam by sa chcel dostať. Vnímal to, ako keby sa vrátil do školy. V 50. rokoch sa udialo príliš veľa prevratných vecí v jazze, Coltraneové harmonické inovácie, free jazzový prístup Ornetta Colemana a ďalšie. A to všetko potreboval hĺbkovo spracovať. Išlo mu aj o to zbaviť sa klišé a zlých návykov v hraní, ktoré sa mu nahromadili z excesívneho koncertovania. Chcel si ujasniť, kým je ako umelec. A keďže už bol známym hudobníkom, nemohol si dovoliť všetko toto experimentovanie na verejnosti a zajazdy na koncertoch. Preto sa stiahol a hrával sám na moste, aby sa mohol neskôr vrátiť ako taký jazzový hráč, akým chcel byť. Akým hráčom sa teda stal? Tu sú dve ukážky z jeho druhého albumu, nahratého po trojročnom sabatikale. Prvý volá sa Bridge, teda Most, bol nahratý vo februári 1962 a tento v apríli a neskôr v roku 1962 v rovnakom zložení Jim Hall gitara, Bob Crenshaw basa a Ben Reilly bicie. Unikátne na tomto albume je to, že na ňom Sonny Rollins prijal rolu prezentéra módneho trendu bossanovy. Nehrá však žiadne hity z dielne Jao Gilberta či Antonia Carlosa Jobima, ale do bossanovovej formy navliekol niektoré súčasné či aj staršie populárne piesne a jazzové štandardy. Prvá ukážka bude z vtedy horúceho broadwayského muzikálu Camelot od Frederica Loveho a Elena J. Lernera. Piesen sa volá If Ever I Would Leave You, ak by som ťa vôbec niekedy opustil.

tichu zvláštní, co se v příští chvíli rozpadá. Well,

Ďakujeme krásne. Zajtra sa bude tančiť v sade.

To je krása, čo? Dámy a páni, ďakujeme krásne. A už nastaj sme.

i dnes. On je počiatok